0: Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésről bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
4: bízom benned.
2: Szent Faustina nővér,
0: könyörögj érettünk.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és meghívjuk Önöket, imádkozzák velünk a szeretetláng rózsafüzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk Szent Atyánkért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, szerzetesnőinkért, kispapjainkért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, a gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért és hallgatóiért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott jó szándékért.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
2: Jöjj, Szent Lélek, Úristen, és tölts be lelkemet a Te lelkeddel. Járja át lelkemet a Te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetláng kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljen Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megtel azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretetlángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen. Amen.
0: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére ötször vetünk keresztet mély áhítattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek Te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek Te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek Téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíve szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szívet szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket.
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket!
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűzanyánk, ments meg minket!
2: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Szeretett láng litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk!
2: Üdvözz légy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden név vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk, Istenünk,

0: lángja, mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál éretünk, Istennek szent anya,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Szentlélek, Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
1: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök Atyához.
0: Imádkozunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szereted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egy szülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére a mi gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tűze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja.
1: Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Köszönjük, kedves hallgatók, hogy együtt imádkoztak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

vagy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Első könyv, harmadik fejezet. Az igazság tanítása.
1: Boldog, akit az igazság maga tanít. Nem képekben is elhangzó szavakban, hanem úgy, ahogyan ő önmagában van és szól. Vélekedésünk, eszünk gyakran megcsal minket, rövidlátónak mutatkozik. Mit használ a titkos és rejtett dolgokról való sok szőrszálhasogató okoskodás, ha ezeket nem ismerjük, nem vetik szemünkre az ítéleten? Nagy bolondság, hogy elhanyagolva a hasznost meg a szükségest, azután kapkodni, ami kíváncsiságunkat felajza, és ami ártalmunkra van. Szemünk van, s nem látunk. Akkor mi gondunk a dolgok nemével és fajaival? Akihez az örök ige szól, az kigázol a sokféle vélekedés közül. Egy igéből lehet megérteni mindent, és ezt az egy igét hirdeti minden. És ez a kezdet, amely szólít is minket. Nélküle nincs értelem, sem igaz ítélet senkiben. Aki mindent ebbe az egy igébe foglal, mindent erre az egyre igazít, ebben az egyben szemlél, az lehet álhatatos szívű, az lelhet békés megállapodást Istenben. Ó, az igazság Isten, hadd legyek egyé veled az örökké való szeretetben. Gyakran megcsömörlöm a sok olvasástól és tanulástól, benned van mindaz, amire vágyva vágyom. Hallgasson hát minden tanító, és némuljon el az egész teremtett világ a te színed előtt, és csak te magad szólj hozzám. Minél közelebb jut valaki ahhoz, hogy önmagával azonos legyen, és szívében minél egyszerűbb lesz, annál messzebb, s annál följebb jut a megértésben fáradtság nélkül, mert onnan fölülről kapja meg az értelem világosságát. A tiszta, egyszerű és álhatatos lélek a sokféle tevékenykedésben nem szoródik szét, mert mindent Isten dicsőségére tesz, és azon van, hogy önmaga keresése soha se nyugtalanítsa. Kigáncsol, kigyötör jobban, mint szíved meg nem tört hajlama. A derék és istenfélő ember előbb odabent elrendezi minden dolgát, amit kint meg kell tennie. Nem a dolgai húzzák, vonják vétkes hajlamának szeszélye szerint, hanem a maga szabja azokat az igaz okosság mértékéhez. Kinek kell keményebb harcot vívnia, mint aki önmagát igyekszik legyőzni. Úgy volna rendjén, hogy ez legyen a mi foglalatosságunk, önmagunk legyőzése, az, hogy naponta jobban erőt vegyünk önmagunkon, és így valamit gyarapodjunk a jóban. Ebben az életben minden tökéletesség magához hordoz valami fogyatkozást, és minden okoskodásunkban van valamicske homály. Az alázatosság is, az önismeret bizonyos út Istenhez, mint az elmélyült tudós kutatás. Nem kell kárhoztatnunk a tudományt, vagy bármiféle egyszerű jártasságot valamiben. Jó az magában véve. Isten rendelése szerint való. De mindig többre kell becsülni nála a jó lelki ismeretet, és az erényes életet. Mivel pedig sokan inkább igyekeznek tudni, mint tisztességesen élni, azért gyakran eltévejednek, s vagy semmi gyümölcsöt nem teremnek, vagy csak igen keveset. Ó, ha akkora szorgalommal irtogatnák bűnös hajlamaikat, oltogatnák magukba az erényeket, amekkorát a kérdések fölvetésében tanúsítanak, nem volna annyi bűn és potránkozás a nép között. Sem annyi feslettség a klastromokban. Bizony, ha ránk virrad az ítélet, nem kérdik, mit olvastunk, hanem hogy mit cselekedtünk. Nem kutatják, milyen szépen beszéltünk, hanem hogy milyen szentül éltünk. Mondd csak meg, hol vannak most azok az urak és doktorok, akiket jól ismertél, amikor még éltek, és tudományok miatt tündököltek. Gyavadalmuk másokra szállt, és nem tudom egyáltalán, emlékeznek-e rájuk. Még éltek, úgy látszott, nem akárkik, most hallgat róluk a világ. Ó, milyen hamar elmúlik a világ dicsősége! Bár életük egybehangzott volna tudományukkal, akkor lett volna köszönet tudós igyekezetükben a tanításukban. Mi is sokan elvesznek a világias, hívságok tudományuk miatt, akik Isten szolgálatával keveset törődnek. És mert inkább akarnak nagyok lenni, mint kicsinyek és alázatosak, azért semmivé lesznek a gondolataikban. Az nagy igazán, akiben nagy szeretet lakik. Az nagy igazán, aki kicsinynek ismeri magát, és semmibe veszi azt is, ha közmegbecsülés veszi körül. Az okos igazán, aki minden földi dolgot szemétnek tekint, csak Krisztust megnyerhesse. És az valóban helyesen tudós, aki Isten akaratát teljesíti, a magáét pedig megtagadja.
0: Kempis Tamás, Krisztus követése. Boráros Imre, Kossuth díjas színművész olvasott fel az első könyvből. A Miriam felvidéki magyar nyelvű Mária rádió felvételét Csöllő Stefánia és Apagyilá

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Inára hívjuk Önöket. A következő közel egy órában a szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: Áldunk és magasztalunk, jóságos Jézusunk. Köszönjük, hogy itt jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy hódoljunk neked. Hogy hálát adjunk az életünkért. Hálát adjunk azért, hogy meghallottuk a te hangodat. Hálát adjunk, Urunk, mindazért, amire nap mint nap tanítasz minket. És köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végéig. És köszönjük a sok lehetőséget, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te igédből táplálkozhatunk. És köszönjük, Urunk Jézusunk, papjainkat, akik nap mint nap hirdetik nekünk az evangéliumot, és szent lelked vezetése által megérthetjük mindazt, amit egyen-egyenként általa üzensz nekünk. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes papért, akik ezt a hivatást választották. Köszönöm, Uram, hogy először is meghallották a te hívásodat, és döntöttek te melletted, lemondva olyan dolgokról, amikre lehet, hogy azelőtt vágytak. Te melletted döntöttek. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes alkalomért, amikor kiszolgáltatják nekünk a szentségeket. És Uram Jézusom, bocsásd meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor közömbösek vagyunk, hogy mégis olyan sokszor a magunk bajáért fordulunk hozzád, és megfeledkezünk papjainkért imádkozni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy nem vállalunk elég felelősséget, hogy imádkozzunk őértük. Bocsáss meg, hogy egyre jobban fogynak azok, akik válasszák ezt a hivatást. Adj nekünk kellő éberséget, Uram, hogy ne csak magunkért és a közelünkben levőkért forduljunk hozzád, hanem papjainkért is nap mint nap kérjünk, hogy egyre többen meghallják a te hangodat, és hogy általuk tudj szólni hozzánk. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk Jézusunk, és hálát adunk neked minden kegyelemért, amelyet papjaink által adsz nekünk. Áldott legyen, Uram, a te szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen. Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Hálát adok a felszentelt szolgáidért, akik által nap mint nap megújítod az áldozatodat itt az oltáron. Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának ereje mellett megadtad nekük azt az erőt is, hogy az emberi szíveket, az emberi életeket átváltoztassák. Köszönöm, Uram, a bátorságukat, hogy meghallották és elfogadták a te hívásodat, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm azt a bátorságot, hogy az életüket adták, hogy használd őket, és cselekedj általuk. És mégis kérem, hogy újítsd meg ezt a bátorságot, hogy erővel is, hatalommal hirdessék az evangéliumot, hogy örömhíré váljanak, hogy megelevenedjen általuk a te szavad és ígéreted, hogy mindazok, akik hisznek benned, ugyanazokat a dolgokat cselekszik, amit te tettél, sőt, még nagyobbakot is azoknál. Köszönöm, Uram, hogy a kor kihívásai, nehézségei, feladatai, viharai közepette is szólsz a te szolgáidhoz, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. És hálát adok, Uram, hogy velük vagy, velük maradsz, és megerősíted őket. Amen. Amen.

Áldott légy Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatárt szívvel borulunk le elődbe, és hálát adunk elsősorban a te szent jelenlétedért. Hálát Jézusom azért, hogy egy szívvel, egy lélekkel hozhassuk elődbe papjainkat, felszentelt szolgáidat, akik igen tudtak mondani a te hívásodnak, akik meghallották a te hangodat, és megérezték azt a meghivatást, amire meghívtad őket, hogy az élet szentségére igen tudtak mondani. És ezért van most hála a szívünkben, hisz azt is mondod, Jézusom, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjen munkásokat aratásában. Szükségünk van, Uram, papokra, szükségünk van, Uram, arra, hogy a fiatalok is meghallják a te hívó hangodat, hogy az a sok fiatal, akit meg akarsz szólítani, akiket meg akarsz hívni, igen tudjanak mondani a te hívásodnak, hogy rád figyeljenek, hogy bátorságot kapjanak, hogy hitet kapjanak tőled, hogy saját erejükből nem tudják ezt megtenni, csak veled, benned és általad, Uram, tudják megtenni ezt a hivatást. Segítsd, Uram, a döntéseikben, hogy a döntésük igazi legyen melletted, hogy nap mint nap megújuljanak te benned, és valóban a te akaratod szerint tudjanak dönteni. De hálás szívvel köszönöm meg, Jézusom, mindazokat a felszentelt szolgáidat, akik hűségesek hozzád. Kérjük a kitartás kegyelmét, hogy áld meg őket, hogy valóban hűségesek legyenek hozzád, hogy mindig téged tudjanak hirdetni, a te dicsőségedet. Áld meg, Istenem, hogy arcuk sugározza te fényedet, hogy mindannyian észrevegyük, hogy a szolgáid által üzensz hozzánk. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy meghallod a mi hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szívünket, hogy igent mondjunk erre a hívásra, nem csak a mai estén, hanem akkor, amikor először hallottuk meg is, engedtük be a te hívásodat a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a mi szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedbe jönni. Uram Jézusom, én is csatlakozom a testvéreim hálájához, a papjainkért, a te szolgáidért. Kérlek, bocsásd meg nekünk minden ítélkezésünket fölöttük, minden elvárásunkat irányunkba. Légy irgalmas, Uram, fölöttünk, hogyha nem áldásban hordozunk őket. És kérlek, Uram, minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy küld el a te szent lelked bölcsességét nekük, hogy dönteni tudjanak minden helyzetben, szolgálatukban, az Atya igazsága és akarata mellett, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és dönteni, Uram, a jó mellett. És kérünk, Urunk, hogy áld meg fiataljainkat, akiket meghívtál erre a hivatásra, hogy ők is dönteni tudjanak az Atya igazsága és hívása mellett, hogy semmilyen világi és múlandó dolog ne tudja elterelni a figyelmüket arról, ami a te utad, és ami a te hivatásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy jelen vagy köztünk. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus! Hála van a szívemben, hogy élő Isten vagy, és itt vagy velünk. Szükségünk van rád. Rád van leginkább szükségünk, a te jelenlétedre. Te itt vagy velünk, és kérlek, tisztíts meg minket, hogy mi is veled legyünk. Hálásan köszönöm, Uram, hogy papokat adsz nekünk, és adtál, és hogy elhívod a fiatalokat, hogy szolgáljanak téged. Kérlek, tisztítsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy elfogadják ezt a meghívást, hogy a tiéd legyenek, Uram, a szolgálatban. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy te választod ki a papokat, te kiválasztod és elhívod őket, hogy neked szolgáljanak a mi javunkra, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te minden szükségest megadsz nekik, hogy te adsz hitet nekik. Az egyetlen dolgot, amit nem lehet tanulni, csak hit, csak kegyelmi ajándékként elfogadni tőled, Uram. És te adod bőségesen. Kérlek, Uram, segítsd meg őket, hogy megmaradjanak a hitbe, hogy éljenek ebbe a hitbe, amit tőled kaptak. Látod, milyen sok a támadás a világ részéről, hogy megpróbálja meggyengíteni a papjaink hitét, mert akkor kiüresedik a liturgia. De te, Uram, te megerősíted őket a hitben. Te adsz nekik erőt, hogy szolgáljanak neked, hogy a te dicsőségedre álljanak az oltár mellett, és a mi javunkra, Uram. Kérlek, tisztíts meg az ő hitüket, hogy az így megtisztulva megsegítse őket, hogy befogadják a te szent lelked fényét, hogy a szent lélek fényével a szívükbe, lelkükbe tudjanak szolgálni, kiszolgáltatni számunkra a szentségeket, amire olyan nagy szükségünk van. Hála neked, Úr Jézus, hogy bőségesen árasztod a hitet, megerősíted és fenntartod papjaink hitét. Te benned, a te megváltásod és az örök életben. Hála és dicsőség szent nevednek. Amen. Amen.

teljesség, kiszolgáltassák, részesítsenek bennünket. Szelid és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint, de legfőképp az újabb papír szerzetesi hivatása jelenkezőkét, Istenem. Tedd őket alázatosá, szelidé, formáld őket a te képmásodra, Istenem, a te követésedre, a te igénynek, Istenem, folytatására, továbbadására, megélésére. Köszönjük, Istenem, hogy ebben a megpróbáltatott világban, amikor azt érezzük, hogy egyházunk üldözés alatt van, erőt adsz és bátorságot az újabb papi hivatása jelentkezőknek, hogy ne meglettenjenek, mert ne elcsüggedjenek, hanem rólad példát vedve álhatatosan kitartsanak a te igazságod mellett, a te alázatosságod mellett. És ez élő valóságá váljon továbbra is, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém el nem múlik. Erre kent fel őket. Amen.

Valóban nagy vagy, Urunk Istenünk, és valóban hála tölti be a szívemet, nem csak a teremtett világ csodájáért, hanem egyházadért, Uram, amit rendeltél számunkra, a te jelenlétedért, a te bölcsességedért, hogy felszentelt szolgáidat hagytad hátra, akik népednek kiszolgáltatják a szentségeket, amiket te alapítottál, ahonnan erőt kapunk, békét kapunk, amelyekkel formálódunk. Áldott légy, Uram, és hála legyen minden felszentelt szolgádért, és személyesen is hálát adok, Uram, azokért, akiket utamba rendeltél, akik a tékozló fiút tárt karokkal fogadták, akik irgalmat gyakoroltak, a te irgalmadat gyakorolták fölöttem, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Hála legyen, Uram, a te felszentelt szolgáidért, hála legyen áldozatos életükért, hála legyen minden szemmiséért, amelyet itt ebben a templomban és az egész világon bemutatnak. Hála és dicsőség legyen neked, Uram, és csodálom és áldom a te bölcsességed, a te gondviselésedet, hogy nem hagyod, hogy szanaszét menjünk a világba saját fejünk után, hanem egyházad és felszentelt szolgáid által tanítasz minket, édesgetsz minket, hívsz minket, összegyűjtesz minket. Uram, áraszd ki egyházadra és felszentelt szolgáidra a te szent lelked bőségét, és töltsd be, Uram, örömmel és hálaadással és dicsőítéssel és köszönettel szíveinket, hogy minden nap megköszönjük a te felszentelt szolgáidat, akikkel megajándékoztál minket. Köszönöm, Uram, hála és dicsőség nevedért, nevetnek most és mindörökké. Amen. Amen.

Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy a szívünkbe ültetted a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönöm Jézusom, hogy te elhozod nekünk azt a békét, azt az örömet, amire oly nagyon vágyunk és oly nagy szükségünk van. Ez a béke és öröm, ez nem az, amit a világ ad. Ez maradandó és örök. De bocsásd meg nekünk, Uram, hogy mi mégis oly sokszor mullandó és világi örömöket keresünk, és nem nálad keressük szívünknek a gyógyírt, az életünkre a megoldást, hanem a világban. Én elődbe hozom, Uram, felszentelt szolgáidat, akik épp úgy kivannak téve a világ szellemének, kísértésének, talán még jobban, mint mi, mert ők élharcosok elől vannak, és a gonosz jól tudja, hogy hova célozzon. Atyám Istenem, küld el szent lelkedet, erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, hogy minden nehézségükben, minden megpróbáltatásukban rád figyeljenek, minden megoldást nálad keressenek, magányukban és elkeseredésükben hozzá tudjanak fordulni, hisz az örök élet igéi azok nálad vannak. Én köszönöm Jézusom, hogy te megmutattad minnyájunknak, hogy az igazi béke és öröm az csak is általad és nálad lelhető fel. Mutasd meg és világosítsd fel felszentelt szolgáidat a te szent lelked által, Isten igazságát, hogy mindig és mindenkor bármilyen zűrzavar van körülöttük, meglássák, hogy mi az Isten akarata az ő életükben. Bármilyen vágy ébredt fel az ő szívükben, bárhogy visszatekintenének és hátratekintenének, mindig emlékeztesd őket arra, hogy csak is veled és általad lehet üdvösségre jutni. Erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, Uram, hogy a mullandóság, a csillogás, a villogás ne befolyásolja őket, bármivel is kecsegteti, sem hatalomra törekvés, sem irigység, sem gazdagság utáni sóvárgás ne tudja őket befolyásolni és meginoktatni az ő igenükben, amit neked kimondtak. És erősíts meg szent lelked által szolgáidat, hogy az a vágy, ami a szívükben előtör a család után, vagy saját gyerek után, mindezt megtalálják a közösségükben, megtalálják általunk, a mi szeretetünkben, a mi elfogadásunkban és törődésünkben. És köszönöm, Uram, hogy megáldod mindezt beteljesülésre. Amen. Amen.

Köszöntelek, drága Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. És hálát adok neked, Uram, hogy itt lehetünk. Íme itt térdelek előtted is, mindnyájan közösen itt felszentelt szolgáidat hozzuk eléd be, Uram. Hálát adva neked, értük. Köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy mutassák az utat feléd. Ezért kérünk téged közös kérésünkkel, hogy áld meg őket. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy téged tükrözzenek. Ezért te oltalmazd őket, te vezesd őket. Kérünk, Urunk, hogy te formáld őket, az ő életüket, az ő gondolataikat, szavaikat és tetteiket, Uram, hogy mindez általad nyilvánuljanak meg mindig minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, a szent miséket és a szentségeket, amelyeket kiszolgáltatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vigyázol ránk, hogy pásztorokat küldtél nekünk általuk, és add, Uram, hogy legeltessék a te nyájadat, a te dicsőségedre, a mi örömünkre. Áldott légy ezért, Urunk, Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.

könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki él

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában szentségimádást közvetítettünk. A tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: Első titok, Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Mi is az alázatosság? Maga az igazság, mely életet támaszt bennünk. Gyakran éljük át, hogy erőfeszítéseink, szorgalmunk, kitartásunk ellenére is szétesnek hétköznapjaink, elromlanak dolgaink. Ilyenkor még görcsösebben meg akarunk felelni az eszményképünknek, még több erőt fordítunk arra, hogy feljebb emelkedjünk a tökéletesség lajtójáján. Ha nem elképzeléseink szerint haladunk, beteg lesz a lelkünk, és esetleg másokat is bedekké teszünk. Az alázat abban áll, hogy nem ijedünk meg nyomorúságainktól, hanem legbelsőbb szobánkban, lényünk legmélyén találkozunk Istennel. Ez a találkozás gyógyít minket. A találkozás az igazság pillanata, amikor elismerjük és Istennek adjuk sebezhetőségünket.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Második titok. Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva a méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott vagy te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatva méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik titok. Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mind.

0: bűnöknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmasra.
1: Negyedik titok, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézus,
3: bocsáss meg bűnöket.

0: írva a mondra.
1: 5. titok. Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden

0: asztal.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképp

Szűzanya, amen. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk, esedezve ki.

0: Jézusom, vezess engem a te utadon, ne engedjem el soha te kezedet. A te kegyelmed éltessen engem, a te szeretetért lop bennem, a te tisztaságot költözzék belém.
1: A te test legyen a szemem előtt, ha nem a lélek, ne jelen,
0: hanem az örök élet.

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Béke királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Fény királynője,
2: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa az Észak-Amerikai Jezsuita Egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leó a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leó pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leó pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban, amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leó pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend négy egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leó pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus Társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az Észak-Amerikai Jezsuita Felsőoktatási Intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus Társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles táblatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondott az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
1: With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care to be men and women for others.
0: Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdította pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.

0: Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrása a maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháza két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő veszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent 6. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta: a kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mai bibliai műsorunkban. Mai utazásunk során a Szentírás egyik legcsendesebb, mégis rendkívül jelentős alakjával ismerkedünk meg, Ábel személyével. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy Ábel csak mellékszereplő a Biblia nagy történetében. Néhány vers szól róla csupán a Teremtés könyvében, mégis az egész Szentíráson végighúzódik az emlékezete. Jézus is említi őt, az Új Szövetség pedig az első igaz emberként és az első vértanúként tekint rá. Ábel a bűnbeesés utáni világ gyermeke. Szülei Ádám és Éva már nem az Éden kertjében élnek, megtapasztalták az Istentől való elszakadás fájdalmát, a munka nehézségét és a halandóság valóságát. Ebben az új világban születik meg először Káin, majd utána Ábel. Érdekes a neve, a héber hevel szó leheletet, párát, mulandóságot jelent. Ugyanezt a szót halljuk a Prédikátor könyvében is, minden hiúság, minden csak lehelet. Mintha már a neve előre jelezné rövid földi életét. A Biblia elmondja, hogy Ábel pásztor lett. A pásztor alakja később különleges jelentőséget kap a Szentírásban. Pásztor volt Dávid király, és Jézus önmagát is jó pásztornak nevezi. A pásztor élete bizalmat, figyelmet és gondoskodást kíván. Nappal és éjjel őrzi nyáját, ismeri minden állatát, és kész megvédeni őket a veszélytől. Talán nem véletlen, hogy a Biblia Ábelt éppen pásztorként mutatja be. Ábel történetének központi eseménye az áldozat bemutatás. Káin a föld terméséből ajánl fel Istennek, Ábel pedig nyája elsőszülöttjéből és azok a legjobbából. A Szentírás így fogalmaz, az Úr tekintettel volt Ábelre és áldozatára. Miért? A Szentírás itt nem az ajándék fajtáját hangsúlyozza, hanem a szív állapotát. Az Új Szövetség választ ad erre a kérdésre. A zsidókhoz írt levél ezt mondja, hitáltal mutatott be Ábel értékesebb áldozatot Istennek, mint Káin. Ábel áldozata tehát a hit áldozata volt. Nem egyszerűen adott valamit Istennek, hanem önmagát is belehelyezte ajándékába. Az első igaz ember. Az evangéliumokban Jézus különleges címet ad Ábelnek, az igaz Ábelről beszél. A bibliai értelemben az igaz ember nem hibátlan ember. Az igaz ember az, aki Istenre bízza magát, és kapcsolatban akar maradni vele. Ábel ezért válik az igaz ember jelképévé. Élete rövid volt, de szíve Isten felé fordult. A történelem első gyilkosságának áldozata Ábel. Ő az első vértanú. Nem azért hal meg, mert rosszat tett, nem azért, mert vétkezett testvér ellen, hanem azért, mert igaz volt. Ezért nevezi a keresztény hagyomány az első vértanúnak. Tehát a vértanú szó azt jelenti, hogy tanú. Ábel életével és halálával tanúságot tett arról, hogy az Istennel való kapcsolat értékesebb minden földi sikerénél. Miután Káin megüli testvérét, Isten ezt mondja, testvéred vérének szava kiált hozzám a földről. Ez az egyik legerőteljesebb kép az egész Bibliában. A vér az életet jelenti. Ábel vére nem marad néma. Isten meghallja az ártatlan szenvedés kiáltását, és ez vigasztalás minden olyan ember számára, aki igazságtalanságot szenved. Isten előtt semmilyen könny, semmilyen szenvedés, semmilyen igazságtalanság nem vészel. Az Új Szövetség többször említi Ábelt. Jézus az igazak sorának első tagjaként beszél róla, a zsidókhoz írt levél pedig a hit hősei között említi. Érdekes, hogy Ábel nagyon keveset mond a Bibliában, valójában egyetlen szava sincs feljegyezve, mégis beszél. A hite beszél, az élete beszél, a tanúság tétele beszél. A keresztény hagyomány szerint ma is beszél minden olyan emberhez, aki hűséges akar maradni Istenhez. Az egyház atyák különösen szerették összehasonlítani Ábelt és Jézust. Ábel az ártatlan pásztor, Jézus a jó pásztor. Ábel testvérének irigysége miatt hal meg, Jézus az emberek bűne miatt hal meg.
Ábel vére a földről kiált, Jézus vére a keresztről kiált. Mégis van egy nagy különbség. Ábel vére igazságot kér, Jézus Krisztus vére pedig bocsánatot kér. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Ezért tekinti az egyház Ábelt Krisztus előképének. És mit tanít nekünk Ábel? Ábel arra tanít, hogy az ember értékét nem az élete hossza adja, nem a sikerei, nem a gazdagsága, nem a hírneve, hanem az, hogy milyen kapcsolatban áll Istennel. Arra is tanít, hogy a hit gyakran csendes, nem látványos, nem hangos. Ábel nem prédikált, nem vezetett népeket, nem épített városokat. Egyszerűen hűséges volt. És ez elegendő volt ahhoz, hogy neve örökre fennmaradjon a Szentírás lapjain. Ábel története rövid, de üzenete örök, és arra hív bennünket, hogy tiszta szívvel közeledjünk Istenhez, ne engedjünk az irigységnek és a gyűlöletnek, hanem maradjunk hűségesek a szeretet útján. Kérjük az Urat, hogy Ábel példájára tanítson bennünket az őszinte hitre, tiszta szívre, kitartó hűségre, hogy életünk mi is kedves áldozat lehessen Isten előtt.

kedves Mária Rádió hallgatók, nézzük meg egy picit Ábel teológiai jelentőségét. A Szentírás egyik legtitokzatosabb és teológiailag leggazdagabb alakja, Ábel személye, habár csak néhány vers szól róla a Szentírásban, a Teremtés könyvében, az egyház kezdettől fogva úgy tekintett rá, mint az első igaz emberre. Tehát Ábel története nem önmagában áll, Krisztus egyik legfontosabb előképe. A bűnbeesés után jelenik meg és megmutatja, hogy a bűn hogyan terjed tovább az emberi történelemben. Ugye a paradicsomban az ember fellázadt Isten ellen, Kain és Ábel történetében pedig már ember fordul ember ellen. Tehát Ábel, mint igaz ember, az Ószövetség egyik kulcsfogalma az, hogy igaz ember. Az Ószövetség ezért nevezi Ábelt igaz Ábelnek. Jézus ezt mondja, hogy az igaz Ábel vérétől kezdve. Tehát Ábel az első ember a Bibliában, akit az igazság miatt üldöznek. És a teológia szerint itt jelenik meg először a történelem egyik alapvető drámája, a jó és a rossz, az igazság és az önzés konfliktusa. A zsidókhoz írt levél különleges helyet ad Ábelnek. A hit által mutatott be Ábel értékesebb áldozatot Istennek. Hát a keresztény teológia számára ez rendkívül fontos. Ábel nem azért kedves Isten előtt, mert állatáldozatot mutatott be, tehát nem az áldozatnak a tárgya a lényeg, hanem a hit. És a hit nem pusztán azt jelenti, hogy valaki hisz Isten létezésében. A hit bizalom, önátadás, engedelmesség. És Ábel teljes szívével Istenre bízza magát, ezért tekinti az egyház őt a hit első nagy tanújának. A katolikus hagyomány szerint Ábel áldozata előképe minden későbbi Istennek tetsző áldozatnak. Amikor a Szentmisében a pap imádkozik az adományok fölött, a római kánonban elhangzik, tekints kegyes és jó indulatú szemmel ezekre az adományokra, ahogyan elfogadtad szolgádnak, igaz Ábelnek ajándékát. Ez azt jelenti, hogy Ábel áldozata az egyház liturgikus emlékezetében ma is jelen van. Ábel a tiszta szívből fakadó Isten tisztelet jelképe. Tehát ő az első vértanú, nem azért hal meg, mert hibát követett el, nem azért, mert vétkes volt, hanem azért, mert igaz volt. Mert Káin számára Ábel létezése elviselhetetlenné vált, és a bűnös ember gyakran nem a rosszat gyűlöli, hanem a jót. Az igaz ember jelenléte ugyanis tükröt tart. Ábel tehát az üldözött igazak első képviselője. Ábel, mint Krisztus előképe, az egyházatyák különösen Krisztus előképeként szemlélik, és mit jelent ez? Az, hogy az Ószövetség egy személyében vagy eseményében már előre megjelenik valami abból, ami Krisztusban teljesedik be. Tehát, ahogy mondottuk, Ábel az ártatlan pásztor, Krisztus a jó pásztor. Ábel igaz ember, Krisztus a tökéletes igaz. Ábelt testvére gyűlölete miatt tölik meg, Krisztust a bűnös emberiség gyűlölete juttatja keresztre. Ábel nem védekezik, Krisztus sem. Mégis van egy lényeges különbség, Ábel vére igazságot kér, Krisztus vére irgalmat ad. Az üldözött egyháznak a képe is egyben Ábel, számos egyházatja Ábelben az egyháznak az előképét is látta. Az igazak közössége mindig kisebbségben van a világban, gyakran üldözik, gyakran félreértik, gyakran szenved, mégis Isten oldalán áll. Ábel ezért nem csupán egy ember, hanem a hívő emberiség szimbóluma. Mit mond Ábel a 21. század emberének? Azt, hogy Isten nem a külsőségeket nézi, hanem a szívet. Azt, hogy az igaz élet nem mindig jár földi sikerrel. Azt, hogy az ártatlan szenvedés nincs elfelejtve. Azt, hogy a hit értékesebb minden anyagi ajándéknál. Azt, hogy végső soron Krisztus győzelme már ott előre felragyog Ábel alakjában. Kedves hallgatók, Ábel rövid életet élt, mégis örök nyomot hagyott az üdv történetben. Ő az első igaz ember, az első vértanú, a hit első tanúja, Krisztus egyik legszebb előképe. Amikor Ábelre tekintünk, megtanuljuk, hogy Isten előtt nem a teljesítmény, nem a hatalom, nem a siker számít, hanem a hűséges, tiszta és bizalommal teli szív. Kérjük az Urat, hogy Ábel példájára bennünk is növelje az igaz hitet, az őszinte Isten szeretetet és a kitartást a jóban, hogy egykor mi is az igaza közösségéhez tartozhassunk Isten országában. Tibor atyát hallották,
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

mi is egy kicsit legyünk áldottabbak, nyugodtabbak, derűsebbek. Az evangélium ugye arról szól, hogy az okos az sziklára építi a házát, a balga az homokra. És közvetlen előtte beszél Jézus arról, hogy nem elég őt szeretni, mert nem elég, hogy egymást szeretjük, nem elég, hogy szeretjük a kertünket, hanem vannak bizonyos parancsok, amiket be kell tartani. Tehát, hogyha valaki csak szereti a virágait, de nem olvassa, hogy melyik virág mit igényel, és annak a igényeit nem teljesíti, akkor nem lesz szép virágos kertje. Tehát önmagába véve a szeretet az nagyon fontos. De ugyanígy, hogyha akarsz főzni egy finom ebédet, nem elég, hogy nagyon szereted a kedves férjedet, hanem azért vedd a receptes könyved a kezedbe, és olvasd el, és az alapján készítsd el azt a finom pörköltet, vagy bármit, amit a gyerekednek, vagy a férjednek, vagy családodnak adni akarsz. És azt gondolom, a 21. század egyik legnagyobb eretnegsége az, hogy hát leválasztottuk az igazságról a szeretetet. Pedig a szeretetet azt mindig igazságba kell öltöztetni, és az igazságot mindig szeretetben. Mert hogyha csak az igazságot nézzük, és a jogainkat, és a kötelességeinket, csak, akkor abból rengeteg veszekedés, szivakodás lesz. Hát ez a diktatúra. De ha csak azt mondjuk, hogy hát a szeretet számít, és a többi nem számít, akkor abból lesz egy ilyen liberális valami katyvasz, ami megint megfojtsa az embereket. És valahol a kettő között kellene megtalálni ezt a krisztusi útat, amelyik keskeny is, meredek is, de melyik az örök életre vezet. Igen. Tehát nem elég szeressed a feleségedet, a férjedet, hűséges is kell lenni hozzá, és hát a Isten törvényei szerint kell, hogy őt szeressed. És azt látjuk, hogy a legtöbb szülő, a mai szülő szereti a gyerekét, és elkényeztet is, csinál belőle egy majmot. Nemrég láttam egy ilyen 4-5 éves fiúcskát, nagymamájával az üzletben volt, és hát ugye valamit nem voltam, csak arra lettem figyelmes, hogy nagy kiabálás van. A gyerek nagymamát jól lábszáron rúgta, mert nem kapta meg azt, amit hát ő szeretett volna megkapni. Nagyon kínos volt a jelenet, hogy nagymama el sem tudta, hogy menjen ki a gyerekével, az unokával, az üzletből, aki hisztizett, verte, főtöz magát, meg minden. Igen, biztos, hogy szeretik ezt az unokát, de ennek az unokának el kell magyarázni néhány dolgot, alapvető dolgot, hogy kell viselkedni, mert sajnos az ilyen gyerek megnő, és hát nem vagyok biztos, hogy a társadalomnak, meg a szülőnek az örömére válik. Vannak szabályok, törvények, amiket mi is meg kell tartsuk. Nekem annyira fáj például, ugye, hogy az Úr napját szenteld meg, és akkor megyek sokszor sokfelé, és azt látom, hogy akkor Rómában voltunk, és annyira megbotránkoztam, hogy Santa Maria Maggiore, tehát a világ első, Európa első Mária temploma, abból nőtt ki az összes Mária kegyhe, Csíksomjon, minden. Csíksomjon első szombaton érdemes lenne oda eljönni, hogy megnézzék, hogy hány ember összegyűl, egy kis somjai búcsú van ott. Tele van a templom, templom környéke, minden, és délután 3 órakor már kezdődik a rózsafűzér, meg mindenféle imádság, és este 8-ig körmenet van, szentmise van, minden, és hát ugye úgy van, hogy mindig Székelyföld valamelyik faluja, amelyik egy évvel előtte már jelenkezik, és akkor onnan jönnek a legények, leányok, viszik a szüzanyát a körmenet alatt, meg hát legtöbbször jön a kántoruk is, meg a plévánosuk is, ő misézik, meg mindent. Egy gyönyörű, szép ünnepség van. És akkor Rómában első szombat volt, május első szombatja, ugye május a Mária hónapja, és akkor bementünk ebbe egy gyönyörű, szép ősiet, Nagy Konstantin alatt épült bazilikába, és mind vártam mindjárt 6 óra, mi lesz, és valóban kijött egy papbácsi egyedül, és hát volt egy kántor, amelyik valahol énekelt, és voltunk majd 40-50-en, akik ott ültünk, elkerítve, körülöttünk a turisták, kattogtatták a fényképet,

0: vezetőgépüket, és mi körülbelül ennyien voltunk, dicsőséget is szépen elmondtuk, meg szövegbe, nem tudom hányan lehettek helybeliek, gondolom legtöbb olyan volt, mint én, ilyen jövő menő turista, zarándok. Igen, testvéreim, tehát, hogy az Úr napját szenteld meg, ez parancs, ez nem egy jó tanács, ugyanúgy, mint az, hogy ne kárinkodj, ne beszélj csúfulni. Vagy az, hogy tiszteld apádot és anyádat. És a tisztelet azt is jelenti, hogy hát, hogy mondjam, nem lesz fontosabb bármi, mint a te drága szüleid. Gondoljuk csak el, hogy József mondhatta volna, amikor Heródes ugye elgurult a pirulája, és az Úr mondja, hogy fogd az asszonyt és gyermeket, és menekülj Egyiptomba, hogy hát de mennyi, atyám, hát nekem annyi dolgom van, már kinek van erre ideje, és talán Egyiptomba társas utazásra menni, nem tudom miféle, hát majd van neked angyalod is, olyan szépeket olvastam az isteni gondviselésről, hát old meg te. Nem ezt mondta. Ott hagyja a megrendelést, a műhelyt, a mindent, és az élet mellett dönt, kis Jézus mellett dönt, a család mellett dönt, és mindent hátrahagyva menekül ő is, hogy gondját viselje a szent családnak. Hát ezért is van az, hogy Szent József szobra ott van minden templomban, mert ő a, hát a egyházunk védőszentje. Igen, ezek az útak, amiket mi is, hogy járnunk kellene, szeretetbe és békébe. Milyen jó lenne, hogyha ezt megtanulnánk a mi Urunk Jézus Krisztustól, Szent Józseftől, gondviselő Istentől. A Jézusnak mennyek országát, ugye olyan szépen írja, hogy Isten a maga méltóságát nem tekintette olyan féltett zsákmánynak, amihez ragaszkodjon, lemondott, kiüresítette önmagát, kenózis, lemondott mindenről, és eljött közénk emberélet karácsony éjszakáján, és nem napi 8 órára, és aztán rohant haza, hogy mennyi dolga van neki a mennyek országában, hanem emberélet, valóságosan. Ugye szoktam mondogatni a gyerekeknek, ugye Somjón a Mária kertben van egy 15 udvar, és az egyik udvar a játék udvara. Ugye a nagy Isten, mikor emberélet és közénk jött, mi volt az első dolga, az első munkája ezen a földön? Hát nem az, hogy írt mindenféle pályázatot a mennyei atyának, a világ megváltásának, a infrastrukturális fejlesztése érdekébe, de nem is prédikálni kezdett, vagy csodát tenni, kenyeret szaporítani, pedig akkor is mennyi szegénység, mennyi nehézség volt. De azt írja a Szentírás, hogy a bizony Jézus elment játszani, bujocskázni, kergetőzni Názáret poros utcáin a gyerekekkel. Igen, testvéreim, tanuljuk meg ezt. Adja az Isten, hogy tényleg mi magunk is, hát ilyen játszó, jókedvű, vidám keresztények legyünk. És ebben a jókedvű játékos életbe belefér egy zarándoklat. És a Erdélyi Mária Rádió hallgatóinak szeretettel elmondom, hogy felkértek engem Miskolci Versbarát kör tagjai, hogy hát egy ilyen erdélyi körútat szervezzek, gyermekvédelmi otthonok körül, de hát például tegnap elmentünk a házsongárdi temetőbe, Vas Albertnek, meg hát a többi erdélyi nagy írónak a sírjához, Koskárolyhoz, és ottan tényleg ők nagyon szépen verset mondtak, megemlékeztünk. Van egy fiatal ember, aki igen, bárki felhívhatja, és ő szívesen, hát egy kis ellenérték fejébe, nagyon ügyesen, szakszerűen bemutatja a házsongárdi temetőt, és az alakja a színész sírokra kíváncsi, vagy a tudós sírokra, vagy az író sírokra, vagy a papi sírokra, hát azokat is szépen meg tudja mutatni. Igen. És mostan a 100 évvel ezelőtt, 1926-ban jött létre Marosvécsén az erdélyi Helikon. Hát ugye 55 író összeállt, És persze voltak köztük barátok is, gazdagok is, szegények is, de voltak olyanok is, akik a magánéletben soha nem ültek le egy asztalhoz, mert hádász ellenségek voltak, vagy egyik konzervatív értékeket képviselt, a másik egészen szélsőséges, liberális értékeket képviselt, de ennek ellenére az erdélyi Helikon egy olyan értéket adott az erdélyi magyarságnak, akkora kincset jelent, amit nem lehet, hogy mondjam, értékelni, tehát felbecsülhetetlen érték. Az, hogy megvagyunk, hogy megmaradtunk, hogy magyarul beszélünk itt a Kárpát-medencében még, hát ez biztos, hogy főpapjaink mellett, Márton Áron mellett, az erdélyi Helikonnak is köszönhető. És akkor ugye lehet látogatni ezt a marosvécsi kastélyt, és miért nem mehetnénk el? Úgyhogy a nyugdíjas kluboknak én azt is szeretettel ajánlom, hogy igen, fedezzük fel gyökereinket, kincseinket, értékeinket, és persze, hát Kolozsvár az ember elmegy a házsongári temetőbe, akkor nagyon nyugodtan elmehet olyan a piarista templomba, ahol Márton Áron, mint ifjúsági lelkész, mondta azokat a lánglelkű beszédeiket, aztán amiért, ugye gondolom ez is benne volt, hogy őt Erdély püspökének kinevezték, és ott van a Szent Mihály templom, ahol ugye hát az ő szép temploma volt is püspök úrnak, ugye Gyulafehérváron volt a székesegyháza, de Kolozsváron is nagyon gyakran, nagyon-nagyon nagy hatású beszédeket mondott. De adja az Isten, hogy tényleg fedezzük fel Erdélyt, nyár van, szép idő van. A Szent Ferenc alapítvány házait is szeretettel ajánlom. Ugye én ezt sokszor elmondtam, hogy mostan szinte mindegyik házban vannak vendégszobák. Az éjjel Torockón aludtunk, és hát igazából én is úgy láttam, hogy minden kedves zarándok testvérünk meg volt elégedve vendégfogadással, a gyerekek aranyosak voltak, kedvesek, de hát az ebédet azt meg Nagyváradon ettük, és most a vacsorát ma, hát gondolom fent Borszékon, a borszéki Flüy Szent Miklós gyermekvédelmi otthon, hát ebédlőjébe fogjuk elfogyasztani. Igen, a gyerekeinket fontos, hogy integráljuk a társadalomba, ezért soha nem is zártuk el a nagyvilágtól, és mindig örvendünk, hogyha hát a nagymamák, nagynénik, hát idősek, fiatalok meglátogatják a mi gyerekeinket, hogy hát, írt hozzanak a nagyvilágról, meghallgassák az ő kisebb, nagyobb gondjaikat, örömeiket, és én azt gondolom, hogy erről szól a nyár. Adja az Isten, hogy tényleg ne gubózzuk be a szobánkba. Ugye minden városban most kezdett kialakulni ilyen nyugdíjas klubok. Hál' Istennek többen is részt vettem, ugye korom alapján most már hát nem ifjúsági rendezvényekre hívnak, közben oda is, hanem inkább idősekhez. Múltkor is meghívtak Udvarhelyre, vagy Csíkszentgyőrre, és délelőtt kedden 10 órára hívtak. Én magamban gondoltam, hogy hétköznap ki fog nekem oda eljönni, hogy meghallgasson engemet. Aztán amikor kiértem, hát egész kultúrház volt tele idős férfiakkal, nőkkel, nyugdíjasokkal. Nagyon-nagyon aranyos volt, nagyon nagy élmény volt nekem is, hogy igen, együtt, közösen imádkoztunk. Ők énekeltek, meg táncoltak, és előadást is tartottak. Együtt ebédeltünk, igazán remek napot szerveztünk be. És hát ugye ezeket a nyugdíjas klubokat én nagyon szeretettel hívom Tustádra. Tustádon van egy otthonunk, ahol valamikor 150 gyerek volt, de ott is most csak 12 gyerek lehet, és igazából átalakítottuk az egyik szárnyat teljesen, szépen felszereltük ilyen kétágyas szobákkal, mindennel, hogy akár egy nyugdíjas klub is oda jöhet, és ugye azért is lenne jó Tustádon, mert ott gyógykezelést is lehet kapni. Tehát egy idős ember, hogy egy nyugdíjas elmegy a betegbiztosítóhoz, és kicsit elpanaszolja, hogy a fája, a dereka, meg a lába, meg nem tudom, felírnak neki egy háromnapos gyógykezelést, amit Tustádon lehet, hát ugye érvényesíteni, és nagyon jó eredményeket érnek el, és hogyha az ember megfejeli még egy három nappal, hét alatt, Bizony, én sok embert láttam, a járókerettel jött, és hát saját lábán ment haza. Igen, adná az Isten tényleg, hogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, ne fogadjuk el, hogy hát ilyen az idő, meg ilyen az élet, meg hogy az ember megöregszik, és akkor meg kell halni. Nem, hogyha megteszünk mindent egészségünkért, testi-lelki egészségünkért, hát gondoljuk el, hogy Jézus Krisztus hány embert meggyógyított. Olyanon is tudott segíteni, aki 37 éve bénán feküdt. És ugye azt mondja, meg akarsz gyógyulni? Én azt hiszem, nekünk is ugyanezt ezt a kérdést felszegezi a mi úrunk Jézus Krisztus. És hát ugye, hogy most a gyógyfürdő, az imádság, mi gyógyít meg bennünket? Hát az legyen Isten titka. A lényeg az, hogy erőbe, egészségbe, békességbe, szeretteink körében Isten tudjuk dicsőíteni. Nyár erről szól. Adná az Isten tényleg, hogy felkeressük egymást. Én a gyerekekről szoktam mondogatni, de én azt gondolom, hogy a nyugdíjasokra is érvényes, hogy az ember olyan, mint a rántás. Ha nem kevered, odaég. Ezt mozgásba kell tartani. A gyerekeinket direkt fölvittem a retyezádba. És hát ugye nagyon szép, van egy Lázár nevű vízesés. Több mint 100 méterről zubog, ottan a sziklákon folyik alá a patak. És hát ugye a földre, akkor leesik ott egy ilyen jó nagy gübét vájt magának, hát ilyenkor nyáron, hát lehet fürödni általában, hát fogadásból szoktunk fürödni, hogy ugye nem mersz belemenni, én nem merjek. És akkor az ember süt bele, és süt ki gyorsan, mert nagyon hideg. De merítettem vizet, és mondta a gyerekeknek, kóstolják meg. És tényleg nagyon-nagyon finom az a oxigéndús, tényleg víz. És elmondtam a gyerekeknek, látjátok, itt ez a rohanó pataknak milyen jó íze van. De vidd haza ezt a vizet, s ragd le a legdrágább kristály pohárba. Nézd meg, egy hét alatt megposhat. Miért? Mert a víznek az életet az ad, ha mozgásban van. Ha pocsolya lesz belőle, mocsár lesz belőle, az nem, hogy ihatatlaná válik, de hát bűzös folyadék lesz belőle. És gondolj arra, hogy a te testednek 70-75%-a, 80 víz. Igen. Vajon jó az, hogyha a testedbe ez a víz poshat? Ülsz egyik helyről a másikra, nézed a televízióba egymás után a, hát a sorozatokat? Én azt gondolom, hogy meg kell mozdulni. És zarándok útakra kell menni. És meg kell látogassuk egymást. És el kell beszélgessünk. Mentálisan is fontos az, hogy a kihívásokkal találkozzunk. És ne a félelem, ne a kishitűség, ne a reménytelenség töltse be az életünket, hanem a bízalom, a remény. Merjük egymást meglátogatni, merjük egymás kezét megfogni, merjük egymás gondjait, bajait meghallgatni, elbeszélgetni. Ugye Boldogságos Szűzanyát mi mindannyian nagyon tiszteljük. Mi volt az első műve neki? Hát az, hogy félrerakott mindent, pedig hát ő is gyereket várt, és mondhatta volna Gábor arkangyalnak azt is, hogy jaj, angyal, hát csokoltatom Erzsébetet, tudod, nekem is éppen imént mondtad, hogy gyerekem lesz, hát nincs pelenka, kelengye, semmi. Hát én azt meg kell beszéljem most a Józseffel, meg édesanyámnak, ezt hogy fogom elmagyarázni? Halvány gőzöm sincsen. Szóval nekem nincs most nekem időm arra, hogy te ucukáljak, amúgy is 150 kilométer Erzsébet, puszíltatom, na, kedves angyal, menjél? Nem, nem ezt mondta, hanem útra kelt, elment a hegyek közé. Hát valószínűleg egyedül. Képzeljük el, hogy akkoriban ez a 156 kilométer azért, hát ma is eléggé macerás lenne gyalog, vagy akár csacsi hátán, teve hátán, gondoljuk el, hogy imbolyog az meg minden, nem tudjuk, hogy, de biztos 3-4-5 nap alatt valahogy a Szűzanya odaér, és akkor megérkezik, akkor magnifikátot énekel. Nem nyafog, hanem mosogat, főz, Öblegeti a kis keresztelő Szent János pizsamáját, pelenkáját, és hát közben énekli a gyönyörű hála énekét. Testvéreim, ha máriás lelkületűek vagyunk, akkor a mai 21. század erzsébeteit fel kell keressük. Tehát nem azt mondom, hogy minden nap, de az, hogy legyen mindannyiunknak jó pár ilyen erzsébete, akit szeretettel, bizalommal felkeressünk, az nagyon fontos. Ugye térjünk vissza a bevezető gondolathoz, aki szeret engem, és megtartsa a tanításomat, azt atyám is szereti, hozzamegyünk, és benne fogunk lakni. Szó szerint idéztem Jézus Krisztus, hát ott utolsó vacsorán elhangzott egyik gondolatát. Aki megtartsa, aki szeret engem, és megtartsa a tanításomat, a parancsokat. Igen, madaraknak két szárnya van, a kereszténynek is, ahhoz, hogy égbe emelkedjen, ez a két szárnya van, a szeretet és a parancsok. Parancsokat is szeretnem kell. Tehát ugye hiába szereted a feleségedet, és ha össze-vissza megcsalod, meg mindenféle utasságot mondasz a háta mögött, az a házasság nem lesz örök, nem lesz hosszú távú. Tehát viheted neki a virágokat, meg hízeleghetsz neki. Tehát igen, együtt kell sziklára építsük a házunkat, hogy a legelső vihar, forgószél, eső ne tudja azt összedönteni. Adná az Isten tényleg, hogy bölcsen, szeretettel, Mária útján mi is elinduljunk egymás felé, merjük egymás kezét megfogni, és merjünk reálisan, ne csak szép szóval, hímes beszéddel, hanem akár kis kiadós takarítással, jó szóval segíteni a másikon. Szent Ferenc Alapítvány összes otthona nyitva áll, a nagymamák, a nagynénik, a nagybácsik előtt, adja az Isten, hogy meglátogassatok. Szükségünk van a ti jelenlétetekre, gyerekeinek szüksége van, nem csak az adományokra, hanem a jó szóra, a szeretetre, az, hogy együtt imádkozzunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

életünk értelme itt a Földön az, hogy megtanuljuk szeretni Istent és másokat. Mondhatnánk akár így is. A szeretet kell, hogy legyen a legfőbb célunk az életben. Ez soha nem választás kérdése csupán, hanem egy döntés. Mi döntjük el, hogy szeretünk-e valakit, vagy sem? Sokszor férjek és feleségek azzal próbálják megindokolni a különvállásukat, hogy már nem szeretik többi a házastársukat úgy, ahogy korábban. Ez azonban nem elégséges ok a szétválásra. Isten egy magasabb rendű szeretetre hív. Szeretet által cselekedni akkor is, mikor a legkevésbé érezzük ezt. Amikor a dolgaink nem egészen úgy alakulnak, ahogyan elképzeltük. Megadni másoknak azt, amire szükségük van. Nem pedig azt, amit megérdemelnének. Ez az igazi szeretet próbája.

Isten minden nap számtalan lehetőséget ad a szeretetünk kimutatására. Mi azonban sajnos legtöbbször túl elfoglaltak vagyunk ehhez. Pedig hányszor gondoljuk magunkban, fel kellene hívnom, bátorítanom kellene, segítenem kellene neki. De aztán mégse tesszük meg, mert valami közbe jön, ami jobban követeli a figyelmünket.

Próbálj meg ma figyelni a lelkiismeretet halk hangjára. Arra, hogy általa vajon mire ösztönöz téged az Isten. És ha sikerül meghallani, ne halogass tovább a szeretet apró gesztusait. Tégy jót másokkal. Segíts, ahol csak tudsz. Hallgasd meg, aki magányos. Vigasztald a szomorkodót.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.
1: Dalfakasztó.
2: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
3: Simó Zsuzsa műsora.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, dalolóit. Mai műsorunkat egy orcsás énekkel kezdjük.

Mai mesének az a címe, hogy a béka király papucsa. Valamikor nagyon régen tarka-barka meseréten csillámlott, hullámzott, enyhe-szélben fodrozódott egy kis kerektó. Partját körös körül ne felejts koszorúzta, ott lakott a ne felejts tündérke. Kék szemét minden reggel friss harmatban mosta, délben napsugárba törölte, és belemosolygott a víz tükrébe. A tóban tanyázó zöld pocakos béka király ilyenkor egész udvartartásának áhítatos csendet parancsolt odalent a langyos iszappalotában, ő maga pedig meg sem moccant, csak pislogott, és nézte a kék szemű tündér vízbe nevető, szépséges arcát, úgy, hogy a szeme is kidüllett beli. Egyszer aztán nagyot és merészet gondolt, miért ne kérhetné feleségül a bájos kis ne felejtset? Boldog lehetne a tündérke, hogy ilyen előkelő kérője akadt. Odafent úgyis csak a szomorú fűz, meg néhány bajszos fűkatona bókolgat neki. Bezzegő kagylókkal rakná ki az útját, moszat szőnyeget terítene a lába elé, úgy hozná le víz alatti birodalmába. Mindjárt el is küldte kérőbe a három legtekintélyesebb vízminiszterét, Kuruttyot, Puruttyot és Kutykuruttyot. Sőt, olyan biztos volt a dolgában, hogy még a szúnyog szárnyakból varrott menyasszonyi fájtat is elküldte velük ajándékba. Hanem amikor a nefeles tündérke megpillantotta a pöffeszkedő békákat, és megtudta, hogy miért jöttek, akkor átkacagott, hogy a környéken minden pókfonál elszakadt. Szerencsére a pókok nem bánták, mert ők is mind a nyolc lábukkal a hasukat fogták, úgy nevettek. Csak a három béka brekeget felháborodva. Ez rettenetes, ez felségsértés, ez ostobaság. Ekkora szerencsét elszalasztani, ahelyett, hogy örülnél, amiért megtetszettél a béka királynak. Ugyan miféle király az, aki naphosszat mezitlábúgrál, nevetett a tündérke. Legalább egy papucsa volna. Nosza több se kellett a díszes küldöttségnek. Kuruty, Puruty és Kutykuruty ész nélkül ugráltak vissza a tóba, hogy hírül vigyék a béka királynak, mit kíván a szépséges menyasszony. Támadt odalent a nagy tanakodás. Elhatározták, hogy ezentúl nem csak a király, hanem az egész béka nemzetség papucsban fog ugrálni. Úgy vartyogtak, úgy brekegtek, hogy az emberek azt hitték, eső lesz. Másnap reggel aztán elindult a küldöttség a mesebeli vargához. A vargának éppen nem volt munkája, gyereke meg annyi, mint a köles, így hát azt felelte, hogy nem bánja, még a békáknak is szívesen var papucsot, csak jól megfizessék. Mindjárt megalkuttak egy maréknyi gyöngyben, és a varga megígérte, hogy harmadnap estére az összes békapapucsot leszállítja a kerektó partjára. Összefutottak a szomszédok, úgy nevettek rajta, de ő nem törődött velük, menten munkához látott. Pápa szemet tett az órára, hogy jobban lássa a sok pirinyó lábbelit, és dolgozott látástól vakulásig. Szebbnél szebb kis papucsok kerültek ki a keze alól, harmadnap estére megtelt velük egy véka. Fogta és boldogan vitte ki a tópartra. A béka király már ott ült apró csigaházakból rakott trónján, nádbuzogányos testőrei között. Körös körül vartyogtak, brekegtek, ümmögtek a mindenféle rendű és rangú békák. A mesebeli varga elébig borította a nagy véka papucsot, de a legszebbiket a tenyerére tette, úgy nyújtotta át a béka királynak. Titokban azt remélte, hogy a békák örömükben még a fizetségét is megduplázzák. Hanem mi történt? A béka király, aki eddig azt sem tudta, milyen a papucs, most a legszebbet is figymálni kezdte. Örömében és gőgében azt sem tudta, hogyan válogasson. Ez nem elég koppanós, az nem elég csosszanós, ennek alacsony a sarka, azt a varga szűkre varta. Ez itt nagyon bőnek látszik, ebben meg a talpon fázik. És mert a király így tett, természetes, hogy a sok ostoba alatt való is utánozni kezdte. Pöffeszkedtek, kényeskedtek, válogattak, és azt sem tudták, hogyan ugráljanak mindaddig, amíg a meglepődött vargát el nem futotta a méreg. Szedte-vette maszatos, moszatos népség. Ti meritek ócsárolni az én munkámat? Ez se jó, az se jó? Hát akkor ugráljatok ezután is mezitláb. Szempillantás alatt összeszedte a papucsokat, és mire a buta békák feleszméltek, már odébb is állt. Kiabált most már a béka királya, hogy a torkán kifért, hogy papucsot, papucsot, akarom a papucsot, de varga azért sem fordult vissza, csak ment nagy mérgesen és neki keseredve hazafelé. A nagy brekegésre a nefeles tündérke is felébredt. Meglátta a szomorú vargát, és a tópartról rámosolygott. Megállj, te szegény varga, megveszem én azokat a papucsokat, éppen jók lesznek a virág tündér testvéreimnek. Meg is vette, ki is fizette, olyan gazdagon, hogy azóta a mesebeli vargának minden gyereke mazsolás kalácsot reggelizik. A tóparton a sok kicsi papucsból papucsvirág lett, béka királynak pedig elmaradt a lakodalma. Csöndes estéken, sok-sok alatvalójával azóta is maga varja papucsát, mert nem találtak még egy vargát,
aki ilyesmire vállalkozott volna. Majd, ha elkészül vele, nektek is küld egy fél párat mutatóba. És ha már a víz körül jártunk az első énekben és a mesében is, akkor egy újabb vizes éneket éneklünk.

0: Köszönjük a Héva zenekarnak, hogy ma is velünk tartottak. Nagy öröm nekünk mindig, hogy ilyen jó hangulatban tudunk énekelni velük. Köszönjük a dalfakasztóknak is, hogy velünk énekeltek, illetve együtt tanulhattunk meg két pagányú éneket. Búcsúznak is önöktől.
1: Horváth József.
2: Horváth Jani.
3: Máté Magor.
4: Simó Hanna.
5: Dobai Kincső.
6: Dénes Luca.
7: Nagy Anna Mária.
8: Sófalvi Szille.
9: Dénes Ábel.
10: Nagy Gergő.
11: Daszkeru Dániel.
12: Demeter Kristóf.
13: Dénes Gáspár.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.
14: Dalfakasztó.
0: Hogy tudj mesében, dalban szólni.
15: Simó Zsuzsa műsorát hallották.
16: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros-Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit ezen a szép nyári napon a Szatmárnémeti stúdióból. Napraforgó műsorunk veszi kezdetét, melyben egy ide illő témát hoztunk önöknek, hiszen nyár van, szabadságolunk, elmegyünk valamerre, és egy picit arra szeretnénk a hangsúlyt fektetni ebben a mai műsorban, hogy a szabadságolások alatt hogyan tudok én lelkileg is feltöltődni? Ugye amellett, hogy pihennek, milyen lehetőségeim vannak arra, hogy akkor a lelkemet is egy picit pihentessem, vagy egy kicsit szabadságoltassam a szünet alatt. A Szatmárnémeti stúdióból Trepszker Erika nővér van velem, én Szűcs Tímea vagyok, és egy picit erről a témáról szeretnénk beszélgetni a következő percekben. Erika, ugye nagyon fontos mindannyiunknak a számára az, hogy elmenjünk pihenni, elmenjünk szabadságolni, hiszen az egész évi munka után, vagy a sok munka után, amit ugye az év többi részében teszünk, kell a szervezetnek néhány hét, néhány nap, amikor

0: hova fogunk elutazni. És ez nagyon jó, mert egy kicsit távolságot veszünk attól a helytől, ahol a mindennapjainkat töltjük, és ha távolságot veszünk, akkor másképp jövünk majd vissza ugyanerre a helyre. És mondhatnám azt, hogy teljesen mindegy, hogy hova utazunk el, másrésztről mégis azért megválogatjuk azt, hogy hova utazunk el akkor, amikor szabadságra megyünk, akkor, amikor kikapcsolódni szeretnénk, akkor, amikor felüdülni szeretnénk, pihenni szeretnénk, és nem véletlen az, hogy milyen célpontokat választunk. Elsősorban biztos az a szempont, hogy testileg felüdüljünk, de mivel test-lélek összetartozik, ezért biztos, hogy ez a lelkünkre is valamiképpen kihat. És milyen jó lenne, hogyha valóban a szabadság lenne, és pihenéssel telne el, és nem azzal, hogy aggódunk, hogy a szálláshelyünk le van-e foglalva, parkolóhelyet fogunk-e kapni, forgalmi dugó, stb. Tehát, hogy sokféle aggodalom lehet az emberben ilyenkor, amikor szabadságra megy, és lehet, hogy még sokkal fáradtabban jön haza, mint ahogy elment. De hogy ne ez legyen, én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy akkor, amikor elutazunk egy számunkra kitűzött cél helyre, amit szabadságként szeretnénk eltölteni, akkor ne csak testileg, hanem lelkileg is valóban feltöltődjünk.
1: És ugye erre rengeteg lehetőség van, mert bármilyen úti célt választunk, biztos, hogy akad egy olyan hely, ott, ahova megyünk, ahol picit lelkileg is megpihenhetünk. Most akkor említsük itt a templomokat, hiszen a templomok ugye minden városban megtalálhatók. Én például nagyon szeretem azt, amikor egy új helyre megyek, vagy egy olyan helyről még nem voltam, hogy akkor a helyiségnek a templomát azt nézem meg, egy picit üljek be, és imádkozzak, és töltekezzek, mert mindegyik templom más, és mindegyikben van valamilyen különlegesség, ami biztos, hogy nagyon megfogja az embert, és biztos, hogy te is voltál már olyan templomban, ahol talán érezted azt, hogy valahol itt olyan nagy melegség van, tehát olyan jó ott lenni.
0: Valóban, amikor elutazom én is szabadságra, akkor mindenképpen a városnézések, városlátogatások kapcsán, ha csak lehetőség van rá, akkor nem csak a múzeumokat nézem meg, nem csak az épületeket csodálom, vagy a tereket, vagy a kutakat, szökőkutakat, szobrokat, vagy bármit, ami azt a várost híressé teszi, hanem ha utamba kerül, akkor nyilván a templomokba is bemegyek, és ha Európában vagyunk, akkor ugye magától értetődő keresztény templomokba térünk be, akár katolikus, akár református, akár más felekezetnek a templomába, hiszen minden országnak megvan a maga, úgymond sajátos felekezeti túlsúlya, tehát hogy többségében milyen vallásúak vannak az illető országban, és hogy ettől függetlenül természetesen bemegyünk, és meglátogatjuk azt a templomot. Görögországban, amikor nyaraltam, akkor nyilván, hogy ortodox templomok voltak főként, vagy ha Horvátországban nyaraltam, akkor ott katolikus templomok voltak főként, vagy más országokban is. Tehát minden országnak megvan a maga, úgymond vallási, felekezeti temploma. És számomra, amikor egy ilyen új templomba megyek, akkor mindig az első gondolatom az, hogy mivel egy új helyen vagyok, akkor Istenhez forduljak, és ugye van egy ilyen szokás, hogy egy új templomban lehet egy kérést megfogalmazni Isten felé, és én igyekszem ezt a lehetőséget úgymond ki is használni, és számomra nagyon aktuális, fontos, égető kéréseket szoktam az Úr Istennek megfogalmazni ilyenkor.
1: Így van, az új templomok azok, hogy mindig megfogják az embert. Én ugye picit visszagondolok, ugye sok helyen jártam én is, és sokszor mentünk be templomokba, és mindegyiknek volt valami varázsa, ami megfogott, de talán a legemlékezetesebb, amikor első alkalommal jutottam el Medjugorjéba, és pont úgy érkeztünk meg a buszon, hogy 12 előtt pár perccel, és kimentünk a térre, hogy elimádkozunk mi is az Úr angyalát, és amikor megszólaltak a templom harangjai, valahogy különösen nagyon szépen szólnak azok a harangokat, úgy kifolytak a könnyeim, és emlékszem, hogy nem tudtam imádkozni egyáltalán, a végig zokogtam, hogy itt vagyunk, És utána az első utam a templomba vezetett, és valahogy megfogott annak a templomnak az a, az, az

0: mérhetetlen egyszerűsége, de mégis volt benne valamilyen szépség, ami úgy oda vonzotta az embereket, és hát nem beszélve úgy arra a gyönyörű szűzanya szoborról, ami körül van véve orhideákkal, tehát csak ilyen virágok vannak körülötte, és ott leültem a szűzanya elé, és imádkoztam, és tényleg ezt, amit te mondtál, hogy kérjél valamit a szűzanyától, mert ott vagy első alkalommal, vagy a Jóistentől, de ugye Medjugorjéba a szűzanya, és olyan jó volt ott lenni és imádkozni, és most nem árulom el, mit kértem, valami nagyon egyszerű dolgot tényleg, de teljesült a kérés, és valahogy úgy éreztem, hogy tényleg mennyire jó az, amikor bejutsz egy új templomba, és kérsz valamit, ami természetesen olyat kérsz, ami teljesíthető, vagy amit tudod róla, hogy beteljesülhet, és amikor tényleg az a kérés valóra válik, lehet, hogy nem akkor, lehet nem egy hét múlva, vagy két hét múlva, hanem egy idő után, akkor milyen jó az, hogy tényleg volt egy vágyad, és ez a vágy teljesülhetett.
1: Nagyon szépen kifejezted azt, hogy hogyan lehet lelkileg készülni arra, hogy egy számomra nagyon várt templomba úgymond belépjek, és ezért hajlandó voltam elutazni, és nagyon sok mindent áldozni ezért a célért. És hogy amikor lelkileg is készülünk erre, akkor sokkal másabb az a hatás, ahogy ebbe a templomba belépünk. Számomra ilyen volt az, amikor sok-sok évvel ezelőtt Rómában, a Szent Péter Bazilikába először beléptem. Nyilván ezek megint olyan nagyon híres templomok, és akkor biztos, hogy ez is hozzájárul, hogy már nagyon sokan látogatták, nagyon sok képet láttunk róla, és akkor már mi is nagyon vágyunk, hogy ott legyünk. De hogy amikor beléptem abba a templomba, számomra az a monumentalitás, az a nagyság, hogy a padlón be voltak jelölve, hogy meddig érnek a Európa katedrálisa, és ott láttam az elsők között, ahogy a kapuhoz legközelebb van az esztergomi bazilika, egyike a legkisebb bazilikáknak volt, ugye az is egy hatalmas templom, de a Szent Péterhez képest azok is mind kisebb templomok, és a stílus, az a reneszánsz stílus, amivel ez a templom díszítve volt, számomra akkor nagyon-nagyon mélyen hatott rám, és rácsodálkoztam arra sok márványszoborra, az impozáns méretekre, és a Pietáról nem is beszélve, ami ott rögtön jobb oldalt volt a bejáratnál, és hogy az emberek elsősorban látványosságért mentek be, mert hogy a Szent Péter ugye az a kereszténységnek a központi temploma, de hogy volt lehetőség arra is, hogy egy kicsit elvonulni, mindig biztosítanak egy ilyen oldalsó kápolnát az elcsendesedésre, a szentség előtt szentségimádást végezni akár, és ez nagyon jó, hogy erre külön figyelnek azok, akik egy ilyen híresebb templomnak a látogatásakor biztosítják ezt a lehetőséget, hogy miután a szem teljesen betelt a mindenféle látvánnyal, hogy akkor engedni, hogy ez a sok látvány hasson a lélekre, és hogy hogyan csapódik ez le bennem, és akkor érdemes így elvonulni egy ilyen kis oldalsó kápolnába. Szent Márk Bazilika például nagyon-nagyon lenyűgözött az a sok aranyló mozaikkal, tehát csillogott, villogott ott minden, nem volt két egyforma oszlop, mindegyik más és más volt, és már egy adott pillanatban annyira sok volt ez a gazdagság, hogy muszáj volt így becsukjam a szemem, és akkor illetve egy kicsit adjam, hogy rám hason ez az egész, és ott volt egy oldalsó kis kápolna rész, ahol lehetett leülni és imádkozni, és ez nagyon jó volt, hogy amit láttam, ugye másfél, nem tudom mennyi óra alatt látogattuk meg úgy körbe templomot, hogy az hogyan hat rám lelkileg, és azt úgy nagyon jó hagyni, hogy így leülepedjen és elmélyedjen bennem, és annak a helynek a múltja, a történelme, vagy a jelene, mert hogy ugye ott rengeteg ember fordul meg, hogy az most itt és most hogyan hat rám.
0: Milyen szép, hogy most így meséled, nekem is eszembe jutnak ezek a látogatások, ugye, mi is egy hirtelen ötlettel vagy döntéssel mentünk el Rómába néhány napra, néhány ismerőssel, és emlékszem, hogy kb. 3 vagy 4 napig voltunk ott, de hogy próbáltuk úgy alakítani, hogy akkor igen, volt egy szállásunk, elég messze voltunk a Szent Péter Bazilikától, de ugye valami buszt kaptunk, ami levitt minket a térig, és azt mondtuk, hogy na, akkor megyünk. És természetesen a Szent Péter az elsők között volt, amit meglátogattunk, de úgy kitűztük célul, hogy akkor hát a legtöbb Rómában található templomot akkor látogassuk meg, az ismertebbeket, és úgy megfogott, hogy nem találtál két egyforma templomot, mindegyikben volt valami szépség, például a Szent Pál Bazilika tetszett nekem nagyon, úgy ott vannak a pápáknak a képei körbe, és hogy milyen jó látni azt, hogy igen, ott vannak azok a személyek, akik ugye vezették az egyházat, és az is milyen kicsi, egyszerű templom, de ez a képsorozat szerintem nagyjá is nagyon szépé teszi. Vagy a nagyon tetszett a Santa Maria Maggiore, az is egy kicsi, egyszerű, de megvan a szépsége. És még nekem nagyon, hát furcsa, ugye meg vagyunk szokva, hogy a legtöbb templomban padok vannak, ugye beülünk a padokba, és ugye ezekben a régi templomokban a legtöbb helyen nincsenek, ugye székek vannak kitéve most már, de hogy ugye régen az emberek nem ültek a templomban, hanem ilyen álló lehetőség volt, és hogy mennyire megőrizték ennek a hagyománynak a, hát a szépségét, mert ugye nem tették tele padokkal a templomot, hanem olyan székek vannak kitéve, amit esetleg össze is lehet szedni, amikor nincsen szükségre, és akkor látod tényleg a templomnak ezt a monumentalitását, mert hogy akkor látod igazán, amikor nincsenek ott a padok, mert lehet azok a kicsit kicsinyítik, de amikor így teljeségében tudod látni, akkor olyan gyönyörű, vagy beszélhetünk a Panteonról, az is egy templom, az is, ahol van középen az a lyuk, és amikor bementünk, pont ott volt egy csoport, és meséltek nekik, és mesélték, hogy úgy van kialakítva az a rész ott, hogy nem esik be az eső. Tehát, hogy oké, hogy lyukas, de hogy valahogy úgy van, nem tudom, alakítva, hogy amikor esik az eső, akkor nem feltétlenül esik be a templomba is. És ott is mennyi gyönyörű festménnyel, meg mindennel találkozhatunk, úgyhogy engem lenyűgöztek ezek a templomok, és tényleg úgy feltöltöttem, és nagyon szeretem, amikor tényleg eljutunk egy új helyre, és akkor beléphetsz első alkalommal a templomba. Ugye a tavasszal voltam egy az arándoklaton, ahol tényleg rengeteg templomot látogattunk ott is meg, és annyira szépek voltak, annyira jó volt, amikor vágytál tényleg egy olyan helyre, hogy elmenjél. Most akkor említhetném a Lourdi templomot, ottól három templom van egymáson, és akkor szép sorban bementünk mindegyikbe, és valami lenyűgöző volt ott lenni.
1: Számomra, amikor egy új templomot meglátogatok, akkor nyilván elsősorban a képek azok, amelyek megérintenek, és elsősorban az ablakképekre szoktam figyelni. Nagyon-nagyon szeretem az üvegablakokat, a színes üvegablakokat, és erre úgy Franciaországban éreztem rá leginkább, mert hogy ott az ottani korai meg késői gótika templomokban is különösen nagyon-nagyon sok színes üvegablak gyönyörködteti az embert, és ugye úgy hallottam, hogy jaj, a sártri kék, az a nagyon szép kék, amit az akkori ottani építészek, festők azt kitalálták, és azóta se tudják azt előállítani, és hogy volt alkalmam ezt is látni, és ezek az ablakképek a szépségükben, vagy azt a szentet, akit ábrázolnak, vagy azt a sok történelmi eseményt, vagy bibliai személyeket, vagy a szűzanyát, vagy egy karácsonyi jelenetet. Szóval számomra most ezek az ablaküvegek lettek úgy fontosak az utóbbi időben. Másrésztről pedig, amikor bemegyek egy templomba, akkor úgy leülök, és úgy el tudom képzelni, hogy ha most nekem lenne ez a plébánia templomom, ha én ide járnék vasárnapról vasárnapra, akkor mi érintene meg engem ebben a templomban? Vagy azok az emberek, akik ide járnak, azoknak miért lenne fontos ez a templom, vagy mit teszik különlegessé ezt a templomot? És akkor megkeresem azt, ami engem úgymond megérint. És lehet ez egy templomablak, egy színes üvegablak, de lehet egy freskó, egy kép, de lehet egy szobor, vagy lehet egy oltárkép, vagy lehet maga a templomnak az építészeti stílusa, tehát hogy az a templom éppen milyen építészeti stílusban épült, vagy az a stílus az akkor és ott hogyan hat rám. De volt, hogy már a templom padlózata érintett meg igazából. Franciaországban az egyik templomban egy ilyen labirintus volt a padló kövezetében kialakítva. Szóval sok-sok érdekes dolog lehet egy templomban, ami úgy megérinthet, és hogy mi az, ami igazán Istenhez emel. Volt olyan templom, ahol annyira magas volt, ez egy gótikus templom volt Franciaországban, a Reimsban, annyira magas volt, hogy olyan picinek éreztem magam, olyan kis kicsinek éreztem magam, és hogy az Istennek a mindenhatósága, a nagysága az nagyon megérintett. Vagy egy másik templomban, ahol a templomnak a mennyezetét ilyen kék színnel festették, az eget jelképezve és aranyozott csillagokkal, hogy az ég az ott van fölöttem, és mikor mi érint meg igazából egy templomban sok minden, vagy például egy egyszerű szobor, egy régi szűzanya szobor, vagy Szent József szobor, vagy Jézus szíve szobor, és a maga egyszerűségében sokszor egy arc, egy gesztus, egy szoborban nagyon-nagyon sokat tud kifejezni.
0: Így van, és azt hiszem, hogy még nagyon sokat beszélgethetnénk erről, hogy mi is az, ami megfog minket a templomokban, mik azok a szépségek, amelyek bevonzhatnak egy idegen templomba, akárhol is vagyunk, és tényleg én úgy gondolom, hogy fontos az, hogyha elmegyünk valóba kirándulni, vagy elmegyünk valóba nyaralni, akkor keressük meg annak a helyiségnek a templomát, és térjünk be néhány percre, és mondjunk egy imát, és köszönjük meg a jó Istennek azt, hogy vigyázott ránk az úton, és elérhettünk ahhoz az úti célhoz, mert ezek is fontos dolgok, vagy akárhova megyünk, akár nyaralni, akár egy fesztiválra, akár egy találkozóra. Most akkor itt említhetnénk, hogy ugye nem csak úgy tudok feltöltődni lelkileg, hogy a szabadságom alatt bemegyek egy templomba, hanem úgy is töltődhetek, hogy elmegyek egy találkozóra, vagy egy olyan ifjúsági találkozóra, fesztiválra, ami tényleg arról szól, hogy akkor a lelkemet is egy picit fürdessem a Jóistennek a szeretetében, és töltődjek egy kicsit a nyár folyamán.
1: És amikor akár így templomokban, vagy akár ilyen szent helyeken vagyok, akkor fontos észrevennem és értékelnem azt, hogy szent helyen vagyok, hogy ez egy Istennek szentelt tér, hely, és hogy a tiszteletet adjam meg annak a helynek, ahol vagyok, az öltözékemmel, a magatartásommal, a viselkedésemmel, nem csak arra legyek tekintettel, akikkel együtt ott a templomban vagyok, a többi turista vagy látogató, hanem azt, hogy tudom, hogy ez nem csak egy egyszerű épület, hanem ez egy Istennek szentelt hely, egy szent tér, és ehhezzel ilyen tisztelettel viszonyuljak.
0: Így van, mi arra biztatjuk önöket, hogy akkor térjenek be egy-egy ilyen szép helyre, menjenek el egy-egy jó fesztiválra, hát főleg a fiatalokat biztatom, de akár az idősebbek is biztos találnak egy olyan helyet, ahol lelkileg is töltődhetnek a nagy meleg nyár folyamán. Mi megköszönjük, hogy velünk tartottak, és hogy együtt lehettünk ebben a mai műsorban. Jóisten áldását és szeretetét kérjük önökre. Kívánunk egy áldott, örömökben gazdag, szép hétvégét. Búcsúzunk a Szatmár Németi stúdióból.
1: Trepszker Erika.
0: És Szűcs Tímea. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmárné Medi stúdióból. Következőkben fogadjuk az ima szendékaikat, majd az örvendetes rózsafűzért és a Jézus szíve litániáját fogjuk imádkozni, mindannyiunk kéréseiért, szándékaiért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, a 0758 420 555 pedig az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak, nekünk ajánlják fel imáikat ezen a mai szép napon is. Van egy üzenetünk, imád kérek testvéremért, gyógyulásunkért, édesanyámért és magamért. Köszönöm, írja egy kedves hallgató.

0: Üresek a vonalak, üresek a postalálek, ezért bíztatom önöket, hogy hívjanak nekünk, minket, és írjanak nekünk. Van is egy telefonáló. Haló, Mária Rádió.
1: Haló.
0: Köszöntjük.
1: Köszöntessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Imád szeretnék kérni Gizikét, aki a budapesti kórházban nagyon súlyos állapotban intenzív osztályon fekszik. Kérem a mindenható Istent, áldja, védje, oltalmazza, legyen meg az Isten takarata. Köszönöm szépen, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt az ő gyógyulásáért. Hozzunk a Jóisten elé minden beteget, és imádkozzunk értük is. Nyímásből én is felajánlom az egész napi rózsafőzért a szűzanyja tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, kérjünk a Szent Lelket, hogy adjon mindenkinek alázatosságot a szívébe. Imádkozom a fiatalokért és a kapott kegyelmekért. Rózsafűzért felszeretném ajánlani László megtéréséért, Jézusom, bízom benned. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékért, az idegenben dolgozó fiamért, minden munkatársért, Szűzany óvja meg minden bajtól az utazókat, szerencsés célba érésért, Isten védelméért. Imád kérek a külföldön dolgozó férjemért, gyermekeimért, a szűzanyja oltalma legyen rajtuk. A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmai menyhüléséért, családi békéért, Csíksomjon segítő Szűzmária takarjon be védő palástjával. Imádkozom a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, az örök világosság fényes kendjék nekik. A mai elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért, az életemből bízom a közös ima erejében. Ezt a rózsafűzőt felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, a Szentlélek vezessen minket a helyes útra, és imádkozom egy fontos ügy megoldásáért. Ezt a rózsafűzőt a családomért ajánlom fel. Haló, Mária Rádió!
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus
0: szent
1: neve. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Önökkel együtt imádkozva rózsafűzét felajánlom hálából a Jóistennek minden nap a kapott kegyelmeké, családom minden egyes tagjai, és szeretet, egészség, békesség legyen a családba. Lelki testvéreimé, Mária Rádió nagy családjáért, minden beteg bajba jutott embertársamé, világbékéért, hitünk erősödéséért, és minden kedves Mária Rádió hallgató egyéni szándékára, valamint halottaim lelki üdvéért, Isten áldását kérve mindenki életére, családjára, áldott szép napot, egészséget kívánok szeretettel mindenkinek, dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus szent neve.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsetesék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az utolsó fel szeretném ajánlani Böcskei László püspökúrért és Szilágyi Lászlóért is névnapjuk alkalmából, de felajánlanám még minden László nevű apácsiért is és hallgatókért, az én kisfiamért is, aki a László nevet viselte, az ő lelke üdvényét. Még fel szeretném ajánlani Tibor atyáért és Majoros Attiláért köszönet és hálaképpen, hogy eljuttattak minket Szőkefaldára, és Kolozsvári Józsefért, akihol szeretettel fogadott minket Szőkefaldán. És felajánlom a mindenkiért, elhuntjainkért, a tisztító tűzbe szenvedő lelkekért, és érted is tűnni a köszönöm szépen. További áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük a telefonát, köszönöm szépen én is az imákat. Rózsafüzért felajánlom lábam gyógyulásáért, fiam családjáért, Jézusom, bízom benned. A mai imát kérem a családom betegeiért, rokonokért, a szenvedőkért, Attila fiam gyógyulásáért, anyagi gondok megoldásáért, a Mária Rádió dolgozóiért és az összes elhunyt rokonomért, Hajni írja Szentegyházáról. Imádkozzunk együtt! Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék a hét! Felajánlom ezt a betegi kért, hallottakért, a férjem és magamért, magukért is. A háborúnak szűnő, a babácsikért is, háborúnak szünet is. Imádkozzunk együtt! Dicsértessék Jézus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítse a munkájukat, egészségért, békességért, családunk anyagi gondjainak a megjavulásáért, a fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten és a Szűzanya segítő kegyelme könyörüljön rajtuk. Imádkozom a világ gyógyulásáért és békességért, valamint édesanyámnak a lelke üdvéért és a család többi halottaiért. Hidegségről érkezett ez az üzenet. A mai rózsafüzét felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek hálából, egy megfelelő társért, Magdi írja Székelyudvarhelyről. Halló, Mária Rádió!
3: Jézus Krisztus, ezt a rózsafüzét és elhelyezmákat és nemiséket önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a Szűzanyának, az ő szent fiának a kapott kegyelmekért. Felajánlom Endes János lelkeügyvéért, akiért máma lesz a hatátás megfizikező szentmise, Kászoni Juska lelkeügyvéért, valamint a Csíkszentsimoni Beke Erzsike lelkügyvéért, aki Magyarországon halt meg, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, az örök világosság fényeskedjék nekik, és családjaiknak adjon lelki megnyugvást. Felajánlom családom minden élő és meghalt tagjáért, sok-sok betegtársam és a magam gyógyulásáért, egyházközségünk plébánusáért és minden egyes lakójáért, a háborúk megszűnéséért, a Mára Rádió fennmaradásáért, minden dolgozójáért és sorgatójáért. A Jóistentől megáldott hétvégét kívánok mindenkinek. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Jóisten, hallgassa meg. Mai rózsafüzét felajánlom a gyermekeimért, akik külföldön élnek, hálából és megfelelő társért, egy három gyermekes édesanyáért és a daganatos betegségből való gyógyulásért, Magdi írja Székelyudvarhelyről.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Megköszönöm a szűzanyának és az Úr Jézusnak, hogy minden napra megadta a kegyelmet, a segítő kegyelmet a részemre, és a családom részére, és még szeretném a családomé felajánlni, a közös halottjaimért, a férjem lelke üdvéért, mert Péternek hívtás között eddig, mire a következő napja, de a kontolmáci temetőben alussz örök almát. És még felajánlom a Deák Józsika lelkié, aki máma reggel volt a Szent Miséje, a 12 éves évfordulója, mert hirtelen itt hagyta a családját, fiatalom. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, ezért ajánlom a rózsafüzért, és minden nap imádkozok önökkel, s önökért is, de Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük a telefonát, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Imád kérek gyermekem sikeres vizsgájáért és egy fontos szándékért. Ezt a rózsafüzét felajánlom a sok kapott kegyelemért, az összes halottaim lelke üdvéért egy mindennapos hallgató írja Csíkszeredából. Imádkozzunk közösen. Halló, Mária Rádió. Mindöröki, amen.
2: Hát a szépúvasútja magyarztás imája, a szépűséget önökkel imádkozott el olyan, hogy a képtelő vágyaságyám, és a családom itt négy gyermekét, és máma van a nagyobb fiamnak, nevennapja, a Jóisten adjon békességet, egészséget, és Isten éltesse sokra egyenes felesébe, két gyermeke, nyokalja, mennyivel együtt, békességet kérek a Jóistentől, és felajánlom a többi gyermekeimért, családjukkal együtt. Dávid Tőlemért, apus a 84 részüleimért, légy testvére.

Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. A felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért, köszönöm. Imád kérek a fiamért.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Szeretettük a Zsuzsi Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm miatt a műsorvezetőt, azt a rózsafűt és a mai értes imád. Felajánlom, kérem, magukkal együtt imádkozom. Vajánnét Makkai Martinét, akinek egyéves évfordulója van, mama, s regál volt Magyarországon is, mi nem tudtunk elmenni betegség miatt. Akkor egyetlen drága fiamnak lelkanyagodolmait, Szent László, névnapja, születésnapja, 11 éve, hogy ő felkötözött fiatalon az örök hazába. Minket pőtnek a család, összes méghogyainak kívánok, adjon a Jóisten örök nyugodalmat, nyugodjanak békességben az Úr Jézus Szent nevében. Nagyon szépen köszönöm, hogy a dicsőítessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, imádkozzunk együtt. Jóisten, hallgassa meg kéréseit és minden kérést, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívjuk most önöket, imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafőzért, majd a Jézus szíve litániáját a mai délelőttön a görög katolikus imacsoportunk vezetésével. Tartsanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekévé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, az igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és a szent lélekben, ami Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az atyától öröktől fogva született, világosság a világosságtól, igaz Isten az igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek, aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott és megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától, és emberré lett, és megfeszítetett, mi érettünk Poncius Pilátus alatt, szenvedett és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennyekben, és ül az atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a szent lélekben, Úrunkban és elevenítőnkben, ki az atyától származik, ki az atyával és fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anya szent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és a jövendő örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Amikor az örvendetes rózsafűzért imádkozod, a názáreti ház örömet árul eléd. Alázattal, tiszta szívvel Máriaként közelíts minden egyes jelenethez, s akkor az örökké való örömet ízlelsz. Ha pedig visszatérsz gyakran ehhez titokhoz, otthonod lesz a názáreti ház, otthonod lesz az Isten öröme, otthonod lesz az örökké valóság. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szent Lélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szentitok, akit a Szent Szűzerzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza titkot. Öröme megfoghatatlan, mégis valóságos, oly hatalmas, oly mély, oly emberi. Szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicsérete formája, fölcsendül a magnifikát, amikor Jézust hordozott szívedben, élő tabernákulumá válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszony

0: Isten,
1: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának,
2: a fiúnak is.

0: Istentől vezett a
1: mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit te Szent Szűz a világra szültél, figyeld Mária hódolat teljes magatartását, ahogyan kezében veszi, ahogyan nézi, becézgeti a kis gyermeket. Ebben a csöp ember palántában benne lakik az Istenség egész teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most is.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.
1: Negyedik szent titok, akit te Szent Szűza templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adnia a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőről járja át. Tudja és bizonysága megerősítést nyer a két öreg próféta szavaiban. Öröme a tisztán lát.

0: Tásból fakad, Isten olyan feladatra hívta meg, felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadobban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet, ez az öröm legtöbbször nem érezhető.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, az, akit te szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban bemutattál.

0: királyán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szentszóz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyunk között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szentszűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: most és

0: különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ötödik szentitok, akit te szentszűz, a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történeteket, és elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, Szentlélek, vezess! Amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezedet, tanít, s a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s akkor megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és
1: mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Szentsé, imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Végy hatalmas pártfogásodban és támogasd áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által, amen. Rózsafüzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária rádió királynéja,
1: könyörög érettünk.
0: Jézus szíve litánia, Uram irgalmaz nekünk,
1: Uram irgalmaz nekünk.
0: Krisztus kegyelmez nekünk,
1: Krisztus kegyelmez nekünk.
0: Krisztus hallgass minket,
1: Krisztus hallgass minket,
0: Krisztus hallgass meg minket,
1: Krisztus hallgass meg minket.
0: Mennyi Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Lélek Úr Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya Fiának szíve,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve szűzanya méhében Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fönségű szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelieknek szent szekrénye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, melyben a mennyi Atyának kedvetelt,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmú kívánsága,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és a szentség forrása,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kút feje.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, bennünk remény, benned reménylők üdössége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmez nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szeléd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiad szívére, és mind a ma dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodat dértesedeznek ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

Isten hozott benneteket, szervusztok! Nézzük csak, hogy hol is tartunk. A hitnek a fonákját néztük meg először, mi az, ami nem a hit. És aztán próbáltuk azt megnézni, hogy mi az, ami hitnek nevezhető, és eljutottunk egy nagyon egyszerű mondatig, hogy a hit szabad döntés a bizalom mellett. És utána mindezt egy dinamikus modellbe helyeztük, Kolbnak a tanulási modelljét használtuk föl arra, hogy annak kapcsán próbáljunk valamit elmondani arról, hogy mi is a hit, és akkor így kiegészült ez a mondatunk, most már ezt nem mondom, hogy mivel, de azért elmondom, tehát, hogy kísérletezés, fölfedezés, gondolkozás, döntés és cselekvés, és ezt megelőzi egyfajta hívás és bizalom, aztán pedig betetőzi egyfajta elköteleződés és hűség. És a folyamatban meg tud jelenni az a hit, ami, hogyha ezt egy szentírási történet tükrében nézzük, akkor az, amikor Péter és János futnak a sírhoz. Tehát erről volt eddig szó, ebben az összefüggésben beszélünk, és akkor eljutottunk oda, hogy ha ebben a folyamatban gondolkodunk, akkor nézzünk meg olyan embereket, akik egy nagyon sajátos élettapasztalattal rendelkeznek, mégpedig, hogy krónikus betegek, vagy pedig, hogy ezen belül, vagy ezen kívül, ez most mindegy, haldoklók, vagy pedig, hogy olyan súlyosan sérültek, fogyatékosak, hátrányos helyzetűek, hogy azt nevezhetjük krónikus betegségnek, és arra kérdezünk rá, hogy ezekben a tapasztalatokban, amit olyan testvéreink élnek át, akik nagyon sajátosan nehéz helyzetben vannak, hogyan tud megjelenni valamiképpen az a hit, amiről eddig beszéltünk. És azért vettük elő a krónikus betegeket, mert az egy annyira kifacsart helyzet, egy olyan nehéz, hogyha ott lehetővé válik valamiféle tapasztalás, amit a hit körébe hozhatunk, akkor ezeknek az embereknek a tapasztalása hiteles. Sokkal mélyebb hitellel bír, mint ha az egészséges ember mondja azt, hogy az élet szép. Ha a boldog ember, akinek jól megy sora, azt mondja, hogy érdemes élni, akkor ezt meghallgatjuk, és nincsen súlya. De ha a gyógyíthatatlan beteg mondja azt, hogy élni érdemes, és az élet szép, és neki van egy ilyen mély tapasztalata, amit nem egyszerűen csak mond, hanem valahogy eljutott ide, és mi pedig találkozunk vele, és hitelesnek látjuk, akkor ezek a kijelentések, amelyeket tőlük hallunk, mégiscsak valami nagyon fontosat mondanak nekünk a témánkról. Nézzük a pontokat, gyorsan csak végigmennék. Eddig arról volt szó, hogy a megváltoztathatatlanban fölismeri valaki azt, hogy szabad, és mindez tapasztalásszerű, élményszerű, a magányban, hogy nincsen egyedül, a tehetetlenségben, hogy oltalom alatt áll, az értetlenségben, vagyis hogy nem értem, hogy ez miért is van, vagy miért történt, is lehet értelmes életet élni. Amikor nincsen meg az élethez minden föltétel, vagy föltétele annak, hogy valami teljesítményt mutassak föl, akkor is érdemes élni. Gyógyíthatatlanul is van az életnek célja, betegen is lehet teljes életet élni, szenvedésben is lehet értékes az élet, a haldoklónak is van reménye, az agóniában is van valamiféle lelki béke, a fájdalmakkal érő ember nyitott tud lenni a végtelenre, az esendő ember tudja a teremtőjét dicsérni, aki nem tud mozogni is tud fejlődni, a kiszolgáltatott embernek is van méltósága, és az áldozat is tud áldozatot hozni. Ez volt. És akkor nézzük, már csak 5 pont van ebből. Tehát a testvéreink tapasztalata. A sebzett ember képes kincseket előhozni az életéből, mégpedig nem is akárhonnan, hanem éppen a sebeiből. Ez egy annyira szép dolog. Hát a keresztény misztika ezt olyan mértékben fejezi ki, hogy enélkül a tapasztalat nélkül, ezt nem tudom, hogy megvan-e bennetek, vagy nincs, vagy megfogalmaztátok-e ezt a tapasztalatot, vagy nem. Amiről a keresztény misztika beszél, az egyszerűen inkább elképesztő és lehetetlen, mint sem tűnik valóságosnak, pedig egyszer tapasztald meg, és tudod, hogy mennyire valóságos. Ugye ez az a kifejezés, amit az egyik mise imádságában mondunk, az egyik prefációban, hogy Jézusnak a sebeiből jöttek létre a szentségek. Az Istennel való találkozásnak kiemelkedő lehetőségei, hogy mindenki vonzódjék az üdvözítő föltárt szívéhez.
Mert abból a föltárt szívből, itt az átszúrt szívről beszélünk, az életnek a kiapadhatatlan forrása fakad. Ugye ez az egész inkább költészetnek tűnik, ilyen elszállt embereknek a nem tudom én miének, közben pedig olyan valóságos, azt nem kívánom, hogy legyetek sérültek. De ha már azok vagyunk, akkor azt viszont nagyon-nagyon szeretném, hogy pontosan a sérüléseinkből fakadjanak nagyon nagy kincsek. Na egy kicsit hadd beszéljek erről. Emlékszem, ezt is mondtam már, volt itt Magyarországon már nem tudom mikor a családterápiás világkongresszus. Lehet, hogy ezt tudja valaki. Bni elnökölt, Böszörményi Nagy Iván ült, és mindenkit körülvette. Nagyon izgalmas előadások voltak. Többek között volt egy olyan előadás, hogy azt kutatta egy olasz családterapeuta, hogy a családterapeutáknak mi történt a gyerekkorában. Hogy ki lehet-e mutatni azt, hogy valami nagyon sajátos életesemények kellenek ahhoz, hogy valaki családterapeutának adja magát. És azt hiszem, nem kell túl nagy fantázia, hogy nagyon is kiderült az, hogy akik felnőtt korban ilyen őrültségre vállalkoznak, mint hogy családoknak a vége láthatatlan szövegeit hallgassák, hogy ezt ilyen empatikusan fejezzem ki. Ők természetesen gyerekkorban, és egyetlen szempontot mondok csak, majdnem mindnyájan túlzott felelősségvállalásra kényszerültek a saját családjukban, és nem volt számukra megengedve eléggé az, hogy gyerekként gyerekek lehessenek. Vagyis az, hogy egyáltalán vannak olyanok, akikhez bajban fordulhatunk, az abból fakad, hogy ők valamikor bajban voltak. És hogy aztán, amit Bagdi Emőkéről hallottam, hogy úgy kezdi a pszichológia szakon a Károli Gáspár Egyetemen az első órát a pszichológia szakosok, hogy hát én pontosan tudom, hogy pszichológia szakra csak sérült ember jön, és hogy az, hogy maguk most itt vannak, egy nagyon konstruktív kísérlet az öngyógyításra. Ezt én nem hallottam, csak hallottam. És ez pontosan így van. De hát erről persze már sok szó esett, hogy normális ember jogász lesz, közgazdász, nem tudom mi, műszaki, pénzt keres, boldogan él, míg meg nem hal. Olyan sérült emberek lesznek segítő foglalkozásúak, ezt most nagyon kisarkítva mondom, de sokkal több realitása van, mint ahogy esetleg gondolnánk. Minden esetre, amit most elmondtam, ez rám biztos, hogy érvényes. Ez teljesen biztos. Tehát én dupla szülősítésen estem át, minden, ami kell, ami ahhoz vezetett, hogy elég sérült voltam ahhoz, hogy én egyszerűen csak próbáltam a fölszínen maradni. Ezt nem is akarom szebben mondani. Én küzdöttem a saját életemért, nem fizikai értelemben, lelki értelemben, és valami ilyesmi jött ki belőle. Nem vagyok jó fej. Ez nem azért van. Sérült vagyok. Gyógyuló félben. De sose lesz vége. Viszont van némi hitem, hogy ez nem veszi el az életkedvem. Szóval, 17. A szegény ember is tud másokat gazdagítani. Most egy vallomást fogok tenni. A vallomásnak az első fele nem a vallomás része, csak a kerete. Több mint 22 éve nem ettem húst. Kivéve egyszer. Ugyanis Erdélyben voltam, és ott Erdély országban, Gelencén, ami az utolsó falu, nem kis falu az, utolsó falu, ahol még Szent László király freskó van az Árpád-kori templom falán, onnan lehet tudni, hogy a történelmi Magyarország határa. Szóval Gelencén befogadott engem egy özvegyasszony. Teljesen olyan volt, mint a mesében. Ez az özvegyasszony olyan szegény volt, a férje meghalt. Volt neki két gyereke, akiket ha akart se volna, nagyon tudott volna élelmezni, meg ruházni. Úgyhogy a két gyereke különböző erdélyi nagyvárosokban, kollégiumban laktak, és ez a néni évente négyszer küldött nekik cipős dobozban süteményt. Évente négyszer, tehát ő többet nem tudott, évente négyszer süti, de süti az nem ilyen Eszterházi torta, nem. Piskóta kakaóporral. Ezt évente négyszer, ennyi jutott. És amikor én oda mentem, pesti úrfi, akkor ez a néni levágta az egyetlen állatát. Ahogy mondom, az egyetlent. És mire én odaértem, már föl is volt tálalva. Hát, vegetáriánizmus ide, oda. Egyszerűen nem volt szívem azt mondani, hogy nem. Egyszerűen nem vitt rá a lélek. Tudom, hogy ezt a történetet egyszer elmondtam már, de akkor is elmondom még egyszer, mert befektetett az ágyába.
egy picike kis háza volt, egy szoba, előtte egy konyha. Tehát én feküdtem, francia ágy volt, én feküdtem az, és ő pedig egy hokedlin ült a konyhába, a hátát a konyha falának támasztotta. Így aludt éjszaka. Így, ahogy mondom, így. Én meg a francia ágyban. Könyörögtem neki, hogy van hálózsákom, hát én nem a francia ágyért jöttem, hát nem volt, egyszerűen nem volt hajlandó. És reggel hozta a pálinkát. Akkor értettem meg, hogy mi az, hogy pálinkás jó reggelt. Tehát, hogy se szó, se beszéd, csipás szem, haj, így, így. Tehát így, azt is megittam. Ezt azért akartam elmondani, mert amikor aztán pedig elköszöntem tőle, akkor kinyitotta, volt egy ilyen kétajtajú ruhásszekrény, és a ruhásszekrénybe ott álltak a férjének a ruhái. És akkor azt mondta, tessék választani. Most ezt már nem. Könnyű volt, mert 30 centivel voltam nagyobb, mint a férje. Tehát, és gondoltam, hogy na most azért mindent nem. És akkor azt mondta, akkor vegyen egy övet. Úgyhogy el kellett hoznom a férjének egy övét. Tehát, hogy egy szegény ember mit, hogyan képes adni, vagy gazdagítani másokat, legmélyebb élményem Erdély. Veszteségben lehet hálásnak lenni. Arra jöttem rá, de nem csak a fejemben, hanem hogy a tapasztalást előhívtam, hogy a hála mélyebben van, mint a veszteség. Pedig az életben van egy pár komoly veszteségünk, beleértve azt, amikor haldoklunk, és éppen az életet veszítjük el ebben a világban. És hogy még ennél a veszteségnél is mélyebben tud lenni a hála. És eszembe jutott az édesanyám, akivel megbeszéltük azt, ő rákban halt meg, hogy ha már morfiumot kell neki adni, ami többé-kevésbé azt jelenti, hogy gyógyításról már szó sincs, hogy akkor hozzuk őt haza az ikertesommal. És hogyha lehet, szervezzük azt meg, hogy akkor addig az egy hétig, egy hónapig, akár meddig hadd halljon meg otthon. És akkor megígértük tesommal, hogy rendítsek. És amikor az első nap az orvos mondta, hogy na most adtam először morfiumot, akkor mondtuk neki, hogy akkor mi meg most hazavisszük az anyukánkat. És akkor beraktuk az autóba, hogy mentőr, mert nem is emlékszem, hazavittük őt, és emlékszem, ahogy letettük az ágyra, akkor anyukám elkezdett sírni, és azt mondta, hogy ti olyan jó gyerekek vagytok, hogy én annyira, annyira boldog vagyok most, hogy olyan szép az én életem. Ezt mondta. Pedig a hála mélyebben van, mint a veszteség. Mélyebbről tud föltörni. Ha nem hiszitek, kérdezzétek meg az anyukámat. 19. Magunkra hagyva is tudunk közösségben lenni. Eszembe jut egy kedves ismerősöm, levágták a lábát. És ahogy levágták a lábát, és én látogattam őt hétről hétre, akkor egyszer csak kezdtem rajta észrevenni, hogy egy ilyen mély összetartozásról kezd beszélni azokkal, akiknek szintén levágták a lábát. És azt mondta, hát ezek az én társaim. Hogy a beteg ember egy nagyon mély összetartozást tud átélni más beteg emberekkel. Hogy a haldoklóban is van egy nagyon mély összetartozás a sorstársaival. Hogy pont amikor átéljük azt, hogy bizonyos dolgokat egyedül kell végigcsinálni. Szóval ülhetek én ott a haldokló ágya mellett, azért ő azt egyedül csinálja végig. Egyedül. Egyedül, egyedül. Én csak ott vagyok mellette, de azért azt ő egyedül csinálja végig. Legalábbis, na ezzel valamit akarok mondani. És hogy ebben a helyzetben is olyan mély közösséget lehet átélni. Nagyon-nagyon mélyet. Emlékeztek az a néni, akiről beszéltem múlt héten? Azóta már ott van, odafönt. Tudjátok, aki mondta, hogy én már Feriken nem akarok veled beszélgetni. Ezt tudom, hogy a lányom azt akar, hogy beszélgess vele, de én már nem akarok. És akkor 20. Kilátástalanságban is lehetünk boldogok. Egy kilátástalan helyzet nem teszi lehetetlenné a boldogságnak a tapasztalatát. Egy történet, egy valós történet, 11 éves kisfiú, leukémiás. A leukémiának a vége felé jár, és egy viszonylag gyors lefolyású, egyértelműen lehet tudni, még minden remény ellenére is, hogy néhány hónap. És akkor a kisfiúnak születésnapja lett. És a kisfiú természetesen kért, mint minden kisfiú, legalábbis egy jó lasztit, meg legalábbis egy jó kis tortát a kedvenc tortájával, és boldog volt a születésnapján. És ült a család, és az anyukája pedig sírt. Ó, az utolsó születésnap, ó, az én fiam, most boldog is. És akkor a kisfiú rákérdezett az anyukájára, hogy anya,
Te mit szeretnél? Nem csak én kérhetek valamit születésnapomon, én megengedem neked, hogy te is kérjél valamit a születésnapodon, a születésnapomon, mert látom, hogy sírsz. Erre azt mondja az anyukája, ó, hát én néhány boldog napot szeretnék. Ugye mi ennek az üzenete, amit az anya nem akart kimondani, hogy szeretném, ha meggyógyulnál. Ugye én már csak akkor tudnék boldog lenni, hogyha te meggyógyulnál, de hát ezt nem mondta ki, csak úgy kiszaladt a száján, hát néhány boldog napot. És erre a kisfiú a következőt mondja neki. Anya, én vagyok leukémiás, nem te. Ha én kibírom, te is. Most befejeztem ezt a 20 pontot. Így próbáltam leírni ezeket a nagyon mély tapasztalatokat, és most arra szeretnék rákérdezni, hogy ha valaki átéri ezt a tapasztalatot, és ugye a hátterünk az az, hogy az illető átmegy a tapasztalati tanulásnak a folyamatán, a hit tapasztalati tanulásának a folyamatán, akkor ez milyen irányba viszi az ő életét. Ez izgat most, és akkor erről írtam 8 pontot. Ezeket a mai alkalomnak azt hiszem ez lesz a zöme. Mind a 8 pont természetszerűen paradoxon, óriási ellentmondás. 1. Ez a fajta tapasztalati hit akkor is van, ha nem szólítjuk. Szóval megerősíti a földön be nem teljesülő vágyakat. Hát ez a hit megerősít engem azokban a vágyaimban, amelyekről én magam is pontosan tudom, hogy nem fognak beteljesülni. Paradox módon ezeket mégiscsak megerősíti, és ez a megerősítés nagyon nagy haszonnal jár. Majd most mindjárt nézzük csak. Például házastársaknál szeretnélek téged úgy szeretni, ez a legmélyebb vágyam veled kapcsolatban, mint ahogy Jézus szeret engem. Én nagyon szeretnélek téged önzetlenül, igazi, mély szeretettel szeretni. Ez a vágyam beteljesedik? Sajna nem. Hiába van aranylakodalom. De hogy tudunk mi úgy szeretni, mint? Nem tudunk. És mégis ez a hit folyton folyvást megerősít engem azokban a vágyaimban, amelyek sosem fognak beteljesedni, és miközben ezek a vágyaim megerősödnek, érdekes módon ennek a hitnek van egy olyan hatása, hogy ebből nem egy keserűség fakad. Ó, akkor minek ez a vágyakozás? Milyen reménytelen az egész? Ó, most itt vágyakozom, és sose érem el. Mennyire kilátástalan, milyen fölösleges, milyen lehetetlen. Ó, Jézus engem becsapott. Olyan vágyakat ültetett el bennem, sose teljesedik be. Micsoda kitolás. Ó, de hogyha ezen a tapasztalati alapon vagyunk, ezek a vágyaink nagyon mélyen megerősödnek. És most az a kérdésem, hogy persze költői kérdés, elég csacska kérdés, hogy a házastársunk örül-e annak, hogy egy soha be nem teljesedő vágyjal él mellett a házastársa. Hát, ha én házas lennék, nagyon szeretném, hogy az én házastársam ilyen vágyakkal föl legyen szerelkezve. Nagyon szeretném. Van-e bennünk mély vágy? Még talán abban is, aki most itt ül és azt mondja, hogy jó, az Isten téma engem azért annyira kölsebben nem izgat. De azért valamennyi vágy csak van bennünk, hogy azért egyszer az Istent látni. Valamennyi, hát amennyire képesek lennénk, hát azért nem ár. Azért, hogy ingyen osztogatnák nagy Isten tapasztalatot, azért beállnál a sorba. És közben pedig ez a vágyakozásunk, hát annyira korlátozott módon teljesedik be, hogy hát az... És mégis ez a vágy a jelen számára, meg az emberi kapcsolatok számára rengeteg haszonnal jár. Aztán én ahhoz a mondathoz jutottam, hogy azok a mély vágyaim, amelyek sosem teljesednek be, de mégsem kell őket elvetnem, tesznek igazán emberivé. Hogy talán, amikor, nem tudom, elénk állítanak nagy humanistákat, akik tényleg azok, igazán mélyen emberiek, hogy talán ez éppen őrájuk is nagyon jellemző. Hogy attól olyan mélyen emberiek, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ugyan már ennek a vágynak semmi értelme nincs, hogy ő akkor sem mond le erről. Ez volt tehát az első. Tehát ez a tapasztalati hit megerősíti a földön be nem teljesülő vágyaim. 2. Ez a fajta hit megerősíti az el nem érhető célokat. Mondjuk krisztusi embernek lenni. Mondhatom úgy is kereszténynek lenni. Tudom, ezt minden évben mondom, Jézus volt az utolsó keresztény. Hát mi csak itt. Tehát van egy célunk, ami sose fog beteljesedni. De ettől még javára lenni másoknak. Vagy lehetőleg javára lenni sokaknak. Vagy nem szeretném leadni azt a vágyamat, hogy ami itt történik, az mindannyiótoknak a javára legyen.
és ne legyen valakiknek a javára, és másoknak a kárára. Miközben, ha elég becsületes vagyok magammal, azt kell megállapítanom, hogy az lehetetlen. Hogy egyetlen mondatot is lehessen úgy elmondani, hogy ez mindenkinek a javára legyen, és ne legyen néhányaknak a kárára. Egyszerűen azért, mert ahányan vagyunk, annyi fülünk van. Annyi előtörténetünk, tapasztalásunk. És én gondolhatom azt, hogy ez egy bomba biztos mondat. Hogy ez egy jó mondat, ez most elér téged, és ez ad neked valamit. És mindig lesznek olyanok, akikben mire úgy tudatosul, hogy mit mondtam, valami teljesen más lesz az üzenet, mint amit én gondoltam. Hányszor tapasztaltam azt meg? Például tegnap is. Mert tegnap is tartottam felnőtt katekézist odahaza, és akkor elmondtam egy-két mondatomat, és persze jött valaki, földúlva, magából kikelve, és elmondta, hogy hozzá hogy érkezett meg az üzenet. És akkor hosszú percekbe került, míg ugyanoda jutott el, mint a hittanóra előtt volt. És ugye fogalmam sincs, vasárnap jártatom a szám, és mentek ki, és lehet, hogy öt ember sokkal rosszabb helyzetben megy ki, mint ahogy megjött. Az ötöt ilyen optimistán mondom. Azon jártattam az eszemet ma délután, hogy egyszer megtartanék egy előadást úgy, hogy ugyanazt a témát négyféleképpen kellene kidolgozni. Először elmondanám mondjuk a hit témát, meghittség az Isten kapcsolatban azoknak, akiknek a gyöngéje a fölfedezés. Aztán elmondanám ugyanezt a témát azoknak, akiknek a gyöngéje a gondolkozás, aztán azoknak, akiknek gyöngéje a döntés, és aztán azoknak, akiknek gyöngéje a cselekvés. Szerintem izgalmas lenne, nem? Ugyanazt a témát négyféleképp. Igazából azt kéne minimum, hogy mikor elmondunk egy vasárnapi beszédet, az négyféleképpen szóljon, négyféleképpen hangozzék el. Mert hát röhelyes, most én azt mondom, de testvérek, dönteni kell. Mire a döntésmániás azt mondja, na, meg vagyok erősítve. Úgyhogy nem kell annyit gondolkozni, hát dönteni kell. Tehát amikor azt mondom, hogy dönteni kell, akkor azt azoknak mondom, akik nem tudnak dönteni. És amikor azt mondom, hogy testvérek, hát azért érdemes leülni gondolkodni. Erre az összes ember, aki sose dönt, csak gondolkodik, na az a Feri atya is, a módjával azokkal a döntésekkel. Szóval... Ha most, nem tudom, ha most elég ösztönzően néztek rám, akkor talán nem tudom, hogy legközelebb csinálok egy ilyet. Hogy egy beszéd négyféleképp, hát ez lenne a minimum, de akkor már legalább azt kéne mondani, hogy jó, akkor a négy típusnak mondtuk el ugyanaz négyféleképp. De hát akkor legalább kellene fiataloknak egy, meg időseknek. Hát ez alaprealitás, nem? Tehát hagyományos nyelven, mai nyelven. Tehát akkor hát hol fér ez bele? Hát így se bírok 10 percet beszélni. Már nem, hogy az sok lenne az idő nekem, hanem hát... Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy totálisan reménytelen elmondani egy vasárnapi beszédet, vagy egy előadást úgy, hogy az mindenkihez szólhasson. Totálisan reménytelen vállalkozás. Tehát el nem érhető célok. Úgy boldogulni, hogy másoknak ne legyünk kárára vagy hátrányára. Ez... Azt hiszem, hogy elérhetetlen. Egyszerűen az, hogy mi egy jóléti világban élünk, ez olyan mértékben meghatározza az életünket, hogy szinte hűséges gesztusokra van szükség, hogy akaratlanul is ne zsákmányoljunk ki nagyon sokakat. Azt hiszem, hogy döbbenetesen érzéketlenek vagyunk. Mikor gyerek voltam, sose értettem, hogy ez a, nem tudom én, a... arisztokrácia, meg a munkás osztály, meg emlékeztek, ezekkel tömték a fejünket. És hogy az uralkodó réteg, ahogy a történelem könyvünkben le volt festve, az uralkodó réteg dőzsölt abból a sok adóból, amit az egény jobbágyoktól beszedtek. És akkor arra gondoltam, hogy lehettek ezek az uralkodó rétegek, ilyen érzéketlen, ilyen, és az összes gyermek igazságérzetem tiltakozott, és ez hogy lehet? És most, hogy felnőttem, rájöttem, hogy én is az uralkodó réteg tagja vagyok. Hogy itt ebben az európai jólétben azért élhetünk olyan jól, amilyen jól, most nekem ne panaszkodjatok, mert másoknak a vérén, a bőrén élősködünk. Most a környezetszennyezésről, meg ezekről nem is beszélek. Azt hiszem, ez elérhetetlen. Rádióztam, szoktam az autóban állandóan, majdnem. Jaj, valami szóljon, ne legyek egyedül. Na szóval, talán húsvétkor volt, egy
bácsit szólaltattak meg, akiről azt mondja a riporter, hogy hát, kedves Jancsi bácsi, maga akkor ugye egy olyan ezermester fajta. Mire Jancsi bácsi azt mondja, na da, nálunk, akire azt mondják ezermester, azt gondolják, hogy kókler. Tehát, hogy sok mindenhez értek, maradjunk ennyiben. És akkor mondja, hogy 50 szakmához ért, és jönnek hozzá az emberek a faluból. És akkor megy 15 perce, hallgatom, hogy mi mindenhez ért Jancsi bácsi, és akkor azt mondja a riporter, hogy és igaz az, amit itt mondanak széltében hosszában, hogy Jancsi bácsihoz, hogyha mennek, és nem a saját szakmájában kérnek segítséget, akkor mindenkinek ingyen dolgozik. Azt mondja Jancsi bácsi, hát ez bizony igaz. Mondja, volt olyan december 26-án mentem el, mit tudom én kihez mit csinálni, pedig hát a család, hogy püszkölt. És akkor hát a riporter az ezt nem bírta. De most ez, tehát akkor, de akkor mit kér? Jó, tehát ingyen, de mit kér? És akkor hát Jancsi bácsi megkönnyörült a riporter, és azt mondja, hát tudja, hogy nagyon akarnak nekem valamit adni, akkor azt szoktam mondani, hogyha egy másik ember hasonló helyzetben lesz, mint te most, akkor jussak eszedbe. Ez ennyit kérek csak. Hármas pont. A hit megerősíti a nem kölcsönös szeretetet, a nem viszonzott szeretetet, ez így egy buta mondat, tehát megerősít engem a szeretetemben akkor is, hogyha az nem kölcsönös. Megerősít engem a szeretetemben akkor is, hogyha azt nem viszonozzák. Itt nem akarok irreális lenni, ez nem azt jelenti, hogy nem tudom én, házasodjunk meg egy olyan valakivel, akinek pont nem vagyunk az esetei, és utána ezt egy ilyen hit témává emeljük, ezt én nem, tehát azért egy kis szerelem nem árt. Az jó szokott lenni. Emlékeztek, milyen sokat beszéltünk a tárgy állandóságról. Az képes intimitásra, aki képes a tárgy állandóságra. A tárgy állandóság azt jelenti, hogy a tárgy az a másik, az a te, hogy akkor is tudlak téged szeretni, ha te éppen ebben a pillanatban nem vagy olyan, ahogy én szeretném. Ha te most nem adod meg nekem azt, amire nekem szükségem van, én akkor is tudlak téged szeretni, nem szűnlek meg téged szeretetre méltónak látni. Ez a tárgyállandóság. Erre viszonylag érett személyiségű ember képes csak. De meghittségre csak viszonylag érett személyiségű ember képes. Ha nincsen tárgyállandóság, akkor azokban a nehéz helyzetekben, amikor én azt várom, hogy tőled kapjak valamit, és ez nem érkezik meg, akkor nem leszek képes pozitívan viszonyulni hozzád. Nincs tárgyállandóság. Tárgyállandóságról egy történetet hadd mondjak el. Volt egy édesapa, egy édesanya, akik elváltak. Volt két fiúgyerekük. És az édesapa és az édesanya, ahogy elváltak, nem sokkal később az édesanyához új férfi került. Az édesanya azonban egy állami gondozásban felnőtt valaki volt, és hihetetlenül, hát mondjuk így finoman, megkeserítette az új férfi életét is. És amikor a kisebbik fiú fölnőtt, akkor volt már szeme arra, hogy lássa, hogy hát itt valami nagyon furcsa dolog van. Tehát, hogy úgy tűnik nekem, hogy az én nevelő apám jobb fej, mint az édesanyám. És hogyha nézem őket, kettőjüket, hát azt kell mondom, az édesanyám egy sokkal nehezebben kibírató, elviselhető valaki, mint a nevelőapám. És akkor odaállt felnőttként a nevelő apja elé, és azt mondja, hogy mit tudom én, Laci, Pisti, hogy bírod te ki az anyám? És erre ő egyetlen mondatot mondott, ez a következő volt. Nem felejtem el, hogy honnan jött. És erre a gyerek azt mondta, köszönöm, ne is mondjál többet. Ez a tárgyállandóság a gyakorlatban. Nem felejtem el, hogy honnan jött. Egy nagyon jó tanulmánykötet jelent meg az altruizmusról. Így hívják a szeretetet. Az önzetlen szeretetnek empátiás altruizmus a neve. Hát, hogy ez mire jó, nem tudom. Tehát, hogy miért nem jó az önzetlen szeretet kifejezés? Na mindegy, a könyvnek akkor nem az a cím, hogy önzetlen szeretet, pedig hát rengeteg kutatás van arra vonatkozóan, hogy az ember, amikor azt gondolja magáról, hogy szeret egy másikat, valójában szereti-e vagy nem. És hát ugye nem nagy kaland, kiderült az, hogy gyakran gondoljuk azt, hogy szeretünk valakit, és persze nem is szeretjük. Az, hogy nem szeretjük, az egyet jelent azzal, hogy a szeretetünk nem önzetlen.
hanem valamilyen olyan célra irányul, ami nem a másik, és nem a másik java. Például klasszikus szokott lenni, ezt csak gyorsan elmondom, hogy benne legyen a fületekben, hogy negatív érzésektől akarjuk magunkat megkímélni. Főleg a bűntudat ilyen. Megkérsz engem, hogy segítsek, és valójában nem azért segítek, mert önzetlenül szeretlek, hanem mert pontosan tudom, hogy ha azt mondom, hogy nem, milyen vacakul fogom érezni magam. Bűntudatom lesz, ott hánykolódok majd, egy csomó energiámba kerül kimosni magamat a tükör előtt. Inkább segítek. Nagyon sok úgynevezett szeretet hátterében egy negatív érzéstől való menekülés áll. Ennek nyilván van egy párja, mikor nem egy negatív érzéstől szeretném magamat megkímélni, hanem egyszerűen pozitív érzésekhez akarok jutni. Nem te vagy a középpontban, hanem az én pozitív érzésem. Nem hiszem, hogy ezt különösen példákkal kellene mondani. Ezt pontosan tudjuk. Kifejezetten szeretjük azt, ha jó embernek tarthatjuk magunkat. Nem? Az egy jó érzés. Úgy lefeküdni, hogy jó vagyok. Hát ahhoz ilyen önző szeretetre sokra van szükség. A harmadik, amit nagyon érdemes tudni, kiderült az, hogy a legtöbb ember általában csak a hozzá hasonlónak szeret segíteni. Minél inkább azt gondoljuk valakiről, hogy nem hasonló hozzánk, annál kevésbé segítünk neki. Ennyit az önzetlen szeretetnek a... Aztán van egy másik, ez a legbrutálisabb, hogy ha valakiről az a hipotézisünk, hogy a saját hibájából került oda, ahova került, abba a nehéz helyzetbe, és ráadásul

ne úgy élnénk le, hogy általában a saját hibánkból is kerülünk nehéz helyzetbe, és természetesen nem teszünk meg mindent, hogy onnan kijöjjünk, legfeljebb ezt gondoljuk, vagy mondjuk. Tehát a hit megerősíti azt a szeretetet, amit nem viszonoznak, ami nem válik kölcsönössé. Utolsó pont ehhez, akkor is nagyon könnyen kilépünk az úgynevezett szeretet tetteiből, hogyha ezt következmények nélkül megtehetjük. Ha azt gondoljuk, hogy nem tehetjük meg következmények nélkül, akkor szoktunk inkább maradni vagy folytatni. De ha azt gondoljuk, nem lesz se ciki, se rossz következmény, se nem számít bűnnek, se nem kérdeznek rá. Következő pont, a hit megerősíti a nem megtérülő, nem visszakapott áldozatokat. Vagyis, hogy tudjunk áldozatot hozni olyan helyzetekben is, amit sose adnak nekünk vissza, ami a mi életünkben sosem térül meg. Egy történetgyűjteményben olvastam egy nagyon szép arab történetet. Az arab történet így szól, hogy egy öreg ember 80 évesen az oázisban ülteti a mit tudom én milyen fát, pedig ez lenne a történet lényege. Ez a mit tudom én milyen fa arról híres, hogy nagyon lassan nő. Hogy te 20 év mire megnő, és 30 mire hozza az első gyümölcsöt. És a bácsi 80 éves. És akkor megy hozzá egy fiatal vándor, és azt mondja, ha, bátyám, micsoda esztelenséget csinálsz. Hát ülteted itt ezt a fát, aminek a lombja alatt te sose fogsz hűsölni. És a gyümölcsét sose fogod fogyasztani. Micsoda esztelen dolog ez. És akkor a bácsi azt mondja, hát lehet, hogy esztelen, de én is szedtem gyümölcsöt olyan fáról, amiről az nem szedett, aki ültette. És én is hűsöltem olyan fa lombjai alatt, ami alatt sose hűsölt az, aki azt ültette. Az a fajta hit, amiről eddig beszéltünk, megerősít bennünket abban, hogy ilyeneket tudjunk csinálni. És ne gondoljuk azt, hogy micsoda értelmetlen fölös, ültesse magának. Van köztetek azért jó néhány, aki már középkorú. Én is. Amikor valaki a személyiség fejlődésben eljut a középkorúságra, minimum 35 fölött, akkor az életének egy nagy kihívásához is elérkezik. Ez pedig az, hogy tudja-e elkezdeni átadni a stafétabotot. Nem azt mondom, hogy ezt 35 évesen már rögtön csőstül kell csinálni, már abból a szempontból, hogy magunkról teljesen megfelejtkezve, de 35 éves kortól kezdünk rájönni, hogy nem mi vagyunk az ifjú titánok. Ez nekem olyan érdekes. Én azt gondoltam néhány évvel ezelőttig magamról, hogy én egy fiatal vagyok, és én vagyok az ifjú titán. És rájöttem, hogy már nem én vagyok az. Tehát, hogy van egy csomó fiatal pap, és én nem vagyok az. Ez nagy megkönnyebbüléssel járt. Komolyan, rájöttem, hogy hát akkor pörögjenek a fiatalok. Hát én nem pörgök, én már középkorú vagyok, én csak úgy. Tehát, hogy nekem nem kell már úgy élni, mintha fiatal lennék, nem? Éljél úgy, mint egy középkorú. És hogy ebből az is adódik, hogy egyszer csak fölhív a papnevelő intézet rektora, azt mondja, Feri, küldhetek-e hozzád papnövendékeket? Hogy hát ott te egy kicsit képezgesd őket, hogy hát úgy hozzám. És akkor egyszer csak világosság gyúlt bennem, hogy milyen iszonyú jó dolog, hogy mondjuk 40 évesen lehet menedzselni másokat. Hogy ez tök jó dolog. Hogy eddig milyen jó volt nekem az, hogy engem mások menedzseltek. Tényleg, nagyon sokan segítettek nekem, bátorítottak mi egymás. De hogy már nem én vagyok az ifjú titán, ne engem menedzseljenek, hanem most már én vegyem észre, hogy nekem kell kiket másokat. A hit megerősít bennünket a nem igazolt, nem igazolódott igazságban, igazságra törekvésben. Tehát, hogy nem azért vagyunk igazak, mert valaki tapsol neki. Nem azért vagyunk, vagy próbálunk igazak lenni, mert azt valaki majd fölírja egy márványtáblára. Döbbenetesnek tartom azt, hogy a diktatúra alatt hány és hány millió embernek döbbenetes igazságtalanságairól sose esik szó. Egyszerűen ez szóval elképzelhetetlen, hogy embereknek micsoda igazságtalanságban kellett megmaradnia valamennyire igaznak, és hogy úgy átléptünk ezen, ez döbbenetes számomra. Nem, azt hiszem, hogy ezen tilos átlépni, de nem azért, mert hogy őket rehabilitálni kell, vagy mert igazolni kell, hanem egyszerűen magunk miatt. Hogy lássuk, hogy voltak emberek, akik nem várták azt, hogy őket igazolja a történelem. És hogy nem beleződtek ki az igazságra való törekvésükben, bár semmi esélyt nem láttak arra, hogy majd őket valaha is, bárki is igazolni fogja.
Hamvas Béla ezt olyan gyönyörűen

0: gyönyörűen mondja. Ha az igazság elhagy engem, az ő dolga. Én az igazságot el nem hagyom, mert az meg az én dolgom. Szóval valami óriási, névtelen, kincses bányája van a mi nemzetünknek. Ahogy emberek az igazságért mi mindent megtettek, és még csak a nevüket se tudjuk. Mikor volt most ez az 56 előtti néhány hét, hallgattátok a rádióban, milyen annyira szívszorongató volt, ahogy 8-10 mondatban sorsokat elmondtak. Hogyha ezt hallottátok, én ahogy ezt hallottam mindig, hogy itt volt, ezt csinálta, 5 mondat, kivégezték 28 évesen. Nagyon, aki ezt kitalálta, nagyon köszönöm neki. 56, milyen érdekes, ez pont egy 56-os történetet írtam ide. Mikor én a központi szemináriumnak a papnövendéke voltam, akkor döbbentem arra rá, hogy volt egy papi per 57-ben, amit csak azért nem neveztek papi pernek, mert hozzájuk csaptak egyetlen laikust, egy civilt, hogy nyugat felé azt lehessen mondani, hogy 56 után a megtorlásban nem volt papi per. Tehát 18 vagy 19 embert ítéltek el, egy volt civil és 19 klerikus, vagy 18. Tehát nem papi per. És a ülték le a maguk éveit, voltak többen, akik az általános amnestiával szabadultak. És mikor rájöttem, hogy te jó ég, én egy olyan szemináriumba járok, ahol előttem csak néhány évtizeddel ilyen jó emberek voltak, hát ezek közül csak egyetlen egy halt meg, mikor én oda jártam 15 évvel ezelőtt. És akkor fogtam a magnómat, és elindultam ezekkel az emberekkel beszélgetni. Gyűjtöttem körülbelül 7 óra anyagot. És az egyikük, mondom is a nevét, úgy hívják, hogy Zöldi Sándor. Leültem vele beszélgetni, azt hiszem vecsésem volt talán plébános, vagy üllőn, vagy nem tudom. És akkor azt mondja Feri, 17 év alatt 18 helyre disponáltak. Vagyis 17 év, az első 17 év papság alatt nem vitték börtönbe, nem verték meg, csak átlagban 11 hónap és 20 naponként elküldték egy következő helyre. 17-szer, 18-szor 17 év alatt. És lehetett mondani, papságot nem bántjuk. Milyen élet ez? Leült a 3 évét, mert bement a börtönbe és fogta a forradalmároknak, meg a ávósoknak is a kezét. Komoly, azt mondta, nekem mindegy, beteg-beteg. Nem én vagyok a jó Isten, hogy igazságot tegyek. Beteg-beteg. Kapott érte 3 évet, hogy ült a börtönben a betegek ágyánál. Ezért 3 évet akasztottak neki. És utána 17 év alatt 18 hely. És sose hallottunk róla. És nekem is csak azért mondta el, mert rákérdeztem. Tuti, hogy ott nem tudták, akiknek a papja volt. Következő, azt hiszem ez a 6-os, megerősít bennünket a nem kikényszeríthető megbocsájtásban. Természetesen azért mondom ezt így, mert néha szeretnénk a megbocsájtást kikényszeríteni, de a megbocsájtás csak szabadon történhet meg. Az előítéletességünkről mondanék egy fölismerésemet. Ugye olyan szépen megtanultuk azt, talán mindnyájan, ha nem tanultuk meg, akkor is rájöttünk, hogy egy bűnös emberben is vannak értékek. Ugye ezt nagyon, ezt a kisgyereknek is mondjuk, igen, tudod, igen, ő is bűnös, de nagyon értékes még, attól, hogy bűnös, még értékes. És egyetlen egy lépést, pedig nagyon nehezen teszünk meg, pedig ugyan ez a kijelentés, ez pedig így hangzik, egy bűnös viszonyban is vannak értékek. Mi a különbség? Semmi. De azért, mert rátaláltunk erre, a bűnös emberben is vannak értékek. Ó, és egyetlen lépéssel odébb ezt a mondatot nem merjük a szánkra venni. Hogy egy bűnös viszonyban is vannak értékek. Én nem látok érdemi különbséget a kettő között. Ahogy az a mondat, hogy egy bűnös emberben is vannak értékek, egy picit sem erősíti meg senkinek se a gondolatát abban, hogy hajrá a bűnfrontján. Ki mondja ezt? Hát azért, mert merjük kimondani, hogy egy bűnös viszonyban is vannak értékek, mondom én azt, hogy hajrá, húzzunk bele! Én nem mondom, ugye értitek? Hát dehogy adom a lovat a házasságtörés alá. 7. pont. A hit megerősít bennünket a másik magatartásától nem függő cselekvésben. És akkor az utolsó pont. A hit megerősít engem az erőmet fölülmúló feladatok vállalásában. Na ezt szokták aztán igazán esztelenségnek tartani. Hát hogy vállalhat valaki olyat, ami fölülmúlja az ő erejét? A házasságról kerekperec azt gondolom, hogy fölülmúlja az emberi erőket. Kerekperec. Plusz a papság. Dehogy gondolom, hogy te kicsit összeszedett, megrázod magad. Hát én ilyet soha senkinek nem mondanék. Egy jegyes párnak én még olyat nem mondtam, hogy ne menne a ti erőtökből. Annyira zseniálisak vagytok, még ilyen párt nem is láttam. Kicsit ereszetek is ki, nyugodtan. Nem. Hát de eleve tudom, hogy a saját erejükből nem megy, ha nem mújják fölül magukat újból és újból és újból az Isten irányába. Az nekik nem megy. Az egy másik kérdés, hogy természetesen nem keresztény emberek is fölül tudják múlni magukat az Isten irányába. Záró néhány mondat. Ez akkor azt jelenti, hogy a hit megerősít bennünket abban, hogy jövőre irányult életet merjünk élni. Hogy képesek legyünk valóban reális tapasztalatból kiindulva jövőre irányuló életet élni, ami azt jelenti, hogy egy ilyen értelemben jövőre irányuló életben a következmény a jelenre nézve azt, hogy a jelenben merek élni. Ez nem azt jelenti, hogy a jövőbe tántorgok a fantáziáimmal, hanem hogy itt és most merek átélni bármit, merek áldozatot hozni, mit tudom én. Tehát a jelenre van ennek óriási következménye. Miközben megtanulom a múltat becsülni és tisztelni. Ennek a fajta hitnek ez a következménye. Merek jövőre irányított életet élni, az azt jelenti, hogy a jelenben tudok lenni, nagyon valóságosan, és megtanulom a múltat becsülni és tisztelni. Ha nem tudunk jövőre nyitottak lenni, és a jelenben elköteleződni, mert azért merünk elköteleződni, mert nyitottak vagyunk a jövőre, mert a hitünk megerősít bennünket abban a 8 dologban minimum, akkor eltűnnek az ünnepek. Nincs házassági évforduló, születésnap, névnap, nincsenek nemzeti ünnepek. Én azt hiszem, hogy befejezem. Következő alkalommal ezt az egész témát lezárjuk.
1: Iránytű. Pál Ferenc atya előadás sorozatát hallhatták itt a Mária Rádióban.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Búcsú szentmisét közvetítünk a krasznabélteki Szent László plébánia templomból. A szentmisét főtisztelendő I.S. Saba püspöki helynök iroda igazgató mutatja be, és a kántori szolgálatot Velti János és Semberger Klára végzi. Megkérünk mindenkit, kapcsolódjunk be a szentmisébe!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagy tisztelettel és nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött ide Krasznabéltekre, hogy templombúcsút ünnepeljen, vagy aki bekapcsolódik ebbe az ünnepségbe a Mária Rádió közvetítésén keresztül. Tisztelettel köszöntöm, szeretettel köszöntöm a paptestvéreket, a kispapokat, a zarándokokat, akik a projekt partnereiként érkeztek a Debrecen Nyíregyházi és a Nyíregyházi Egyházmegyéből, a zarándokokat a környező településekről, a Szatmári Egyházmegyéből, és természetesen a helyieket, a krasznabéltekieket. Mindenkit szeretettel köszöntök. Örülünk annak, hogy a Mária Rádió hallgató is bekapcsolódnak ebbe az ünnepbe, és együtt tudunk örülni annak, hogy Isten olyan példaképet adott nekünk, mint Szent László király, akinek példája több mint 900 évvel az ő élete után is még előttünk ragyog. Ahogy említettem, a krasznabélteki templom, amelyben most ünneplünk, egy pályázat keretében megújul. Ezzel kapcsolatban, a pályázattal kapcsolatban hadd említsem meg a következőket. A Szatmári Római Katolikus Püspökség, a Nyíregyházi Egyházmegye és a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye partnerségben valósítja meg a katolikus rendezvényturizmus Szabolcs-Szatmár-Beregi-Szatmár megyében elnevezésű CET-ROHU 00474-es számú projektet, mely a Románia-Magyarország Interreg 6A együttműködési program, a kultúra és a fenntartható turizmus szerepének erősítése a gazdasági fejlődésben, a társadalmi befogadásban és a társadalmi innovációban egyedi célkitűzés keretében. A három egyházmegye egy-egy műemlék épületének felújítását, a vidék szakrális tereinek kulturális népszerűsítését és a települések közösségi életének fellendítését tűzte ki célul. A Szatmári Római Katolikus Püspökség, mint vezető partner vesz részt az Európai Unió által támogatott 2025-2027 között zajló kulturális turisztikai projektben, melynek fő célja a krasznabélteki Szent László Római Katolikus Templom felújítása. A Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye a Tiszavasvári Szent Eleonóra Római Katolikus Templom felújítását tűzte ki célul, valamint a Nyíregyházi Egyházmegye a Nyíregyházán egykoron görögkatolikus iskola és kollégiumként működő műemlék épületet alakítja át vallás turisztikai központán. A pályázat teljes értéke 2.758.648 euró és 53 cent, melyből az Európai Unió által fedezett ERFA értéke 1.919.921 euró 56 cent, s amelyen a három egyházmegye egyenlő arányban osztozik. Kedves testvérek, de nem csak a templomot kell felújítanunk, hanem elsősorban saját magunkat, a lelkünket és az Istennel való kapcsolatunkat. Ezt szeretnénk megtenni itt a Szentmisében, ezt szeretnénk ápolni, ezt szeretnénk gondozni. És hogy ezt méltón tudjuk megtenni, álljunk meg őszintén a Jóisten előtt, ismerjük be bűnösségünket, és kérjük azt, amit mi nem tudunk megtenni, a bűnbocsánatot, ő adja meg nekünk, hogy méltón ünnepelhessük őt, és méltón tekintsünk fel a templom védőszentjére, Szent László királyra. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem,
1: Ezért a boldogság mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreit, hogy imádkozzatok életben, Úrunkhoz, Istenhez.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk. Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt. Érdemeiért és közben járására őrizd meg minket minden rossztól, és vezess el a boldog örök életre. A mi Urunk Jézus

0: Olvasmány, olvasmány a bölcsesség könyvéből. A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat, feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. Oltalmazza őt az ármánykodóktól, aki kifosztanák. Bőséget ad neki, megvédi ellenségeitől, megoltalmazza üldözőitől. Kemény harcaiban neki jutatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindenél. A bölcsesség nem hagyja el az igazat, akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonoszoktól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti és oltalmat nyújt neki zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázták. Neki pedig örök hírnevet ad a mi Istenünk. Ez az Isten igéje.
1: Istenünk.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, meghajtom térdemet az Atya előtt, tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy lelke által megerősödjetek benső emberé, hogy a hitel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vesetek a szeretetben. Akkor majd fel tudjátok fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység. Megismeritek Krisztusnak minden értelmét, meghaladó szeretetét, és beteltek az Isten egész teljességével. Ez az Isten igéje.

Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.

Főtisztelendő paptestvérem, kedves jó hívek itt a Krasznabélteki templomban és a Mária Rádió közvetítésén keresztül hallgatók. Engedjék meg, hogy először is a főpásztornak, Jenő püspöknek a köszöntőjét adjam át, és elmondjam, hogy szeretettel üdvözöl mindenkit. Ő most Győrben tartja a Szent László búcsút, ezért nem tud jelen lenni. Mit ünneplünk egy olyan szentben, aki közel 1000 évvel ezelőtt élt? Teljesen más történelmi időszakban, és teljesen más társadalmi berendezkedésben. Hogyan tudunk feltekinteni egy királyra egy olyan társadalomban, ahol a monarchia már nincsen jelen? És talán még tehetnénk fel az ehhez hasonló kérdéseket, amelyek Szent László királyhoz, a templom védőszentjével kapcsolatosak. Szent László király 980 évvel ezelőtt született, 1046-ban, Lengyelországban, idegenföldön, magyar édesapától, lengyel édesanyától. Jövőre lesz, és reméljük akkor ünnepeljük a templom munkálatainak a befejezését és templom felszentelését. Jövőre lesz 950 éve annak, hogy őt királlyá koronázták 977-ben, és 1095-ben távozott a földi életből. Mit tudunk ünnepelni benne? Ha megnézzük magyar történelmünket, egyháztörténelmünket, akkor azt látjuk, hogy szinte a 20. század végéig, 1995-ig a magyarság szentek között csak olyant tudott felmutatni, aki az Árpád házhoz tartozott. 1995-ben avatják szentté a kassai vértanúkat, köztük Pongrácz István alvinci születésű jezsuitát, és attól kezdődően van a magyarság történelmében olyan is, aki nem az Árpád házhoz, a királyi családhoz tartozik, és a szentek között van. Vajon mi volt az a csodálatos dolog, amely ebben a családban olyan mélyen benne volt, hogy ők így ragaszkodtak Istenhez, embertársaikhoz, és a mai evangéliumnak a parancsolatát, a fő parancsolatot gyakorolták, és ezáltal szentekké váltak. Istennek az útjai mindig nagyon sokfélék. Éppen azért, mert Isten mindenható, Isten végtelen, és ha Istenhez csupán egyetlen egy út vezetne, akkor az Istennek a mindenhatóságát is nagyon leszűkíteni, mert korlátozná a hozzávezető út színességét, sokasságát. Az árpádházi királyok, szentek sorában különböző módon élték meg az életszentséget, így Szent László is a sajátos módján. Történelem úgy beszél róla, hogy lovag király. És a lovagokról tudjuk, hogy a lovagok gyakorolták azokat az erényeket, amelyek által őket lovagiasnak nevezték. Maguk elé tűztek olyan célokat, amelyeket életükben meg szerettek volna valósítani, és ezek az eszmények és ezek a célok után törekedtek, és ezeknek a megvalósításán fáradoztak. A mai evangéliumnak a célja, tanítása, parancsolata: szeresd uradat, Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, minden bizonnyal László királynak az eszménye volt. Hiszen ennek a fő parancsolatnak az első részéről nagyon jól tudjuk azt, hogy mennyire törekedett ő ezt megvalósítani. Elég ennek a szép templomnak a főoltár képére tekintenünk, és akkor azt látjuk, hogy László király az ő királyi méltóságában is le tud ereszkedni, térdre tud borulni, és imádkozni tud, fel tudja ajánlani szolgálatát, kardját, pajzsát, és rózsafüzérét, imádságát Istennek, és ezzel mindennapjait, életét, lelki életét egyaránt Istennek ajánlja. Milyen az az ember, aki térdre tud hajtani, aki le tud borulni, akár valóságosan, fizikailag, amikor letérdeplünk,
akár lelkileg, amikor megalázkodunk. Az ilyen ember másként látja a világot. Azt mondják, hogy a római Santa Maria Sopra Minerva templomban található Michelangelo szobor, amely a feltámadt Krisztust ábrázolja, ránézésre nem szép. Nem is, nincs is magasan elhelyezve, alig valamivel az ember szeme látásának a magassága fölött helyezkedik el ez a szobor, de amikor a művész elkészítette, és ugyanezt kortársai is elmondták a szoborral kapcsolatban, hogy nem igazán szép a szobor, nem látszik jól az arányok a szobron, nem olyan, mint az ő más korábbi szobrai. Állítólag a művész azt mondta, ahhoz, hogy ezt a szobrot igazán láthast, és meglásd ebben az arányokat, le kell térdepeljél, mert onnan másként látod a dolgokat. És valóban így van, ennek a szobornak a szépsége ekkor nyilvánul meg, hogyha más szemszögből látjuk. És László király ezt nagyon jól tudta életében. Jól tudjuk, ma is így van, hogyha valaki hatalmat kap, akkor a hatalom nagyon könnyen megszédítheti, és mássá válik. A hatalom nem biztos, hogy képességekkel felruházza az embert, de látjuk, akik beosztásban vagy anyagilag hatalomban vannak, nagyon sokszor nem tudnak ezzel megfelelő módon bánni, és ezzel nagyon sokaknak az életét megkeserítik, mert úgy alakítják saját életüket, úgy beszélnek, úgy leszólnak másokat, hogy ezáltal mások élete pokollá tud válni az ő környezetükben. Ahhoz, hogy ez ne történjen meg, szükség van a térdre ereszkedésre, szükség van arra, hogy más szemszögből lássuk.

Ben, alázatban is, azért, mert tudta, hogy az elsőbbség nem az övé, hanem az Isteném. A fő parancs továbbá az embertárs szeretetét írja elő számunkra, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ez utóbbiről, mint önmagadat, most nem beszélnék László királlyal kapcsolatban, csupán az első részéről szeresd fele barátodat. A László legendákból nagyon sokszor kitűnik, hogy László mennyire szeretett és mennyire tisztelt minden egyes embert. Akkor, amikor ő harcol a kunok ellen, akkor a legenda számon tartja azt, hogy a kunok vereséget szenvedve menekülnek, de egy fiatal leányt is magukkal rabolnak, mint foglyot. És a sebesült László nem saját magának a sebeivel, az életének a kockáztatásával, veszélyeztetésével foglalkozik, hanem utána ered a kunnak, és megmenti a rabszolgaságra ítélt fiatal lányt. De ugyanúgy a László legendákban az is, azt is számon tartják, hogy szintén a kunokkal harcolva, amikor már majdnem legyőzték a kunokat, elkiáltja magát, és elmondja a katonáinak, kiadja parancsban, ne öljétek meg őket, mert lehet, hogy megtérnek és fogják szeretni a mi Istenünket. Mennyire tisztelte és becsülte az ellenségét is, amikor annak az üdvösségét, a legjobbat, az örök boldogságát akarta. Mennyire tud szeretni az olyan ember, aki a szeretetét a térdre ereszkedésből, Istenből kiindulva gyakorolja embertársa irányában. Ugye, olyan ember, aki több mint 900 évvel ezelőtt élt, még mindig tud bennünket tanítani. Tanít bennünket Isten szeretetének a megélésére, és a fere barát szeretetének a gyakorlására. Most, amikor e templom felújítás alatt van, azt gondolom, talán még inkább fel tudjuk idézni önmagunkban azt, hogy miért fontos Istennek a szeretete, és hogy ennek a szándékát újra és újra megerősítsük önmagunkban. Nagyon sok minden kell bennünket megerősítsen ahhoz, hogy megmaradjunk Isten szeretetében. Szükségünk van a kegyelemre, amit Isten ad, ahhoz, hogy az ő szeretetében megmaradjunk. És az egyik olyan dolog, amely meg tud bennünket erősíteni, az ő szeretetében az, amikor szépet látunk. Hiszen Isten az igazán szép, a tökéletesen szép, és ha szépet látunk, akkor a szépség végső soron a szépség forrásához vezet bennünket vissza, amely Isten. És reméljük, hogy a templom, és akár csak a tiszavasvári és a nyíregyházi is, amely kiállítótérnek készül, szépé válik. És a kiállításban, illetve a két templom felújításában valami megmozgatja azoknak a szívét, akik látják a megújult, felújult templomot, és ezáltal jobban ráéreznek, közelebb kerülnek Istenhez és az iránta való szeretethez. Nagyon sok minden elvonja a figyelmünket Istentől. Nagyon sok minden távol tart bennünket attól, hogy leereszkedjünk, letérdepeljünk valóságosan is lélekben, de a templomok felújítása és a kiállítási tér felújítása Nyíregyházán a szépség által vezessen bennünket arra, hogy jobban megértsük, bár ez szép, reméljük, hogy szép lesz, de ennél még sokkal szebb van Isten az ő szépségében és tökéletességében. És a templom felújítása és Szent László királynak a példája embertársainkhoz is közelebb tud bennünket vezetni, éppen azért, mert a templom nem egyedül újul fel, nem csupán a krasznabélteki egyházközségnek az áldozata, vagy a szatmári római katolikus püspökségnek a tevékenység által, hanem azáltal, hogy három közösség, három egyházmegye összefogott, és azáltal, hogy összefogtunk, itt is találkozunk a templomban, és ez jobban megérteti velünk azt, hogy valamit kapunk, valamit

0: amely nem csupán egy tárgyi dolgot kell jelképezzen számunkra, a szép templomot, hanem Isten szeretetét is, de ugyanakkor arra is figyelmeztessen, hogy ezt közösségben, hármas egységben kapjuk, és ezáltal közelebb vigyen egymáshoz is. Éppen ezért arra szeretném a jelenlévőket buzdítani, akik főleg e három helyről, Szatmári Egyházmegyéből, a Debrecen Nyíregyházi Római Katolikus Egyházmegyéből és a Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházmegyéből jöttek, legalább ezt a napot, illetve a következőket, a szeptemberit, és amikor még közösségek találkoznak, használjuk ki arra, hogy egymás iránt figyelemmel, tisztelettel, megbecsüléssel legyünk, mert ezek az előfokai, lépcsői annak, hogy tudjuk egymást szeretni. Szent László király és a templom, illetve templomok, épületek felújítása emlékeztessen és figyelmeztessen bennünket a legtökéletesebbre, amelyre életünkben meg vagyunk hívva, a szeretetnek a gyakorlására. És ahhoz, hogy igazán jól tudjunk szeretni, szükségünk van megalázkodásra, leereszkedésre, mert akkor Istent, az ő nagyságát és a mi valós létünket igazán, valóságosan, objektíven látjuk, és ebből kiindulva, az isteni szeretetből és az ő kegyelméből kiindulva könnyebb egymást is szeretnünk. Istennek az Úr Jézus Krisztus által adott parancsolata már az Ószövetségben is megadta, ma is időszerű, és az üdvösségnek a legszélesebb útja, szeresd Uradat, Istenedet, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Amen. Isten iránti szeretetünket fejezzük ki közösségben, azáltal, hogy megvalljuk hitünket, utána pedig megünnepeljük a szentséget, az oltári szentséget. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atya, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten, a valóságos Istenből, született nem teremti, az Atyával egy lényegű, és minden általa, értékben belekér, ami üdvösségünkért, leszállt a mennyből, megtestesült a Szent Élek eléből, Szűz Máriától és Szentben élet, Koncius Pilátus alatt, értünk keresztre szentetté, én halált szenvedett és összeltemetté, harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ő az Atyának jobbján, de újra eljött is csőségbe, idézni élőket és holdakat, és országának minden széke, hiszen a Szent Lélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, aki népül imádunk és dicsérjük, mint az Atyát és a Fiú, ő szólt a profétás szavához, hiszen az egy szent, katolikus és apostoli nagy szent egyházban, hallom az egy keresztségre, a bűnök csodálatára, várom boldog feltámadását, és az eljövendő örök életet. Kérjük testvéreim a mindenható Isten, hogy Szent László közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
1: Add, Urunk, hogy hazánk főpásztorai és papjai Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Áld meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Oltalmazd, Urunk, egyházközségünket minden veszedelemtől, Szent László királyunk égi párfogása alatt.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erős hitű, Istenben bízó ember eszménképét.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add, Urunk, hogy betegeink csodatevő szentednek közbejárására gyógyulást nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mindenható Istenünk, felajánljuk jóságodnak engesztelő adományainkat. Kérünk, fogad el azokat Szent László király érdemeiért és közbenjárására, és árazd ránk áldásodat. Krisztus

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a szent lélek erejével, éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a szent lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismerd föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a dicsőséges vértanúkkal, Szent László királlyal és minden szenttel együtt, akik az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket.
0: Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Jenő püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
2: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartod, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
3: Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, a reményünk szerint dicsőségedben, velük együtt mi is örökre gazdan részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval van, és meggyógyul az én.

0: történetet szeretnék mondani. Először is Isten éltesse a Lászlókat, hiszen közösségünkben is számos László van. Boldog négy napot, meg születésnap is van, Isten éltesse. Tudják, akire gondolok. Lehet, jajgatunk, sírunk, egy kicsit meleg van, hát de örüljünk, nyár van, és jó az a kánikula, örüljünk neki. Nincs havazás, nem fagyunk meg. Köszönöm szépen I. és Csabának, püspöki helynök, irodaigazgató, de mondhatom, hogy barát, hiszen 1999 óta ismerem, amikor én még 9-dikbe mentem, ő akkor segédlelkész volt, szóval a Kisterész templomba, akkor ismertem meg, hogy mi az a zsolozsma, és köszönjük szépen, hogy mai napon Szent László követésére buzdítottál, egyúttal arra is, hogy ne csak templomokat újítsuk, hanem a lelkünket is. Hisz a templom is így szép, ha tele vagyunk. Mert ettől lesz igazán szép a templom. Együtt Isten előtt éldet hajtani, és így leszünk igazán egymás testvérei. Sokat mondhatnék köszönetet, mert hosszú lenne a lista, de hogy ne maradjon ki senki, így egyszerűen köszönök szépen mindenkinek mindent. Kezdve az énekkartól, minisztrásokon, és a többi segítkező kezekért, akik sok mindent megtettek, hogy a mai nap ilyen szép és csodás legyen. Köszönök szépen mindenkinek mindent.
1: Én még szeretnék néhányaknak köszönetet mondani, nem vagyok házigazda, de a pályázattal kapcsolatban azok, akik a pályázattal kapcsolatban a mai nappal foglalkoztak, szeretném megköszönni. Szeretném a munkatársaimnak a püspökségen megköszönni azt, hogy megszervezték ezt a mai napot, meghívták a vendégeket, a két partnerünket Magyarországról, és köszönöm a helyieknek, a krasznabéltekieknek azt, hogy így fogadtak bennünket, és készültek erre az ünnepre. Köszönöm a tiszavasvári csoportnak, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegyéből, és a Nyíregyházi Egyházmegyéből érkező zarándokoknak, hogy eljöttek, és velünk együtt ünnepelnek, és köszönöm ugyanezt a minden más jelenlévőnek, helybélinek, vagy tőlünk zarándoklónak, és a Mária Rádió hallgatóinak. Ugyanakkor szeretném azt is megköszönni, hogy a püspökség munkatársai e pályázattal kapcsolatban olyan álhatatosan és szépen dolgoznak, a különböző adminisztratív munkákkal, papírozásokkal, számlázásokkal, könyvelési dolgokkal. Köszönöm mindegyiküknek azt a munkát, amit elvégeznek, és a kivitelezőknek is, akik eddig már nagyon sokat elvégeztek, és a krasznabéltekieknek, hogy ilyen jól lehet velük, plébánosukkal az élen együtt működni, és reméljük azt, hogy egy év múlva már tényleg a püspök úrral együtt ünnepelhetjük e templomnak az újra szentelését, megáldását a munkálatoknak a befejeztével. Köszönöm szépen mindenkinek. Legyen áldott napunk, és ehhez kérjük a Jóistennek az áldását is.

0: Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hány János püspököt, ő hűséges szolgát és nyájat gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva, minket is egyszülött fiat követésére buzdít, tekints érdemeire, élet szentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket,
1: hogy őt
0: szentjeid között tisztelhessük. Amen. Boldog Scheffler János,
1: könyörülj érdemünkért.

0: Búcsú szentmisét közvetítettünk a krasznabélteki Szent László plébánia templomból. A szentmisét főtisztelendő I. és Csaba püspöki helynök iroda igazgató mutatta be, és a kántori szolgálatot Velti János és Semperger Klára végezte. A Mária Rádió nevében mindenkinek szép napot kívánok a közvetítők, Kis Funkenhauser Káren és Katrin. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk krasznabélteket, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Krasznabéltek községközpont Szatmár megyében, a megye déli részén Erdőttől délre a Kraszna folyó mellett fekvő település már az őskor óta lakott helynek számít, amit az itt talált leletek is bizonyítanak. A település etnikai összetétel fele-fele arányban elmagyarosodott svábok és románok. 1086-ban a hagyomány szerint Szent László király táborozott a helyen, mikor a besenyők ellen harcolt. 1412-ben az ónódi cudarok elkobzott birtokait drágfiai Sándri és György kapták, kik ettől kezdve bélteki drágfiaknak nevezték magukat. 1556-tól Béltek a drágfiak kihalása miatt királyi birtok lett. 1681-ben az országgyűlés a bélteki vár felépítését kívánta, és azt, hogy a rendek Béltek várát végvárnak tekintsék, de a vár azonban nem épült fel. A Rákóczi szabadságharc után a bélteki uradalom is gróf Károlyi Sándoré, majd 1772-ben gróf Károlyi Antalé lett, aki királyi adományt kapott a bélteki uradalomra és a mezővárosra is. A károlyiak az itt lakó reformátusokat kiléptették a szomszédos Dobra hegységbe, és helyükbe 1730-ban Württembergtől hozott svábokat telepítettek. Később hozzájuk a közeli résztelekről áttelepült frankok is csatlakoztak. Ők honosították meg a szőlőtermesztést a környéken. 1862-ben nagy tűzvész volt a településen, ekkor egy-két ház kivételével az egész város és a templom is leégett. A templomot gróf Károlyi Alajos építette újjá, 1913-14-ben pedig megnagyobították a Foyerk Ernő tervei alapján. Az 1900-as évek elején legnagyobb birtokosa a gróf Károlyi család volt. A műemlék római katolikus templom egyidős az erdődi várral, mindkettőt Drágfi Bértalan, Erdély későbbi vajdája építette 1482-ben. A jelenlegi római katolikus templom mai formáját 1914-ben kapta, de a felszentelése csak 1919-ben történt meg, miután a férfiak hazatértek a háborúból, illetve a fogságból. Úgy a régi, mint az új templom védőszentje Szent László. A templom részében gótikus stílusú, szentélye sokszögzáródású. A megnagyobbításkor neogótikus stílus elemekkel bővült. A templom főoltárán látható, amint Szent László király felajánlja kardját a szűzanyának. A templom mellékoltárai, szűzanya, Jézus szíve, valamint a kereszt hajóban a Lourdi Szűzmária oltára. A főoltáron négy szobor látható, Szent István és Szent Imre, Asztrik és Adalbert püspökök. A jelentősebb méretű középkori szentélyt nem bontották le, az ma mellékkápolnaként a Foyerkféle templom közepéből ágazik el kelet felé. A régi szentély belsejében a 2011-es falkutatáskor előkerült még néhány további középkori részlet is. Az északkeleti sarokban láthatóvá vált az egykori szentségtartó téglából falazott fülkéje, a déli falon pedig szintén téglából falazva egy szegmensíves, lezárású ülőfülke került elő. Az összes ablak nagyjából azonos méretű és kialakítású, formájuk miatt biztos, hogy középkori részletekről van szó. Rézsüs, könyöklő párkájukról profilozott bélletek indulnak felfelé, s felül csúcsívesen záródnak. A bélteki templom gótikus stílusjegyeket mutatott és mutat részben ma is. A poligonális zárodású szentély a szélesebb hajóhoz csatlakozik, nyugati homlokzata előtt torony áll, amely a második emelettől kezdve 8 szögletűvé válik. A templom tornya középkori, de a külsejét részben átalakították. A tornyon 3 szinten jelennek meg az ablakok, legalul a nézetes részen, majd a 8-szögű szakasz vékonyabb párkánya alatti és feletti szinten. A templom egyetlen, viszonylag jól datálható középkori részlete a szentély záradékablakának mérműve. A mostani orgona 2 orgona ötvözete, a régi és a 70-es években egy 100 templomból származó orgona, amelyet először Sepsiszentgyörgyi templomban akartak felállítani, de mivel nem fért be, az akkor plébános dr. Gyukodi Mihály kérésére Mártonáron püspök úr Krasznabélteknek ajándékozta. A templomban van eltemetve Prépostvári Bálint is, akinek sírfeliratát Szirmai Antal őrizte meg. Prépostvári Bálint tumbájának töredékei a templom főoltárának előlapja és hátlapja. Krasznabéltek filiái Gyöngy, Szatmár megye délkeleti részén Krasznabéltektől északnyugatra található, és Ákos filia községközpont Nagykárolytól 31 kilométerre a Kraszna jobb partján fekszik. Havonta egyszer tartanak szentmisét a hónap első vasárnapján. A következő filia Nántű, Tasnádvárostól délkeletre fekszik, minden hónap második és negyedik vasárnapján szentmisét tartanak. Oldallagosan ellátott filia még Kraszna Sándor falva, Szatmár megye déli részén Krasznabéltektől keletre fekvő településen pedig minden hónap harmadik vasárnap tartanak szentmisét. A krasznabélteki templom és filiái a szatmári római katolikus egyházmegye erdődi esperesi kerülethez tartozik. A búcsút június 27-én tartják Szent László ünnepén, az örökös szentségimádási nap július 4. vasárnapja. A krasznabélteki plébánia honlapjáról, valamint más forrásokból vett értékes információk alapján készült, megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel hívjuk a kedves hallgatókat, fiatalokat, felnőtteket, szépkorokat egyaránt az Oritúrra, 2026. július 4-ére Csíksomjóra. Az Oritúr egy lelkinap, melynek célja, hogy megerősítse bennünk, világi Krisztus hívőkben, hogy különleges helyünk és küldetésünk van az egyházban. Erre utal a lelkinap mottója is, ébred a holnap. A motto az Eucharist zenekar Jövő tengerén című dalából származik, így különleges ajándék, hogy a dal szerzője Gável András is velünk lesz online élőadásban, tanúságot tesz a saját életútjáról, illetve egy beszélgetés keretében hallgatói kérdésekre is válaszol. A lelkinap programja előadásokat, workshopokat és szentmisét foglal magába. Meghívottjaink többek között főtisztelendő Színégető István atya, a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda vezetője, Éberlein Éva, identitáskócs és Szilágyi László, nagyváradi állandó diakónus. A lelkinapot dicsőítő szentségimádással zárjuk, a Törjön út csapatának szolgálatával a Szent Péter és Pál plébánia templomban. A részvétel mindenki számára ingyenes, de szükséges regisztrálni. Az Oritúr lelkinap mi voltam mellett adománygyűjtő rendezvény is. A beérkező adományok a Gentium alapon keresztül ifjúsági közösségek számára lesznek szétosztva. Kérjük a kedves hallgatókat, amennyiben megtehetik, támogassák az erdélyi keresztény ifjúsági közösségeket. Ezt megtehetik banki utalással vagy készpénzben is. Az Oritúrt a Kegymissziós közösség szervezi, így sok szeretettel várnak mindenkit

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel, lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket, ki vigaszunk meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Jó akarat védő pajzsával, kegyes hittel, adománnyal, Krisztus, felékesítetted, és a mennybe fölemelted. Zengve szálljon fel hozzád kérésem, Uram, ígéreted szerint adj nekem értelmet.
1: Zokogó kérésem, hadd jusson eléd, szabadíts meg, amint megígérted.
0: Zsoltárének csendül ajkamon, mert rendelkezéseidre megtanítasz.
1: Zengő nyelvem szavadról dalol, minden parancsolatod igazságos.
0: Zárj karodba, szabadíts meg engem, mert végzéseid útját választottam.
1: Zaklatottan vágyom, Uram, szabadításodra, és törvényedben gyönyörködöm.
0: Zengem dicsőséged, csak életem tartsd meg, ítéleteid segítsenek engem.
1: Zord útra tévedtem, mint az elveszett bárány. Keresd meg szolgádat, mert intelmeidet nem felejtem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szívemből ünnepi ének árad, dalomat a királynak zengem. Nyelvem gyors, mint a gyors író vesszeje.
1: Szebb vagy, mint akárki az emberek fiai közül, kedvesség ömlik el ajkadon, mert Istened örökre megáldott téged.
0: Kösd fel derekadra kardodat, te bátor harcos, és fényes díszruhában arasd diadalt.
1: Szállj síkra az igazságért, hűségért, jóságért, és íjadon a húrt feszítse erős jobbod.
0: Nyilvesszőt halálos éles, népeket taszít lábad elé, és a király ellenségeinek szívébe talál.
1: Trónod, Isten, áll örökkön örökké, kormánypálcád az igazság jogara.
0: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl Isten, a te Istened, az öröm olajával, társait közül.
1: Ruhád fahéjtól, aloétól és mirhától illatos, elefántcsont palotákból örömödre hárfa zendül.
0: Kedveseid között királylányok is lesznek. Királynő áll a jobbodon, ofir aranyával ékesítve.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Hallgass rám, leányom, és figyelj, hajlítsd füledet szavamra. Felejtsd el népedet és atyád házát.
0: Elbűvölte a királyt szépséged. Uram, őj! Urad ő, jöjj és hódolj előtte.
1: Tírus leánya ajándékokkal siet hozzád. A nép gazdagjai arcot fényét keresik.
0: Belül a királylány csupa szépség. Arannyal van átszőve ruhája.
1: Színpompás ruhában vezetik a királyhoz. Szüzek követik, és barátnői kísérik útján.
0: Hangos örömújongás között vonulnak. Bevonulnak a királyi palotába.
1: Atyáid helyett fiaid lesznek. az egész földön fejedelmekké teszed őket.
0: Én pedig nevedet mindenkor hirdetem, nemzedékek végtelen során,
1: hogy magasztaljanak téged a népek is, századokon át, örökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Jó akarat vétpajzsával, kegyes hittel, adománnyal Krisztus felékesítetted, és a mennybe fölemelted.
1: Háladalt szeretnék zengeni nevednek, mert segítőm és oltalmazom lettél, s megóvtad testemet az enyészettől, megoltalmaztál a gonosz nyelv tőrétől, a hazugságot kitalálók ajkától, azokkal szemben, akik ellenem támadnak, oltalmazom lettél, és megmentettél, nagy irgalmasságod szerint, és neved dicsősége szerint.
0: Becses vagyok az Úr szemében,
1: és Istenem az erőm.
0: Könyörögjünk, Istenünk, te sokféle csodával dicsőítetted meg Szent László királyt, érdemeiért és közbenjárására ad, hogy őrizkedni tudjunk minden rossztól, és vezess a boldog örök életre Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.

most még tanácsot tartanak ellened. Vicsorok fogunk, kezükben fegyverek, bűnök szegényre.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leó pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és tölts be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Istenem, hiszek te benned,
2: mert végtelenül jó vagy.
1: Istenem, remélek te benned,
2: mert végtelenül irgalmas vagy.
1: Istenem, szeretlek téged,
2: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz Anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz Anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
2: most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
2: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
2: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szentlélek Úr Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
2: Add meg, Urunk, Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
2: Add meg, Urunk, Istenünk! Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja!
2: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
1: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretetlángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a kolozsvári stúdióból. Meghívjuk Önöket, hogy az elkövetkező 15 percben tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a békéért. Ma, amikor ország-ország ellen, ember-ember ellen, gyermek-szülő ellen, vagy épp szülő-gyermek ellen támad, a családjainkat békétlenség övezi, és mindenfele csak a háború következményeit látjuk, tapasztaljuk és érzékeljük. Arra hívjuk Önöket, hogy erős hittel és bizalommal kérjük a béke urát, hogy teremtsen egyetértést, rendet ebben a nagyon zavaros és kusza világban. Ezért imádkozunk most, maradjanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Urunk, béke Istene, hallgass meg könyörgésünket. Meg annyi éven keresztül rengetegszer próbáltuk megoldani a konfliktusainkat saját erőnkkel és fegyvereinkkel. Meg annyi ellenséges és sötét pillanat, meg annyi kiontott vér, meg annyi megtört élet, meg annyi eltemetett remény. De az erőfeszítéseink hiába valóak voltak. Urunk, most Te segíts nekünk. Te add nekünk a békét, Te taníts meg minket a békére, Te vezess minket a béke felé. Nyisd meg a szemünket és a szívünket, és add meg nekünk a bátorságot, hogy kimondhassuk soha többé háborút. A háború mindent elpusztít. Önts belénk bátorságot, hogy konkrét lépéseket tehessünk a béke megteremtéséért. Urunk, Ábrahám és a proféták Istene, szeretet Istene, aki megalkottál és arra hívsz bennünket, hogy egymással testvérekként éljünk, adj nekünk erőt, hogy minden nap a béke megteremtői lehessünk. Tégy minket képessé arra, hogy jó indulattal nézhessünk minden testvérünkre, akikkel utunk során találkozunk. Tégy minket készé és figyelmessé arra, hogy meghalljuk embertársaink kiáltását, ami azt kéri tőlünk, hogy fegyvereinket a béke eszközeivé, félelmeinket bizalommá, feszültségeinket pedig megbocsátássá alakítsuk. Tarts bennünk égve a reménylángját, hogy kitartó türelemmel a dialógust és a kiengesztelődést válasszuk, hogy végül a béke győzedelmeskedjen, és hogy minden ember szívéből kivesztenek a megosztottság, a gyűlölet és a háború szavak. Urunk, szeredd le a nyelv és a kéz fegyvereit, újítsd meg a szíveket és lelkeket, hogy a testvér legyen az a szó, amelyben egymással találkozhatunk, és hogy az éles stílusunk béke, salom, szalám legyen. Amen.

0: Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek.
1: Urunk, tart bátorítást azoknak, akik diplomáciával, adományok gyűjtésével a békét szolgálják.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, erősítsd meg egyházunk szolgáit, hogy a megpróbáltatások és háborúk viharaiban is sziklaerős maradjon a hitük.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Erősítsd kegyelmeddel azokat, akik a megbékélésért küzdenek, és igyekeznek megszüntetni az ellenségeskedést.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istenünk, adj bölcsességet a világ vezetőinek, hogy komoly akarattal keressék a békét, és akadályozzák meg a pusztító háborukat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Segítsd, Urunk, a hatalom birtokosait, hogy soha ne szűnjenek meg a tartós békét keresni népeik javára.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Adj nekünk, Urunk, befogadó lelkületet, hogy a háborútól menekültek, akik nálunk oltalmat keresnek, és tőlünk segítséget remélnek, általunk ismerjék meg gondviselő jóságodat, és belőled új reménységet nyerjenek.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Jóságos Istenünk, ne engedd, hogy egy is elveszen a kicsinyek közül, akiket drága szent véreddel megváltottál, és távoztasd el tőlünk a hitetlenségnek, a békétlenségnek és tévejkéseknek a botrányait. Alázatosan kérjük tőled mindezeket, szűzanyád fájdalmaira, szentséges kínszenvedésedre, az angyalok és szentek közbenjárását kérve, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Könyörögjünk, szabadíts meg minket, kérünk Urunk, minden múlt, jelenvaló és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkoron Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk, Krisztus a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária!
1: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Szatmár Németi stúdióból zenés köszöntünk veszi kezdetét a mai szép napon. Lehetőségük van köszönteni a szeretteiket és az ismerőseiket, hiszen önök tudhatják azt, kik a mai napnak a születésnaposai, vagy kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek. A mai nap névnaposai pedig a Lászlók, ezúton köszönhetik a László nevű ismerőseiket. Kívánhatnak nekik egy szép napot, és meg is ragadom az alkalmat, és én édesapámat köszöntöm, aki szintén László, boldog névnapot kívánok neki nagy-nagy szeretettel. Elmondanám azt a hét dalt is, amely a mai listán szerepel. Az első helyen van a Hálát adok, Uram. A második az a Csak engedem, hogy szeressen az Isten. A harmadik egy gyermekdal, az Ő a number one. A negyedik a Signumtól a jel vagy, az ötödik Mindent kegyelemből kaptam tőled, Uram, a Four is Five-tól. A hatodik a Fiatalok zenekartól, a Mária mondta, és a hetedik egy szép Ave Maria. Ezek közül választhatnak és küldhetik a szeretteiknek, ismerőseiknek. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket, köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket. Itt is van egy telefonáló. Haló, Mária Rádió. Haló, köszöntjük szeretettel.
1: Haló, és Jézusnál Mária nevedi kértesség.
0: Mindenki amen.
1: Köszöntöm a szeretett drága műsorvezetőt. Úgy tudom, Tímea.
0: Így van, igen.
1: A mai napon hát sok

0: Kattestvér Lászlót köszöntök. Mindenek előtt Kerekes László segédpüspök urat, valamint itt a házban van velünk a Tubák László. Azon kívül még vannak jó néhányan, Antal Zoltán László, Bakó László, Bara László, Baróti László, Bartos László, Boros László, Bot László, Cikó László, idős Cikó László, ifjú, Csala László, Csibi László, Csomos László, aki hittan tanítványom volt Bükszádon, Drócsa László, Fábián László, Farkas László, Fülep László, Holló László, Koncsak László, aki Szeredában munkatársam volt, Kovács István László, Nagy László, idős, és Nagy László, ezt úgy tudom, ketten viselik ezt a nevet, Pap László, Szecsep László, Tankó, Szilveszter László, és mindezeket, ha valakit elfelejtettem, elnézést kérek, mindezeket szeretettel köszöntöm, sok névnapot írjanak meg. Szent László róla a hit életet újra Szent László király felkarolta, és a drága magyar nép újra a keresztény életútra lépett. Nagyvárad és Zagrábi püspökség a létét neki köszönheti papok és szerzetesek, bencések ezrei. Kunok és besenyőt tőled menekültek, és a keresztény seregek te általad győztek. Szent László óvjat kérünk a szegény időseket, mert az életükben sokszor nem kapják meg az igaz szeretetet. Óvjad az ifjakat, fiúkat, lányokat, oly sok a kísértés, mindig kitartsanak. Egy lányt megmentettél pogány katonától, szüleinek visszaadva, legyünk mi is készen igazi jóságra. Jó apáknak te vagy az igaz példaképe, hogy csak az imával és a keresztény élettel áll a család léte. Jó anyáknak te vagy igaz vigasztaló, a kenyes imádságban áldott megnyugtató. Adja a szűzanya, hogy mindig szeretetben kitartsunk, és áldja meg mindannyiukat.
1: Köszönjük, hogy telefonált, Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit. A hit remény szeretet jegyében köszöntöm unoka testvéremet Svédországban, Urszúj Lászlót névnapján családjával együtt. Erőt, egészséget adjon a Jóisten, a Csíksomjú szüzonya takarja be védő palástjával, Jutka írta Csíkszeredából. Betlen falván köszöntöm Iluskát minden dallal, további jó egészséget, türelmet, lelki békét, és Isten áldását kérem életére, Irén írja ezt az üzenetet. Jobb hallgató van velünk, Haló Mária Rádió.
2: Haló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Tímelem, azt szeretettel köszöntelek, László Margit néni vagyok, Csíkszeredából. Szeretném köszönteni Szent Egyházám, Simó Kinga fiókáját, drága Simó Lacikát, a Jóisten áldja meg, adjon neki erőt, egészséget, békességet, szeretetet, hogy növesszen szeretetbe. A testvérit, Szabikát is nagy szeretettel köszöntöm, az egész családot. Köszöntöm még Koncsak László atyát, szintén Szent Egyházám. Áldja meg a Jóisten, sokszor érje meg az atya is neve napját. Erőbe, egészség, békesség, szeretetbe. Minden hozzám tartozó családtagomat, jó ismerősömet, Mária Rádió hallgatót, támogatót, Anna néni tülkébe, minden Mária Rádió hallgatót, békesség Istentől.
1: Köszönjük, hogy telefonált, Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit. Szeretettel köszöntöm névnapján dr. Kerekes László segédpüspököt és Holó László atyát, a Jóisten éltesse egészségben és szeretetben. Az Ave Máriát kérem szépen, áldott szép napot kívánok! Az összes dallal szeretném köszönteni Gyergyó Remetén András Irént névnapja alkalmából és a bátyámat András Istvánt születésnapja alkalmából. Jóisten éltesse őket nagyon sokáig erőben és egészségben. Szeretettel küldi húga Hodosról. Újabb hallgató van velünk, Halló Mária Rádió.
3: Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm Csibi László plébános urat és Forró Rollon Csaba tisztelendő urat. A Jóisten áldását kérem rájuk és mindannyiunkra. Hát nem érdemlettünk meg két ilyen őszinte, tisztességes papot, amiát a Jóisten adott a Csíkszentdomokos népnek. Nagyon köszönöm, hogy bejuttam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindröki, amen. Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit. Áldott szép délutánt önnek is. Csík Taplócára, Cikó László papbácsinak névnapjára erőt, egészséget, kitartást a munkájába. Isten áldását kérjük élete minden napjára. Isten éltesse sokáig minden dallal. Áldott napot!

Üresek a vonalak és üres a postaláda is, következik akkor az Ave Maria. Küldjük ezt minden köszöntöttnek, és ezzel szeretném én is köszönteni Vojtkő László atyát, Jóisten éltesse őt is nagyon sokáig.

0: Továbbra is várom a hívásaikat és az üzeneteiket. Köszöntsék a szeretteiket és ismerőseiket, és kívánjanak valakinek egy szép napot. Most tényleg lehetőség van arra, hogy bejussanak a műsorba, és hogy köszöntsenek, hívjanak minket, vagy írjanak nekünk. Haló, Mária Rádió! Haló,
1: szeretném köszönteni Szecseta László plebános névnapja alkalmáról, Farkas Lakáról.
0: Jóisten éltesse sokáig a kedves papbácsit, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk. Köszöntöm Székelyudvarhelyen kisfiamat, Bencedi Lászlót névnapja alkalmából, Isten éltesse sokáig erőben és egészségben sok szeretettel. Szívem minden szeretetével és hálájával köszöntöm a drága Iker fiú dédunokáimat, akik ma töltik az egy évet. Köszönöm a drága Jóistennek, hogy épek és egészségesek. Jó egészséget szeretnék kívánni nekik, hitben való nevelésben részesüljenek. Nagyon szeretjük őket, Isten áldása kísérje életüket. Köszönjük szépen, a Dédi Mama írja ezt az üzenetet. Hát a Jóisten éltesse a kedves köszöntöttet és a kisunokákat is. Jóisten áldását kérjük rájuk és a családjukra is. Haló, Mária Rádió! Mindörökké, amen!
2: Szeretném kérdezni, hogy összefállapot mindenkinek, aki felköszöntött telefonon vagy személyesen, az összes Lászlóknak, az összes Gelencei rokonságnak, máma vannak a Gelencei napok, a Mária Rádió dolgozóján, minden paradis ismerősnek, Imre volt a maradról.
0: Jóisten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott és szép napot kívánunk önnek is!

Mivel üresek a vonalak és a postaláda is üres, következzék most egy olyan dal. Hálát adok, Uram, az életért, hiszen nagyon fontos az, hogy minden nap tudjunk hálát adni és megköszönni a Jóistennek, hogy megteremtett bennünket, hogy szeretetet adott nekünk, hogy olyan emberek vannak körülöttünk, akiket szerethetünk és akiket köszönhetünk. Hát adjunk hálát a mai napon is mindenért. Hallgassák szeretettel ezt a dalt.

0: továbbra is lehetőségük van hívni minket, vagy írni nekünk. Én várom a hívásaikat és az üzeneteiket. Csíktaplócán Cikó László papbácsinak névnapjára erőt, egészséget, kitartást a munkájába, Isten áldása kísérje élete minden napját. Szentegyházára Koncsak László papbácsinak szintén erőt, egészséget, kitartást kívánnak, Isten éltesse sokáig őket az összes elhangzó dallal. Isten éltesse a köszöntötteket. Halló, Mária Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Timikét, jó Isten áldása kíséri az életét. Szeretném köszönteni Zetelok a férjemet és fiamot, Sándő Lászlókot, jó Isten értesse sokáig, adjon erőt, egészséget, és kitartást az életbe. Egy áldott békés napot kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, szép napot kívánunk önnek is!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus.
1: Szívem szeretetével üdvözlöm, Timea, Ilonka néni vagyok Déváról. Szeretném köszönteni a László névre hallgató ismerősöket, rókonokat, papbácsikat, a Mária Rádió nagyváradi Lászlóját is, és közösséget, és minden jót, erőt, egészséget kívánok önöknek is, Timea, Déváról vagyok, és bármelyik éneket szívesen meghallgatjuk, és minden jót kívánunk, szép délutánt.
0: Köszönjük szépen, Isten éltesse a kedves köszöntőteit, áldott és szép délutánt kívánunk önnek is.

Halló, Mária Rádió! Kedves hallgató, valamit megnyomhatott, de bíztatjuk őt, hogy próbáljon meg minket visszahívni, és bízunk abban, hogy sikeres lesz, és be tud jutni majd az élő műsorba.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, tiszteltessék, a Jézus Krisztus.
0: Mindenekjem.
1: Köszöntöm a szeretett műsorvezető Tibikét, és négy napjuk alkalmából. Nagy szeretettel köszöntjük a László, Büskei László, Füspök urat, Szilágyi László urat, diakónust, Kerekes László, segéd Büspök urat, és az udvarhelyi bónuszpásztor, papi otthonban, Tubák László papbácsit. Kívánunk kedves mindannyiuknak sok boldog négy napot. Megköszönjük Tubás László papbácsinak, hogy egészségügyi állapota ellenére is sokszor eljött hozzám Fülkébe szükség esetén helyettesíteni, szentmiséget bemutatni, illetve egyházi feladatokat végezni. Az Ülkei Rózsafüzér társulat tagjai szeretettel köszöntjük és kívánunk neki türelmet, helyzetének elviselését, Isten értesse még sokáig. És köszöntöm a László nevű papbácsikat, László nevű ismerőseimet, hallgatóimat. Köszönöm Tibika a türelmét, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, jó Isten éltesse a kedves köszöntőteit, önnek is szép délutánt kívánunk.

Üresek a vonalak, ezért akkor következik most egy újabb dal. Kedves gyermekek, nektek szeretném küldeni a következő dalt. A Kölyök Continental Singers-től az Ő a Number One. Legyen egy nagyon szép nyaratok, sok-sok élményben gazdag. Hallgassátok szeretettel!

0: Továbbra is várom hívásaikat és üzeneteiket, van is egy telefonálunk. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szeretném köszönteni Szentdomokoson Sárosukba Török Irént névnapja alkalmából, adjon a jó Isten neki egészséget, békességet, szeretetét, egyetértést, ödvességében családja körébe. Ezt kívánja a komasszonya, dicsétessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntöttjét, szép napot kívánunk önnek is!

Zedelaken szeretném köszönteni Kalapács Árpádné, Anna nénit, Sebestyén, Erzsi nénit, Isten áldását kérem életük minden napjára, Isten éltesse sokáig őket, minden dallal Erzsébet írta ezt az üzenetet. Haló, Mária Rádió! Letette a kedves hallgató, de biztatjuk őt, hogy próbáljon meg minket visszahívni.

Mivel nincsen telefon nálunk, de most van egy kedves hallgató, haló Mária, aki valamit megnyomhatott, akkor következzék egy újabb dal, ameddig sikerül a kedves hallgatónak visszahívni minket, és bízva abban, hogy be is tud jutni a műsorba, következzék a For is Fight-ból, a Mindent kegyelemből kaptam tőled, Uram, hallgassák szeretettel.

Továbbra is van még lehetőségük arra, hogy bejussanak a műsorba, felköszöntsék a szeretteiket és az ismerőseiket, vagy csupán szép napot kívánjanak valakinek. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

Van is egy kedves telefonáló, aki letette a telefont, vagy nem tudom, mi történhetett, hogy nem halljuk őt. Hát ugye többször elmondtuk önöknek, hogy nagyon kitartóan kell telefonáljanak, hiszen ezzel a rendszerrel most hosszan is kitartóan kell csörgetni a vonalainkat ahhoz, hogy be tudjanak jutni a műsorba, ezért továbbra is bíztatom önöket, hogy hívjanak, írjanak, legyenek kitartóak, és köszöntsék a szeretteiket, ismerőseiket.

Nincsen telefonáló és nincsen beérkezett üzenet sem, ezért akkor jöjjön most egy újabb dal a fiatalok zenekartól. Mária mondta, úgy legyen, hallgassák szeretettel.

Mindössze pár perc van még a mai zenés köszöntőből, amikor lehetőségük van a köszöntésekre, vagy arról, hogy szép napot kívánjanak valakinek. Én nagy-nagy szeretettel várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket. Használják ki még ezt a néhány percet, amikor köszönhetnek.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt, és szeretném köszönteni Gelencén Vidó Lászlót névnapja alkalmából. Sok boldog névnapot, érjen örömmel egészséggel családja körébe, felesége és két lányukkal együtt, Bernadett és Tiborkával. További áldott szép napot, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen, viszont kívánunk önnek is egy áldott és szép délutánt, Isten éltesse sokáig a köszöntötteit. Isten éltesse a műsor vezetőket, minden beteget, minden Mária Rádió hallgatót, minden elhangzó dallal szép napot. Köszönjük szépen!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Csik Mincentre, Vitos Szendének, Dragola anyomnak, nagyon boldog 18. születésnapot kívánok, a Jóisten éltesse sokáig. Köszönöm szépen, hogy ilyen jó kislány, nagy lány lett belőle. Mindig ilyen szófogadó, ügyes, jó tanulmány eredményét kívánok neki, jó vakációt, alma és vagyai teljesülését, szép nyarot, minden elképzelhető szépet és jót. Önöknek köszönöm a lehetőséget, áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, önnek is kívánok, áldott és szép délutánt. Szilágyi Lászlót köszöntjük névnapján, Isten éltesse sokáig. Jóisten éltesse a kedves köszöntötteket, mi is csatlakozunk és köszöntjük Lacit névnapján, a Jóisten éltessen nagyon-nagyon sokáig. És még egy telefonáló van velünk, halló, Mária Rádió.
2: Halló.
0: Köszöntjük szeretettel.
2: Szeretném köszönteni. Halló.
0: Hallgatjuk.
2: Szeretném köszönteni Fágyeát, László plébánost, és keresztfiamat, Soproni Fágyea László, nem utolsó sorban a fiamat, Soproni László, és köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse a kedves köszöntöttjét, áldott és szép délutánt kívánunk önnek is. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai zenés köszöntőbe. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon vagy a hétvége folyamán ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót. Isten áldását kérem az köszöntöttekre. Kívánok önöknek, mindenkinek áldott és örömökben gazdag, szép délutánt. Búcsúzom a zenés köszöntőből, de előtte még gyorsan elmondom önöknek azt, hogy mit is hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára a medjugorjei üzenetet hallhatják, majd hamarosan jövök vissza, és fogadom az ima szándékaikat, és az Irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni. 15 óra 15 perctől vasárnapi örömért hallhatnak Csiszér Imre atyával, 15 óra 30 perctől nagyítóval önmagunk felé Ferenc Emese és Kassa Izabellának a műsora. 16 órától Lélek idő, Reikli Erika műsorát hallhatják, 16 óra 35 perctől pedig a Vatikáni Rádió műsorát, 17 órától pedig fogadom ima szándékaikat, és az örvendetes rózsafőzért, majd a Jézus szíve litániáját imádkozzuk. 18 órától Marosvásárhelyről, a Keresztelő Szent János templomból közvetítjük a Szent Misét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 órakor megszólalnak a harangok, az orangyalát, majd azután egy újabb orangyalát fogjuk imádkozni, azután pedig majd egy újabb műsor ismertetőben azt is elmondom önöknek, hogy az este folyamán milyen műsorokat hallhatnak még. További áldott szép délutánt kívánok, és biztatom önöket arra, tartsanak velünk, hamarosan jövök majd vissza.

Drága gyermekek, veletek örülök és hálát adok Istennek azért, hogy megengedte nekem, hogy veletek legyek, vezesselek és szeresselek benneteket. Kicsi gyermekek, a béke veszélyben van, a családok pedig támadás alatt. Kicsi gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza a családi imához. Tegyétek látható helyre a Szentírást, és olvassátok minden nap. Szeressétek Istent mindenek felett, hogy jó legyen számotokra a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2024. június 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, ahogyan ígértem önöknek is, mint itt vagyok, hogy fogadjam az ima szándékaikat. Elmondhatják, kiért és miért szeretnének a mai napon imádkozni. Hívhatják a 0259 420 555 és a 0359 420 555-ös telefonszámokat, vagy írhatnak nekünk üzenetet a 0758 420 555-ös telefonszámra. Hova érkezett is már üzenet, mai rózsafüzéreket, szentmiséket felajánlom a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatára, gyógyulásomért, legfőképpen a lábam gyógyulásáért, mert nem tudok járni, fontos szándékokra, anyagi gondjaim megoldásáért, az elhangzott kérésekért, elhunyt szeretteimért, férjem születése napján volt, a tegnap, nyugodjon békében, Jézusom, bízok benned, Isten fizesse mindenki imáját. Héten elhangzó rózsafüzéreket és szentmiséket szeretném felajánlani Bibó László lelke üdvéért, önökkel imádkoznak szerettei. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásomért, egészségért, Csíksomlyói segítő szűzanya takarjon be védő palástjával. A mai rózsafűzéreket felajánlom szüleim lelkük üdvéért, testvéremért, Attiláért, családomért és több fontos szándékért, Isten fizesse. És itt is van egy telefonáló, Halló Mária Rádió. Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzért ő szeretné ajánlani egyszer nekem van a hálából a Jóisten és a szűzanyának, egy csodálatos gyógyulásért, felajánlom a férjemért, aki ma 77 éves, felajánlom minden betegért, bűneink bocsánatáért, a békéért, a Mária Rádióért, egy áldott hétvégi dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. További üzeneteink vannak. Minden imád szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlok hálából, kápolnást faluba, Molnár László névnapjára az ő lelke üdvéért. Jóisten nyugtassa békében, Jézus Mária szent nevében, a Benedek család írja. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért. Imád kérek családi békéért, apósom, lelkéért, Attila lába gyógyulásáért és gyermekeimért. Csíkszent Mihályi Csutak László papbácsiért ajánlom fel neve napján, Isten nyugtassa békében. Drága jó Istenem, segítsd meg a családomat, hogy egészséget és szerencsét a családunkba, és a gyermekeimet óvd meg minden rossztól, és adj segítő embereket és egy jó munkahelyet. Szüzanyám, segítsd a fiamat, áldott napot. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten is a szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukat, egészséget, békességet a családnak, anyagi gondok megjavulásáért, a fiam és a családja gyógyulásáért, szűzanya segítő kegyelméért és édesanyám lelke üdvéért imádkozom. Rózsafüzét felajánlom férjemért, aki egy László nevet viselte, nyugodjon békében. Halló Mária Rádió!
2: Halló, dicsertessék az Úr!
0: Mindörökké, amen!
2: Mai szent olvasokat és szemmiséget felajánlom, hálából a kapott kegyelmekért a Jóistennek. Továbbá imádat kérek több fontos szándékért, a Mária Rádió tagjaiért, vezetőjéért, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, egyház közösségünkért, papjainkért, gyermekeinkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért, egy jó munkahelyért külföldön, egy lovardában, az állatokat, amiket számítottam eladni, ő is adjon kuncsatot, hogy szerencsésen tudjam eladni és hasznosítani. Munkánkban sikert, a anyagi helyzetek kialakulásáért is tervezés, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindre kell menni, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Márkusz gyógyulásáért és orvosi eredményekért, a daganatos betegségből, az ő egészségért kérem a Szent Rózsafűzért, Köszönöm. Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: Ezt az irgalmas álszentrúzsak üzérét szeretném ajánlani. Hálából a kapott kegyelmek is. Az összes megfosztulányt lelke üdvösségi úr, családom minden egyet élő tagjait, férjem egészségét, hogy múljon el a betegséget, hagyjon a Jóisten jó egészséget neki. Isten tüzetke megfosztulányt, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért. Csíksomjói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, és imádkozom a közös halottaimért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Rózsafűzért felajánlom fontos szándékokért, köszönöm szépen az imákat.

0: Haló, Mária Rádió. Haló.
1: Haló. Jézus, Mária neve dicsértessék.
0: Mindörökké, amen.
1: Havi szentmiséket és rózsafűzőri mákat felajánlom hálából a kapott kegyelmekért számomra, feleségem, gyermekeim, unokáim és menyeim számára, továbbá elhunyt drága szüleim, rokonaim, ismerőseim lelki üdvéért. Négy napjuk alkalmából megemlékezek elhunyt drága barátaim, Molnár László, aki a Sepsiszentgyörgyi vártemplom temetőjében, és Krajnik Lászlóról, aki a Kőröspataki temetőben pihennek. Uram, add, hogy szent színed előtt mindjárt találkozhassunk a mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése és megváltó keresztalála által az ő kegyelméből. Isten fizesse mindenki támogató imáját. Jézus, Mária neve, dicsértessék!
0: Jó Isten, hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Az összes heti rózsafűzéreket felajánlom a drága édesanyámért, az üvegcsőri 100 Annáért, akit ma 26 éve kísértünk utolsó útjára, nyugodjon békében, örökké fájó szívvel gondol rá, lánya Manyika és a család. Felajánlom a rózsafűzért hálából mindenért, ugyanakkor testi-lelki gyógyulásomért. Haló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom Balázs László lelke üdvéért, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kéréseit. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írta szobátáról.

0: Továbbra is várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket, hogy elmondják, kiért is szeretnének imádkozni ezen a mai szép délutánon. És már is van egy telefonáló. Halló, Mária Rádió!
1: Kérdezzék a Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen!
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom a családomért, egészségért, békességért, a problémák megoldásáért, a gonosz távozásáért, az ellenségeinktől való oltalomért, és ugyanakkor felajánlom a hozzánk tartozó halottak lelkünkéért. Köszönöm szépen a lehetőséget, csertessék a Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen, imádkozzunk együtt! Kérem a szűzanya segítő kegyelmét, oltalmát fiam nehéz munkahelyi gondjaira, anyagi áldásért a munkájára és egészségért. Imádkozzunk együtt. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a drága szüleimért, a férjemért, a testvéremért, a sógornőmért, anyósomékért, agyuram örök boldogságot nekik is, az örök világosság fényeskedjék nekik. Imádkozom még az úton levőkért és a betegek gyógyulásáért. Terjéz írja ezt az üzenetet. A mai összes imád felszeretném ajánlani elhunyt idős és ifjabb Tankó László lelke üdvért négy napjuk alkalmából. Adjon a Jóisten csendes pihenést, a szűzanya vigyázzon rájuk fent az égben. Szeretettel imádkozik érte Csíkbánk falváról. Felajánlom a rózsafűzért hálából a szűzanyának és az előttem álló vizsgáknak a sikeréért. Imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned. Minden imát és szentmisét felajánlok a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére lelke üdvéért, valamint a világ békéjéért. Betlen falváról jött az üzenet. Vejem egészségéért, áldásért a munkájára a névnapja alkalmából, aki a László nevet viseli, tata és mama imádkozik érte, imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió!
2: Halló! Halló, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen! Hallgatjuk!
2: A mai rózsafűzért és szentmisét szeretném ajánlani édesapám és nagytatám lelke üdvéjét, mivel László nevet viseltek, a jó Isten adjon nekik örök nyugodalmat, továbbá apósom és férjem, akik szintén a László nevet viselik, ők neki pedig nagyon a jó Isten jó egészséget. Apósom a 98. évét töltötte a tegnap előtt, a jó Isten éltesse még egészségben. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kérését. Ezt a rózsafűzért felajánlom édesapám halálának első évfordulójára. Felajánlom a rózsafűzért az unokáimért, drága jó szűzanyám, áld meg őket, oltalmat is takart be védő palástoddal. Köszönöm. Halló, Mária Rádió!
3: Halló, igen. Csertessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen!
3: A mai rózsafűzérjét a szemmisétel ajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom testi-lelki gyógyulásáért, unokáim teljes gyógyulásukért, a világ békéért, halottáim lelki küzdvéért, három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgatok. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindöröki, amen, imádkozzunk együtt!

0: Most már tényleg csak pár perc van a mai ima szándék fogadásból. Ha most írják meg üzeneteiket, vagy hívnak minket, még bejuthatnak, felajánlom az irgalmasság rózsafűszérét, hálából minden kapott kegyelemért, a betegekért, Jutka teljes gyógyulásáért, gyermekeimért, férjemért, békéért, Isten fizesse. Halló, Mária Rádió!
1: Hát, a dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Imeám, nagy szeretettel köszöntelek. Mert az Orzsap, Indorvas, Orzsap, Fizéli, szeretném ajánlni Szent Egyházára, Simó Tingra, unokám, Féri, Simó Lászlóé, aki 12. éve, vagy teljé két gyermekkel, balesetbe. A drága jó Isten adjon neki csendes nyugodalmat, nyugodjon békébe az Úr Jézus szemszerét, ezt kívánja nagymamat, Csíkszere Dávó László volni. Békesség Istentől.
0: Békesség Istentől, a jó Isten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is.

0: Haló, Mária Rádió.
1: Haló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafüzébe elhangzó imáimmal szeretném felajánlani hálából az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, a lábom gyógyulásáért, mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, a Jóisten áldása legyen rajtuk. Önökért, az egészségükért, az én hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, valamint a világ békéért. Köszönöm szépen a meghallgatást. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindöröki, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Jóisten meghallgatja kimondott és ki nem mondott kéréseinket is. Meghívjuk most önöket, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét. Minden kérésünkért és szándékunkért tartsanak velünk!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Klubrádió. Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a drága jó testvéreket. Elmélkedjünk évkezi 13. vasárnapnak evangéliumi szakaszáról, amely Szent Máté könyvéből hangzik el. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet is ad e legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium ígéi. Krisztusban, drága jó testvéreim, egy afrikai misszióban történt a következő történet. Egy kis néger fiútól megkérdezte a misszionárius atya, hogy miért nem jön már a misszió iskolájába. A kisfiú ekkor megmutatta a verés sebeit a testén, amiket az apjától kapott azért, mert nem az ősök vallását akarta követni. A kisfiú, bár apja megtiltotta, mégis titokban járt az iskolába, mert szerette hallgatni a Jézusról szóló történeteket, megragadta Jézus minden embert átölelő szeretete. Aztán egy társa csak elárulta az apjánál, s a gyermeket apja véresre verte. Egy titkot azonban elárult a néger kisfiú. Amikor senki sem látja, éjjel eljön, megáll az ajtó előtt, és csendben imádkozik, és rejtőzködve a katekizmust is tovább tanulja. Ekkor elővett az ingéből egy szakadt, vérfoltos katekizmust. Vannak helyzetek, amikor még szüleinknek is ellene kell mondanunk oly módon, hogy nem követhetünk el bűnt a negyedik parancs ellen. Ez akkor fordul elő, amikor Isten lelki ismeretünk szerint akarjuk követni, és akadályoznak benne. A mai evangéliumban is, testvérek, Jézus olyan szavakat mond, amelyek első hallásra keménynek, sőt meghökkentőnek tűnnek. Azt mondja: aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét, értem megtalálja azt. Majd az evangéliumi szakasz végén a befogadásról és a jutalomról beszél. Aki befogad titeket, engem fogad be. És aki csak egy pohár friss vizet ad a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ebben a rövid evangéliumi részben benne van az egész keresztény élet. Krisztus legyen az első helyen, a kereszt vállalása, az élet igazi értelmének a megtalálása, és a szeretet legkisebb cselekedeteinek jelentősége. Először is Krisztus az első helyen. Jézus nem azt mondja, hogy ne szeressük szüleinket vagy gyermekeinket. Az egész Szentírás tele van a család iránti szeretet parancsával. A negyedik parancsolat is így szól: tiszteld atyádat és anyádat. Jézus maga is engedelmes volt Máriának és Józsefnek Názáretbe. Mit jelent akkor ez a kemény mondat? Azt jelenti, hogy Istennek kell lennie életünk középpontjába. Ha Krisztus nem az első, akkor minden más előbb-utóbb a helyéről elmozdul. Sok ember azt gondolja, hogy ha Istent helyezi az első helyre, akkor kevesebbet fogja szeretni családját. A valóság éppen az ellenkezője. Aki igazán szereti Istent, azt tudja igazán szeretni az embert is. Amikor Isten hiányzik az életből, a szeretet gyakran önzésé válik. Birtokolni akarunk, irányítani akarunk, követelni akarunk. Isten szeretete azonban megtisztítja az emberi szeretetet. A szülő, aki Krisztust helyezi az első helyre, jobb szülő lesz, mert nem önmagából szeret, hanem Isten szeretetéből. A házastárs, aki Krisztust helyezi az első helyre, jobb házastárs lesz, mert nem önmagából szeret, hanem Isten szeretetéből. A pap, aki Krisztust helyezi az első helyre, jobb lelkipásztor lesz, mert nem önmagából szeret, hanem Isten szeretetéből. Drága jó testvéreim, mindnyájunk életében eljönnek olyan pillanatok, amikor választani kell.
Ezek nem mindig látványos döntések, hanem sokszor apró dolgok. Vasárnap a szent misére menni, vagy valami más csinálni. Imádság, vagy egy állandó rohanásban élni. Becsületesség, egyenesség, vagy a hazugság könnyebb útja, és azt járni. Krisztus elvárása, vagy a világ elvárása szerint éleke. A kereszténység nem pusztán a szép gondolatok gyűjteménye, hanem a kereszténység döntés. Döntés Krisztus mellett. Ez a döntés néha áldozatot követel. Vannak emberek, akik hitük miatt elvesztették, vagy ma is elveszítik munkájukat. Mások gúnyolódást szenvedtek, vagy ma is gúnyolódást szenvednek el. Megint másokat saját családjuk nem értett meg, vagy ma sem ért meg, mert Krisztust választotta, vagy választja ma is. Jézus előre figyelmeztette erre, a tanítvány útja nem mindig könnyű út, de ez az út vezet az örök életre. És másodszor ott van, testvérek, a kereszt vállalása. Aki nem veszi föl keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzá. A kereszt minden ember életében jelen van. Van a betegség keresztje, van a magány, az egyedüllét keresztje, van a csalódás keresztje, van a gyász keresztje, van az öregkor keresztje, van a meg nem értettség keresztje, és mindenki maga tudja, hogy milyen keresztet hordoz ezeken kívül. Sokan azt kérdezik, miért engedi meg Isten a keresztet? A kereszt titkára nincs teljes emberi válasz, de egy dolgot tudunk, hogy Isten nem kívülről nézi szenvedésünket. Jézus maga is hordozta a keresztet, megostorozták, megkoronázták tövissel, elesett a kereszt alatt, keresztre feszítették, és meghalt. Ezért, amikor szenvedünk, nem egy távoli Istenhez imádkozunk, hanem ahhoz a Krisztushoz, aki maga is végigjárta a szenvedés útját. A kereszt nem a történet vége, a kereszt után jön a feltámadás. És harmadszor, elveszíteni az életet, hogy megtaláljuk. Jézus ezt mondja, aki megtalálja életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét, értem, megtalálja azt. A világ azt tanítja, gyűjts minél többet, nem számít hogyan. Legyen minél több pénzed, legyen minél nagyobb hatalmad, legyen minél több sikered. Jézus pedig azt mondja, ajándékozd oda magadat, szolgálj, szeress, bocsáss meg és légy alázatos. Az ember akkor találja meg önmagát, amikor ajándékká válik. A mag, amelyet elvetnek a földbe, látszólag eltűnik, de valójában akkor kezd el élni. Így van az emberrel is, aki csak önmagának él, végül üres marad, aki szeretetből él, az megtalálja élete értelmét. És azután Jézus a befogadásról beszél. Aki befogad titeket, engem fogad be. Milyen csodálatos gondolat, testvéreim! Amikor befogadunk egy Krisztushoz tartozó embert, magát Krisztust fogadjuk be. Ezért fontos a vendégszeretet, ezért fontos az irgalom, ezért fontos a nyitott érző szív. Nem tudhatjuk, hogy akivel találkozunk, milyen terhet hordoz. Lehet, hogy mosolyog kívül, de belül sír. Lehet, hogy erősnek látszik, de segítségre van szüksége. Lehet, hogy senki más nem figyel rá, és éppen mi lehetünk azok, akik által Isten szeretete eléri őt. És az evangélium utolsó mondata különösen megható. Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Jézus nem a nagy hőstettekről beszél, nem csodákról, nem hatalmas adományokról, csak egy egyszerű pohár vízről. Isten országában a legkisebb szeretet sem vészel. Egy jó szó, egy vigasztaló, akár telefonhívás, egy vigasztaló látogatás, egy mosoly, egy imádság, egy segítő kéz, egy türelmes meghallgatás, ezek mind-mind értékesek a jó Isten szemében. A világ gyakran a nagy dolgokat ünnepli, a nagy dolgoknak tapsol, de Isten azonban a szívet nézi. A szeretet nagyságát nem a tett mérete, hanem a szeretet mélysége adja meg, testvérek. És mit üzen ez az evangélium ma, drága jó testvéreim, nekünk? Röviden összefoglalva, először is azt, hogy Krisztus legyen életünk középpontja. Másodszor azt,
hogy ne féljünk a keresztül. Harmadszor azt, hogy az önátadó szeretet vezet az igazi élethez. Negyedszer azt, hogy minden emberben Krisztust kell fölismernünk. Ötödszer azt, hogy a legkisebb jótettnek is örök értéke van. Testvérek, talán nem vagyunk képesek nagy dolgokra, talán nem leszünk híres szentek, talán nem fogunk hatalmas műveket alkotni, de képesek vagyunk szeretni, de képesek vagyunk hűségesnek maradni, de képesek vagyunk felvenni mindennapi keresztünket, de képesek vagyunk egy pohár vizet adni annak, aki szomjazik, és ez elég ahhoz, hogy Krisztus tanítványai legyünk. Kérjük ma az Urat, hogy segítsen őt mindennek fölött szeretni, hűségesen hordozni mindennapi keresztjeinket, és felismerni őt minden emberben, akivel nap mint nap találkozunk. Amen. Köszönöm a drága jó testvéreknek, hogy ez alkalommal is meghallgattak. Kívánok egy áldott szép napot, jövő hétre jó munkát, jó pihenés, jó vakációzást, szabadságolást, és Isten éltesse, akik névnapot, születésnapot, vagy akár házassági évfordulót ünnepel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Nagyítóval önmagunk felé. Ferenc Emese és Kassa Izabella pszichológus önismereti műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Nagyítóval önmagunk felé című műsorunk következő része. És ahogy már megszokhatták, együtt vagyunk Kassa Izabella pszichológussal. Szia Iza, szeretettel köszöntelek.
2: Szia Mesi, örülök, hogy itt lehetek, és szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: Mai témaként egy picit könnyedebbet mondhatni választottunk, hogy egy picit szusszanjunk fel a nehezebb témák közepette, de reméljük, hogy ez is segítségükre lesz a kedves hallgatóknak, követőknek, illetve ma is tudunk valami olyasmit mondani, átadni, ami akár... Nem akartam kimondani ezt a szót, de akkor kimondom, hogy érték lehet, mert hogy voltak éppen e köré összpontosít a mai témánk. Írtam egy mesét, úgyhogy induljunk akkor ebből ki. Az a címe, hogy a völgy, a hegy és az árnyék. Volt egyszer egy világ, amelyet egy hatalmas hegy uralt, a hegy lábánál pedig egy mély, csendes völgy húzódott. A völgyben éltek az emberek, a hegy tetején pedig egy régi kolostor állt, ahol a bölcsek laktak. Azt tartották, hogy aki eljut a hegy tetejére, megtalálja az igaz értéket. Azt az egyetlent, ami mindennél fontosabb. Az emberek generációk óta zarándokoltak fel a hegyre, egyikük másikuk visszatért, mások ott maradtak a csúcs közelében, némán szemlélődve. Egy napon egy fiatal ember indult el a hegy felé. A völgyben szülei becsületre, kemény munkára és közösségre nevelték. A hegy lábánál találkozott egy nővel, aki a szabadságot és a belső békét kereste. Feljebb érve egy öreg emberrel beszélt, aki élete minden pillanatában a rendet és az igazságot tartotta a legfőbb jónak. Még feljebb, a köd határán egy gyermek ült egy kőn, és azt mondta, nekem az öröm a legigazibb. A fiatalember megingott. Hogyan lehet ennyiféle érték? Hogyan lehet, hogy mindenki másban hisz, és mégis mind azt mondják, hogy azt keresték a hegyen, ami igaz? Mikor végül elérte a kolostort, egy öreg szerzetes jött elé. Nem mondott semmit, csak kinyitott egy kaput. Oda bent nem volt semmi, sem kő, sem szobor, sem fény. Csak egy árnyék volt a padlón, saját maga árnyéka. A fiatalember értetlenül állt. Hol van az igaz érték? Kérdezte. A szerzetes elmosolyodott. Az érték nem valami, amit megtalálsz, hanem valami, amit magadból hozol el idáig. De mindenki mást hozott, tiltakozott a fiú. Így van, bólintott a szerzetes, mert az értékek nem egymás ellen harcolnak, olyanok, mint a csillagok az égen, külön állnak, külön fénylenek, de együtt adják ki az eget. A fiú lenézett az árnyékára. Rájött, eddig mindig mások fényében akarta látni önmagát, de most meglátta, hogy az ő árnyéka is a napból született. Hordoz valamit, ami csak rá jellemző. Nem jobb, nem rosszabb, csak egyedi. És ez adta meg a méltóságát. Mikor visszatért a völgybe, nem beszélt sokat, de az emberek észrevették, hogy más lett. Nem akarta meggyőzni őket a saját igazáról, nem akarta, hogy mások értékeit megváltoztassák. Csak élt, derűsen, jelenléttel. És ettől lassan mások is elkezdtek kérdezni, keresni, nézni, de nem felfele, hanem befelé.
2: Azon gondolkodtam, hogy ha én állnék ott abban a teremben, mit látnék meg a saját árnyékomban.
1: És mire jutottál? Vagy még
2: semmire?
1: Nem,
2: még semmire, csak így, ahogy a mesét hallgattam, így vele együtt utaztam. És ennek a mesének a hatása alatt az fogalmazódott meg bennem, hogy milyen nagyon sokszor keressük az értéket, az értékünket, az értékességünket fent a hegyen. Valahol, ami rajtunk kívül van, valahol, ami fölöttünk van. És hogy ebben a mesében olyan harmonikusan behoztad azt az üzenetet, ami igazából az értékünk, az értékességünk alapja, hogy bár fent keressük, lentről indulunk felfele, de hogy végül önmagunkba befele jutunk el, és hogy az értékhez kapcsolódik egy attitűd, vagy az értékhez, a bennünk lévő értékhez, és akár megkockáztatom, hogy az értékességünkhez kapcsolódik egy attitűd, amit nem szóval, hanem viselkedéssel tudunk kifejezni. Azon gondolkodtam, hogy ebben a mesében minden benne van az értékről.
1: Itt akkor le is zárhatjuk a beszélgetést.

0: és hogy annak a tisztázása, hogy akkor a dolgok hátterében, a kijelentések hátterében, a történések hátterében mi van, mi a közös nevező, és az érzékenységem. Gyerekként, tínédzserként nagyon érzékeny voltam. És hogy ezt nagyon sokszor megkaptam, hogy érzékeny vagyok, és akkor az érzéseim ennél fogva az érzékenység számlájára írhatok. Hosszú utamba tellett, amíg megtanultam, hogy az érzékenységem részem, és része az értékeimnek, és az értékességemnek. És a tiédnek.
1: Hát nekem az első, ami eszembe jutott, az a döntésképesség, a józanság, és hát talán a határozottság. Úgyhogy visszagondolok akár a régmúltra. Jó, nem volt olyan rég, de hogy mondjuk régebb. Akkor úgy ezek nem is, hogy nem voltak jelen az életemben, de hogy valahol a környezetem meg minden azt sugallta, hogy ezek úgy hiányoznak belőlem. És így, ahogy teltek az évek, vagy egy-egy helyzet történés kapcsán rájöttem arra, hogy de hát valójában ezek az én akár legszebb értékeim, ami most így az életem részévé vált, úgyhogy igen, amúgy érdekes ezen így elgondolkodni. Vagy hogy úgy, amikor így megfogalmazódott bennem a kérdés, hát tudtam, hogy visszadobod a labdát, és én is kell válaszoljak. Ennyiben előnybe voltam, hogy én végig tudtam gondolni, ha bár sokat nem gondolkodtam, csak úgy elsőre, ami beugrott. De hogy tényleg azért úgy elgondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha így néha-néha leülnénk, és átgondolnánk azokat is, hogy mik a mi értékeink, de mik voltak akár, amiket más talán nem talált értéknek, mi meg önmagunkban mégis nagyon értékesnek találjuk ugyanazt.
0: Igen, hát nemrég voltam egy nemzetközi konferencián, amiben igazából résztvevőként, előadóként és társszervezőként voltam jelen, és értékekről szólt a konferencia, és volt ennek egy olyan része, amikor karkötőket készítettünk, különböző értékekkel, megnevezett értékekkel, és akkor a megnyitó keretén belül, ami egy pszichodramatikus megnyitó volt, a kolléganővel együtt vezettük, az volt a gyakorlat, hogy egy bársony kosárból kellett választani egy karkötőt, és akkor amit az univerzum küld, amilyen értéket küld. Többek között ilyen értékek voltak, amit mi, mint szervezőbizottság eldöntöttünk, hogy szabadság, hogy gondoskodás, hogy igazság, hogy remény. És akkor, miután mindenkinek kiosztottuk a kolléganőmmel ezeket a karkötőket, akkor én is benyúltam, hogy vegyek magam számára is egy értéket. És kiosztam az igazságot. És visszadobtam. Mondtam, hogy ez, szervező vagyok, előadó vagyok, pont ebben megengedem magamnak. Veszek egy másikat. Mit gondolsz, mit húztam ki?
1: Ugyanazt.
0: Ugyanazt. És akkor úgy döntöttem, hogy az univerzum, vagy a lelkem, vagy nem tudom mi. És hogy milyen érdekes, hogy ma azt kérdezted, hogy mi volt az az érték, amit nem értékeltek bennem, és ez pont ez, hogy akkor, hogy beszéljünk nyíltan, beszéljünk az igazságról, beszéljünk arról, ami történik. Tehát, hogy, és itt most nem az abszolút igazságot kerestem, vagy keresem, de hogy nagyon sokszor kerültem olyan élethelyzetbe, és még mindig kerülök, hál' Istennek egyre kevesebbszer, olyan élethelyzetben, amikor történik valami, és akkor azt a történést megpróbálják a torkomon lenyomni, fél év múlva másként elferdítvén, úgymond a valóságot, a történéseket, és hogy ilyenkor az igazság érzetem, az igazság iránti szükségletem olyan nagyon fel tud erősödni, hogy akár nagyon frusztráltál is válok, hogy ez, ami történt, például akár abban is, és hogy ezt sokszor próbálom magamban például még mindig korrigálni, hogyha történik valami, és akkor fél év vagy két év múlva valaki ezt a történetet elmeséli teljesen másként, és hogy abban teljesen másként van, nem mint az, ami történt. Azon veszem észre magam, hogy még mindig nagyon frusztrált tudok lenni ennek a hatására.
1: Melyik három érték tart most téged egybe? De most tényleg hármat kérek.
0: A hit, mint érték, a hitem, a bizalom, tehát a bizalmam az emberekben, a bizalmam önmagamban, bizalmam a világban és a világ mindenségben, hit, bizalom, és az a következetesség. Tehát, hogy ezekre nagyon, például a következetességre nagyon törekszem a mindennapjaimban, a munkámban, az attitűdömben, a jelenlétemben, hogy következetes legyek. És most mondanék egy negyediket.

0: Nem túl teljesíteni akarok, vagy bepotolni. A hitelesség. Tehát, hogy megpróbáljak úgy létezni, élni, megnyilvánulni, ahogy belül érzek, ahogy belül gondolkodom. Persze figyelvén arra, hogy embereket ne bántsak meg, vagy ne tegyek kárt másokban. És számodra?
1: Nekem is a hit volt az első. A második az talán a pontosság, és a harmadik a nyitottság. Ez a három, ez most úgy érzem, hogy így nagyon eleven bennem, vagy úgy megtart, összerak egy emberré. Hát így most a beszélgetés indító egy-két kérdésben azt hiszem egy halomértéket összeszedtünk, vagy akár már bemondtunk így a kedves hallgatóknak is, de talán kezdjük azzal, hogy akkor mit is nevezünk igazából értéknek.
0: Igen, tehát hogy szerintem ezt mindegyik terület a maga szája íze szerint határozza meg. Számomra terapeutaként az az érték, ami bennünk van, és az az érték, amire úgy gondolom, mint referenciapont. Valami, ami bennünket meghatároz, vagy amire vágyunk akár. És hogy ezek a hitrendszerünk alapjai, az értékek, de hogy ugyanakkor ezek azok a dolgok, amelyek vezetik az utunkat. Úgy gondolom, hogy útmutatók, tulajdonságok, meglévő vagy vágyott állapotok, vagy megnyilvánulások. És hogy úgy gondolom, hogy az értékünknek nagyon sok köze van a hithez, akár ahhoz, hogy mit hiszünk magunkról, illetve miben hiszünk, mert hogy amikor értékekről beszélünk, akkor azokban hiszünk, azok mellett úgymond kiállunk. És hogy én így gondolok az értékekre. És ugye bár az értékek, hogy mi az, hogy érték, az különböző korokban, különböző kultúrákban változik, és folyamatosan változásban van, de hogy talán vannak örök érvényű értékek, mint például a szeretet, vagy akár a gondoskodás, vagy a szabadság, vagy az egyenlőség, az nem mindenhol, de hogy a mi társadalmunkban törekszünk erre, hogy erre is értékként tekintsünk rá. És azt gondolom, hogy amikor az érték keinkről, értékrendszerünkről beszélünk, hogy akkor abban ott van a kultúránk, ott van a közösség, amihez tartozunk, a család, ami felnevelt, és hogy ott vagyunk abban mi is.
1: Hogyan formálódnak ezek az értékeink, hogy látod?
0: Hát én azt gondolom, hogy gyerekkorunkban tanítanak, nevelnek, modellt nyújtanak nekünk, elsősorban a szüleink, az iskola, a kis közösség, és később ezekhez az értékekhez újabb és újabb értékeket fogunk begyűjteni. Ahogy mondtad, a rád jellemző értéket, a nyitottságot, ami számodra fontos, hogy ahhoz, hogy értékeinkben gyarapodjunk, ahhoz szükség van sok értékre, de hogy alapvetően szükség van a nyitottságunkra. Tehát, hogy az, hogy mi válik értékké, vagy mit tudunk ugye értékként adoptálni, az nagy mértékben függ, hogy milyen környezetben növünk fel, és az, hogy mennyire nyitottak vagyunk, és hogy milyen hatások érnek bennünket. Mert hogy például eszembe jut a nagymamám, akinek elemi végzettsége volt, viszont a könyv az mindig érték volt. Nagyon szeretett olvasni. Rengeteget olvasott időskorában, tehát nem tudtunk, nem volt annyi könyv a mi könyvtárunkban, illetve akkor nem tudtunk annyi könyvet kölcsönözni, vagy egymástól kölcsönvenni, hogy azt mondja, hogy akkor most éppen van mit olvasnia. Tehát, hogy akár úgy is például, úgy is válhat valami értékké, hogy nem láttuk, de hogy tudjuk, hogy az valami érték, hogy akinek ugye, aki könyvet olvas, vagy aki könyvismerő, az értékes ember, és akkor, hogy arra vágyjunk például. Ugye nagyon sokszor a kapitalista világunkban az érték, amire értékként, vagy akár, hogy mitől válik valaki értékessé, tekintünk, az a siker, a vagyon, az elismerés, és hogy ezek például hogyan tudnak kapcsolódni a belső értékeinkkel, amelyek akár el is vezethetnek a sikerig, a vagyonig, az elismeréshez, de hogy nem feltétlenül, a kettő nem jelent feltétlenül számomra egyet. Viszont el tudom fogadni, hogy van akinek az érték a pénz. És például az egyéni praxisomban figyeltem meg azt, hogy egy embernek minél több értéke van, ami vezérli, annál több erőforrása van, annál könnyebb. Annál inkább fel tud állni a nehéz periódusokban, annál inkább össze tudja magát szedni egy-egy nehéz eset, vagy akár megpróbáltatás után. Minél kevesebb értéke van, minél inkább akár egy értékre fókuszálódik, annál nehezebben néz szemben a bizonytalanságokkal, a kihívásokkal. Tehát, hogy dolgoztam olyan emberrel, akinek mindene megvolt. És az egyetlen egy dolog, amiben hitt, az a pénz, és folyamatosan aggódott, hogy akkor az ő élete milyen fordulatot vesz, és mit tud majd azzal kezdeni, azzal a fordulattal. És hiába vettük, hiába leltároztuk fel gyakran azt, hogy milyen erőforrásai vannak. Hiába tudta azt, hogy biztonságban van anyagilag az elkövetkezendő 20-30 évre, mindenképpen akkor is, ha valami nagy nehézségbe ütközik most. Ezzel együtt folyamatosan félt, folyamatosan szorongott. Úgyhogy szerintem ebben a témában az is fontos, hogy milyen értékekbe fektetünk bele.
1: Mondtad a belső értéket, most így ez jutott eszembe, vagy akár kérdésként fogalmazódott meg bennem, hogy hogyan különböztethetjük meg mondjuk a valódi belső értékeinket attól, amit örököltünk másoktól?
0: Úgy gondolom, hogy ez egy sokszor egy önismereti folyamat részeként tud megtörténni, amikor szemügyre veszem, számba veszem, hogy mi az, amit hozok, és mi az, amit én hozzátettem. És ugye ezt nagyon könnyen fel tudom mérni, hogyha vagyonról van szó, vagy akár anyagi javakról, hogy mit örököltem, és én azt mivel gyarapítottam. És hogy bár nem ez a legjobb példa, vagy nem ez a legjobb hasonlat, de én talán így képzelem el az értékeinket is, hogy akkor mi az, amit láttam a szüleimnél, mi az, ami akár a szüleimre, akár a nagyszüleimre, akár a közösségre jellemző, ahonnan jövök. És mi az, ami nekem még van. Mi az, amit én még magamnak beszereztem. Mert hogy például számomra személyesen nagyon nagy érték az utazás. Ahonnan én jövök, az utazás nem volt érték, vagy nem volt olyan érték. Lehet, hogy egy vágyott érték volt, de semmiképpen nem volt egy mindennap jelenlévő érték. Viszont hozom, ahogy mondtad te is, a becsületességet. Azt otthon megtanítottak, hogy hogyan kell dolgozni, hogyan kell vállalni a tetteinket, a következményeket, például iskolában, hogyha tanítani megkérdezte, hogy megvan-e a házim, akkor vállaljam, ha nincs meg, és vállaljam a következményeit. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ezek azok a módok akár, ahogy fel tudjuk térképezni. És hogy nagyon sokszor nem is annyira lényeges, hogy megnézzük, hogy mi az, amit hoztunk, mi az, amit hozzátettünk, vagy hogy nem... Nagyon sokszor nem is tudjuk ilyen nagyon, nagyon konkrétan külön választani, mert lehet, hogy hozunk egy értéket, vagy kaptunk egy értéket, amin például csiszoltunk, vagy más formába öntöttük, és akkor más a kinézete, másként éljük meg. De hogy szerintem, amit én fontosnak tartok itt és most az, hogy hogyan legyünk tisztában azzal, hogy milyen értékeink vannak, hogy melyek azok az értékeink, amelyek... vezetik a mindennapjainkat, amelyek meghatározzák akár, amelyek irányt adnak. Mert hogy nagyon sokszor, ha megkérdezzük a gyerekeket, például az elemis gyerekeket, fel tudnak sorolni egy csomó értéket. De csak szavak szintjén, mert amikor például arra kérjük őket, hogy akkor mondják el, hogy ez az érték mögött mi van, hogy ezt hogy látják, hogy nyilvánul meg, hogy ismerik fel, ha szembe jön velük, hogy nem igazán tudják ezt megtenni. És azt gondolom, hogy a mai társadalmunknak ez az egyik nehézsége, hogy nagyon nagy a tudása, a lexikális tudása, az információk nagyon akár a beszéd szintjén könnyen tudunk beszélni arról, hogy mit tartunk értéknek. De hogy a mindennapokban hogyan éljük meg ezeket, hogyan ismerik fel, például ha velünk valaki szembe jön, ugye a mesétben az volt, hogy akkor visszatér, és a saját értékét és értékességét felfedezve keveset beszél, és egyre inkább elkezdenek felé menni az emberek, egyre inkább kapcsolatba kezdenek vele kerülni, tehát hogy a saját értékeinket hogyan tudjuk hitelesen megélni. Mert hogy én mondhatom, hogy engem a szeretet vezérel, és közben a, nem tudom, valaki segítséget kér, és azt mondom, hogy most erre nem érek rá, vagy ha neked segítek például. Nagyon sokszor találkoztam ezzel az attitűddel, hogy például nem segítek neked, vagy nem adom kölcsön a jegyzeteimet egyetemisták között, mert ha neked segítek, és neked jobb jegyed lesz, akkor nekem abból károm származik. Akár kimondva például, és akkor ha ez a személy, vagy ezek a személyek arról beszélnek, hogy nekik a szeretet az egy érték, akkor én hajlamos vagyok azt hinni, hogy elméleti szinten, vagy akár egy vágyott érték, de hogy nem a gyakorlatban.
1: Most azok gondolkodtam, valószínűleg, hogy te is gyakran találkozol ezzel a helyzettel, vagy ezzel a mondattal, hogy értékes vagy. Olyan, minap beszélgettem egy gyászolóval, és hát több mindenre kitértünk, meg beszélgettünk hosszasan, de olyan megdöbbentő volt számomra, amikor ezt mondtam neki, hogy ő értékes. Láttam azt a mély megrendülést az arcán, hogy de én hogy mondhatok ilyet, mikor nem igaz? Tehát, hogy valójában, hogyha most már így az értékekről, értékrendszerről beszélgettünk, meg egyáltalán arról, hogy mi akár saját magunkat mennyire érezzük értékesnek, vagy mi hogyan nyilvánítjuk ki akár a másik fele azt, hogy értékes, vagy elmondjuk-e azt, hogy értékes, vagy csak kimondjuk, hogy legyen kimondva, de voltak éppen nem gondoljuk komolyan. Hogy egy kicsit ezen gondolkodom, vagy ezt próbálom megfogni, hogy emögött egyrészt mi van, másrészt meg miért ennyire nehéz elfogadni, vagy megérteni azt, hogy voltak éppen akár úgy a mesében, vagy akárhol, ahogy szerepel, hogy igen, az ember önmagában egy érték, és hogy különböző értékrendszer szerint élünk, meg töltjük az életünket, de hogy önmagában én, az én életem, a te életed, te magad érték. De hogy ezzel meg milyen nehéz valamit is kezdeni, nagyon sok esetben is, helyzetben.
0: Azt gondolom, hogy ezzel nem szoktunk foglalkozni. És azt gondolom, hogy van egy ilyen a társadalomban, hogy az, aki valamire tartja magát, és itt direkt nem használom azt értékesnek, hogy valamire tartja magát, az öntelt, az beképzelt, fennhordja az órát. Tehát, hogy valahogy nincs, minthogyha annak, hogy értékesnek tartsuk önmagunkat, és embertársainkat is, nem csak önmagunkat, hogy minthogyha annak nem lenne kultúrája, minthogyha ennek nem lenne helye. És ugye nagyon sokszor halljuk a különböző egyházi tanításokban, hogy értékesek vagyunk. Hát ugye ott van a jézusi példa. Hát, hogy annál fogva, hogy értékesek vagyunk, mentett meg bennünket. De hogy vallástól függetlenül, tehát, hogy nem szoktunk arról beszélni, hogy mitől vagyunk értékesek, vagy hogy akár még az értékeinkről sem, de hát arról meg, hogy mitől vagyunk értékesek, annál inkább nem. Viszont szoktunk arról beszélni, miben vagyok jó. Ugye főleg állásinterjúkon ez az egyik kérdés, hogy akkor amiben jó vagy, ahol gyengébbnek érzed magad, vagy hogy hívják, gyenge pontjaid, erős pontjaid, tehát, hogy nem szoktunk erről beszélni, nem szoktunk visszajelzést adni egymásnak, hogy mit gondolunk egymásról. Kritizálni szoktunk. Kritizálni szoktunk, értékítéletet szoktunk mondani, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, sokszor saját magunkra is, hogy ilyen idióta vagyok, ugye elnézést kérek előre, festett szőke vagyok, ilyen szőke vagyok. Tehát, hogy bántani szoktuk magunkat, és van, amikor óhatatlanul is bántunk másokat, anélkül, hogy ennek tudatában lennénk. De hogy azt gondolom, hogy saját magunkra nem tekintünk értékként. Hogy, mint hogyha a saját létezésünk olyan magától érthetődő lenne. És hogy akár például, tudom, az egészségre értékként akkor kezdünk el értékként tekinteni rá, amikor gondunk van, nem? Akkor mondjuk, hogy hú, hogy nem értékeltem, hogy nem tudtam örvendeni annak, hogy egészséges voltam. Most bezzeg, most látom, hogy milyen jó volt akkor, tehát, hogy valahogy nem élünk, nem vagyunk jelen tudatosan. És én például terápiás környezetben nagyon sokszor szoktam hallani a klienseimtől azt, hogy de hát ennyire tudatosan jelen lenni, hát ebbe el lehet fáradni. Igen, hogy a tudatos életbe el tudunk fáradni, de hogy például a tudatos élet, vagy az értékeink, értékességünknek a tudatosítása, azt jelenti, hogy folyamatosan saját magunkkal vagyunk elfoglalva, vagy folyamatosan azzal vagyunk elfoglalva, hogy hogyan lássuk meg magunkban és másunkban az értéket, hanem az, hogy alapvetően értékként tekintünk magunkra, és értékként tekintünk az embertársainkra. És hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor ez meg befolyásolni fogja azt, hogy milyen a magatartásunk, milyen az attitűdünk, és azt is, hogy hogyan nézünk rá. Mert hogy ugye van egy, biztos, hogy több mese van, meg több történet, ilyen tanító jellegű történet van az értékkel, de van egy kedvencem, amikor a nagyapa haldoklik, és akkor a lányunokájának ad egy gyűrűt, amivel elküldi a sarki uzsoráshoz, hogy becsülje fel. És felbecsülteti, és akkor a lány mondjuk hazamegy, és azt mondja a nagyapának, hogy 20 dollárt mondott. És akkor azt mondja a nagyapa, jó, akkor holnap elmész a Nemzeti Múzeumban, megkeresed az X nevű igazgatót, és meglátod, hogy ő mit mond. És akkor másnap az igazgató pedig azt mondja, hogy 500 ezer dollár, amit ki tudnak fizetni körülbelül 2 hét múlva. Tehát, hogy igazából, hogy ahhoz, hogy felismerjük a saját értékességünket és értékünket, egyrészt tisztában kell lennünk, másrészt szükségünk van olyan környezetre, aki segít nekünk ebben, mert hogyha egy olyan környezetben élek, vagy vagyok, ahol az én értékem, az én értékességem nem számít értéknek, akkor a fejemre állhatok 5-ször, de nem fogják bennem meglátni az értéket. Vagy hogyha például egy olyan környezetben vagyok, ahol az az érték, amit én képviselek, arra nincs szükség. Mert szerintem nem jó helyen vagyok. De hogy akár ennek a felismerése és azok a tettek, amelyeket meg tudunk ilyenkor tenni, hogy ezek nem könnyűek. Mm. És hogy már a felismerésben is ott lehet a fájdalom, hogy de hát én ide tartozom. És mégsem. Mert hogy az az érték, amit képviselek, az az érték, ami engem meghatároz, vagy ami számomra nagyon fontos, annak itt nincs helye. És ugye ezt sokszor látjuk például munkahelyeken, sajnos kapcsolatokban, párkapcsolatokban, családokban, de még barátságokban is. És hogy én úgy gondolom, hogy vannak állandó értékeink, és azon kívül pedig vannak értékeink, amelyek változhatnak, cserélődhetnek, annak függvényében, hogy milyen környezetbe is kerülünk, és annak függvényében, hogy milyen hatások érnek bennünket. Lehet, hogy ezelőtt 10 évvel tudom, értéknek tartottam a bulit. Ugye, hát a nagy partikat, de hogy lehet, hogy életemnek ebben a szakaszában az már nem érték. Ennél fogva, ha olyan a társaságom, aki folyamatosan bulizik, lehet, hogy ott már nem fogom jól érezni magam. Ez meg nem csak az, hogy felismerem, de hogy meghatározza azt, hogy akkor mit fogok tenni. És az e fölött érzett felelősséget igazából, mert hogyha egy olyan helyen vagyok, akár munkahely szempontjából, ha egy olyan helyen vagyok, ahol tudom is, a pontos munka számomra nagyon fontos, de az összes többi kollégám úgy végzi, tessék-lássék végzi a munkáját, és úgy is jó. Egy idő után vagy az történik, hogy azt mondom, hogy én ezt nem bírom, és akkor váltok, mert itt az én értékemre nincs szükség, vagy ami sokszor elő szokott fordulni, hogy akkor elkezdem én is a felületes munkát, és akkor meg magamból adok fel egy részt. Úgyhogy úgy gondolom, hogy az értékesség szempontjából sokkal inkább tudatosan kellene léteznünk, és ugye hát elég sok probléma is van ebből, hogy ezt nem látjuk, hogy nem értjük. Akár hogyha az iskolai konfliktusokra gondolok, akár ha a munkahelyi zaklatásokra gondolok, családon belüli erőszakra, és tudom, hogy ma ez a könnyedebb és feltöltőbb műsor, de hogy ezek szerintem szorosan tudnak egymáshoz kapcsolódni. Mert hogyha benned meglátom az értékességed, akkor téged nem foglak bántani. Vagy törekszem arra, hogy ne bántsalak. Mert hogy azt, ami értékes, arra vigyázunk, nem? Tehát, hogyha, nem tudom, a múzeumban meglátunk egy herendi vázát, akkor arra vigyázni fogunk. Óvatosan fogjuk megközelíteni. Hátizsákunkat valószínűleg levesszük a hátunkról. Viszont, hogyha nem látom, ha nem ismerem fel az értékedet, akkor nem fogok rád vigyázni.
1: Igazából szerintem az ehhez való hozzáállásunk, vagy az, hogy mit kezdünk, akár ezzel a két szóval, hogy értékes vagy is, onnan adódik, hogy voltaképpen hogy nőttünk fel, mondták-e nekünk azt, hogy értékesek vagyunk, mi mondtuk-e akár azoknak, akik mellettünk éltek voltak, hogy értékesek, hallottuk-e szomszédtól, bárkitől, mert hogyha nem, akkor... Felnőttként nagyon nehéz elhinni azt, hogy értékes vagy, hogyha az egész gyerekkorod végül is arról szólt, hogy nem vagy az, és hogy mindig ezt mondták neked. Szóval ez egy munka önmagunkkal.
0: Igen, és hogy én itt ezt kiegészíteném az, hogy nem elég, hogyha mondják. Tehát kell ahhoz, hogy a cselekedetekben, a tettekben is éreztessék. Mert ugye mondhatom egy gyereknek, hogy értékes vagy, és közben megverem, vagy közben ignorálom, és időnként odavetem, hogy értékes vagy. Nem marad semmivel. Tehát, hogy a mondás, a szóbeli kifejezés, és a tettekben való megnyilvánulás, hogy ezt a kettőt hogyan tudjuk összehangolni. És hogy ugye például mondtad a gyászban való beszélgetést, hogy amikor valaki szeretünket elveszítjük, hogyha például abban a kapcsolatban nem azt éltem meg, hogy értékes vagyok, hanem azt éltem meg, hogy a másik volt a fontos, a másik számított. Elég nehéz ez a mondat. És akár például nagyon sokszor elég nehéz ez a mondat úgy is, hogy jön egy idegen, aki meglátja az értékemet, meglátja az értékességemet. És akkor ez nagyon kiozanító hatással szokott lenni az emberekre, akár például a terápiában, de hogy bármilyen jellegű segítő kapcsolatban, és nem csak. Hogy jön valaki, akit ismerek egy fél órája, vagy találkoztunk háromszor, és vissza tud nekem jelezni arról, hogy milyen értékes vagyok. Ott van az az ember, aki mellett leéltem 20 évet, 30 évet, 5 éve együtt élünk, 2 éve együtt járunk, és nem tudott egy jó szót mondani nekem. Tehát, hogy azért ennek van egy részt, van egy... hogy tud egy olyan hatása lenni, hogy felöltöztet, a lelkemet felöltözteti, gazdagítja, rádöbbent elvezet a saját értékességem felismeréséhez, de tud egy kiozanító tükör hatása lenni, amikor rávezet arra, hogy hogyan élek én a kapcsolataimban, mivel elégszem meg.
1: Mostanában döbbentem rá arra, hogy mekkora érték akár az én számomra is, de úgy a beszélgetések kapcsán is az, amikor kimutatod, hogy sebezhető vagy, és hogy engeded valakinek, hogy ezt meglássa, de hogy egyáltalán úgy belegondolva abba, hogy milyen gyakran nem adunk ennek teret, vagy nem hagyjuk, hogy a sebezhetőségünk az terítékre kerüljön, pedig pont abból, vagy legalábbis az én tapasztalatom az, hogy pont ebből származnak nagyon jó beszélgetések, nagyon mélyek, és nem felületesek, hanem hogy igazán a jelen pillanatban levők.
0: Én bőszen bólogatok neked, hogy igen, teljesen egyet értek veled. És akár annyit tennék hozzá, hogy amikor a sérülékenységemet felvállalom, és megmutatom, akkor teremtek egy találkozási felületet. Egy igazit, egy mélyet, egy hiteleset. Amikor meg mindig erős vagyok, és nem azt mondom, hogy nem kell erősnek lennünk, de amikor még mindig erős vagyok, akkor az olyan, mintha egy hegytetőn, egy elbarikádolt kastélyban élnék. Én egyedül. Oda nem tud feljutni senki. Nem tudnak hozzám kapcsolódni. Vagy akár tudnak, de hogy csodálattal. A csodálatból viszont még én nem tudok, hogy születtek volna nagyon mély beszélgetések, ahol a lelkeink tudnak találkozni, mert a csodálatban a másik a hegytetőn van, én pedig a völgyben. Viszont ha fel tudom vállalni a sérülékenységemet egy olyan környezetben, ahol bízok abban, hogy nem fognak vele visszaélni. Illetve, hogy ha vannak eszközeim, hogyha visszaélnek vele, mit tudok tenni? Vagy hogy hogyan tudok annyit vállalni különböző környezetekben a sérülékenységemből, ami még nem válik a káromra. Mert hogy azért igen, egyetértek ezzel, amit mondtál, de hogy nagyon sok olyan élethelyzet van, vagy akár olyan életterület, ahol csinyán kell bánnom, hogy mennyit vállalok fel a sérülékenységemből. Igen. Például egy kompetitív munkakörnyezetben hogyan élnek vele vissza? Tehát, hogy azért ez egy érték, a sérülékenységem is, és hogy még minden értékre hogyan tudok vigyázni, kinek a kezébe helyezem, kinek mutatom meg, kivel osztom meg. És hogy azt gondolom, hogy jogunk van, hogy az értékeink képviseletében kissé finnyásak legyünk, hogy kivel osszuk meg, hogy fogalmazzak így. De hogy jogunk van ahhoz, hogy kiválasszuk azt, hogy kivel, kinek mutatjuk meg az értékeinket, kivel osszuk meg, illetve kinek mennyit.
1: Végezetül mi lenne az az egyetlen mondat, amit minden ember szívébe írnál, hogy sose felejts el a saját értékét?
0: Lopok. Értékes vagy. Ez a te mondatod.
1: Mesél. Nem az enyém.
0: Hát nem a tiéd, de hogy ma a te mondatod volt, de hogy igen, ezt, hogy értékes vagy, és hogy a mesét elindította bennem azt a folyamatot, hogy mindannyian értékesek vagyunk, különböző módokon. És hogy mindameddig egymásnak nem ártunk, addig tudunk örvendeni a saját értékességünknek. Úgyhogy az én mondatom, és nem tudom, a te mondatod mi lenne, az én mondatom az, hogy értékes vagy. Mi a te mondatod?
1: Ez a kettőnk mondata, maradjon. És igazából mindannyiunké. Nem tudom, ha van könyv, filmajánlód a mai témához, akkor... Csak bátran dugd be.
0: Nincs, a múltkorihoz lett volna utólag.
1: Azt is lehet.
0: Lehet a múltkorihoz? Igen, tehát, hogy a... De van, és ezt már egyszer ajánlottam, a Szelíd szerelem című film, és hogy ez egy igazából egy minisorozat. A múltkori témánkhoz, a bántalmazásról, ahhoz van egy könyv ajánlom. Dobrai Sarolta Üvegfal című regénye. És hogy abban például, abban is meg egyrészt, hogy egy bántalmazó kapcsolat, de hogy az, hogy a saját értékeinknek, a saját értékességünknek hogyan tudunk a tudatában lenni, maradni. Én azt gondolom, hogyha ez számomra például egy olyan könyv, ami a értékről, értékességekről, értékességről szól, az Calvin Gibrannak a Profétája. Úgyhogy, ha valakinek megvan, ajánlom ezt a költeményt elolvasásra. Nagyon sok értékről és értékességről van benne szó.
1: Értékes vagy, legyen talán ez ma mindannyiunk kulcsmondata. És el lehet mondani másoknak is, önmaguknak is, mindazoknak, akik most akár nem hallgatják ezt a beszélgetést. További áldott szép napot kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

lélekidő. Harmóniába kerülni önmagunkkal és Istennel. Csendes elmélyülés, gondolatébresztő felismerések. Reikli Erika műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a mai lélekidő műsorban. Rejkli Erika vagyok. Június utolsó napjai csendesen kopogtatnak az ajtóinkon. Jézus szívének hónapja lassan véget ér, de üzenete velünk marad. Ahol szeretet van, ott remény van, ott élet van, és ott mindig jelen van Isten is. Június hónapja különleges helyet foglal el a keresztény ember szívében. A hagyomány Jézus szívének hónapjaként őrzi ezt az időszakot, amikor figyelmünk a szeretet legmélyebb forrása felé fordul. Nem csupán egy vallási jelképre tekintünk ilyenkor, hanem arra a szívre, amely a világ kezdete óta és a világ végéig szeretni akarja az embert. Talán nincs is olyan ember, aki élete során ne vágyott volna arra, hogy szeressék, hogy megértsék, hogy elfogadják, hogy valaki egyszer egészen a lelke mélyéig lásson. Keressük a közelséget, a biztonságot, az otthont jelentő kapcsolatokat. Keressük azt a tekintetet, amelyben felismerjük önmagunk értékét. Van, hogy megérintenek mélyen bennünket találkozások. Vannak találkozások, amelyeket mi választunk, és vannak találkozások, amelyeket nem mi választunk. Olyan emberek érkeznek az életünkbe, akiknek jelenléte megváltoztat valamit. Valami, ami túlmutat a hétköznapi kapcsolatokon. Nem a szavak találkoznak csupán, nem az érdekek, nem a mindennapi udvariasság, hanem valami sokkal mélyebb. Valami abból a titokból, amelyet Isten minden ember szívébe rejtett. Amikor a lélek a lélekhez ér, olyankor eltűnnek a falak, amelyeket az évek alatt emeltünk magunk köré. Amikor nem kell bizonyítanunk, nem kell tökéletesnek mutatkoznunk, egyszerűen csak jelen lehetünk. Talán ilyenkor sejtünk meg valamit abból a szeretetből, amellyel Jézus tekint minden emberre. Jézus szíve nem csupán vallásos jelkép, annak a szeretetnek a képe, amely feltétel nélkül elfogad. Annak a szeretetnek a képe, amely nem kérdezi először, hogy méltók vagyunk-e rá. Egyszerűen szeret. Szeret a gyengeségeinkkel együtt, a sebeinkkel együtt, a tévedéseinkkel együtt. Talán ezért olyan megható a Jézus szíve tisztelet, mert mindannyiunk legmélyebb vágyára válaszol. Arra, hogy valaki úgy szeressen bennünket, ahogy vagyunk. Az emberi szív egész életében ezt a szeretetet keresi. A szerelemben, a barátságban, a családban, egy gyermek őszinte mosolyában. Keressük azt a közelséget, amelyben otthon lehet a lelkünk. És amikor megtapasztaljuk, akkor megértjük, hogy vannak érzések, amelyek túlmutatnak a hétköznapi fogalmakon. Amikor a másik ember jelenlétében önmagunk lehetünk. Talán ezek azok a pillanatok, amelyekben az ember valamit megérez a mennyország ízéből. Mert a szeretet mindig túlmutat önmagán. Minden igazi szeretet Isten szeretetéből hordoz valamit. Amikor egy anya viraszt gyermeke mellett, amikor valaki csendben segít, anélkül, hogy viszonzást várna. Minden ilyen pillanatban felragyog valami Jézus szívének szeretetéből. És mégis a szeretet útja nem mindig könnyű, mert aki igazán szeret, a sebezhetővé válik. Mert a szeretet kockázat, a szeretet bizalom, a szeretet önátadás. Olyan, mint legmélyebb szerelemmel szeretni, hogy a másik boldogsága örömmé váljon bennünk. Jelenléte gazdagítson, létezése ajándék legyen. Ez már nem csupán érzelem, ez kegyelem. A kegyelem pillanata pedig ott kezdődik, ahol véget ér az akarat. Ahol az ember már nem akar irányítani, nem akar győzni, csak szeretni akar, egyszerűen, tisztán, őszintén. Talán ezért olyan közel áll egymáshoz az emberi szív és Jézus szíve, mert mindkettő szeretetre teremtett. Az egyik végtelenül szeret, a másik végtelenül vágyik a szeretetre. Amikor ez a két vágy találkozik, valami csodálatos történik.
A nyugtalan szív békét talál, a sebzett szív gyógyulni kezd, a magányos szív otthonra lel. Ez az a szeretet, amely Jézus szívéből árad. Az a szeretet, amely embereken keresztül érkezik hozzánk. Amely olykor egy tekintetben, egy ölelésben, egy megbocsátásban mutatja meg magát. Talán végül erről szól Jézus szívének hónapja, hogy újra emlékezzünk arra, amiről a rohanó világ gyakran megfeledkezik. Hogy a szeretet nem gyengeség, nem érzelem csupán. A szeretet az élet legnagyobb ereje. A szeretet által újra és újra megtalálhatjuk az utat önmagunkhoz, embertársainkhoz és Jézus szentséges szívéhez. Vannak dolgok az életben, amelyeket a szemünk lát, és vannak dolgok, amelyeket csak a szívünk képes felismerni. Látjuk az emberek arcát, halljuk a hangjukat, ismerjük a történetüket, de a szívnek is vannak szemei. Olyan szemei, amelyek nem a külsőt látják, hanem a lényeget. Nem azt, hogy valaki mit ért el az életben, hanem azt, hogy milyen emberré vált. Nem azt, amit mutat magából, hanem azt, amit a lelke mélyén hordoz. És milyen nagy ajándék, amikor valaki így néz ránk. Látja azt a fényt, amely bennünk él, mert mindannyiunkban ott él egy fény. A bennünk élő fény Isten ajándéka. Annak a bizonyítéka, hogy nem pusztán a föld porából vagyunk. Talán ezért vágyunk annyira a szeretetre, mert a szeretet az a fény, amely felismeri a másik emberben is a fényt. Amikor ez megtörténik, láthatatlan szálak kezdenek szövődni ember és ember között. A szeretet láthatatlan szálai. Nem láthatjuk őket, nem érinthetjük meg őket. Mégis erősebbek sokszor minden láncnál. Ezek a szálak kötnek össze bennünket azokkal, akiket szeretünk. Mert a szeretet nem ismeri a távolságot, nem méri az időt. A szív tovább bőrzi, tovább hordozza, tovább szereti. Talán éppen ezek a láthatatlan szálak tartanak meg bennünket életünk legnehezebb időszakaiban is. Mert vannak napok, amikor elfáradunk, amikor kérdéseink vannak, amikor nem értjük az eseményeket. De ilyenkor is ott vannak azok a szálak. Ott van egy emlék, egy szeretett ember hangja, egy készfogás, egy ima, egy mosoly. Nem véletlen, hogy életünk legfontosabb döntéseinek jelentős részét nem pusztán logikával hozzuk meg, hanem szeretetben, hitben, bizalomban, reményben. Mindig jelen van valami, ami túlmutat az ész határain. Valami, amit csak a szív ért. Talán itt érkezünk el az emberi szív és Isten szívének titkához. Mert az emberi szív folyton keres. Keresi a szeretetet, keresi a békét, keresi az értelmet. Keresi azt a helyet, ahol végre megpihenhet. Isten szíve pedig folyton hív. Hív bennünket önmagához. Nem erővel, nem kényszerrel, hanem szeretettel, csendesen, türelmesen, újra és újra. Az emberi szív van, hogy fél, bezárul. Mégis ott él benne a vágy a jó után, a szép után, a szeretet után. Ez a vágy végül mindig ugyanabba az irányba mutat, a szeretet forrása felé. Ezért mondhatjuk, hogy egész életünk a szeretet nyomainak követése.

két szeretet van. Az önszeretet, valamint a mások és a te szereteted. Valahányszor áldozok az önszeretetnek, megfogyatkozik az irántad való szeretetem, és a felebaráti szeretetem is. Szeretet pazarlás ez, szeretet veszteség. És ez a legsúlyosabb, Uram, az önszeretet, a valójában csak elórozott szeretet. Mások javára rendeltetett a szeretet, hogy élni tudjanak, s virulni. Tőlük cselesztem el. Így lett emberi szenvedéssé az önszeretetem. De hasonlóképpen lesz az emberek önző szeretetéből is emberi nyomorúság. Minden ember nyomorúsága és minden ember szenvedése. Egy kisgyermek szenvedése, egy kislány szenvedése, az aggályos szenvedése, a kétségbeesett szenvedése, a munkanélküli szenvedése, az apa szenvedése. Annak a szenvedése, aki egyedül haldoklik, miközben a család a szomszéd szobában forró, feketét szürcsölve várja a végső pillanatot. Minden szenvedés, minden igazságtalanság, keserűség, megaláztatás, bánat, gyűlölet és kétségbeesés, minden szenvedés forrása csak egy kielégítetlen éhség, a szeretetésége. Lassan, önzésből önzésbe hullva, így építették meg az emberek ezt a természetet megcsúfoló világot, amely eltiporja az embert. Így elhervasztott önszeretetük habzsolásával vesztegetik az idejüket, amik körülöttük feléjük széttárt karokkal szeretetésségben pusztulnak el az emberek. Megcsúfolták a szeretetet, s én a te szeretetedet csúfoltam meg, Uram. Ma este kérlek, segíts szeretni. Segíts meg, Uram, hogy az igaz szeretetet terjesszem az egész világon. Add, hogy általam s a te gyermekeid munkája nyomán minden társadalmi osztályba behatoljon, minden gazdasági rendszerbe, minden törvénybe, minden szabályba. Add, hogy az emberek szíve mélyéig hatoljon, hogy soha ne feledjem, hogy a jobb világért folytatott harc a szeretet szolgálatába állított hadjárat. Uram, segíts szeretni. Segíts, hogy a szeretet erejét hiába el ne fecséreljem, hogy önmagamat mind kevésbé szeressem, mind nagyobb szeretettel véve körül embertársaimat. Hogy körülöttem senki se szenvedjen. Hogy körülöttem senki se szenvedjen szükséget a szeretetben. Hogy senki meg ne halljon azért, mert én loptam el tőle az életet adó szeretetet. Gyermekem, soha nem leszel te képes elégséges szeretetet sugározni a világba és az emberek szívébe, mert a világ és benne az ember végtelenül szomjas a szeretetre, és egyedül Isten szeretete az, amely valóban nem ismer határt. De ha kívánod, édes gyermekem, neked adom az én életemet. Azt vedd és zárd magadba. Neked adom a szívemet. Gyermekeimnek adom. Szeress te is az én szívemmel. És így valamennyien együtt majd kielégíthetitek a világot, és megmenthetitek azt.

Minden szeretetteljes tett nyomot hagy a világban. Lehet, hogy nem látjuk azonnal, lehet, hogy nem tudjuk meg, milyen hatást gyakoroltunk valakire, de a szeretet soha nem vészel. Minden szeretet tovább él valakinek a szívében. Végül elérkezünk életünk egyik legszebb felismeréséhez, hogy a szív, amely szeretni tud, mindig hazatalál. Nem feltétlenül egy helyre, hanem ahhoz a szeretethez, amelyből született. Az ember egész életében otthont keres. Keresi emberekben, kapcsolatokban, emlékekben, sikerekben, álmokban. De a legmélyebb otthon nem kívül van, hanem abban a szeretetben, amelyet Isten helyezett a szívünkbe. Abban a szeretetben, amely reményt ad, amely gyógyít, amely összeköt, amely megtart. A nyitott szív ajándéka. A nyitott szív ajándéka bátorságot kíván, mert tudja, hogy szeretet nélkül nincs teljes élet. Jézus egész élete a nyitott szív példája volt. Nyitott szívvel fordulni a betegekhez, a szegényekhez, a bűnösökhöz, az elutasítottakhoz, azokhoz is, akiket mások már leírtak. Nem azt nézte, kik voltak, hanem azt, hogy kik lehetnek. Nem a múltukat látta először, hanem a bennük rejlő lehetőséget, a bennük élő isteni fényt. Talán ezért vonzódnak ma is olyan sokan Jézus szívének képéhez, mert egy nyitott szívet látnak benne. Egy olyan szívet, amelyben minden embernek helye van. Egy olyan szívet, amely nem zár be ajtókat, hanem megnyitja azokat. És milyen nagy szüksége van erre a világnak. Annyi a bezárkózás, a félelem, a bizalmatlanság, miközben a legtöbb ember valójában ugyanarra vágyik. Egy kis figyelemre, egy kis megértésre, egy kis szeretetre, egy kedves szóra, egy mosolyra, egy telefonhívásra, egy készfogásra, egy ölelésre. Mert a szeretet beszél, a szeretet jelen van, a szeretet észrevesz, a szeretet meghall, a szeretet hordoz. Milyen különös, hogy életünk végén talán éppen ezekre a dolgokra emlékezünk majd a leginkább. Nem a sietős napokra, nem a megszerzett tárgyakra, nem a rangokra és címekre, hanem azokra az emberekre, akik szeretettel fordulnak felénk. Azokra a pillanatokra, amikor valaki mellettünk áll. Azokra a szívekre, amelyek megnyílnak előttünk. Mert a szeretet nyelve univerzális. Minden ember érti. Minden ember vágyik rá. Minden ember képes továbbadni, hogy minden nap lehetőség a szeretetre. Nem kell rendkívüli alkalomra várnunk, nem kell tökéletes körülményekre várnunk. A szeretet mindig ott van. Egy következő szóban, egy találkozásban, egy következő döntésben. Minden reggel új esély arra, hogy nyitott szívvel induljunk útnak, hogy egy kicsit több jóságot vigyünk a világba, egy kicsit több reményt, több békét, több szeretetet. Talán éppen ez az élet egyik legszebb küldetése, szeretettel szeretni, nyitott szívvel élni. Úgy élni, hogy mások számára is világossá váljon. A szeretet nem fogy el attól, hogy adunk belőle, éppen ellenkezőleg. Minél többet adunk, annál gazdagabb lesz a szívünk. A szeretet olyan kincs, amelyet nem őrizni kell, hanem továbbadni. Aki ezt megérti, az felfedezi, hogy a szeretet ereje nem csak a rendkívüli pillanatokban rejlik, hanem azokban a csendes, egyszerű hétköznapi percekben, amelyekből végül az egész életünk összeáll. A nyitott szív, amely szeretni mer, nem csak mások életét teszi szebbé, hanem a sajátját is. Az emberi szív akkor találja meg önmagát, amikor megtanul szeretni, és a szeretetben felismeri Isten szívének fényét. Mert milyen jó szeretni. Milyen jó úgy ébredni reggel, hogy van valaki vagy valami, amiért érdemes elindulni a napba. Milyen jó szeretetből tenni a dolgokat. Mert a szeretet könnyebbé teszi a terheket, szebbé a napokat, és értelmet ad a legapróbb cselekedeteknek is. Hiszen egészen más egy szót kimondani szeretetből, mint kötelességből. Egészen más segíteni valakinek szeretetből, mint puszta megszokásból. Egészen más végigjárni életünk útját, amikor a szívünket a szeretet vezeti. Talán mindannyian megtapasztaltuk már életünkben a mély szerelem csodáját.
azt az érzést, amikor a másik ember boldogsága fontosabbá válik a saját kényelmünknél. Amikor öröm adni, amikor öröm figyelni, öröm jelen lenni. Amikor a gondoskodás ajándék. Megtanít kilépni önmagunkból, megtanít arra, hogy a szeretet nem elvesz tőlünk, hanem gazdagabbá tesz. Minél többet adunk belőle, annál több születik bennünk. Talán Isten is erre hív bennünket, hogy ne csupán néha szeressünk, hanem szeretetből éljünk, szeretetből dolgozzunk, szeretetből segítsünk, szeretetből bocsássunk meg, szeretetből legyünk jelen egymás számára. Mert a szeretettel végzett legkisebb tett és nagyobb lehet a legnagyobb cselekedetnél, amelyből hiányzik a szív. Milyen jó érzés tudni, hogy a szeretetre teremtettünk, hogy szívünk legmélyebb vágya nem a birtoklás, nem a siker, nem a dicsőség, hanem az, hogy szeressünk és szeretve legyünk. Amikor szeretetből élünk, akkor kerülünk legközelebb önmagunkhoz és Istenhez. Amikor szeretetből élünk, szeretetből adunk és szolgálunk, akkor szívünk csendesen összhangba kerül Jézus szívével, a végtelen szeretet forrásával. Legyen hát szívünk nyitott, szeretetünk önzetlen, életünk pedig élő fénye annak a szeretetnek, amely Jézus szívéből árad a világra. Kedves hallgatóink, kérjük, hogy Jézus szentséges szíve alakítsa át a mi szívünket is. Tegyen bennünket türelmesebbé, irgalmasabbá, szeretetteljesebbé. Jézus szentséges szíve, bízunk benned. Áldott napokat kívánok minden kedves hallgatónak. A viszonthallásra. Rejkli Erikát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

szeress, amíg szeretni tudsz. Amíg szíved érzőn dobog. Mert ha már a tüze kihűl, ha benne a láng ellobog, ami ezt a veszteséget felülmúlná, nincs olyan kár. Koldusnál is koldusabb vagy, hogyha nem tudsz szeretni már. Szeress, amíg van alkalmad, éreztetni testvéri szereteted. Jöhet idő, amikor már tennéd ezt, de nem teheted. Fordulhat a sorsod balra, s arra leszel utalva majd, hogy a testvér szeretete enyhítse a gondot, a bajt. Szeress, amíg szeretni tudsz, olyan rövid az életed, gyűlölettel, rút önzéssel szépségeit tönkre ne tedd. Szeress, amíg szíved dobog. Szeress, amíg ajkat lehel. Úgy visz Jézus a szeretet országába, a mennybe fel. Kiket szeretsz, s akik szeretnek, ha bántanak, ha megsebeznek, ne haragudj rájuk sokáig. De önsd ki szíved, s ha letörléd a fájdalom kicsordult könnyét, bocsáss meg. Hidd, enyhülésedre válik. Ó, egymást hányszor félre értjük, szeretteinket, testvéreinket hányszor sértjük, bár szívünk éppen nem akarja. Mi is talán vérzünk a sebben, nekünk is fáj még élesebben, és büszkeségünkben nem vallja. Ne légy hát büszke, légy őszinte. Hívedleg ott, azzá lesz szinte. Oszlik gyanú, megenyhül bánat, oly váratlan jöhet halálunk, s ha egymástól haraggal válunk, a sírnál késő a bocsánat.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leo pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. 14. Leo a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten.

0: Leó pápa az észak-amerikai jezsuita egyetemeknek. Párbeszéd, szolgálat, imádság egy reményteli világért. A Jézus Társasága által 2029-ig meghatározott négy fő irányelv alapján Leó pápa arra buzdította a jezsuita felsőoktatási intézményeket, hogy adjanak teret a lelki gyakorlatoknak és a megkülönböztetésnek, biztosítsanak lehetőséget a továbbtanulásra hátrányos helyzetűeknek, mutassanak példát az ökológiai fenntarthatóságra, és tudatosan nézzenek szembe a mesterséges intelligencia adta kihívásokkal. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit.
1: I trust that your visit to Rome and to the Vatican will serve to strengthen your bonds both with the successor of Peter as well as with the leadership of the Society of Jesus, which has been involved in the field of education for centuries.
0: Római és vatikáni látogatások bizonyára megerősíti kapcsolataikat Péter utódával és a Jézus Társasága vezetőségével, mely évszázadok óta foglalkozik a neveléssel. Miközben hálával tekinthetünk mindarra, amit eddig nevelési intézményeikben megvalósítottak, tudatában vagyunk annak a sok kihívásnak, amivel az emberiségnek ma szembe kell néznie. Korszakváltó időket élünk. Társadalmaink egyre szekularizáltabbak. Sokan igyekeznek kiirtani a közéletből és a népi kultúrából minden utalást Istenre. A politikai rendszerek gyakran nem válaszolnak a szegények, a migránsok és a kirekesztettek kiáltására. A fiatalok gyakran remény nélkül maradnak egy olyan világban,

0: amelyik nem tud jobb jövőt ígérni, ahol a természeti környezetet tovább pusztítják azok, akik nem a közjóra, hanem önös érdekből akarják kizsákmányolni a bolygó erőforrásait. Egyre növekszik a mesterséges intelligencia befolyása és hatása életünkre, rajzolta meg a korképet Leó pápa. Ezzel kapcsolatban Ferenc pápa 2019-ben megerősítette a jezsuita rend 4 egyetemes apostoli preferenciáját, vagyis azokat a területeket, amelyekkel a Jézus Társasága kiemelten szeretne foglalkozni 2029-ig. Ezek az irányelvek segíthetnek a felsőoktatásban jelentkező kihívások kezelésében is. Leó pápa sorra vette a preferenciákat, kezdve a jezsuita lelki gyakorlattal és megkülönböztetéssel, mely kijelöli az utat Istenhez, és természetes módon egészíti ki az akadémiai tevékenységet. Aki kutatásokat vezet, aki a tanulásnak szenteli magát, és aki az igazságot keresi, végső soron Istent keresi, tudatosan vagy tudattalanul.
1: It is therefore essential to provide ways for members of your academic communities to come to know the one who is truth.
0: Ezért lényeges olyan módozatokat felkínálni, amelyekkel az egyetemi közösségek tagjai megtanulják felismerni őt, aki az igazság. Korunkban sok fiatal és felnőtt kezdi újra felfedezni a keresztény hitet, esetleg egy olyan életszakasz után, amelyben kissé eltávolodtak Istentől. Ennek a fiatalok körében tapasztalható, kézzelfogható és növekvő Isten utáni vágynak a fényében a pápa arra kérte a jezsuita egyetemeket, hogy intézményeikben továbbra is adjanak lehetőséget a lelki gyakorlatokon való részvételre. Így az akadémiai közösségek tagjai személyesen találkozhatnak Urunkkal, szabadon szolgálhatják őt a hétköznapi életben. Hasonlóképpen a lelki gyakorlatokon használt megkülönböztetés elve hasznos eszköz lehet az egyetem vezetői számára, hogy nyitottak maradjanak a Szentlélek sugallata előtt mindennapi döntéseikben. A Jézus Társasága által kitűzött második preferencia a szegények és a kitaszítottak megsegítése, ami ma különösen fontos vállalás, hiszen rekordszámú testvérünk él szegénységben, folytatta beszédét Leó pápa. Sokan kénytelenek elhagyni hazájukat különböző okok miatt, mint a háború, a vallási vagy politikai üldözés, az éhezés vagy a klímaváltozás következményei. Az észak-amerikai jezsuita felsőoktatási intézmények feladata nem csak az, hogy megismertessék diákjaikkal a társadalom peremén élők által elszenvedett igazságtalanságokat, hanem az is, hogy hathatós csatornát hozzanak létre a rendszer megváltoztatására, olyan új modellek felkínálásával, amelyek a szolidaritásban és a közjóban gyökereznek. Fontos továbbá lehetőséget adni a továbbtanulásra a bevándorlóknak, a menekülteknek és az alacsony társadalmi és anyagi státuszú személyeknek. Ezáltal jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba, ahol élnek, valamint gazdagíthatják a diák közösség egészét tapasztalataikkal és eltérő nézőpontjukkal.
1: Your colleges and universities are likewise natural places for accompanying young people in the creation of a hope-filled future, which is the third preference.
0: 14. Leó pápa rátért a harmadik irányvonalra, amelyet a 2019 és 29 közötti időszakra meghatározott a Jézus Társasága vezetése. Támogatni a fiatalokat a reményteljes jövő megteremtésében. Ehhez az egyetemek természetes helyet kínálnak. A diákok rendszerint tele idealizmussal és energiával kezdik meg egyetemi tanulmányaikat, és gyakran igyekeznek szolgálni mások igényeit. A jezsuita kampuszokon a természetes módon születő barátságok, a találkozási lehetőség, a múlt és jelen nagy tudósainak gondolataival és kutatásaival a javulás reményét és ígéretét hordozzák. Továbbra is mozdítsák elő ezt a reményt az egyetemi közösségek tagjai között, a párbeszéd, a szolgálat és az imádság alkalmain keresztül. Emlékezzenek mindig arra, hogy Krisztus feltámadása reménységünk végső forrása, és hogy vele minden lehetséges.
1: The fourth preference speaks to another urgent duty, namely working together in the care of creation.
0: A negyedik preferencia egy másik sürgető kötelességünkre irányítja a figyelmet, vagyis a teremtett világ gondozására, amelyből ki kell vennünk a részünket. Ez különösen fontos feladat, látva azt, amiben a mindennapokat éljük, a klímaváltozás hatásait, az erőforrások kizsákmányolását, amit a közjó rovására folytatnak néhányan. Leó pápa ezért arra buzdította az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek elnökeit és képviselőit, hogy megfeszített erővel érzékenyítsék hallgatóikat a jelenlegi veszélyekre, valamint hogy hagyják, hogy közösségeik az ökológiai fenntarthatóság, az egyszerűség és az Isten ajándéka iránti hála példái legyenek. Így módon intézményeik példamutatással is taníthatnak, nem csak az elmélettel. A Szent Atya szólt még korunk egyik meghatározó jelenségéről, a mesterséges intelligenciáról, amivel más új technológiák széles távlatokat nyitnak előttünk, amelyeket bár sejthetünk, de teljesen nem vagyunk képesek előre látni. Fontos most elkezdeni szembenézni ennek a fejlődésnek a következményeivel, legyenek azok pozitívak vagy negatívak. A jezsuita egyetemek sajátos szerepet játszanak ebben a tekintetben, főként azzal, hogy új lendületet adnak az egyház szociális tanításának, így a mai korhoz igazodva és hatékonyan tudunk szembenézni a digitális forradalommal. Beszéde végén Leó pápa köszönetet mondott az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek jelentős nevelési tevékenységéért.
1: With the help of the prayers of St. Ignatius of Loyola, may you continue the Jesuit tradition of forming those entrusted to your care to be men and women for others.
0: Loyolai Szent Ignác imáinak segítségével folytassák a jezsuita hagyományt, és képezzék a gondjaikra bízottakat, hogy másokért élő emberek legyenek, buzdította pápa, majd apostoli áldását adta rájuk és intézményeikre. Az észak-amerikai jezsuita kollégiumok és egyetemek szövetségéhez 27 felsőoktatási intézmény tartozik jelenleg az USA-ban. Közéjük tartozik a Georgetown University, a Boston College, a Fordham University, a Loyola University Chicago, a Santa Clara University, a Gonzaga, a Loyola Marymount University és a Szent Kereszt Kollégium. Céljuk a jezsuita katolikus identitás és küldetés ápolása, az igazságos hitre nevelés, az egyetemek közötti országos, nemzetközi és online együttműködések támogatása, valamint szakmai és vezetői fejlesztési programok szponzorálása. A jezsuita rend 2019-ben 10 évre meghatározott irányelvei a következők. Megmutatni az utat Isten felé a lelki gyakorlatok és a megkülönböztetés révén. Segíteni az embereket, hogy rátaláljanak Jézusra és kövessék őt. A kitaszítottak társául szegődni. A kiengesztelődés és társadalmi igazságosság küldetésének jegyében a szegények, a kiszolgáltatottak, a kitaszítottak és mindazok mellé állni, akiket a társadalom értéktelennek tekint. Együtt haladni a fiatalokkal a reményteljes jövő megteremtésében. Óvni közös otthonunkat. Jézus követőiként a többi jó akaratú emberrel közösen kell munkálkodnunk az Isten által teremtett világ megóvásáért és megújításáért. 2019. február 6-án kelt megerősítő levelében Ferenc pápa leszögezte. Az első preferencia döntő jelentőségű, ugyanis alapfeltételként magában foglalja, hogy a jezsuiták az imádságon és megkülönböztetésen keresztül személyes és közösségi kapcsolatot ápolnak az Úrral. Ezen imádságos lelkület nélkül a többi preferencia nem terem gyümölcsöt. A jezsuiták a 2029-ig tartó időszakban ennek szellemében folytatják apostoli küldetésüket.

0: Leó pápa a konzisztórium megnyitó miséjén. A háborút soha nem áldja meg Isten. A 14. Leó pápa által összehívott rendkívüli konzisztórium június 26-án pénteken kezdődött az eukarisztia ünneplésével a Szent Péter bazilikában. A bíborosok június 26-án és 27-én gyűlnek össze a Vatikánban, hogy elmélkedjenek a mai egyházat és a világot érintő kérdésekről. A találkozó a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmisével kezdődött, amelyen a konzisztórium munkáját Szent Péter és Szent Pál oltalmába ajánlották, akik ünnepével zárul a tanácskozás. Prédikációjában Leó pápa emlékeztette a bíborosokat, hogy a konzisztórium éltető forrása maga Krisztus, ahogyan az evangélium hirdeti.
1: Io sono la vite vera.
0: Én vagyok az igazi szőlőtő. Kifejtette, hogy maga az evangélium készíti elő a talajt ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Ezután három vezér elvről elmélkedett, amelyekre a megkülönböztetés irányulhat ezekben a napokban. A hit igazi szabadságában való osztozás, az egységben a béke ajándékának kérése, és az engedelmesség általi harmónia elfogadása. Miközben kérjük Istentől, hogy adjon nekünk erőt és bölcsességet, jelentős, hogy a konzisztóriumunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepének előestéjén kerül megrendezésre. Álljunk meg tehát, hogy megemlékezzünk a római katolikus egyháze két pilléréről, a két misszionárius vértanúról, akiknek prédikációja egyé vált életükkel odáig menően, hogy a szentírás részévé vált, hangsúlyozta Leó pápa.
1: L'esempio dei santi Pietro e Paolo ci incoraggia a condividere nella fede e la vera libertà.
0: A Szent Atya először arra kérte a bíborosokat, hogy engedjék magukat Szent Péter és Szent Pál példája által vezetni, akik arra buzdítják a hívőket, hogy osztozzanak a hit igazi szabadságában. Kifejtette, hogy pontosan az Úr Jézussal való kapcsolatunk szabadít meg minket a bűntől és a félelemtől. Amikor arra hív minket, hogy kövessük őt, az apostolok utódaiként küld minket a világba. A hit az az erény, amelyet soha nem szabad magától értetődőnek venni, amely életet ad az egyháznak, mert ez a kegyelem táplálja az egyetlen szőlőtő vesszőit. Az élő egyház az az egyház, amely hisz a Szentlélek szívünkbe áradt ajándéka által. És ez az egyház sok gyümölcsöt terem, mutatott rá a pápa.
1: In secondo luogo, chiediamo il dono della pace nell'unità.
0: Másodszor Leó pápa arra kérte a bíborosokat, hogy kérjék a béke ajándékát az egységben. Az emberiséget sújtó számos konfliktusra reflektálva hangsúlyozta, hogy a háború soha nem méltó az emberiséghez, és Isten soha nem áldja meg azt, mert még ha csúcs technológiás fegyverekkel is rendelkezünk, a teremtő intelligenciával és szabad akarattal ruházott fel minket, hogy emberként és ne állatként oldjuk meg a konfliktusokat. A pápa ezután hozzátette, hogy a béke az igazságosság kötelessége, mert egy emberi család vagyunk, egy Magnifica Humanitas, amelynek feje és megváltója Krisztusban található. Utalva az első enciklikájában felvázolt útra és felidézve Szent VI. Pál tanítását, 14. Leó arra buzdított, hogy álhatatosan építsük a szeretet civilizációját, amelyben az igazságosság és a szeretet elválaszthatatlanul összekapcsolódik. Ahogy az evangéliumot hirdeti, örömök és üldöztetések közepette is, az egyház soha nem részrehajló, mivel mindenkiért van, és mindenkihez a megtérés és az üdvösség ugyanazon üzenetét intézi, emlékeztetett a pápa.
1: In terzo luogo, gustiamo oggi e sempre la concordia nell'obbedienza, cioè nell'ascolto che riconosce il dono del verbo fatto carne per noi.
0: Végül 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy öleljék magukhoz az engedelmesség általi harmóniát, olyan meghallgatásként, amely felismeri az értünk testélet ige ajándékát. A figyelmes meghallgatáson keresztül a Szentlélek vezet minket, rámutat a lelkipásztori kihívásokra és lehetőségekre, megtisztítja szándékainkat és kijavítja mindazt, ami letér a közös utunkról. Határozottan kiemelte a szinódus folyamatban lévő végrehajtását, amely mindenkit arra hív, hogy haladjon előre a hit egységében, a béke előmozdításában és Jézus az élő ige iránti engedelmességben. A pápa azzal zárta homíliáját, hogy hangsúlyozta: a kollegiális módon végzett közös munkánk testesíti meg azt a szinodalitást, amelyben minden megkeresztelt részt vesz Isten népének egységében. A szinodalitás és a kollegialitás valójában a keresztény testvériség formái, amelyek összekötnek minket, mint megkeresztelteket és mint püspököket.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát béke küldetésében, reménység küldetésében, karitás küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadom az ima szándékaikat, majd az örvendetes rózsafűzért és a Jézus szíve litániáját fogjuk imádkozni minden kérésért és szándékért. 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS szám. Ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, mondják el, kiért és miért szeretnének imádkozni. Már is itt van egy telefonáló. Halló, Mária Rádió.
1: Halló.
0: Köszöntjük.
1: Halló.
0: Hallgatjuk az ima szándékát.
1: Igen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Köszöntöm a Szatmár Németi stúdióba Tündikét, társait, mindenkit. Egészséget kívánva, békét, szeretetet mindenki szívében. Hálát adva, drága Jóistennek, önökkel akarok imádkozni. Bejutottam, örvendek, és a hangját is hallhatom, és továbbra is a szeredaiakat, csíkszeredaiakat, és mindenkit, azokat, akik ismerettségben vagyok, és akiknek nem tudok az eszükbe jutni, mert elfoglaltak, azokat is szeretettel köszöntöm, és imádkozok értük. Mindenkért, főleg az utasokért ebben a nagyhőségben, az a fiatalságért, a vizsgázókért, és mindenkit szeretettel köszöntök. Isten áldását mindenkire kívánom, és dicsértessék a Jézus Krisztus, áldja meg önöket a Jóisten.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafüzét felajánlom Pál, András és Tamás, Anna lelke üdvéért, halálának évfordulóján imádkozunk értük, szeretteik. A mai rózsafűzét felajánlom gyermekeimért, akik külföldön élnek, hálából és egy megfelelő társért, egy 3 gyermekes édesanyáért és a daganatos betegségből való gyógyulásért, Magdi írja Székelyudvarhelyről. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó fiamért, minden munkatársért, a szüzanya óvja meg minden bajtól, az utazókért, szerencsés célba érésért, Isten áldása legyen életükön, valamint ellenségeinkért és családom számára kérem az imát. Ezt a rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, hidegségről írja egy hallgató. Minden imád szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlok hálából Kápolnás faluba, Csíki György halálának 7. évfordulójára. Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében, és az örök világosság fényes kedjék neki. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Rózsafüzét a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a gyermekem lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, a család békességére, és az egész testvéreimért, a halottaimért. A drága gyermekem 3 évvel gyermek, így hagyott bennünket. Annak a nyugalmáért, a férjemért és a szüleimért, a gonosz távozásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden javakaratú emberekért, a lábom gyógyulásáért és a látásomért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Ezt a rózsafűzért felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokámért, a szüzanya Mária takarja be védő palástjával, vigyázz rájuk és őrizd meg őket minden rossztól és bajtól, Jézusom, bízom benned, egy aggódó édesanya írja. Halló, Mária Rádió. Halló. Mindörökké, amen.
3: Szeretném a mai imát szállni, hogy minden nap imát szállni, hogy segítsen meg a drágos tanácsot a járat, és minden menjen jól. Csabi voltam szülásomnak. Ügyetek, Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Jóisten, hallgassa meg kérését.

0: Továbbra is van lehetőségük, hogy hívjanak minket, vagy írjanak nekünk, és felajánlják imáikat. Már is van egy hallgató. Haló, Mária Rádió. Haló, köszöntöm szeretettel. Haló. Mindörökké, amen.
1: Hát a rózsafüzért hálából felajánlom a Fekete Madonna zarándokok, mindenki, akik voltunk, és hálát adok, hogy szerencsésen meg tudtuk járni. És felajánlom a halottaim lelküldvé, a betegeké, betegek gyógyulásai, jó magam gyógyulásai, a testvéremé, az unokaimé, a Mária Rádió fennmaradásáit, munkaközösségét, és az okozóiét. Szeretessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, jó Isten hallgassa meg kérését. Imád kérek a szerencsés utazásért, a szűzanya védelméért, és fontos szándékokért, valamint családi békéért. Haló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét felajánlom sógoromért, Balázs László lelke üdvéért, aki most van elhunyva. A Jóisten adjon örök nyugodalmat neki, bocsássa meg minden földi gyarlóságait, s az örök világosság fényeskedjék neki. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt az ő lelke üdvéért. Rózsafüzét felajánlom szeretetért, bűneink bocsánatáért, halottaim bűneinek a bocsánatáért és fontos szándékokért. Haló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: Szeretnék imádkozni az anyát kérve, hogy tegyél meg, adjon nekem erős egészséget, és a férjem egészségét, egyébként az egészségét, a húgom egészségét, és még van három húzkának az egészségét, hogy tegyél meg a jó szemétet, Érzem meg minden beszadál nagy szakad, szüges külsajét szól minket, és felajánlom üres a támét. Szüges anyámnak adjon eredmi tudalmat, szakonos évek távolságáig. Szép fiatal eszön számot a jövőben segíje, hogy tudja rendezni a kicsi babáját. Segíje meg őt, és segíjen erőt, egészséget nekik is.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kéréseit.

0: Alô, Mária Rádió?
1: Dicsérte, Székai Jézus Krisztus,
0: Mindenre
1: nagy
0: kiemel.
1: tisztelettel köszöntöm én is minden gyaggodó édesanyja, ezt a szent olvasót felajánlom a drága jó Istennek. Két fiam mind a kettő nagy szerelvényekkel, méhekkel utaznak este messze. A drága jó Istent kérem, hogy legyen fölöttük és segélye meg, takarja be palástjával, hogy ne legyen semmi bajik, a Jóisten védje meg őket, imádkozok értik, és a gyenge látásomért. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam, én is imádkozom magukkal mindig, ha nem telefonálok, akkor is dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kéréseit. Az imákat, szentmiséket, rózsafűzéreket felajánljuk hálából édesanyánk lába gyógyulásáért, a Jóisten gyógyítsa meg az én lábam és cukorbetegségem gyógyulásáért is imádkozom, Isten fizesse az imáikat.

0: Ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért. A Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk és segítse a munkájukat. Imádkozom békességért, egészségért, családomért, minden rokonomért és halottaim lelke üdvéért. Halló, Mária Rádió! Kedves hallgató, valószínű, hogy letette a telefont, de bíztatjuk őt, próbálja meg minket visszahívni. Addig is van még üzenet, felajánlom a rózsafűzért, az idegenben dolgozó gyermekemért, munkahelyi gondok megoldásáért, egy fontos szándékért, egy édesanya írja ezt az üzenetet. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, Mária Rádió!
0: Köszöntenném a kedves hallgatót, haló!
1: Kértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjön meg!
1: Van a rózsafűzérben, belékapcsolódok a rózsafűzérben, a misében is, az én szándékomban, a családom szándékára, a betegekért, a háború megszűnéséért, és a Szűzanyának még megköszönöm a mai napot, hála és dicséret. Csendnek egy ajándékot, imádkozok Isten. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, egy állandó hallgatója vagyok Gyimesbükből.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért, majd a Jézus szíve létániáját a mai délutánon az ötvösdi rózsafűzért csoport vezetésével. Tartsanak velünk!

0: dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Szeretettel és tisztelettel köszöntjük kedves hallgatóinkat 6 hónapos megszakítással után, 300. alkalommal, ha lehet, tartsanak velünk, és imádkozzák közösen az örvendetes rózsafűzért, az Eötvösdi Rózsafűzért Társulattal. Imádkozunk együtt egymásért, az összes elhangzott és el nem hangzott imaszándékokért, s mindazokért és családjaikért, akik velünk imádkoznak. A mai rózsafűzért felajánljuk az egyházi és világi elöljárókért, közösségünk tagjaiért, Máre Rádiók nagy családjáért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, betegekért, szülőkért, gyermekeikért, s az oktatókért, nevelőkért, s mindazokért, akikért nincs ki imádkozzon. Ajánljuk mindannyiukat Jézus szentsége szíve oltalmába és gondviselő szeretetébe. Kérjük Szent László is a szűzanya közbenjárását, hogy imáink, kéréseink meghallgatásra találjanak, s Jézus szentsége szíve hallgassa meg könyörgéseinket, s vegyen oltalmába mindannyiunkat. Árpádházi Szent Királyunk, a keresztény vitézség mintaképe, Szent István országalapító alkotásának megszilárdítója, Szent László, akinek népünk híven őrzi hithűségének s Istenbe vetett bizalmának emlékét, könyörögjünk, Istenünk, te hitvallódat Szent László királyt sokféle csodával dicsőítetted meg. Add meg kérünk, hogy az ő érdemeiért minden rossztól mindig mentesek legyünk, és örökké tartó örömökbe eljuthassunk.
1: Amen.
0: Imádlak Jézus szíve, mert a szeretet lángoló tűzhelye vagy. Hiszem, hogy szeretetet bírt rá, hogy emberi testet ölts, szent vallásunkat megtaníts bennünket, és megjelöljed az utat, amely az örök boldogságba vezet. Jézus isteni szíve, aki a kereszten minden ember üdvéért feláldoztad magadat, mennyei atyádnak s ezt az áldozatot oltárainkon számtalanszor megújítod. Add, hogy végtelen szent áldozatod mindenkinek javára szolgáljon. Tartsd meg oltalmat, szent egyházadat, a római pápát, főpásztorokat, papokat, híveiket. Távolíts el minden tévtanítást, botrányt, üldözést és közönösséget egyházattól. Add a szülőknek kegyelmedet, a gyermekeit, Isten ártatlan és erényes fiaivá a mennyország örökösségével neveljék. Önts a gyermekekbe engedelmességet, tiszteletet, szeretetet, hálát a szülők iránt, s árazd el őket áldásoddal. Adj a szolgálatban lévőknek lelkiismeretességet kötelességük teljesítésében, türelmet, alázatosságot és tiszta életet. Őrizd az ártatlanokat, erősítsd a bűnbánókat, térítsd meg a bűnösöket. Könyörülj az elhunytakon, hozzátartozóinkon, barátainkon, jótevőinken, és azokon, akikről senki sem emlékezik meg. Engedd, hogy velük együtt örök látásodra, az örök üdvösségre jussunk, aki élt és uralkodó, mint Isten az Atyával, s a Szent Lélekkel egységben mindörökké.
1: Amen.
0: Jézus szíve, az élő szeretet forrása, hangsúlyozza Karácsony Tibor atya műsorigazgató cikkében. Jézus szíve az a menedék, ahol az ember békére talál, az a tűz, amely képes újra feléleszteni a megfáradt lelkeket. Információk, hírek, aggodalmak vesznek körül. Egyre nehezebb meghallani a szív csendes hangját, de van egy hely, lelki valóságként, ahová mindig visszatérhetünk Jézus szívéhez. Ott nincs ítélet, csak irgalom. Nincs elutasítás, csak befogadás. Nincs félelem, csak szeretet. Ott dobog minden szent misében, minden kimondott imában, minden jótedben, amelyet szeretetből végzünk, a hétköznapi szolgálatokban, s habár észrevétlenül, de Isten országát építve. Az Atya felhívja figyelmünket, ne csak befogadói legyünk a szeretetnek, hanem tovább is adjuk azt, és különösen is kérjük, hogy Jézus szíve formálja át a mi szívünket, tanítson meg szeretni ott, ahol nehéz kitartani, ott, ahol elfáradunk, remélni ott, ahol emberileg már nem látunk kiutat. Bízzuk rá magunkat Jézus szívére, az élő szeretet forrására.
1: Amen.
0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jogján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéntől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyán, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentült a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentült a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te vele. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a Szentlélektől fogantál.
1: asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk mindesekért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, akit te szentőd a Szentlélektől fogantál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentőd a Szentlélektől fogantál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentőd a Szentlélektől fogantál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentőd a Szentlélektől fogantál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentőd a Szentlélektől fogantál. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Mi Atyám, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonoszról, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a szemétednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordottál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordottál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a személyhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordottál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a személyhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordottál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a személyhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordottál.
1: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, figyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordottál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, figyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordottál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, figyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordottál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, figyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordottál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, figyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordottál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindenki, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a te ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az

0: Istennek, Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rásorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent a templomba bemutattál.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentül a templomba bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Isten meg szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, amit te szentül a templomba bemutattál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott a tagasszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentül a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentül a templomba bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vitt a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyán, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcske Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcske Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtalálták.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te fennszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te fennszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te fennszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te fennszűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentlélek Istennek,
1: mindenben emberben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalomra. Ó Mária, édesanyám, eljött már a te órád, csak egy szószony szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa fűzés királynője, légy a világ megmentője, ajánlja minket Jézusodnak, boldogságot, sizanyánk, amen. Szent Mihály főanyjal, védjen meg minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértése ellen, légy oltalunk, esekedve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei sebeget vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével, tarts itt a kárhozat helyére, amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságot Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve kövessük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, ami jónk által.
1: Ámen.
2: Rózsa Füzér királynője.
1: Könyörög érettünk.
2: Béke királynője.
1: Könyörög érettünk.
2: Én királynője.
1: Könyörög érettünk.
2: Mária királynője.
1: Könyörög érettünk.
2: Jézus szent szívének litániája. Leborulva előtted, ó Jézus szent szíve, imádunk, áldunk és dicsérünk téged. Hálát adunk neked számtalan jó téteményedért. Eleget akarunk tenni vétkeinkért, és szent szíved szeretetének szenteljük magunkat. Nagy lelkű ígéreteidre hivatkozva, föltétlen bizalommal könyörgünk hozzád. Jézus szent szíve, légy szeretetünk egyedüli tárgya, életünk oltalma, gyarlóságunkban támaszunk, vétkeinkért engesztelünk, üdvösségünk biztosítéka, s halálunk óráján biztos menedékünk. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atyaisten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiúisten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egyisten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve a Szűz Anya méhében Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk!
2: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk!
3: Jézus szíve, Isten szent temploma,
1: érzalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, magasságbelinek szent hajléka,
1: érzalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
1: érzalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, szeretettől lángoló szív,
1: érzalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet kincses háza,
1: érzalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, minden erény mélységbe,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, minden dicséretnek legméltó szív,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, melyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, melyben mennyei atyán kedvetelt,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, amelynek gazdagságából mindannyian merítünk,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, őketűrő és nagy bizalmasságú szív,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, az élet szentség forrása,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, minden vigasztalás forrása,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, benned reménykedő üdvössége,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, benned kimúló reménysége,
1: érgalmaz nekünk.
3: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
1: érgalmaz nekünk.
3: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezd nekünk, Uram.
3: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket, Uram.
3: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: érgalmazd nekünk.
3: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: aradít szívünket a te szemed szerint.
3: Könyörögünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindam a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót, és adj meg megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek szent fiat Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen.
3: Köszönjük hallgatóinknak, hogy velünk imádkoztak, s így közösen terjesztettük kéréseink, köszönetünk a Szűzanya és Szent László elé, hogy meghallgatásra találjanak, és Jézus szent szíve vegyen oltalmába mindannyiunkat, s ha lehet, hallgassák tovább is a Mária Rádiót, mely műsorával egy fénysugára lelkednek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké.

Kedves hallgatóink, hamarosan Marosvásárhelyre kapcsolunk, ahonnan Szent Misét fogunk közvetíteni a keresztelő Szent János templomból. A Szent Misét Tuzson Attila atya mutatja be, a kántori szolgálatot Lőrinci Miklós látja el. Hívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: Tapsoljatok, nemzetek mindnyájan, örvendjetek Istennek újjongó szóval. Imádkozzuk a zsoltárossal szent misénk elején, amelyet a Szent Gellért lovagrend szándékára ajánlunk fel. Június 27-én a Magyar Egyház és a Lengyel Egyház is egy olyan szentre emlékezik, aki hosszú évszázadokra meghatározta a királyi eszményképet. Milyen is legyen egy király? Szent László Erdély fővédőszentje, aki nem csak uralkodóként, hanem hitvallóként is jelen van. Unokatestvére Salamon király oldalán harcol, és följegyzik az egyik krónikában, hogy amikor a besenyők ellen indultak harcba, a dobokai harcba, akkor Szent László szent misén vett részt, és utána az oltári szentség előtt töltött idővel, imádsággal, felvértezve indult a harcba. Természetesen 21. század szemével vizsgálni a 11. század harcait, és belegondolni, hogy akkor hogy is van, csak akkor jogos, hogyha ismerjük azt a századot. A keresztény eszménykép kibontakozása Szent László nevéhez kötődik. Azt is följegyezték róla, hogy akik fogságba estek, emberi méltóságukat megőrizhették, nem bántotta őket, abban azonban szorgoskodott, hogy a keresztény hitre térjenek. De valahogy megérteni, hogy akkor mit jelentett Krisztus követőinek lenni, csak akkor tudjuk, hogyha mi is odafordítjuk szívünket, odafordítjuk értelmünket, és engedjük, hogy az Isten szeretete a szívünket betöltse. Szent László királyról nem csak Magyarországon és itt a szomszédban is ugye van elnevezett település, hanem Lengyelországban annyira tisztelik, hogy 91 település helyezte önmagát, életüket Szent László védelme alá, és vették föl a falu, a város nevébe a Szent László nevet. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy alkalmassá váljunk a szent misztériumok ünneplésére. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkoron Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tartsd távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és

Olvasmány a Királyok második könyvéből. Történt egy napon, hogy Elizeus próféta elindult és átment Súnembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta asztalához, s így, ahányszor csak átment, mindig betért hozzá enni. Az asszony így szólt férjéhez. Nézd, tudom, hogy Istennek szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Rendezzünk hát be neki a tetőn egy kis szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket meg mécsest, és ahányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg. Történt, hogy Elizeus egy nap megérkezett, betért a fönti szobába, és lefeküdt. Aztán így szólt szolgájához, Gehászihoz. Mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak? Gehászi így szólt. Ó, nincs fia, és a férje is öreg. Erre megparancsolta. Hívd ide! Oda hívta, az megállt az ajtóban. Akkor Elizeus így szólt hozzá. Egy esztendő elteltével ilyen időtájt fiúd dajkálsz. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, ami Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten ígéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszti azt, de aki értem elveszti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki igazat fogad be, mert igaz, az igaznak a jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása,
1: Krisztusban, kedves testvérek, gyerekkoromban, fiatal koromban elég sok bajom volt ezzel a mondattal: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Igen, mert hogy a szüleinket látjuk, az Istent nem látjuk, és mégis őt jobban kell szeretni, mint azt, akit látunk, vagy akiket látunk, bocsánat. Ez egy nagy kihívás. Nem azt mondom, hogy most helyesen értem, vagy jól megértettem, igyekszem érteni. Igyekszem, törekszem minél jobban megismerni. Azt már megértettem, hogy a szüleink Isten munkatársai. És amikor a szüleimnek nem engedelmeskedem, akkor az Istennek nem engedelmeskedem. Ez így eddig sikerült. Vigasztaló mondatokat azonban találunk a szenteknél, és hál' Istennek, hogy ők súgnak nekünk. Aranyszájú Szent János azt írja: Isten jobban szeret minket, mint a saját apánk, anyánk, barátunk, vagy mint bárki, aki szeretni tudna, és még annál is jobban, ahogy mi magunkat képesek vagyunk szeretni. Ez a másik oldala. És akkor már is ott vagyunk, hogy ugye, olvassuk a Szentírásból, hogy Isten előbb szeretett minket. Mi az Isten szeretetének, tessék jól érteni, mi az Isten szeretetének a tanúbizonyságai vagyunk. Hogy élünk, hogy vagyunk, ez az Isten szeretetének a jele. Kinek is mondja Jézus ezeket a szavakat? Az apostoloknak. Az apostoloknak, vagyis a nagy apostoli közösségének, akik követik őt. Kiméltó Jézusra, a fiúra, hogy az ő testvére legyen. Az, aki jobban szereti őt, mint saját biológiai apját és anyját. Ez egy nagy kihívás. De hogy is szól a főparancsolat első része? Ugye, szeresd uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből is, minden erődből. Isten szeretet. Isten fiában, Jézusban tárja fel véglegesen önmagát. És Istent ezért mindenek előtt szeretni kell. Nem lehet, kell. Nem szerethetem őt másodikként, harmadikként, mert akkor már nem ő az Úr az életemben. És ez nagy kihívás, hogy ő legyen az Úr az életemben. Úgy legyek erős, hogy ő az Úr az én életemben. Úgy legyünk erősek, hogy ő az Úr a mi életünkben. De Isten adott nekünk szabadságot, és megtehetjük azt, hogy nem szeretjük Jézust. Megtehetjük azt, hogy egyenesen gyűlöljük őt. De azt nem tehetjük meg, hogy csak második helyen szeretjük őt. Mert akkor az igazi megvetés, az igazi gyűlölet még mindig hitelesebb, mint az, amikor ő a második helyen van. Tanítványa az Jézusnak, aki mindenek előtt szereti az Urat. Csodálatos az Isten mindenek feletti szeretetének ez a parancsolata. Mert feltárja emberi létünknek a valódi célját. A fiút, Jézus szeretve, az ember Isten fiává válik. Az a tény, hogy szerethetjük őt, a legnagyobb ajándék, amelyet az Úr ad nekünk. Vagyis a Teremtő nekünk adja a fiát, hogy szerethessük őt, hogy a mi életünk teljes legyen. Ez a parancsolat, amellyel az Úr arra kér minket, hogy szeressük őt, nagyon szép. De milyen nehéz, amikor érzelmekkel teli a világ, és helyesen szeretni a szüleinket. De ugye természetesen vannak korszakok, amikor van lázadás, van ilyen-olyan, de még ennek ellenére is szeretni a szüleimet. Vagyis jót akarnak ők nekem, én jót akarok nekik. Szeretni a férjet, a feleséget. És mégis Isten fia ezek előtt kell legyen. Persze ott van benne a válasz, hogy ha helyesen szeretem Jézust, meg tudom őt szeretni, mint az én életemnek az Urát, akkor biztos, hogy helyesen fogom tudni szeretni feleségemet, férjemet, gyerekemet, gyerekeimet. Ha meg tudom őt helyesen szeretni. És nem azt a képet, amit én kialakítok magamban Jézusról. Úgy szeretni az Urat, mint az elsőt. Azt jelenti, megértem, hogy ő a legfontosabb az életemben. Ő az életem értelme. És így nyer értelmet a másik ember az én életemben. Istennek ez a mindenek feletti szeretete minden ember szabadságának az alapelve, a kezdete. Szabadok vagyunk, hogy Istent mindenek fölött szeressük. Igen, mert arra vagyunk meghívva, hogy abszolút módon szeressük az Urat. Mindannyiunknak egyenlő módon megvan ez a hivatása. Nekem, papnak, a nagyapának, az édesapának, a gyereknek, az ifjú lánynak, a régebb óta fiatalnak, a nagyapának, mindenkinek megvan ez a szabadsága. És ez a mi életünknek a valódi kezdete. Más szóval, nem függök egyetlen egy embertől sem. Még akkor sem, hogyha tudom, hogy ő mennyire szeret, vagy nem szeret engem. És én mennyire szeretem őt, vagy nem. Egyedül az Isten létezésétől függök. És azt is jó kimondani, kihangosítani, hogy Isten létezett előttem is, és bárhogy gondolom magam a világ közepének, Isten fog létezni utánam is. A másik ember nem lehet abszolút számomra. Mert nem ő adja az identitásomat, nem ő alkotott engem. Nem szabad ezért egy embertársunkról sem azt hinni, hogy ő az abszolút számunkra. Szakemberek mondják, sok szerelem és szeretet azért bukik el, mert egyesek azt hiszik, hogy a másik, a társuk abszolút számukra. És mikor megértik, hogy nem az, mikor csalódás éri őket, akkor elhagyják őt. Igen, mert helytelen a szeretet. A másik embertársamat azért kell szeretnem, aki ő, aki ugyanúgy teremtett ember, mint én. Aki ugyanúgy az Isten terve, akibe az Isten ugyanúgy beleálmodta a lehető legnagyobb jót, az örök életet. Az abszolút szeretet egyedül az Isteni. Romboló egy ember iránti abszolút szeretet. Mert akkor kisajátítod a másikat magadnak. Kisajátítod a gyermekedet magadnak. Abszolút szeretettel szereted őt, és ezzel valójában megfojtod őt. Csak azért, hogy mindig magad mellett tudd. És ez a hozzáállás romboló. Igen, mert az igaz szeretetnek tisztában kell, tiszteletben kell tartani a másik személy egészséges szabadságát. Nem a budapesti szabadságot. Nem azt. Nem a mai budapesti szabadságot. Nem. Az nem egészséges. Az egészséges szabadságát kell tiszteletben tartanom. Például az, hogy neki ma van egy rossz napja. De mivel van tapasztalatom, hogy neki van jó napja is, ezért mellette vagyok. És elfogadom azt, hogy neki most rossz napja van. Különben a nagy abszolút szerelmek, szeretetek, ha nem érnek be, akkor átcsapnak a másik oldalra, és abszolút gyűlöletben végződnek. Ugye a kamaszok körében az ilyen szerelem megérések szoktak is ilyen szavakat felszínre hozni. De sajnos a felnőtt kamaszoknál is előfordul ilyen. Az abszolútum az, aki megbocsát, aki feloldoz, aki felszabadít, és ez egyedül az Isten. Önmagamat papként nem oldozhatom fel. Kell egy másik pap, aki ott, mint Isten helyettese, ott feloldoz engem. A többi, amit mi abszolút szeretetnek nevezünk, az megkötöz. Mert azok valójában nem abszolútak, hanem korlátoltak. Így fogva tartanak minket is, beszorítanak a saját korlátaink közé. Ezért, aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, ezért egy nagy kihívás. Mert rálépek arra az útra, hogy az Úr iránti abszolút szeretet minden egyes ember szabadságának és méltóságának a kezdete. De a köztünk lévő emberi kapcsolatoké is, mert a főparancsnak ez a másik része, szerest fele barátodat, mint önmagadat. És ez teszi valóban élhetővé az életet. Zárszóként Kalkuttai Teréz anyát hívom segítségül. Azt mondja, amikor ránézel a keresztre, megérted, hogy Jézus mennyire szeretett akkor téged, már akkor. Amikor ránézel az eukarisztiára, megérted, hogy Jézus mennyire szeret most. Most mennyire szeret. És ez a csodálatos benne. Ez jelenti azt, hogy jobban szeretem mindenkinél Jézus Krisztust, mert általa találok vissza a szüleimhez, általa találok vissza a fele barátaimhoz. Csak úgy hirtelenül, ugye, mint gondolat. Jézus mit mond, hogy ha ellenséged van, ne menj ajánl fel adományodat, menj egyszer békülj ki vele. Fele baráttal így rendben. Hogy rendben tud lenni az Istennel is. Amikor ránézel a keresztre, megérted, hogy Jézus mennyire szeretett téged akkor. Amikor ránézel az eukarisztiára, megérted, hogy Jézus mennyire szeret most. Mindenható Úrunk Istenünk, szent lelked által világosíts meg minket, hogy megértsük az akkor és a most összefüggését. Helyesen szeressünk téged, embertársainkat és ezáltal önmagunkat. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, Krisztus megváltott bennünket, és a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk. Forduljunk tehát gyermeki bizalommal mennyei atyánkhoz.
2: Adurunk, hogy Leó pápának, püspökeinknek és papjainknak tanítását követve mindig a feltámadt Krisztus győzelmének hitében éljünk. Adurunk, hogy embertársainkban mindig Jézust lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre. Adurunk, hogy akik a keresztségben meghaltunk a bűnnek, új életet éljünk Krisztusban. Adurunk, hogy az elhagyottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiat feltámadásának hitéből. Adurunk, hogy elhunyt testvéreink dicsőséges életre támadjanak az utolsó napon.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, add, hogy keresztségünk kegyelméhez méltók legyünk. Téged mindennél jobban szeressünk, embertársainkban pedig Krisztust lássuk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a szentségi jelek által lelkünkbe árasztod a megváltás kegyelmét, add, hogy szolgálatunk szent titkaihoz méltó legyen. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt. A Te képmásodra formáltad az embert, sőt hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk. Hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasztaljon téged, Krisztus a mi Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, felment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegye minket neked szentelt örök áldozatta, hogy elnyerhessük az üdvösséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyessével, a szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal,

0: lelkületét, a papságot és egész megváltott népedet.
1: Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vondd magadhoz irgalmasan a világon szétszórodott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.

0: bocsássunk meg szívből egymásnak.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Igen. És belelkedett.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön.

0: jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
1: Jézus, teste és vére őrizi.

Szeretlek.

Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet felajánlottunk és amelyben részesültünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló

Hétfőn Szent Péter és Szent Pál apostol fejedelmek ünnepe van. Templomunkban 3 szent misét végzünk. Reggel 7:30, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor. Hétfőn és kedden még be lehet jelentkezni az evangelizációs hétre, amely július 13 és 19 között lesz itt a plébánián. Jövő héten pénteken, első péntek meglátogatjuk idős beteg testvéreinket. Délután 4 órától 6 óráig pedig szentségimádást tartunk templomunkban. Jövő szombaton délután 5 órától a kármelita imacsoport tart imaórát. Jövő vasárnap első vasárnap, ezért a 12:30-es szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér társulatok tagjai számára. Az e-havi ima szándék: imádkozzunk, hogy a szabadidőt bölcsen használjuk fel. Jövő vasárnap délután 4 órától 6 óráig szentségimádást végzünk templomunkban. A Magyar Katolikus Bibliatársulat nyári táborokat hirdet korosztályok szerint részletes információk a plakáton találhatók. Temetői munkálatokra az elmúlt héten 1000 lej adományt kaptuk. Kaptunk, Isten fizesse jóságukat. Áldott szombat estét kívánok mindannyiuknak.

A Szent Mise véget ért, járjatok békével. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanításai is példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János templomból. A szentmisét Tuzson Attila atya mutatta be, a kántori szolgálatot Lőrinci Miklós látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánunk mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János belvárosi plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Marosvásárhely Erdély szívében Maros megyébe helyezkedik el. A város Maros folyó mindkét partjára kiterjed, a központ és a városnegyedek nagy része azonban a folyó bal partján fekszik. Legnagyobb látványossága kétség kívül a vár, és benne a vár templom, amely büszkén állta az elmúlt évszázadok viharait. A belvárostól nem messze található a város legmagasabb pontja, a Somostető, amely az egyik legfontosabb turisztikai állomás, az itt található állatkertnek is köszönhetően. A székelység művelődési, ipari, kereskedelmi, közlekedési, oktatási és szellemi központja. Az egykori Maros szék, Maros Turda vármegye, majd a Magyar Autonóm Tartomány, ma pedig Maros megye székhelye, a körülötte létrejött Marosvásárhely Metropolis övezet központja. Éghajlata mérsékelten kontinentális, a várost a következő községek veszik körbe. Maros-Szentgyörgy, Jed, Maros-Szentanna, Maros-Szentkirály, Koronka és Maros-Keresztúr. Írott forrásban először 1323-ban említik a település római katolikus egyházközségének Románus nevű papját. 1405-ben luxemburgi Zsigmond magyar király a vásártartási jogot adományozza a városnak, majd 1482-ben Mátyás király aláírása által királyi várossá válik. Később 1616. április 29-én Bethlen Gábor Erdély fejedelme írja alá azt az okiratot, amely által a város szabad királyi város lesz. Neve ekkor változik a régi Székelyvásárhelyről Marosvásárhelyre. A város sokat köszönhet Borsos Tamás városbírónak és Bernádi György polgármesternek, mivel ő építette a vármegyeházat, a kultúrpalotát, a mai orvosi egyetem, Petru Major egyetem és sok más iskola épületeit. Minden bizonnyal Marosvásárhely legjelentősebb kulturális öröksége a Teleki téka. A könyvtárat 1802-ben létesítette Báró Teleki Samuel, Erdély kancellárja, aki több európai egyetemen tanult. Marosvásárhelyi iskolái közül a Református Kollégium, ma a Bolyai Farkas Liceum, a legrégebbi 1557-ben alapították. Az egyetemes tudomány legjelesebb marosvásárhelyi képviselője a matematikus apa és fiú, Bolyai Farkas és Bolyai János. A Habsburgok védelme alatt Erdélybe visszatérő jezsuita rend első képviselője 1702-ben érkezett Marosvásárhelyre Endes István páter személyében. Pártfogója Bolyér Simon, fogaras vidéki kapitány, marosszéki nemes házat adományozott missziója számára. 1705-re már kiskápolnát építettek, két év múlva Rákóczi fejedelemi választását követően már ebben tartottak Tedeumot. A jezsuiták időközben Nagy Szabó Ferenc örököseitől megvásárolták az 1623-ban épült sarokházát. A missziót Antalfi János püspök 1727-ben emelte plébánia rangra, a ma is álló templom építését ezután kezdték el. Az új szentély alapkövét 1728. augusztus 8-án tették le, ez az épületrész a következő évben fedél alá is került, és 1734-ben építették a hajót és a tornyokat. A templomot 1750. október 4-én szentelte fel Báró Sztójka Zsigmond Antal püspök. Teljes bejegyzése 1768-ban történik. A főoltárt Anton Schubayer és Johann Nachtigall készítik, gróf Haller János és neje Dániel Zsófia megrendelésére. Ugyanezek a művészek készítik a templom barokk szószéket is, mely gróf Bethlen Miklós és neje Csáki Krisztina megrendelésére készült 1757-ben. A főoltár festménye Michelangelo Unterberg műve, neki tulajdonítják a többi oltárképet is. A színes üvegablakok 1898-ban készülnek, 1900-ban Szirmai Szent Antal ornamentális keretekben foglalt neobarokk mennyezetképeket fest a templom boltozataira. A hajó boltozatán Mária mennybevétele, Szent Margit és Szent Erzsébet arcképe jelenik meg, az orgonakarzat fölé egyházi zenére utaló hangszereket festettek. Általános belső felújítás volt 1930-1933-ban, külső felújítás 1960-ban. A bádok tető leváltása hótfarkú cseréppel 1963-ban történt meg. 1973-ban egy egyemeletes épületet építenek a plébánia keleti részéhez. 1983-ban a templom keleti végéhez ugyancsak egy emeletes épületet húznak fel két nagy teremmel és két garázssal. Erre 1998-ban ráépítenek még egy emeletet, vagyis a teljes javítás 1998-1999-ben történik. Csató Béla pápai káplán, kanonok plébános idejében Deus Providebit ifjúsági ház épül a plébánia udvarán. A plébánia és a templom épülete a marosvásárhelyi főtér, jelenleg Rózsák tere keleti ház sorának északi végén található. A templom alaprajza téglalap alakú, építésével megbízott építész Hammer Konrád volt. Három magas, félkörével záródású ablak nyílik, a középső ablak kötényében stukkóból egymást átlósan metsző horgonyt és keresztet mintáztak, metszéspontjukban sugárzó Jézus szívvel. A körével záródású falfülkékben jobb oldalt Loyolai Szent Ignác, bal oldalt pedig Szavéri Szent Ferenc szobra látható. A fiókos, dongaboltozatos hajóhoz két oldalt 3-3 oldalkápolna csatlakozik. A szentély egyenes záródású, két oldalról sekrestye és kápolna fogja közre, melyek fölött oratóriumot alakítottak ki. A kápolnák és az oratórium felett oldalkarzatok húzódnak mindkét oldalon. A szentély és az északi kápolna sor alatt kripta húzódik több fontos helyi katolikus személyiség sírjával. A felépítményét négy oszlop osztja három regiszterre. Az északiban az új szövetséget, a déliben az ószövetséget jelképező szobrot helyeztek el. A középső regiszter felső részét csak nem teljesen kitölti a Krisztus megkeresztelkedését ábrázoló nagyméretű főoltárkép. A főoltárkép alatti kisebb méretű festmény Máriát ábrázolja a kis Jézussal. A mellékoltárok képei az északkeleti kápolna oltárképén a lovon ülő Szent László vizet fakaszt a sziklából, a középső kápolna oltárképén Szent József látható. Az északnyugati kápolnát pápuai Szent Antal tiszteletére szentelték fel, ebben jelenleg a Szent újabb kori szobra látható. A délnyugati kápolnát Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték, a Szent a feszület előtt térdel. A déli középső kápolna oltárképén Mária Magdolnát láthatjuk a kereszt alatt. A délkeleti kápolna oltárának barokk keretében Benczúr Gyula közismert festménye Vajk megkeresztelése csodálható meg. A keresztelő Szent János, belvárosi plébánia, a gyulafehérvári római katolikus érsekség a marosi főesperesi kerülethez tartozik. A templom búcsús ünnepe június 24, örökös szentségimádási nap január 15. A műsor a marosvásárhelyi keresztelő Szent János belvárosi plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna, az Erdélyi Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Imádkozzunk el hunyt testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki ezt és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Adj öröm örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik, nyugodjanak békében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk még Önöket. Nem sokára a legkisebbeket várjuk a készülékek elé, az esti mese veszi kezdetét, majd a Zsolozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 19 óra 57 perctől minden napunk ajándék Istentől, 20 órától Zarándok Szem, Ferenc Emese és Koncz Attila műsora. 20 óra 30 perctől egy zenés verses összeállítást hallhatnak, 21 órától kiáltás ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21 óra 23 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 25 perctől az imádság bátorsága, dr. Sávai János műsora, 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől házunk táján Szilágyi László műsora, 22 óra 40 perctől ima beszélgetések az életről, Trepszker Erika nővér műsora, 23 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádió legfrissebb műsorát hallhatják majd. Holnap délelőtt 10 órától lesz majd Szent Mise Kraszna Béltekről, 11 órától pedig Kisbácsból közvetítjük a búcsú Szent Misét. Áldott szép estét kívánok mindenkinek, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

Örömünkre szolgál, hogy egyre többen szeretik és hallgatják műsorainkat. Határon és tengeren túli hallgatóink számára is lehetőséget biztosítunk az Erdélyi Mária Rádió támogatására. Kattintsanak a www.mariaradio.ro honlapunkra, azon belül pedig az online adományozás gombra, menüpontra. Itt minden információt megtalálnak. Köszönjük, hogy imájával és adományával támogatja rádiónkat, hisz a jókedvű adakozót szereti az Isten.

Média Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves gyerekek, az elmúlt alkalommal arról beszéltem nektek, hogy amikor örömmel dolgoztok, másoknak is segítetek, másoknak is örömöt szereztek. Sőt, arra hívtalak titeket, hogy próbáljatok jókedvel dolgozni. Ez alkalommal arra hívlak titeket, hogy keressétek Istent. Vannak, akik mindig csak pénzzel törődnek, mert meg akarnak gazdagodni. Mások azt keresik, hogyan lehetnének híresek. Megint másoknak az a vágyuk, hogy mindenki szeresse őket. Az emberek azt hiszik, hogy attól lesznek boldogak, ha gazdagok és híresek lesznek, és ha mindenki szereti őket. Pedig Istent kellene keresniük, mert nála nincs fontosabb. Ha Istent keresitek, akkor lesztek igazán boldogok. A Szentírásban a 105. Zsoltár 3. versében ez áll. Szívből örüljenek, akik keresik az Urat. Gyerekek, most meghívlak, hogy imádkozzunk együtt. És kérjük Isten segítségét, hogy vele törődjünk a legtöbbet. Édes Istenem, segíts, hogy leginkább veled törődjek, téged keresselek, és rád figyeljek. Tudom, hogy akkor lesztek csak igazán boldog. Amen. Végezetül pedig egy feladat megoldására hívlak titeket, gyerekek. Kérjétek meg a szüleiteket, hogy egy tálka homokba rejtsenek el apró tárgyakat, kavicsokat például, vagy apró játékokat. Keressétek meg az összeset. Sikerül megtalálnotok mind. Jó szórakozást kívánok nektek, köszönöm, hogy velem tartottatok, várlak következőkor is a kaland folytatására.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Isten, világot alkotó, világot sarkán forgató, ki napnak ékes fényruhát, ének kegyelmes álmot adsz.
1: A fáradt test, ha elpihent, munkára nyerjen új erőt, a frissült lélek vessen el bubánatot s aggályokat.
0: Hálát adunk a tűnt napért, imádkozunk, ha jön az éj, s hogy könyörülj a bűnösön, zsoltárainkkal hódulunk.
1: Áldjon lelkünk legbelseje, zengjen a szó, a dallamos, szeressen minden tiszta szív, imádjon minden józan ész.
0: Hogy amikor az éj sötét elfátyolozza a napot, hitünk ne érjen vakhomályt, s ragyogja át az éjszakát.
1: Hallgass meg, kérünk, jó atyánk, s atyánknak egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalunk, most és örök időkön át. Amen.
0: Imádságom, mint a tömjén füst, szálljon eléd, Uram. Uram, hozzád kiáltok, siess hozzám. Figyelj szavamra, amikor hozzád könyörgök.
1: Imádságom, mint a tömjén füst, szálljon eléd. Kitárt kezem legyen esti áldozat.
0: Uram, állíts szájam elé őrséget, és ajkam kapujához rendelj védelmet.
1: Ne engedd, hogy szívem a bűnre hajoljon, hogy a cselszövőkkel szőjek gonosz terveket.
0: Hogy a gonosztevők társául ne szegődjek. Dús lakomáikat meg sem ízlelem.
1: Az igaz, ha megfed, szeretetből teszi, de a gonosz olajától fejem ne csillogjon. Gonosz tetteikkel szemben imádsággal vértezzem magam.
0: Ha bíráikat a kősztikláról letaszítják, kinyilvánul szavaik álnoksága.
1: Mint a széttört malomkő darabok a földön szerteszét, úgy hevernek csontjaik az alvilág szájánál.
0: De én hozzád emelem fel szemem, Uram, Istenem. Hozzád fordulok, ne hagyd elveszni lelkemet.
1: Őrizd meg a törtől, amit nekem vetettek. A gonosztevők csapdájától.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádságom, mint a tömjén füst, szálljon eléd, Uram.
1: Uram, te vagy az én menedékem, örökségem az élők honában. Nagy szóval az Úrhoz kiáltok. Nagy szóval az Úrhoz könyörgök.
0: Síralmamat eléje tárom, panaszomat kiöntöm előtte.
1: Bár aggódás tölti el lelkem, de te ismered útjaimat.
0: Az úton, amelyen járni szoktam, tört vetnek titokban elém.
1: Ha jobbomra tekintek, azt látom, senki sincs, aki pártomat fogja.
0: Zárva előttem a menekvés útja, életemmel senki sem törődik.
1: Hozzád kiáltok, Uram, és így szólok, te vagy az én menedékem, örökségem az élők honában.
0: Figyelj esengő szavamra, mert meggyötörtek engem szer fölött.
1: Üldözőim elől oltalmaz, mert erős

0: erősebbek, mint én vagyok.
1: Szabadíts ki börtönömből, hogy nevedet magasztaljam.
0: Körém gyűlnek majd az igazak, hogyha jót teszel velem.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, te vagy az én menedékem, örökségem az élők honában. Az Úr Jézus megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre. Jézus Krisztus isteni mi voltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez mint zsákmányhoz ragaszkodjék,
0: hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát, az emberekhez lett hasonló. Külsejében olyan volt, mint egy ember.
1: Megalázta önmagát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig.
0: Ezért Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely felségesebb minden névnél.
1: Hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd, a mennyben, a földön és az alvilágban,
0: és minden nyelv hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Az Úr Jézus megalázta önmagát, ezért Isten felmagasztalta őt mindörökre.
0: Mekkora a mélysége az Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának. Mély kifürkészhetetlenek szándékai, mély megfoghatatlanok útjai. Vajon ki látta az Úr gondolatait, s tanácsot kiadott neki? Ki kölcsönzött neki, hogy visszakövetelhetné tőle? Minden belőle, általa és érte van. Dicsőség neki mindörökké. Amen.
1: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram!
0: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram!
1: Bölcsességgel alkottad
0: a te műveid, Uram!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
0: Mi nagyszerűek a te műveid, Uram!
1: Aki befogad titeket, engem fogad be, és azt, aki engem küldött. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta.
0: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Aki befogad titeket, engem fogad be, és azt, aki engem küldött.
1: Mondjunk dicséretet az egy Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, és kérjük alázatosan.
2: Urunk, légy mindenkor segítségére népednek.
0: Szentséges Urunk, mindenható Atyánk, add, hogy igazságosság legyen földünkön, és a béke örömében éljen néped. Urunk, légy mindenkor segítségére népednek.
1: Add, hogy a népek sokassága utat találjon országodba, és így minden nemzet elnyerje az üdvösséget.
0: Urunk, légy mindenkor segítségére népednek. Add, hogy a házastársak megmaradjanak a te békédben és akaratodban, és állandóan kölcsönös szeretetben éljenek.
2: Urunk, légy mindenkor segítségére népednek.
1: Jutalmazd meg, Urunk, minden jótevőnket, és add meg nekik az örök életet.
2: Urunk, légy mindenkor segítségére népednek.
0: Tekints irgalmasan a gyűlölet és a háborúk áldozataira, és fogadd be őket jóságosan a mennyei nyugalomba.
2: Urunk, légy mindenkor segítségére népednek.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeidé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Gondolataink, cselekedeteink, vágyaink jog szerint inkább Krisztusé, mint a sajátunk. De csak küzdelem árán tudjuk biztosítani, hogy Isten mindig megkapja tőlünk azt, amivel jog szerint tartozunk neki. Mondta Thomas Merton.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Zarándok Szem című műsorban, a mikrofonnál Konca Attilát, a Matthias Corvinus kollégium oktatóját, valamint Ferenc Emessét hallják. Mai adásunkba Lengyelországba zarándokolunk, felkeressük Częstochowa híres kegyhelyét, a Jasznagurai kolostort, majd Vadovice utcáin járva felidézzük annak a fiatal fiúnak az emlékét, akiből később Szent II. János Pál pápa lett. Megidézzük a nagypápa alakját, felidézzük a hozzá kötődő zarándok helyek üzenetét, és arra keressük a választ, mit taníthat nekünk ma az ő élete, hite és tanúság tétele. Hívjuk Önöket, hogy tartsanak velünk. Szervusz Attila, szeretettel köszöntelek ebben a nagy-nagy hőségben, és talán az első kérdésem az is lenne, hogy hogy vagy most?
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Hát ilyenkor talán pont a legjobb hely a stúdiónak a mélye, mert itt egy kicsit védve vagyunk a kánikulától, úgyhogy remekül köszönöm kérdésed.
0: Miért számít Częstochowa a lengyel katolicizmus egyik legfontosabb központjának?
1: Ugye a magyar-lengyel barátság okán mi hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy jól ismerjük ezt a tőlünk északra fekvő országot, de hát Lengyelország óriási, és ennek talán kevésbé vagyunk tudatában. Mind földrajzi méretét tekintve, mind lakosság számát tekintve, mondhatom, hogy nem áll egy kategóriában a magyarsággal. Tehát ugye egy 40 milliós közösségről beszélünk, európai középhatalomként is tekinthetünk rá sok szempontból. Úgyhogy amikor mi arról gondolkodunk, hogy Lengyelországból mit ismerünk, hol jártunk, mit szeretünk, mi az, ami megragadott bennünket, akkor azért érdemes abba belegondolni, hogy egy kicsit leszűkítsük földrajzi szempontból ezt a kérdést, és tulajdonképpen inkább Kis Lengyelország, ugye így neveznek egy történelmi régiót, Kis Lengyelország az, amit jól ismerünk. Ugye ennek az egykori, a korábbi főváros, a székhelye mind a mai napig, ugye Krakkó. És Krakkónak ugye a magyar történelemben is nagyon fontos jelentősége, kapcsolatrendszere van, a lengyel történelemben is egy rendkívül jelentős központot testesít meg, és ilyen értelemben talán szerencsésnek is nevezhetjük, hogy II. János Pál pápának az élettörténete is tulajdonképpen hosszú ideig Krakkó vonzásában zajlik, ugye a születésétől kezdve egészen ugye a krakói érsek koráig, amikor ugye aztán a bíborosi címet is elnyeri, és tulajdonképpen ő onnan kerül aztán 1978-ban Rómába, miután pápává választják. Ez a kis lengyelországi terület, mondhatjuk, hogy Lengyelország kicsiben, olyan értelemben is, hogy mindazok a történelmi emlékek, és ugyanakkor azok a vallási kapcsolódások, kötődések is jelen vannak ott, amelyek általában Lengyelországra jellemzők, vagy a lengyel spiritualitás, lelki alkatot meghatározzák, és ebben az összefüggésben teljesen helytálló, amit a kérdésedben megfogalmaztál, hogy Częstochowának kitüntetett szerepe van. Ugye, hogy szétszálazzuk, milyen összefüggések szerint alakult ez, hát nyilván vannak történelmi okai ennek, már az alapítástól kezdve. Ugye a 14. században, egészen pontosan 1382-ben kerül sor a Częstochowai Pálos Kolostornak a megalapítására. Ez ugye a magyar történelemben Nagy Lajos királyunknak az időszaka, és nem csak az időszak az, ami passzol, hanem a személy is, tehát a Częstochowai Pálos Kolostort Nagy Lajos királyunk alapítja meg. Ugye tudjuk, hogy a pálosok, őket szoktuk nevezni, és ez így helytálló is, az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. Ugye ennek természetesen ugye a történelmi Magyarországon van a központja, a Budaszentlőrinci Kolostor a anyaháza a rendnek, de nagyon hamar elindul az a folyamat, hogy itt a környező térségben, Közép- vagy mondjuk Kelet-Európában több helyen is megjelennek a fehér barátok. És így jutnak el Lengyelországba, Częstochowába, ahol ugye említetted a nevet, Jasznagora, ami annyit jelent, hogy fényes hegy, monsz Klárus, ugye a latinból fordítva lesz ennek a kolostornak a neve, és ez már önmagában egy fontos bizonyítéka ezeknek a történelmi kapcsolódásoknak, hiszen a Mons Klárus, a fényes hegy az eredetileg ennek az előbb említett Budaszentlőrinci kolostornak volt a latin elnevezése. Ezt viszik át tehát a pálos szerzetesek Lengyelországba, Częstochowába. Na most Częstochowának ez az egyik jelentősége, vagy ez adja egyrészt a jelentőségét, hogy nagyon-nagyon hosszú történelmi múltra tekint vissza. A másik jelentősége a híres kegyképhez, a Fekete Madonnához kapcsolódik. Ugye van néhány, nem is olyan kevés, körülbelül 70 olyan szűzanya a gyermek Jézussal, a kis Jézussal ábrázolás, amiről a hagyomány azt tartja, hogy maga Szent Lukács festette őket. Mert hogy róla tudjuk, hogy sok minden más egyéb mellett ő festőként is működött. És bizonyos ábrázolási sémáknak, bizonyos ikonológiai standardeknek is őt tartják az első megfogalmazójának. Na most a Częstochowai Fekete Madonna ikon ugyanebbe a körbe tartozik a hagyomány szerint. Úgy tartja a néphit, hogy Jeruzsálemből Konstantinápolyon keresztül jutott el csodálatos módon ugye a 14. században Częstochowába, és vált ugye ennek a zarándokhelynek a spirituális ihletőjévé középpontjává. Tehát ugye Szent Lukácsnak tulajdonított képről beszélünk, nyilvánvalóan ez ugye vonza a zarándokokat. Már a középkorban nagyon jelentős helyszínné válik, elsősorban még azért csak lengyel összefüggésben. Tehát Magyarországról hiába van közel, hiába van meg ugye a történelmi és a praktikus kapcsolódás, a középkorban még nem nagyon mennek zarándokok Częstochowába, ez inkább az újkornak, egészen pontosan a törökkel szembeni felszabadító harcoknak az idején következik el. Ugyanis a Fekete Madonna és Częstochowa egyfajta védőjévé válik a népek felfogásában a nyugati kereszténységnek, a katolicizmusnak. Ugye mi elsősorban a törökökkel harcolunk, és a törökök elleni harcban várjuk az ő pártfogását, és ugye amikor Sobieski János lengyel uralkodó maga is ugye részt vesz a magyarországi felszabadító harcokban, a hagyomány szerint, mielőtt útnak indult volna, a Częstochowai kegykép előtt imádkozik és kéri a szűzanya segítségét. De ugye a lengyelek esetében egy másik történet kapcsolódik ide, ez pedig a svéd hadakkal szembeni háború, illetve harc a 17. század közepén, amikor ugye egy, hát nem is legendás, hanem egy valós történetről beszélünk, hogy ugye ezek a bizonyos svéd hadak Częstochowa ellen vonulnak, és az ott lévő 70 pálos szerzetes viszont nem hajlandó föladni a kolostort, nem hajlandó az ellenség kezére játszani, és úgy döntenek, hogy ők 70-en, meg még egy 110-120 zsoldos katona ellenállnak a több ezer fős svéd seregnek, és igyekeznek ugye a kolostort megmenteni tőlük. És ebben sikerrel járnak. És nyilvánvaló, hogy ilyen módon ez ugye rögtön összekapcsolódik a nép lelkében a csodatétel a szűzanyának, illetve a Fekete Madonnának, a kegyképnek az erejével. És így lesz, tehát ezen a több különböző rétegen keresztül valóban Lengyelországnak a nemzeti zarándokhelye, a spirituális központja Częstochowa. Ugye mi is beszélünk arról, hogy Magyarországnak melyek a nemzeti kegyhelyei, ugye van egy római és egy görögkatolikus kegyhelyünk, ugye Szent Kút, illetve Mária Pócs, itt Erdélyben pedig ugye Csíksomjó egyértelműen a nemzeti kegyhely kategóriájába sorolható. Nos, a lengyelek számára történelmi, spirituális és hát klasszikus, hogy úgy mondjam, zarándok turisztikai okokból így válik a lelki központjává Częstochowa.
0: És akkor talán egy kicsit folytathatnánk Vadovicével is, és János Pál pápának a személyével, hogy hogyan kötődnek össze ezek a helyszínek.
1: Igen, hát azt tudjuk az ő életrajzából, hogy már a szülei is, tehát a családja is, amilyen légkörben élt, és amilyen légkörben ugye Karol Wojtyla felnőtt, azt nagyon mélyen meghatározta a tényleg hiteles, mélyről jövő vallásosság. És hát van egy, még egy másik hely ennek az egész komplexumnak a közelében, aminek nagyon nehéz kimondani a nevét, de most megpróbálkozom vele, ez a Kalvária Zsebzsidovszka, nevű, ugye a Kálváriát azt értjük, tehát egy olyan helyről beszélünk, ahol ugye keresztutat lehet járni, Jézus nyomába lépve. Tehát a Kálvária Zsebzsidovszká az ugyanennek a térségnek egy nagyon fontos zarándok helyszíne. Ugye ennek a Kálváriának az a különlegessége, hogy itt valóban nagy-nagy távolságok vannak az egyes stációk között, tehát nem csak lélekben, spirituálisan, hanem gyakorlatban fizikailag is nagy távolságokat kell megtennie a zarándoknak, illetve a keresztutat járó hívőnek. Na hát Kálvária Zsebzsidovszkára Karol Vojtila és az édesapja források bizonyítják, hogy többször rendszeresen eljár, és végigjárja ezt a tényleg nagyon esztétikailag is szép, tehát egy nagyon szép természeti környezet veszik körül ezt a templomkomplexumot. Ugye a templom maga is, illetve a hozzá kapcsolódó kolostor, nagyon szép barokk stílusú, pompázatos épületekről beszélünk. Tehát ebben a légkörben gyermekeskedik, és nő föl a későbbi pápa, és hát nyilván ennek fontos szerepe volt abban, hogy aztán az ő egész egyéniségét ez a világ határozza meg. Spiritualitásában is, és hát abban is természetesen, hogy aztán tudjuk jól, hogy milyen szoros viszonya volt neki a teremtett világhoz, a természeti környezethez, a hegyekhez, a sportokhoz, és a többi, és a többi. Ebből a szempontból ugye az említett Vadovice, ami az ő szülővárosa, ma már fogalmazhatom úgy, hogy nagyon szépen, nagyon látványosan és nagyon hitelesen ábrázolja azt a folyamatot, ahogyan ugye a kisgyermekből eljutunk a későbbi pápáig. Ugye az ő szülőháza, az most már teljes egészében az ő élettörténetének múzeumaként funkcionál, és tényleg a mai kor, a 21. század igényeinek megfelelően igyekeznek ott bemutatni az ő biográfiájának a különböző állomásait, ugye egészen a gyermekkortól, egészen a pápává választásáig, sőt egészen a haláláig, tehát valóban ezt a teljes ívet fölrajzolja ez a múzeum. Nyilvánvalóan egy viszonylag nagyméretű házról beszélünk, a Vadovicei templom és a főtér szomszédságában. Nem az egész épületet birtokolta a család, hanem csak néhány szobás lakásuk volt benne, viszont most már az egész épület ennek a témának van szentelve. És itt az emberek, a látogatók, a turisták, a zarándokok megkapják azt a szükséges információ mennyiséget is nagyon jól és szerencsésen, ami a kiállított tárgyak és egyéb dolgoknak az értelmezéséhez szükséges, tehát nagyon praktikusan egy audioguide rendszerrel van ez megoldva, és magyar nyelven is ez hozzáférhető, ami nem utolsó dolog, és nagyon fontos a mi zarándokaink szempontjából. Ez a nagyszerű helyszín már a gyermekkortól kezdve, ahogy említettem, megmutatja, milyen szellemi környezetben nő föl Karol Vojtila. Például, csak hogy illusztrációként ezt idehozzam, nagyon részletesen taglalja a kiállítás az ő zsidósággal, zsidó fiatalokkal, zsidó gyerekekkel, zsidó családokkal való korai kapcsolatát. Ugye Lengyelországban tudjuk jól, hogy a II. Világháború előtt nagyon jelentős számú zsidó közösség élt, és ezek Vadovicében is jelen voltak, és Karol Vojtila gyermekkori barátai, iskolatársai, pajtársai között is nagyon sokan voltak ezeknek a családoknak a gyermekeiből. Tehát ugye az a sajátos érzékenység, amit ugye aztán majd a 70-es évek végén, 80-as évek, 90-es évek elején, meg aztán még később látunk nála, ami ugye aztán abban csúcsosodik ki, hogy amikor a Szentföldre látogat, akkor ugye bocsánatot kér, és ugye a saját céduláját is elhelyezi a siratófalnak az egyik résében. Tehát, hogy ez a fajta nyitottság, ez a fajta ráhangoltság és empátia, ami a zsidóság irányában van, ez valószínűnek tarthatjuk, hogy ezekből a gyermekkori emlékekből, tapasztalatokból már táplálkozik. Aztán ugye végigtekinti ez a kiállítás a pápának a teljes életútját, a krakói időknek is nagy figyelmet szentel, egyáltalán az ő papi tudományos, teológiai tanári pályafutásának is ott látjuk. Nem csak a, hogy úgy mondjam, pannókra függesztett és másolatban jelenlévő emlékeit, hanem valóban olyan tárgyakat láthatunk ott, amelyek a pápának a saját személyes használatú tárgyai voltak az ő életében. Hát, hogy mondjak csak egy ilyen különlegességet, bár ez most furcsán hangzik, mert ezt épp, hogy nem a pápa használta, de ott van az a pisztoly, amivel rálőttek, ugye, jól ismerjük a merényletnek a történetét, és ugye aztán az abból való felépülésének a történetét, és mindebben a fatimai szűzanyának a segítségét. Amikor én ott jártam utoljára Vadovicében, akkor még az eredeti pisztoly volt ott, nem tudom, ez most is így van-e, mert arról volt szó, hogy ezt csak ideiglenesen kapták kölcsön, és aztán majd egy másolattal fogják ezt helyettesíteni, de valóban ilyen dolgokat is lehet ott látni, tehát nem csak a gyermekkornak, a gyermekkori idillnek a sajátos és tápláló, szellemileg tápláló környezetét tudjuk megtapasztalni az ott felsorakoztatott lakásenteriőrökben, tehát ugye berendezett bútorokkal berendezve látjuk ott azt a lakást, amiben ők éltek, hanem hát egészen ilyen megrázó, ilyen egészen hátborzongató dolgok is láthatók ebben a múzeumban, és hát ugye ez aztán, ahogy említettem, az ő halálával és temetésével ér véget ez a tárlat, tehát valóban A-tól Z-ig, alfától omegáig látjuk az ő élettörténetét, de van még egy fontos vonulata ennek a kiállítás, mégpedig az, hogy igyekeztek, és hát persze olyan módon, hogy az könnyen emészhető legyen, az ő teológiai munkásságát, tanítását, az általa kiadott dokumentumokat, enciklikákat, stb., amelyeket ugye mind a mai napig nagyon sokszor idézünk, és nem csak mi, hanem az utána következő pápák is hivatkoznak rá. Ezekből is egy nagyon frappáns és jól értelmezhető válogatást kapunk ebben a kiállításban, és hát azért arról se felejtkezzünk el, hogy Vadovice és a pápa kapcsolata az nem csak ilyen, hogy úgy mondjam, földön túli és éteri, hanem hát vannak egészen, hogy úgy mondjam, érzékszervi összefüggések is. Ugye a pápa krémesről már biztosan a hallgatók is hallottak itt vagy ott. Igen, ez valóban létezik, a pápának ugye ez a sütemény, amit ugye róla neveztek el, vagy hát vele marketingelik, mindegy, a lényeg az, hogy valóban egy nagyon ízletes süteményről van szó, úgyhogy aki Vadovicében jár, az feltétlenül próbálja ki ezt is, nem ulassza el, mert ez is segít egy kicsit abban, hogy a pápa személyét, még egyszer mondom, ne csak ilyen éteri módon érezzük magunkhoz közel, hanem az ő emberi oldalával együtt.
0: Különösen fontos volt számára a Mária tisztelet. Mit tudunk erről, vagy hogyan függ össze akár így ezekkel a helyszínekkel?
1: Hát ugye a Mária tisztelet és II. János Pál pápa valóban, ahogy mondtad, nagyon szorosan összekapcsolódik. Erre nem is kell jobb példát találni, vagy mondani, mint az, hogy ugye a Totus Tuus, az ő pápai elmondata, ugye egészen a tiéd, mármint hogy Máriáé. Ez jelenik meg ebben a jelmondatban, illetve hát a címerében is, ha még visszaemlékszünk rá, egy M betűt látunk, ami szintén Máriára utal. Ugye nem hiszem, hogy ez kimondottan, vagy egyedülálló módon Karol Wojtyla, illetve II. János Pál pápának a sajátos Mária tiszteletében gyökerezne. Sokkal inkább, amit az előbb már említettem, hogy ennek a lengyel népléleknek és történelmi tapasztalatnak és ezeknek a különböző történelmi összefüggéseknek a következménye. Ugye szoktuk azt is tudni és mondani, hogy persze hát Magyarországot ugye Szent István királyunk Máriának ajánlja föl, de hát ez nem csak Magyarországgal történt meg, hanem például Lengyelországgal is, tehát Lengyelországot is Mária oltalmába ajánlották, és hát ugye ő Lengyelország királynőjeként is ismeretes, ilyen attribútuma is van. Tehát ez ugyanúgy ott van a lengyel hétköznapi vallásosságnak, a katolicizmusnak ebben a nép rétegében, ebben a mély rétegében, és hát ez aztán persze számos olyan teológiai munkában is testet ölt aztán az idők múlásával, amelyek számunkra is kijelölik nagyon fontos irányait a Cultus Marialisnak, a Mária tiszteletnek mind a mai napig ható érvénnyel. A Mária tisztelet mellett azt gondolom, hogy azért érdemes lenne még egy fontos szempontot idehoznunk, ami Szent II. János Pál pápa nevéhez fűződik, vele szorosan összeforrott, ez pedig az isteni irgalmasságnak a tisztelete, ugye egyáltalán ennek a fogalomnak a bevezetése és fókuszba állítása, ugye Faustina nővérnek a történetét biztos vagyok benne, hogy a hallgatók közül sokan ismerik, mert ma már ugye az ő lelkinaplója is, és sok egyéb más ezzel kapcsolatos forrás magyar nyelven is hozzáférhető, és elég népszerű darabja a lelkiségi irodalomnak. Tehát ugye az isteni irgalmasságnak szintén, ha mondhatjuk így, egy sajátos központja, középpontja ennek a térségnek, ugye egyébként is a fővárosa, a Kis-Lengyelországnak a székhelye, Krakkó városa. Ugye Faustina nővér is az ottani kolostorban tölti életének nagy részét, és ugye ott is van eltemetve, és ilyen módon az isteni irgalmasságnak Krakkó egy ilyen jelképes, szimbolikus pontjává válik. És ugye ez a pápa alakjával is szorosan összekapcsolódik, ő az, aki nagyon sokat tesz azért, hogy ez a tiszteleti forma elterjedjen, és ne csak a lengyeleknek legyen a szívének a középpontjában, hanem az egész katolikus keresztény világban ez minél ismertebb legyen, és minél többen foglalkozzanak vele, minél többen építsék ezt be a hétköznapi vallási gyakorlatukba. És ugye ennek a sajátos megnyilatkozási formája, hogy egy nagy központ, egy nagy bazilika épül az Isten irgalmasságnak a tiszteletére, nem is olyan messze éppen a tőszomszédságában annak a kolostornak, ahol Faustina nővér élt. És hát ez a templom, ez valóban hát mindenféle szempontból lenyűgöző. Méreteit tekintve, stílusát tekintve, ugye egy abszolút modernista építészeti stílusú templomról beszélünk, bazilikáról beszélünk. Tehát ezek mind-mind, hogyha Kis-Lengyelországba járunk, hogyha a pápa nyomában akarunk járni, vagy akár csak ugye Częstochovába, a Fekete Madonnához elmegyünk, biztos és szükséges is, hogy az isteni irgalmasság templomát is fölkeressük. Egyrészt ugye van a bazilika, másrészt van ez az előbb említett a Szent Pápáról elnevezett központ, ahol pedig megint csak olyan élményekkel gazdagodhatunk, amelyek a pápa alakját, az embernek az alakját hozzák hozzánk közelebb, tehát például ott található, ott van kiállítva az a reverenda, amelyet a merénylet pillanatában, a merénylet idején viselt, és azon pedig ott vannak a lyukak, ott vannak a vérfoltok, tehát mindazra nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, megható, megrázó módon tud emlékeztetni bennünket egy ilyen élmény, egy ilyen találkozás, ami ugye a 80-as években abban a szerencsétlen pillanatban történt. Tehát Krakkó ugyanúgy hozzátartozik. A Częstochowa, a Wadowice kettőst én szeretném akkor ilyen módon kiegészíteni egy idézőjelben szent háromsággá, hogy Krakkót is vegyük oda mindenképpen, mert akár a pápáról beszélünk, akár a lengyel vallásosságról, akár a Mária tiszteletről, és egyáltalán erről az egész komplexumról, akkor ez így adja ki a mozaiknak a teljességét.
0: Kedves hallgatók, mai zarándokotunk végéhez értünk, köszönjük megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást, áldott szép estét kívánunk Önöknek, és várjuk vissza majd egy hónap múlva. Köszönöm Attilának is, hogy ma este is velünk volt, illetve megosztotta velünk gondolatait, tudását, tapasztalatait a mai Zarándok Szem című műsorunkban. Búcsúzunk a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Konc Attilát és Ferencemesét hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

kivel beszélek? Azt mondom, imádkozom. De ki az, akivel beszélek? Te vagy-e Istenem? Vagy csak magam vagyok? Magammal perelek, magamnak udvarlok, magamat vádolom. És erre a monológra mondanám, hogy ima. Amikor imádkozunk Istennel vagy a szentekkel beszélünk, tanultuk egykor a katekizmusból. De minél jobban ismerem magam és bensőm rejtett titkait, annál jobban elfog a félelem. Hát, ha csak én kuporgok ott a sötétben, és Istennek szólítom magam, magammal beszélek, magamnak felelek, magamra hallgatok. És ki mondja meg nekem, hogy ez melyik énem? A jó-e vagy a rossz? Lehet, hogy hullámok által szólsz hozzám, de én föl nem fogom. Vagy a te nyelvedet nem értem? Telve ajkam áhítatos szavakkal, csak hogy betömjem a fülem. Vagy tényleg te élsz bennem, nálam, értem? És imádkozni nem más, mint felismerni, hogy jelen vagy. Felismerni szóban is, tettben. Itt, most, mindig. Vég nélküli imában.

A régi neveket már nem értem. Voltaképp hány neved van, Istenem? És mi az igazi neved? Atyámnak hívjalak? Atyákból zsarnok is lehet. Uramnak hívjalak? Kény úrrá változhatnak az urak, rabszolgává alázva másokat. Királynak hívjalak?

tanok mi rólunk és arról, amit képzeletünk lényedből megragad. De egyetlen nevet sincs megkifejezni teljes lényeged minden korban, mindenkinek. Mert nincs szó kifejezni mindent, mert minden korban és mindenkinek újra meg újra meg kell találnia téged és a te neved. És mégis szólnom kell veled. Meg akarlak szólítani az egyetlen igazi néven. A régieket már nem értem. És félek, hogy így névtelen, oly idegen maradsz nekem, mint hang a telefonban, amely csak annyit mond, halló. Hadd mondjam, testvérem, barátom, útitársam vagy egyszerűen, Jézus, vagy csak, hogy te, akkor megint hozzád beszélhetek. Akkor a régi nevek is újat jelentenek. Akkor mindig mellettem tudlak téged. Örömöm, örömöd, bánatom, bánatod. Beszélnem kell. Beszélnem kell veled. Ha te nem vagy, én sem vagyok.

csodáljam meg az életet. Isteni barátom, nem akarom feledni a csodálkozást. Hadd mondjam el, bármerre járok, ezt még nem láttam, még nem tudtam, még új nekem. Csodálkozás nélkül az élet egyhangú és értéktelen. Aki már nem tud csodálkozni többé, úgy érzi, minden egyszer már megtörtént. Nincs új a nap alatt. Megszűnik tűnődni, nincs mit javítani. De élete az ilyen élet. Istenem, minden gondolat és kérdés a csodálkozásból ered. Csodálkozás repeszt szét minden megkérgesült burkot, ózsdi eszmét kivinhet nézetet. Csodálkozni alázatot jelent. Csodálkozás lehet a kezdete a szeretetnek, hogy szeressünk téged, a teremtőt.

és szeressük az embereket. Barátom, hadd csodáljam bármerre járok, hogy vagy, és ahogyan szeretsz. Hadd ejtsen ámulatba a világ meg a kozmikus messzeség. Hadd csodálja kutatást, technikát, nagy tetteket. És akkor gondolkodóba ejt, ez hogy lehet? Mi rejlik mögötte? És nekem meg az életemben vajon mit jelent? Élhetjük-e egyáltalán csodálkozás nélkül az életet?

régi képek megfakultak. Istenem, adj nekünk új képeket magadról, meg a titkaidról. Magunkról, meg a titkainkról. Az ég, a pásztor és a bárány régi képei megfakultak. Meg lehet, túlságosan is a képekhez kötöttünk. Fotónak hittük őket rólad és a te titkaidról. Nem mértük föl, hogy téged, titkaidat és terveidet csak körül írnunk lehet, s hogy saját korukhoz szólnak a képek. Minden korszak új módon gondoljon el téged. Istenem, nézd, micsoda zűrzavar! Némelyek sutba dobják a régi képeket, és a képekkel együtt téged is. Mások meg esküdöznek. Te magad vagy a kép. Add, hogy az írás képei mögül, a hit, a templom képei mögül lássuk előragyogni arcodat. Hogy megsejtsük, mi az örök igazság, és új formákban ábrázolva azt, fölismerjük az új vonásokat. Istenem, a képrombolók eldobják minden képedet. Helyette tételek kalodájába akarnak zárni téged, a megfoghatatlant, de te, akár más nagy titok, igazság, halál, szerelem, boldogság tételbe nem vagy szorítható. Ajándékoz azért új képeket nekünk. És mi nem csak az örök létben, most is felismerünk.

Szükséged van rám? Uram, miért nem tudok élni nélküled? Miért örömtelen az örömöm nélküled? Miért lesz színtelen a látásom nélküled? Miért nincs abban szeretet, amihez kezdek nélküled? Miért nem nyújtja kezét a siker, haszon, elismerés? Nem értem, hogy lehet nélküled élni, nélküled szeretni, nélküled örülni, nélküled nevetni, nélküled sírni. Én nem tudok. Bármibe fogtam nélküled, megszürkült, mint egy hétfő reggel, hamuvá lett a számban, olyan volt, mint por a kezemben, mint víz a homokban. Néha azt kívántam, bárcsak megszabadulnék tőled, hogy magamnak éljek, magamnak örüljek, megmutassam, hogy az én életemben, az én világomban nincs mit te keresned. Néha valósággal szenvedtem, mert nem tudtam tőled elszakadni. Talán egykor olyan erősen szerettelek, hogy nem tudlak téged elfeledni, hogy újra meg újra vissza kell térnem hozzád, hogy nem tudok nélküled élni. Azért fogsz olyan szorosan, mert szükséged van rám, mert szeretsz engem. Néha arra gondolok, hogy féltékeny vagy. Egyáltalán miért szeretsz, uram?

szabadíts meg engem. Naphosszat kívánságok és ábrándok gyötörnek, befészkelik magukat fejembe és szívembe. Betolakszanak munka és pihenés közé, a tevékenység rései közé. Barátom, segíts! Érzelmem lázad. Lelkiismeretem tiltakozik, de még akkor is még az imádság szavai közé is besíklanak a bűn képei. Úgy érzem, akkor körbe vagyok zárva. Könyörtelenül összecsap fölöttem minden pillanat hulláma is magával ragad. Barátom, segíts! Robbantsd szét ezt az ördögi kört, mert csak egy központja van, én magam. Szabadíts meg saját magamtól, nyisd meg újra mások felé, feléd. Végül is tudom, hiába teljesülne a sok gyötrő kívánság, egyik sem tenne boldoggá soha, mert kezdő szavuk én, és végső szavuk is én. Uram, segíts! A boldogságnak, amit hajszolok, amire szomjazom, amiért élek, többnek kell lennie, mint hogy megelégedjek önmagammal. Én. Nem lehet más neve, csak te és mi.

Türelmet kérek tőled. Türelmet kérek tőled, türelmet magamnak, embertársamnak, az egyháznak, a társadalomnak. Te megértesz engem. Én nem semmittevő várakozásra vágyom, ülni a körben, ásítozva, nem ölbetett kézzel henyélni, sem fásúttal belenyugodni. Mikor türelmet kérek, álhatatosságot is kérek, kitartást, ha csapás ér, helytállást és erőt, tűrni fáradtságot, legyőzni minden rosszat, mert mindig jobbat akarok. Szeretnék mindig jobb lenni, jobbat alkotni. Nem akarom feladni, mert újra meg újra nem sikerült, mert annyi a csődöt mondanak, mert annyi minden nem sikerül. De azt sem akarom, hogy csődbe vigyen a türelmetlenség. Az, hogy ma akarom megszerezni, amit csak holnap lehet, s ráadásul mindent tönkre teszek. Ajándékozz nekünk a türelem erényét. Hisz te is türelmes vagy, velem és velünk. De add azt a kegyelmet is, hogy felismerjük, ha a türelem által vétkezünk. Add, hogy tudjam, mi az, amit ma meg kell tennem, mert holnap túl késő. Lelked által világosíts meg engem.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Kolozsváról imádkozunk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Amen. Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségbe, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köré gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. Második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancsolaton nyugszik az egész törvény és a proféták. Ezek az evangélium igéi. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy pár gondolatot szeretnék megfogalmazni Jézus kijelentéséről. Szerest fele barátodat, mint saját magadat. Azt gondolom, hogy nagyon sokunk számára ismerős, hogy általában, amiről a legtöbbet szoktunk beszélni, azt a legnehezebb megvalósítani az életünkben, és azt gondolom, ilyen a szeretet. Azt is gondoljuk, hogy hát ezt tudjuk, velünk született képesség, tehetség. Persze, hogy én szeretem a környező kapcsolataimat a környező világban, vagy nem tudom, a környezetemben lévő embereket, barátaimat, rokonaimat, szeretteimet, és így tovább. De vajon tényleg helyesen tudok szeretni? És Jézus meg is fogalmazza, szerest fele barátodat, mint saját magadat. És erről akarok megfogalmazni egyetlen egy gondolatot. Úgy szeressem fele barátomat, mint saját magamat. És akkor az első gondolat meg is fogalmazódik bennem, hogy saját magamat szeretem. Hát persze, hogy szeretem. De valójában ki vagyok én? A státusom? Lőrinci Károly, plébános, búzásbesenyői, nyárátszeredei búzaházi származású, születésű, és így tovább. Azt, amit elértem, vagy elismertek, vagy nem ismertek el az emberek? Ez vagyok én, ezt szeretem magamban? Valójában ez vagyok én? Hát most igen, de 2 éves koromban nem ez voltam. És el lehetne mélyülni jobban. A másik dolog, amikor kisgyerekként beleszületünk a világba, lassanként megtanuljuk, hogy ne legyünk hitelesek az érzelmeinkhez. A lányokat megtanítják arra, hogy ne verekedjenek, az a fiúk dolga, a fiúkat, hogy ne sírjanak, és így tovább. Megtanuljuk nem megélni az érzéseinket. Valójában ki vagyok én? Amikor meghatározom magam, az a szerepszemélyiség, amit betöltök, és ami persze fontos számomra. Vagy azok az érzések, amiket letagadok, lefolytok, nem élhetem meg, nem tanítottak meg, vagy éppen nem úgy gondolom, hogy ezt igazából nagyon nehéz megélni. Ki vagyok én? Sorolhatnám tovább, amikor önmagamat meghatározom, vagy éppen az élet érzéseimet akarom megélni, annyi minden függőségeim vannak, éjszaka felkelek, vagy este későn olyan jó nassolni. Vagy sorolni tovább, sorolhatni tovább, hát dohányzok. Vagy egy pohárka bort, főleg vörös bort, ha megiszok. A függőségeim, amikor az élet érzéseimet megélem benne, egy picit fel kell dobnom magam. Na most akkor ne beszéljünk ilyen káros szenvedélyekről, hanem teljesen permisszi, megengedett dolgokról, például az, hogy hát elmegyünk egy esküvőre, vagy egy mulatságba, és jól érzem magam, táncolok és énekelek. Hogy egy kicsit kieresszem a gőzt. Valójában ki vagyok én?
Tudom azt. Ha meg elvesztődök ezekben a, hát, hogy is mondjam, érzelmi zűrzavarban, érzelmi intenzitásban, függőségeim tömegében, státus kifele való szerep személyiségemben, hogyan szeretem önmagam? És hogyha már önmagamat sem szeretem, vagy szeretem, akkor hogy tudom szeretni a más, a fele barátomat? Nem tudom, kedves Mária Rádió hallgatók, egyáltalán tudtam-e megfogalmazni egyetlen egy értelmes mondatot, akkor igyekszem, hogy hát, ha most sikerül egy értelmes mondatot megfogalmazni. Azt gondolom én, hogy Jézusnak ezt a felszólítását, fő parancsban megfogalmazott mondatát, hogy egyre jobban meg tudjam élni az életemben, hogy egyre bensőségesebb, szeretetteljesebb viszonyulásom legyen a fele barátomhoz. Elsősorban egyre mélyebben önmagam kell megismerjem. Az érzéseimmel legyek hiteles. A belső világomba, világomhoz legyek nyitott. Akár önmagamhoz akarok közel kerülni, vagy a fele barátaimhoz akarok közel kerülni, önmagam megismerésén keresztül tudok hitelesen közeledni fele barátomhoz, szeretni őt. És utolsó mondat, szeresd Istent ugyanúgy, elsősorban önmagam mélyebb megismerésén keresztül tudom a jó Istent, az én gondviselő mennyei atyámat egyre hitelesebb.

0: Irgalmas Isten mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvében beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünk. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj neki bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és külöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támolgass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mondott nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves hallgatók, nemzetünk lelkünk megújulásáért az elhangzott imádságot Kolozsváról imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
9: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
9: Amen.
0: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Úr Jézus Krisztus, az Atyának fia, örök főpap, te hívtad meg a fiatalokat szolgálatodba. Kérünk, add nekik már most 7 ajándékú lelkedet, a bölcsesség és az értelem lelkét, a tudomány és jámborság lelkét, a tanács és erősség lelkét és az istenfélelem lelkét, hogy igazi papi emberekké váljanak. Adj nekik jósággal, önzetlenséggel, alázattal teli szívet. Legyenek józanok és éberek, egyenesek és fegyelmezettek, szerények és nagylelkűek. Veled és benned imádkozzanak. Add, hogy szívósan kitartsanak a tanulás napi munkájában, készségesek legyenek szellemük és szívük sokoldalú képzésében. Mindenek előtt pedig add meg nekik a te papi lelkületedet, és engedd, hogy már most éljék, amit hirdetni fognak. Amen.

Rádió. Nem hagylak árván titeket. Akkor most figyeljük a megszólítást. Mi atyánk. A mi atyánk az a csodálatos pillanat, amelyben Isten letegeződik teremtményeivel. Istennek ez a megszólítása biztonságot ad, innét induljunk el. A mi atyánk biztonságot jelent számomra, nem érzem magamat gyökértelennek. Nincs árvaság érzésem. Van apám, apa, aki hordozza történetem, megmutatja a gyökereket, megőriz, tovább visz. Apa, aki előtt mindig kisgyereknek érzem magam, mert ő nagy. Isten és Jézus ezért kérte, hogy gyermeknek érezzük magunkat. Isten az édesapa biztonságát ajánlja neked, ami elkísér, vár téged. Gondoljunk Lukács evangélium a 15. fejezetének példáira. Az elveszett bárány, a tékozló fiú. Az apa, amikor visszajöttél a szennyes utaidról, nehéz utakról, melyek nyomasztottak, és felkészültél a beszédre, de apád nem engedte elmondanod, hanem átölelt, ünnepelt téged. Apa, aki figyelmeztet, figyelj erre, gondolj amarra, de szabadnak hagy. Azt hiszem, hogy a világ ma elvesztette az apaság érzékét, a világ az árvaságtól beteg. Mondani és érezni a mi atyánkot azt jelenti, hogy megértjük, nem vagyunk egyetlen gyermek. Veszélyes dolog egyetlen gyereknek érezni magunkat, ebbe belefutunk mi keresztények is. Nem, mindannyian a megvetettek is, ugyanannak az apának a gyerekei. Jézus azt mondja, a bűnösök, az utcanők, az elvetettek mennek be elsőként a mennyországba, mindannyian. Végtére azt gondolom, ha megtehetnénk, akkor kitennénk a táblát. Magánterület csak az enyém. Nos, éppen ez a kísértés. Könnyebb lenne imádkozni olyan Istenhez, akinek csak egy fia van, és az a gyerek én lennék. Ellenben tudni kell, hogy az apa a miénk, és talán néha egy kicsit magunkra hagy bennünket a nehéz pillanatokban, de a gondtalanokban is. Azért is kedvesek a szavak nekünk, keresztényeknek, mert Jézus azt tanította nekünk, hogy így szólítsuk Istent. A név értelme új mélységet nyert attól, ahogyan Jézus ezt a szót használta, amikor az Isten felé fordult, és amikor kifejezte, milyen különleges kapcsolatban van vele. Keresztény hitünk középpontja ez az áldott misztérium, az Isten, Atya, Fiú és Szentlélek bensőségessége, amelyet Jézus nyilatkoztatott ki nekünk. A teljes árvaság, amikor úgy egyedül maradunk, hogy nincs már, aki bennünket becézzen, most, hogy már nincsen, aki megbocsásson. Az apa szónak mindnyájunk számára egyetemes jelentősége van, alapvető kapcsolatot jelöl, amelynek valósága olyan ősi, mint az ember története. Mindazonáltal napjainkban ki kell mondanunk, hogy egy apa nélküli társadalomban élünk. Másként fogalmazva, az apa alakja jelképesen hiányzik, kiüresedett, elmozdult a helyéről, főként a nyugati kultúrában. Kezdetben úgy tekintettek erre, mint szabadulásra, szabadulás a birtokos apától, attól az apától, aki a kívülről ránk nehezedő törvényt képviseli. Az apától, aki gyermekei boldogságát korlátozza, és a fiatalok felnőtté válását, függetlenségét akadályozza. A múltban valóban voltak olyan otthonok, ahol önkényesség uralkodott, bizonyos esetekben egyenesen elnyomás volt. Voltak szülők, akik a gyermekeikkel, mint szolgákkal bántak, és nem tartották tiszteletben, mire van szükségük a növekedéshez. Aztán voltak apák, akik nem segítették gyermekeiket abban, hogy szabadon válasszák meg útjukat. De nem könnyű szabadságban nevelni a gyerekeket, és persze voltak olyan apák, akik nem segítettek gyerekeiknek abban, hogy magukra vállalják saját jövőjük és a társadalom jövőjének építését. Ez természetesen nem jó hozzáállás, de amint az sokszor megtörténik, egyik végletből a másikba esünk.
Napjainkban az igazi gondot nem annyira az apák elnyomó szerepe jelenti, sokkal inkább hiányuk, távollétük. Az apák olykor annyira csak a saját magukra összpontosítják figyelmüket, hogy megfeledkeznek a családjukról. Magukra hagyják kisgyermekeket és a fiatalokat. Ismét költőt idézek. A szegedi Lázár Bence Andrást, költő, író, neuromorfológus, pszichiáter, szakorvos, általános orvos, aki jobban kifejezi ezt a valóságot, ezt a szabadságot. Ez tart egy ideig, de nem tudom, látod-e, nem tudom, érted-e. Ez az első tél, amikor nincs bűn, amit meg lehetne magyarázni. És kín pontjaiban tökéletes kép, üres fák, még üresebb napsütés, éles vonalak, egy tető felett. Hiszen ez minden, ami természetében felesleges és tanuld meg végre. Ami árva, az nem enged. Ami árva, az mindig utolsó. És most, mikor közösen gondolkodunk a családról, szeretném elmondani az összes keresztény közösségnek, hogy jobban oda kell figyelnünk az apa figura hiánya, a kisgyermek és a fiatalok életében hiányt és sérülést okoz, mely akár nagyon súlyos is lehet, mondja Ferenc pápa. Valójában a gyermekek és a kamaszok eltévejedései jó részt visszavezethetők erre a hiányra, a tekintéllyel bíró példa és vezetés hiányára a mindennapi életükben. A rengeteg fiatal árvasága mélyebb bajt jelent, mint gondolnánk. Vannak családban élő árvák, mert az apák gyakran távol vannak, akár fizikailag is, de főként azért, mert amikor otthon vannak, akkor sem viselkednek apaként, nem töltik be nevelő szerepüket, és nem adják meg gyermekeiknek saját példájukon keresztül azokat az alapelveket, értékeket, amelyekre ma olyan nagy szükség van, mint egy falat kenyérre. Úgy tűnik, olykor nem is tudják, milyen helyet foglaljanak el a családban, és hogyan neveljék a gyerekeiket. És mivel bizonytalanok, inkább távol maradnak, visszavonulnak, elhanyagolják felelősségüket, esetleg egy olyan kapcsolatban találnak menedéket, amelyben egyenrangú félként kezelik gyermekeiket. Ugyanakkor a polgári társadalom is maga intézményeivel, felelősséggel tartozik a fiatalok iránt, amit olykor elhanyagol vagy rosszul gyakorol. Gyakran árván adja a fiatalokat, és nem kínál olyan igazságot, amely távlatot nyújthatna nekik. A fiatalok így árván maradnak, nincsenek előttük biztos utak, amelyeken járhatnak. Nincsenek mestereik, akikben megbízhatnak, nincsenek eszményeik, példaképeik, amelyek megmelengetik a szívüket. Nincsenek olyan értékek és remények, amelyek támaszul szolgálhatnak nekik a hétköznapokban. Lehet, hogy elárasztják őket bálványokkal, de ellopják a szívüket. Arra ösztönzik őket, hogy álmodjanak szórakozásról és gyönyörökről, de nem adnak nekik felelős feladatokat, munkát. Elkábítja őket a pénzisten, de elveszik tőlük mindazt, ami az igazi gazdagságuk. El kellene gondolkodni azon is,

A magyar és világirodalom klasszikusain nem járt el az idő. Szemléletet, embereszményt és felelős gondolkodást, kapcsolatot sugallnak. Néha még a katekézisek alkalmával is ritkán vagy egyáltalán nem hangzanak el a keresztény élet valódi példái. Ők nem csak valami érdekes sztorit, hanem valós társat, példaképet és segítőt jelenthetnek. Mintha a szentek, főként a szent családapák, családanyák ma nem lennének időszerűek, modernek. Minden attól függ, hogy vesszük-e a fáradtságot, hogy újra átgondoljuk a felesleges mesés elemektől, tisztítsuk le a szentekre pakolt hamis mászt csillogást, amely megközelíthetetlenné, hiteltelenné teszi őket. Nem a csodák tették őket szenté, hanem Isten és ember szeretetük hősies gyakorlása. Az élet nagyon közönséges, nem egyszer dicsitelen fájdalmas körülményei között. Jézus ígérete: nem maradunk árván. Jót tesz tehát mindenkinek, az apáknak és a gyermekeknek is, ha újra meghallgatjuk Jézus ígéretét, amelyet az apostoloknak tett. Nem hagylak árván titeket. Ő ugyanis az út, amit be kell járnunk, a mester, akit meg kell hallgatnunk, a remény, hogy a világ megváltozhat, hogy a szereted legyőzi a gyűlöletet, és lehetséges egy olyan jövő, amelyben mindenki testvérként békében él. Itt van ez a helymeghatározás, aki a mennyben vagy, hogy a mennyekben meglepő annak a közelsége, akiről azt mondom, apa, jól lehet távol. A közelség és a távolság között születnek a vallások. A miénk szépsége, hogy nem az ember megy az Isten keresésére, hanem Isten az, aki az ember keresésére indul. De akkor mit jelent ez a szó mennyekben? A mennyekben jelenti Isten nagyságát, mindenhatóságát. Ő az első, a nagy, az, aki minket alkotott. A mennyek szó jelzi hatalmát, szeretetét, szépsége végtelenségét. De gondoljunk Ábrahámra, akihez közeledik, és azt mondja neki: én mindenható Isten vagyok, járj színem előtt, és légy tökéletes. Nézd, menj tovább, higgy, remélj, ne csüggedj el. Isten, aki közel van, de arra az Istenre is, aki kinyilatkoztatja magát Sínainál. Felvirad a reggel, íme mennydörögni és villámlani kezdett. Egészen sűrű felhő borult a hegyre, és egyre erősödő harson a zengés zúgott, olvassuk a kivonulás könyvében. Füstölgött az egész sínai hegy, mert a tűzben száll le az Úr, úgy szállt belőle a füst fölfelé, mint olvasztó kemencéből. Isten megnyilvánul a dicsőségben, a fényben, füstben, felhőben, megmutatja rettenetes nagyságát, és ezt nehéz megérteni. Neked, nekem, nekünk azt kell mondani: mi atyánk, aki a mennyekben vagy. De nem megalázottság lelkével. Most a következő vallomás egy börtönlelkésztől való, ő mesélte el. Szíven üt a kifejezés árvaság. Van egy barátom, aki egyszer ezt mondta nekem: engem nem érdekel, hogy van apa, ha van, akkor ez az ő dolga, az ő gondja. Más alkalommal az egyik fogvatartottól, az én plébániám, meséli ez a pap, börtönlelkész, ott vagyok teljes állásban, ezt kérdeztem ettől az embertől: miért mentél el fiatalon otthonról? Ezt válaszolta: mert nem tudtam egy levegőt szívni apámmal. Mégis mindkettő, akiket most idéztem, amikor apjuk haldokolt, elmentek beteg ágyukhoz, hogy búcsút vegyenek tőlük. Mintha Lukács evangéliumának 15. fejezete éledne meg. Hazamegy, nem azért, mert éhezik, hanem mert van apja, aki várja. Igen, itt mindig van, aki vár, és a mennyekben erős és fenséges,

azt jelenti a mennyekben kifejezés, de ugyanakkor közel van, és velünk járja az utat. Az előzőekben már idézett Eckhart mester pedig a mi atyánkról értekezve ezt vallja. Mi atyánk, először figyeld meg, nem azt mondja az én atyám, mert Istennek tetszőbb az az ima, amelyet a szeretet ösztönöz, és nem a szükség. Miként Jeromos mondja, annál hatékonyabb az ima, minél inkább közösségi. Sem az én atyám, sem a tiéd, vagy valaki másnak az atya, hanem az, kitől minden atyaság neveztetik mennyben és a földön. Tartsuk észben, hogy mindenki a testvérünk és a társunk, az örökségben, és ezért úgy szeressük őket, úgy bánjunk velünk, mint testvéreinkkel, miként a Szentírásban olvassuk, ti pedig mindnyájan testvérek vagytok, a régi kifejezéssel atyafiak vagytok. Atyánk ő, semmi élő nem akad bennünk, amely ne tőle származnék, övéi vagyunk, szeret minket, mivel szereti önmagát, és mi övéi vagyunk, írta Simone Weil, ám olyan atya ő, aki a mennyekben van, nem máshol. Ha úgy véljük, földi atyánk van, az nem ő, az hamis Isten. Egyetlen lépés sem tehetünk feléje. Nem mozoghatunk függélyes irányban, csak tekintetünket irányíthatjuk rá. Nem keresnünk kell, csak tekintetünk irányában kell változtatnunk. Ő keres minket. Boldogító tudat, hogy várakozásunkat végtelenül fölülmúlja. Így bizonyosak lehetünk benne, hogy a bennünk lévő rossz, még ha egész valónkat árasztja is el, ő semmiképpen se szennyezi be az isteni tisztaságot, boldogságot, tökéletességet. Visszatérve az első megszólításhoz, Jézus úgy tanít imádkozni, hogy valóban azzá váljunk, amit Isten, az atyánk elé viszünk. Legfőbb vágyunkat imádkozzuk vele. Azt az alapvető kérést, amely nélkül csonka az életünk, gondolkodásunk, jövőnk, amire a legnagyobb szükség van. Az első dolog tehát, amire szükség van, hogy az apa jelen legyen a családban, figyeljen oda a feleségére, osztozzon vele mindenben, örömben és fájdalomban, fáradozásban és reményben. Aztán álljon gyermekeim mellett növekedésük folyamán, amikor játszanak, és amikor dolgoznak, amikor gondtalanok, és amikor aggódnak, amikor megnyílnak, és amikor hallgatagok, amikor bátrak, és amikor félnek, amikor hibáznak, és amikor visszatalálnak végre a helyes útra. Tehát velük lévő apa legyen mindig. Persze az, hogy velük van, nem ugyanazt jelenti, hogy folyton ellenőrizze őket. Az ellenőrként működő apák elnyomják gyerekeiket, és nem engedik fejlődni, felnőni őket. Az evangélium arról beszél, hogy a mennyei atya az igazi példakép, ő az egyetlen, mondja Jézus, akit valóban jó apának lehet hívni. Mindenki ismeri a tékozló fiúról, vagy a helyesebben az irgalmas apáról szóló rendkívüli példabeszédet, amely Lukács evangéliumának 15. fejezetében található. Mély nagy méltósággal és mély gyengét szeretettel várja az apa háza kapujában, hogy a fia hazatérjen. Az apáknak türelmesnek kell lenniük. Sokszor nem lehet más tenni, mint várni. Imádkozni és várni, türelemmel, kedvesen, nagylelkűen és irgalommal. A jó apa tud várni és tud megbocsátani, mégpedig szíve mélyéből. Persze tud határozottan fegyelmezni is, nem egy gyenge, engedékeny, érzelgős apa. Az apa, aki tud megalázás nélkül fegyelmezni, ugyanaz, mint aki tud magát nem kímélve védelmezni. Egyszer a házasok egyik összejövetelén hallottam, mesélte Ferenc pápa, hogy egy apa ezt nyilatkozta. Előfordul, hogy kénytelen vagyok egy kicsit meglegyinteni a gyerekeimet, de soha nem pofozom meg őket, mert semmiképpen sem akarom megalázni őket. Milyen szép! Van érzéke a méltósághoz. Kénytelen büntetni, helyes módon teszi, és
aztán megy tovább a dolog. Ha tehát van valaki, aki teljes mélységében képes elmagyarázni Jézus által tanított mi atyánk imádságot, az éppen az, aki első személyben megéli az atyaságot. A mennyei atya kegyelme nélkül az apák elbátorodnak és megfutamodnak. De a gyermekeknek szükségük van apára, olyan apára, aki vár rájuk, amikor visszatérnek elbukásaikból. Ezek a gyermekek semmiképpen sem fogják ezt beismerni, mindent elkövetnek, hogy ne látszódjon rajtuk. Mégis szükségük van egy ilyen apára. Ha pedig nem találják, az nehezen begyógyítható sebeket okoz nekik. Apátlan korban élünk, állapították meg a lélektan és a bölcselet tudósai már jó negyed százada, és azóta is folyton. Valóban, mintha elanyátlanodott, elapátlanodott volna a mai ember. Az apátlanság azonban nem csak az emberi viszonylatokban jelentkezik, hanem az ember és Isten kapcsolatában is. A felvilágosodás óta az autonómiára törekvő ember egyre határozottabban utasította el Isten tekintélyét is, még nem egyfelől Nietzsche, másfelől Freud meg nem fogalmazta az Isten gyilkosság, apa gyilkosság diadalittas, mégis elrettentő kiáltványát. Századunk nem csak a földi tekintélyeket utasította el, hanem az égit is. Mára a lázadás eufóriája ugyan elmúlt, az embereket eltömegesítő ideológiák, a haláltáborok és népirtások bizonyították, az ember elveszti tájékozódását, ha önmagának próbál mércéje lenni. Ráadásul, mintha a keresztények áhítatában is elhalványodott volna Isten atyasága. Ha Istenre gondolunk, Jézus Krisztus látjuk magunk előtt, hitünk középpontjában áll a világ üdvözítője. Róla szólnak az evangéliumok tevékenységéről, tanításáról, szenvedéséről, haláláról és föltámadásáról. Arra azonban talán nem eléggé figyelünk, hogy Jézus legfontosabb és legbensőbb örömhíre, hogy Jahvé, a mindenható, hatalmas és végtelen Isten, szerető és irgalmas atyánk, aki fiában mindnyájunkat gyermekévé fogadott. Szeretetből teremtett bennünket, azért, hogy szeretetének részesei legyünk. Jézus valójában mindig az atyáról beszélt, hozzá akarta és akarja elvezetni az embereket. Mindnyájan a mennyei atya gyermekei vagyunk, tanította, és a gyermek itt nem a kiskorúságot, az éretlenséget testesíti meg, hanem a bensőséges, biztonságos, meghitt odatartozást Istenhez, aki szeretettel törődik övéivel akkor is, ha azok megfeledkeznek erről.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt napot. A munkás, fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem. Szorult helyzetemben segíts meg engem.
2: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
0: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
2: Tudjátok meg, az Úr csodásan megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
0: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek. Szálljatok magatokba szívből, nyugovóra térve teremtsetek csendet.
2: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
0: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket? Ragyogtasd ránk, Uram, arcod fényességét.
2: Szívembe nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
0: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat.
2: Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindjájan, ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úr házában álltok.
0: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
2: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éjjelente is áldjátok az Urat.
2: Halld, Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
0: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Alleluja!
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Alleluja!
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
2: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
2: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendhessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
2: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.

Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallják. Nézzünk együtt körül az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Ezen a héten a szentmiséket Krasznabéltekről, illetve a marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánia templomból közvetítettük, és fogjuk ezután is nagyjából. Azért mondom, hogy nagyjából, mert igen színes kínálat volt eddig is. Az előző napokban bekapcsolódhattunk a magyar nyelvű zarándoklatba, a Fekete Madonna vonatos zarándoklat szentmiséit hallgathattuk, és a mai napon is 12 órától Krapkóból közvetítünk majd szentmisét. Ez a zarándok vonatosoknak a szentmiséje lesz Krakóban. Este 6 órától Marosvásárhelyen kapcsolódunk be a szentmisébe, ahol ugye tegnap volt a búcsús szentmise. Pénteken reggel 8 órától Délvidékről közvetítjük a szentmisét a 4 magyar nyelvű Mária Rádió együttműködése keretében, majd este 6 órától ismét Marosvásárhelyről. Szombaton lesz a krasznabélteki Szent László király tiszteletére szentelt templom búcsús ünnepe, tehát 11 órától a szónok I.S. Csaba általános helynök Szatmárról, és ugyanaznap akkor este 6 órától ismét Marosvásárhelyről közvetítünk egy újabb szentmisét. Ezen a vasárnapon 3 szentmisénk lesz itt az Erdélyi Mária Rádióban. 10 órai kezdettel a krasznabélteki szentmisébe kapcsolódhatunk be, előtte 9:30-tól a rózsafűzért is imádkozzák a helyszínen. Utána 11 órától Kisbácsból közvetítjük a búcsús szentmisét Szent Péter és Pál tiszteletére. A meghívott szónok Böszörményi Géza piarista atya. És még este 6 órától lesz egy újabb szentmisény Marosvásárhelyről. Itt mindenképpen megragadom a lehetőséget, és megköszönöm a krasznabélteki plébános atyának és Marosvásárhelyen szolgáló papoknak. Ott vannak többen, főesperes atya, segédlelkész, és ott vannak még többen paptestvérek. Köszönjük szépen a közvetítés vállalását, köszönjük a kántori szolgálatot, a technikával való foglalkozást és minden mást is mindenkinek, aki bármit is tett ezekért a közvetítésekért. Nagyon szépen köszönjük, Isten fizesse a szolgálatot. És kisbácsi búcsús szentmisével beindul a közvetítés. Ugye Kisbács lesz a következő hét egyik helyszíne, illetve Aknasugatag a másik. Itt még hétfőn egy kicsit különlegesebb lesz a helyzet, ugyanis hétfőn Szent Péter és Pál apostolok ünnepén délelőtt 11 órától Gyulafehérváron papszentelési szentmise lesz a Székesegyházban. Ezt közvetítjük. Este pedig még 7 órától még krasznabéltekre visszatérünk, és ott kapcsolódunk be az esti ünnepi szentmisébe. És akkor igazából keddtől kezdődik a 7-2 plébániáján a közvetítés. Kedden este 7 órától lesz Kisbácsban a szentmise, reggel 8-tól Aknasugatagon. Szerdán, csütörtökön, pénteken reggel 7-től Kisbácsban, este 7-től Aknasugatagon. Szombaton pont egyik helyszínen se lesz szentmisénk, délelőtt 11 órától a Szatmári Székesegyházban papszentelési szentmise lesz, azt közvetítjük, este 6 órától pedig hónap első szombatja lévén Csíksomlyóra kapcsolunk, és ott a Mária köszöntőbe kapcsolódunk be. Jövő héten vasárnap, július 5-én délelőtt 11 órától a Kisbácsi szentmisébe kapcsolódunk be, előtte a rózsafűzért is imádkozzák 10 óra 20 perctől. Jövő vasárnap este 6 órától pedig primíciás szentmisénk lesz, mégpedig Aknasugatagról. Hát Aknasugatagnak nagyon örülök, azért is, mert egy paptestvér lesz onnan, ugye felszentelve jövő héten szombaton, és az első ünnepi szentmisébe mi is bekapcsolódhatunk.
de Aknasugatag azért is különleges helyszín, mert onnan még nem volt soha Mária Rádiós közvetítés, és ezúttal összejön, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Zárójelben megjegyzem, azt tervezem, hogy erre a primiciás szemlésére elmegyek, és ezen részt veszek, annak végén persze majd leszerelem a mobil stúdiót, és átviszem majd Érkörtvélyesre, ahonnan másnaptól lesz a közvetítés. Igen, és ha már itt vagyunk, tehát július 6-ától 12-ig terjedő héten Lövéte lesz az egyik helyszín, Érkörtvélyes a másik. Azon a héten lesz két primíciánk, annak a két testvérnek a primíciája, aki Gyulafehérváron szentel majd az érsekatya. Az egyik 11-én szombaton délben 12 órától Csobotfalván, a másik pedig Lövétén 12-én délben 1 órai kezdettel, tehát ezekbe bekapcsolódhatunk. Július 13-ától kezdődő héten az egyik helyszín a nagyváradi stúdió kápolnája helyett, most az újjáépítési munkálatok miatt a nagyváradi Szent József templom. A másik helyszín pedig egy különleges helyszín lesz, egy szlovák falu itt a Bihari hegyekben, Nová Huta. Innen természetesen nem tudunk, nem is közvetítettünk soha szentmiséket, nem is fogunk, igazából a helyi közösség szlovák anyanyelvű, és hát ezért nem közvetítettünk, nem is fogunk onnan közvetíteni a szlovák nyelvű szentmisét, azt úgysem értenénk. Viszont ott van egy lelki gyakorlatos ház, nagyon szép vidék, a hegy tetején körülbelül 1000 méter magasságban van a falu, és minisztráns tábor lesz, és ennek a minisztráns tábornak a szentmiséibe kapcsolódunk majd be a rádió hullámhosszán keresztül. A minisztráns tábor pénteken véget ér, úgyhogy ezt kiegészítjük még Sárköz Újlakról, ami azt követő hét plébániája, mármint az egyik, tehát július 20-ától Sárközújlak, illetve már nem is 20-ától, hanem már az előző hét pénteken és vasárnapján is Sárközújlak lesz az egyik helyszínünk, a másik helyszín pedig Kadicsfalva, Betlenfalva, ez két templom, egy plébánia, Kadicsfalván búcsú lesz. Július 27-től kezdődő héten Alsó Csernáton lesz az egyik helyszín, itt is búcsú lesz majd, és Tasnád Szántó lesz a másik helyszín, ott gitártábor lesz azon a héten. Augusztus 1-én pedig elkezdődik a Medjugorjei Ifjúsági Fesztivál, a Mladi Fest, ami azt jelenti, hogy sok mindent fogunk onnan közvetíteni, ahogy ezt már megszokták a kedves hallgatók. Vannak imádságok, vannak katekézisek, tanúságtételek, szentmisék, szentségimádások, rózsafűzérek és minden más, nagyon szép program. A szentmisék augusztus 1-től 5-ig minden este 8 órától lesznek onnan, itteni mi időnk szerint 8 órától lesznek ezek a szentmisék, az egyik misé hétnek a végén, és a másik hétnek az elején lesz. Augusztus 3-ától még tart a fesztivál, ez a hét még itt szervezés alatt áll, hogy honnan is lesznek a közvetítések. Augusztus 10-től kezdődő héten pedig az egyik helyszínünk már megvan, ez Felsőbánya, ez egy nagyon különleges helyszín, újból egy ilyen helyszínre bukkantam, hál' Istennek, ahol nem volt még közvetítés soha a Mária Rádióban, és hát azért is különleges, mert most nemrég lett újból felszentelve a templom, egy hatalmas felújítás alatt állt egy ideig a templom. Érdemes meghallgatni majd a szentmiséket és a hét plébániáját is utána, hogy természetesen Aknasugatagra is gondolok, ez a két helyszín nincs is olyan nagyon messze egymástól Máramaros megyében. Aknasugatagon a plébános atya egy monográfiát írt a helységről,
láttam a Facebookon, ki volt téve a borítója, a templom van rajta. Igen, ilyen különleges dolgok is vannak. Felsőbányán pedig egy hatalmas, gyönyörű templom van, ilyen székesegyház méretű, és nagyon szépen fel van újítva, és a templom köré nem keresztúti stációkat tettek, hanem a rózsafűzér titkairól stációkat, a 20 stációt van Felsőbányán a templom körül, hát ide is mindenképpen el kell, hogy menjek. Már csak azért is, mert először van onnan közvetítés a Mária Rádióba. A másik helyszínt még arra a hétre keresem. Hát igen, nagyon örülök ezeknek a helyszíneknek, ahonnan még nem volt soha közvetítés, de nagyon hálás vagyok azoknak a plébános atyáknak is, ahol rendszeresen vissza tudunk járni, hiszen ezt a 20 évet, amit idén ünneplünk, ugye, hogy megért az Erdélyi Mária Rádió, ezt többek között ezeknek a plébános atyáknak köszönhetjük, akik vállalják a közvetítéseket, hiszen a Mária Rádió sokszínű programjának mégis a lényege a mindennapi szentmiség. Az elmúlt vasárnap Szilágysomjon vettem részt a délelőtti szentmisén, amit közvetített az Erdélyi Mária Rádió. Aki hallgatta, az tudja, hogy mi is történt ott. Pontosan előtte még a filiába is elmentem Szilágy nagyfaluba. A szentmise végén egy kicsit beszéltem a rádióról, hát nem kellett annyit beszélni, mert tudják, ismerik a Szilágy nagyfalubeliek a Mária Rádiót. Vittem oda is különböző Mária Rádiós tárgyakat, Szilágysomjóra is természetesen velem volt mind a két helyen. Szebené Lajos önkéntesünk innen Nagyváradról segítségemre volt a beérkezett adományokról, majd kedden fogok beszámolni a Jelenünk és Jövünk című műsorban. Én még aznap délután Érkeserűbe is ellátogattam, és ott is, oda is vittem magammal Mária Rádiós tárgyakat. Erről is beszámolok majd, mármint főleg az anyagi részéről a Jelenünk és Jövünk című műsorban, tehát jövő héten, kedden, 30-án. Érdekes kisebb közösségekbe is ellátogatni. Én nagyon szívesen elmegyek nagyobb közösségbe is, tele templomokba is, meg olyan templomokba is, ahol csak néhányan vannak az aratnivalósok. Ugye Jézus is elmegy az egy bárányért is, még a 99-et is ott hagyja, hogy elmenjen az egy bárány után. Én is nagyon szívesen elmegyek kis szorvány közösségekbe is, és örülök, hogy egy vasárnapon három ilyen közösségben eljuthattam, hát nem mindegyik kis közösség, Szilágysomjón ott azért tele volt a templom, Nagyfaluban és Keserűben kevesebben voltak, annál lelkesebbek voltak, viszont örülök, hogy találkozhattam az ottani hallgatókkal. Persze Somjón is öröm volt találkozni a hallgatókkal. Igen, a következő hétvégére nem terveztem semmit. Én igazából, amikor ezt a műsort önök hallgatják, csütörtökön már szabadságon vagyok, még a hétvégén és hétfőt is beleértve. Kedden már visszatérek, amint mondtam, a Jelenünk és Jövünk című műsorban. Remélem, hogy beleférek, mert sok mindenről van, amiről beszámoljak. A következő akciót már mondtam, megemlítettem, július 5-én Aknasugatagra, az este 6 órától kezdődő primíciás szentmisére tervezek menni. A végén majd le kell szereljem a mobil stúdiót, és átvigyem akkor másnap Körtvélyesre, ahonnan másnap kezdődik a közvetítés. Ezek a terveim itt a közeli jövőre, és már dolgozgatunk a következő újságnak a tartalmán, elkezdtünk dolgozni. Bár itt a nyár, a munka azért nem lett kevesebb, de nem panaszkodom, mert
jól mennek a dolgok, Istennek legyen hála. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik imádkoznak a Mária Rádióért, akár velünk együtt mondják az imákat, amik a rádióban vannak, vagy felajánlanak imákat értünk, nagyon szépen köszönjük. Az ima is nagyon fontos a háttérben. Igen, adományokból él és tartja fenn a rádió magát, de az imádságok is legalább olyan fontosak, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk érte. Isten fizesse és hallgassa meg mindazoknak az imáját, akik értünk is imádkoznak. Nagyon szépen köszönjük, és továbbra is számítunk az ima háttérre. Hát körülbelül ezek itt az újdonságok az Erdélyi Mária Rádió házatáján. Visszatérve akkor a mai napra csütörtökön 12 órától Krakkóból közvetítjük a magyar zarándokok szentmiséjét. Este 6 órától Marosvásárhelyről közvetítjük a szentmisét, holnap reggel 8 órától Délvidékről, este 6-tól Marosvásárhely. Szombaton búcsú szentmise lesz Szent László tiszteletére 11 órától Krasznabéltekről. Vasárnap pedig 10 órától lesz egy szentmisén Krasznabéltekről, 11 órától búcsú szentmise Kisbácsból, és még egy szentmise ugye lesz szombaton is, és vasárnap is este 6 órától a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomból. Hétfőn Szent Péter és Pál apostolok ünnepén 11 órától Gyulafehérvárról közvetítjük a Székesegyházból a papszentelési szentmisét, és este 7 órától még Krasznabéltekről lesz szintén egy ünnepi szentmise. A hét azután következő részében nagyjából este 7 órától lesznek az esti szentmisék, a reggeliek pedig kedden 8-tól, szerdán, csütörtökön, pénteken pedig 7 órától. A jövő héten szombaton 11 órától lesz még egy papszentelési szentmise Szatmár Németiből, a Székesegyházból, és lesz az első primíciánk itt a rádióban ebben az évben 5-én vasárnap este 6 órától. Megköszönöm a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, további áldott rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az élet egyetlen esély. Vedd komolyan. Az élet szépség. Csodáld meg. Az élet boldogság. Ízleld. Az élet álom. Tedd valósággá. Az élet kihívás. Fogadd el. Az élet kötelesség. Teljesítsd. Az élet játék. Játszd. Az élet érték. Vigyázz rá. Az élet vagyon. Használd fel. Az élet szeretet. Add át magad. Az élet titok. Fejtsd meg. Az élet ígéret. Teljesítsd. Az élet szomorúság. Győzd le. Az élet dal. Énekeld. Az élet küzdelem. Harcold meg. Az élet kaland. Vállald. Az élet jutalom. Érdemeld ki. Az élet élet.

Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak. Mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedeteidet. Mégis tégy jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket szerzel, mégis érj célt. A jó, amit ma teszel, holnap már feledésbe megy. Mégis tedd a jót. A becsületesség s őszinteség sebezhetővé tesz. Mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt. Mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet. Mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Ima beszélgetések az Életről című műsorunk veszi kezdetét, és nagy-nagy öröm számunkra, hogy ismét együtt lehetünk, és folytathatjuk a beszélgetésünket a megbocsátásról, a bocsánatkérésről beszélgettünk az előző műsorban. Mi lesz a mai műsorunknak a témája?
1: Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, és Mustó Péter jezsuita atyának Megszereted, ami a tiéd című könyvét vesszük vezérfonalul, és ahogy mondtad, a megbocsátás témáját már igazából elkezdtük, és most folytatjuk. És minden, ami ehhez kapcsolódik a megbocsátásnak a témakörében, a múlt alkalommal hoztunk néhány példát, a házasságtörő nő példáját, illetve a tartozást nem elengedő embernek a példáját, aki nem tudta elengedni a kicsi tartozást, még neki nagy tartozást engedett el a király, és ezek mind a megbocsátáshoz kapcsolódnak olyanképpen, hogy akkor, amikor minket megbántanak, vagy mi megbántunk másokat, akkor történik egy hiány, egy szükséglet. És kérdés az, hogy ezt a szükségletet, ezt a hiányt, ami adott esetben jogunk lenne, elengedjük-e. Aztán beszéltünk arról is, hogy a megbocsátáshoz kapcsolódik az ítélkezés, meg a vád, és a mostani alkalommal pedig egy kicsit azt hangsúlyoznánk, hogy miért fontos a megbocsátás. Azért, mert kapcsolatban vagyunk. Azért, mert emberi kapcsolatokban élünk, családban, munkahelyen, baráti társaságban. És éppen ezért, mivel emberi kapcsolatokban élünk, ezek az emberi kapcsolatok nagyon törékenyek, és nagyon könnyen tudjuk egymást megsérteni. És éppen ezért fontos, hogy a megbocsátás és a kiengesztelődés mindig terítéken legyen, és hogy valamiképpen ezt mindig gyakoroljuk egy életen a keresztül. Erre valamiképpen mindig fontos, hogy időt szánjunk, mert hogy miért törékeny az emberi kapcsolat? Mert hogy a szavainkon és a gesztusainkon keresztül bátoríthatunk, bíztathatunk embereket, segíthetünk és támogathatunk, ugyanakkor nagyon könnyen meg is sérthetünk egymást. És ezekből a sértésekből, ezekből a megbántódásokból adódik az a helyzet, hogy akkor a megbocsátás szükségessége megjelenik. Péter atya így ír, csak azt tud megbántani minket, akivel kapcsolatban vagyunk. És a megbocsátás éppen a kapcsolatainkért történik. Akkor van szükség rá, amikor valamelyik kapcsolatunk veszélybe kerül. Amikor bocsánatot kérünk, vagy megbocsájtunk, az a szándékunk, azt szeretnénk, hogy a kapcsolat, amelyben törés, elakadás keletkezett, ne szűnjön meg, hanem megmaradjon. Újra eleven legyen, hogy elmélyülhessen. Ezt átéljük Istennel, átéljük egymás közt, és önmagunkkal is. Nagyon szépen összefoglalta itt Péter atya azt, hogy a kapcsolat nagyon törékeny, és történhet egy ilyen elakadás, történhet egy ilyen törés egy kapcsolatban, de a lényeg az, hogy ne szűnjön meg. Tehát, hogy ne adjam fel. Meg nem mondjam azt, hogy na, ezzel az emberrel befejeztem, én ezzel többet szóba sem állok. Vagy annyira haragot érzek, vagy ilyen bosszúállás lehet bennem, vagy akár tehetetlenség, és akkor olyan döntést hozok, hogy akkor egy ilyen végleges, hogy soha, soha többé. Tehát ezek nagyon-nagyon veszélyes szavak, hogy ezeket így kimondjuk, mert teljesülhetnek is, és valósággá is válhatnak. És ezekkel úgymond determináljuk a saját helyzetünket. Jobb lenne sokkal rugalmasabbnak lenni, még akkor is, hogyha nagyon nehéz, mert az érzéseink nagyon el tudnának vinni, és még akkor is azért valahol a szívünk mélyén ott legyen ez a lehetőség, hogy azért megadom azt a lehetőséget, hogy ne szakítsunk kapcsolatot véglegesen, hanem emberséges szinten megmaradjon ez a kapcsolat.
0: Így most, hogy emlegetted ezeket a példákat, tényleg nagyon sokszor találkozunk ilyen helyzetekkel. Én biztos vagyok benne, hogy mindenkinek az életében vannak ilyen nehéz kapcsolatok, ilyen sértődések, ilyen értetlen dolgok, mert például az én életemben is vannak olyan megszűnő kapcsolatok, amelyeknek tulajdonképpen nem is tudjuk az okát, hogy miért szűnt meg, hogy mi a sértődöttségnek az oka, hogy mi például nem beszélünk egymással. És sokszor olyan rossz érzés ez, amikor nem tudod, hogy valaki miért bántott meg, vagy te miért bántottad meg azt a másik szemét, de talán a legfájdalmasabb az, hogy az illető nem is akarja, hogy megtudjad, és hogy megbeszéljétek azt, hogy mi is történt. És akkor ugye az ember él egy ilyen frusztráltságban, egy ilyen elkeseredettségben, hogy akkor miért nem akar róla beszélni. És valahogy azt érzem itt Péter, hogy is nagyon sokszor megírja, hogy tényleg csak azt tudom megbántani, vagy csak azzal tudok rosszban lenni, akivel ugye kapcsolatban vagyok. És nem ez az egyetlen egy példa, mert sok ilyen kapcsolat van, ahol tényleg van egy megbántás, egy sértődöttség a háttérben, de mégis, ahogyan te is mondtad, próbálunk egy viszonylagos kapcsolatot fenntartani, amely segíthet abban, hogy akkor meg tudjuk oldani a dolgokat, vagy egyáltalán beszélgessünk egymással, hogyha van is valamilyen sértődöttség a háttérben, amit nem tudtunk rendezni, vagy nem tudjuk megbeszélni. Nekem is vannak ilyen kapcsolataim a mai napig, és talán a legfájdalmasabb az, amikor a másik személy valami olyat mond rólad valakinek, amit mondjuk a hátad mögött mond el, és én visszahallom a másik embertől, hogy hát nézd meg, úgy beszél rólad, hogy hát nagyon csúnyán. És akkor úgy elgondolkozik az ember, hogy akkor, hát igen, akkor én nem beszélek többet ezzel a személlyel, és megszüntetem ezt a kapcsolatot. De mégis valahogy azt érzem, hogy a felbaráti szeretet talán nem engedi ezt meg, hogy én most a személyre hányjam azt, hogy na, hallgass meg, mit hallottam, hogy miket mondtál másnak. Pedig néha úgy jön az embernek, hogy oda mondja, hogy ez így nem szép, meg nem tetszik. Vannak helyzetek, amikor meg lehet ezt csinálni. Én azt érzem, és tettem is már ilyet, de olyan helyzetek is vannak, amikor valahogy az ember ezt nem engedheti meg magának, hogy valakinek úgy odahányja, hogy most ő milyen rossz indulatú.
1: Én azt hiszem, hogy jól fejezted ki azt, hogy valamiképpen a megbocsátás egy döntés. Hogy eldöntöm, hogy mégis vele kapcsolatban akarok maradni, még akkor is, vagy még annak ellenére, hogy is folytathatnánk így a sort. Mert hogy az érzéseink azok vihetnek az ellenkező irányba, jobbra-balra, de hogyha van bennem a szívem mélyén egy ilyen alapvető döntés, hogy én azért ezzel az emberrel kapcsolatban akarok maradni, az én részem legalábbis ez. Tehát, hogy valamiképpen az én lelkem megnyugodjon, vagy az én, ahogy mondtad, hogy a felebaráti szeretet az, ami esetleg arra indíthat engem, hogy akkor legalább én legyek nyitott felé, és legyek valamiképpen döntésileg a kapcsolat mellett, még akkor is, hogyha a másik nem akar többet velem szóba állni, vagy lehet, hogy az érzések annyira eluralkodnak közöttünk, hogy egyszerűen lehetetlenné válik a kommunikáció, de Jézus azt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, imádkozzatok üldözőitekért. Tehát amit meg tudok tenni, az az, hogy imádkozom ezért a kapcsolatért. Lehet, hogy most katasztrofális, most még rosszul vagyok, ha arra gondolok, hogy beszélnem kellene a másikkal. Látni sem akarom, kikerülöm, átmegyek az út másik oldalára, hogy ne is lássam. Tehát azt hiszem, hogy emberi magatartásainknak a skálája nagyon széles ilyen irányban, hogy mennyire nem akarok adott esetben kapcsolatba lépni a másikkal, és mindent megteszek csak, hogy ne kerüljek valamiképpen közelebb hozzá, de amit megtehetek az az, hogy imádkozom érte, illetve imádkozom önmagamért is, mert én is legalább annyira sérült vagyok ebben a helyzetben, ez engem legalább annyira érint, mint a másikat, még akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy adott esetben ő a hibás. De amit tudok tenni, az az ima. Imádkozhatok a másikért, imádkozhatok önmagamért, imádkozhatok a kapcsolatunkért, hogy ez valamikor változzon. Lehet, hogy most nem. Lehet, hogy egy hét múlva sem, egy hónap múlva sem, lehet, hogy egy év múlva sem. De hogy imádkozom azért, hogy ez a vágy ébren maradjon bennem, ez a döntés ébren maradjon bennem, arra a helyzetre, hogyha egyszer Isten úgy hozza, hogy mégiscsak találkozom vele, mégiscsak kapcsolatba kerülök vele, hogy akkor ne zárkózzam el, ne állítsak határokat, ne burkolózzak be, ne utasítsam el, hanem valamiképpen maradjak nyitott erre a kapcsolatra, és örüljek annak, hogy Isten mégis így alakította az életünket, még hogyha számomra ez most így ebben a helyzetben lehetetlennek tűnik.
0: Most, hogy így emlegetted ezeket a példákat, pont az jutott eszembe, hogy nekem is van egy ilyen kapcsolatom, ami hát rosszul végződött, amikor mi úgy utoljára találkoztunk, és valahogy ez a megbántás volt mind a kettőnk részéről. Erről már beszéltem, de hogy egy idő után úgy sikerült magamban elkönyvelni azt, hogy akkor én megbocsátok neki, mert nem érek semmit azzal, hogy haragszom, főleg úgy, hogy távol vagyunk egymástól, és tényleg ritkán találkozunk, és amikor tényleg megadatott az a pont, hogy akkor tudtam, hogy találkozni fogunk, akkor úgy készítettem fel magamat, hogy igenis nyitott leszek, igenis oda megyek hozzá, köszönök neki, akár meg is ölelem, és beszélgetek vele, mert valahogy az én szívemben ott van az, hogy mégiscsak a köztünk lévő kapcsolat, ami volt, az egy nagyon mély és egy nagyon-nagyon baráti, őszinte kapcsolat volt, és természetesen elromlott valamilyen vita folytán, amit ugye nem tudtunk konkrétan letisztázni, meg megbeszélni, de mégis amikor adódtak olyan lehetőségek, hogy találkozni lehetett, én azt éreztem, hogy nincs már bennem az a harag, hanem tényleg ugyanúgy a szeretet van iránta, ami úgy azelőtt volt, és úgy szívesen beszélgettem vele. És ahogy te is mondtad, és én is említettem, tényleg nagyon fontos döntés ez, hogy ne kerüljem el azt a másik szemét, hanem tényleg szóljak hozzá, beszélgessek vele, köszönjek neki, valahogy mutassam meg azt neki, szerintem ez is nagyon fontos, hogy ki tudjuk mutatni azt, hogy nem haragudhatunk örökké. Tehát, hogy valahol bennünk kell megszülessen az a döntés, hogy én meg akarok bocsátani annak a másik személynek. És azt hiszem, hogy ez csak is rajtam múlik, hogy akkor tartom a harangot, és dúlok, fúlok, és tényleg nem beszélgetek vele, vagy tényleg eldöntöm a szívembe, hogy akkor én megbocsátok neki, és hogyha tényleg találkozunk, vagy lehetőség van a beszélgetésre, akkor emberségesen tudok odaállni, és nem újból szítani a haragot, vagy elfordulni tőle.
1: Ahogy most ezt a példát mondtad, egy egyszerű fizikai dolog jutott az eszembe, így szemléltetésként, hogy ez a megbántás, meg a egymás megbántása, az olyan, mint mikor egy szálka kerül a kezembe. És rajtam áll, hogy én ezt a szálkát kihúzom-e vagy sem. És azt hiszem, hogy ez a döntés, ez az elhatározás, hogy én nem akarom azért vele végleg megszakítani a kapcsolatot, ez pont azt jelenti, hogy kihúzom a szálkát, nem hagyom, hogy az ott maradjon, ott gennyesedjen, ott még csak romoljon tovább, roncsa tovább a helyzetet. És hogyha én ezt a döntést meghozom, azaz a szálkát kihúzom a kezemből, akkor elindul egy gyógyulás, ami hosszú idő, ami nem jön egyik napról a másikra, de valamiképpen elindul egy gyógyulási folyamat, ami engem segít abban, hogy ez a seb valamiképpen begyógyuljon, valamiképpen enyhüljön, a fájdalom is enyhül, és nem lehet mondjuk azt mondani, hogy jaj, majd az idő megoldja. Igen, részben adott esetben az idő is segíthet a megoldásban, de ez csak a felszín. Nem ez a gyökere. A gyökere az, hogy én kihúzom azt a szálkát, és nem engedem, hogy bennem ez tovább mérgesedjen. Meghozom magamban azt a döntést, hogy én ezt a kapcsolatot nem akarom megszakítani. Én azt hiszem, hogy ha ez a gyökér dolog megvan, akkor indulhat be igazából a gyógyulási folyamat. Még akkor is, hogyha ez hosszú időt vesz igénybe. De a lelki seb, mint ahogy a fizikai seb is, gyógyulást igényel. És kérhetem az Istentől, hogy adjon nekem bocsánatot, adjon nekem megbocsátáshoz erőt, és adjon nekem gyógyulást. Én azt hiszem, hogy ez így nagyon jól kifejezi azt, ami a megbocsátással kapcsolatos. Péter atya a következőképpen ír tovább a megbocsátásról. Ahhoz, hogy bocsánatot kérjünk, először is észre kell vennünk, hogy kinek maradtunk adósai, ki neheztel ránk, kivel van rendeznivalónk. Máté evangéliuma 5. részében olvassuk, ha tehát áldozatodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy fele barátodnak valami panasza van ellened, hagyd ajándékodat az oltár előtt, és menj, békülj ki előbb fele barátoddal, azután térj vissza, és ajánd föl ajándékodat. ez a Szentírás idézet szintén a megbocsátásról szól, hogy lehetek Isten felé nagyon kedves, és vihetem az ajándékaimat az Isten elé, és mutathatom a szépet Isten felé, de hogyha a szívemben ott van a neheztelés a fele barátom iránt, akkor jobb, ha előbb azt rendezem. Tehát nagyon érdekes, hogy ugye azt gondolnánk, hogy hát Istentől kell elsősorban bocsánatot kérni, és vele kell rendezni a dolgokat, mert hogy hát ő a mi életünknek az irányítója és ura, de hogy Jézus pontosan erre hívja fel a figyelmet, hogy előbb az embertársainkkal rendezzük a dolgot, és akkor sokkal könnyebb lesz az Isten felé is rendezni úgymond a kapcsolatunkat. Hogy valamiképpen ez a kettő összefügg, hogy nem lehet az, hogy az Istennel mindig tökéletesnek látom a kapcsolatomat, és az mindig jó, és az mindig szép, és az mindig a mennyországban érzem magam, amikor Istennel beszélgetek, de amint kijövök a templomból, vagy amint abbahagyom az imát, vagy a rózsafűzért, akkor jönnek az emberi kapcsolatoknak a mindenféle megbocsájtani való dolgai. Tehát ugyanaz a szívünk van, ugyanazzal a szívvel imádkozunk, ugyanazzal a szívvel kommunikálunk, érzünk, és nincs, hogy a szívemnek az egyik sarkát az Istennek, a másik sarkát a fele barátomnak adom át, hanem ugyanazzal az érzülettel vagyok, vagy mondhatnám azt, hogy a kettő kihat a másikra, egymásra, hat az egyik a másikra. Tehát ha az embertársaimmal is ilyen neheztelési viszonyban vagyok, megbocsátani való, rendezni való lenne, ugyanaz kihat az Istennel való kapcsolatomra is. És Isten, Jézus személyében pontosabban arra hívja fel a figyelmünket, hogy fontosabb, hogy előbb az embertársainkkal rendezzük a kapcsolatunkat, és csak utána forduljunk Istenhez az ajándékainkkal. Aztán Péter atya egy másik történetet is hoz, Ézsau és Jákob történetét. Tudjuk, hogy Jákob becsapja Ézsaut, kicsalja az első szülöttségi áldást, és Ézsau, a testvére, meg akarja ölni. Ezért Jákobnak menekülnie kell. Hosszú évek múlva a hazafelé vezető úton tudomására jutott, hogy bátyja 400 emberrel úton van felé. Ezért Jákob nagyon félt a találkozástól, rossz lelki ismerete volt. Ekkor az egyedül létet kereste. Egész éjjel küzdött egy idegennel. Mire megvirradt, akkor döbbent rá arra, hogy az idegen, akivel küzdött, az az önmaga, akivel eddig nem nézett szembe. Ezért volt félelmetes ez az éjszakai küzdelem, mert akkor valóságos önmagával találkozott, el nem fogadott énnyével. Ez egyben mindig Istennel való találkozás is. Csendben, magányában szembesült önmagával, nem szaladt el félelmei elől, és ez készítette őt elő a találkozásra Ézsauval. Megerősödve és megtisztultan indult el, bár ettől kezdve sántított. A két testvér megbékélten tudott egymásra nézni, és nem került sor a harcra. Úgy döntöttek, hogy jobb, ha az egyikük balra, a másikuk pedig jobbra megy. Amikor belátjuk, hogy hibáztunk, a bocsánatkéréssel elismerjük, hogy vétettünk a másik ellen. Ha nem is szándékosan, de ha őszintén mondjuk ki a bocsánatkérést, akkor felvállaljuk a felelősséget saját tettünkért és következményeiért. Nekem nagyon tetszett ez a magyarázat, amit Péter atya itt Ézsau és Jákob veszekedéséről, vitatkozásáról, és nagyon-nagyon komoly, érzelmileg nagyon-nagyon komoly konfliktusáról, mert hogy Jákobnak ugye tudjuk, hogy sok-sok éven keresztül menekülésben kellett lennie, és mégiscsak a lelkismerete hazafelé vitte, tehát hosszú év után mégis úgy dönt, hogy hazamegy, és rendezi Ézsauval a kapcsolatát, de ahhoz, hogy Ézsauval rendezze a kapcsolatát, ahhoz magába kellett először tekintsen. Meg kellett nézze, hogy mi az, ami benne történt. Mi az, amivel neki kell önmagában igazából megküzdenie. És itt Péter atya említi azt, hogy a saját félelmeivel kellett szembesüljön, azt, hogy ki ő igazából, hogy ő igazából csaló volt, és a szíve mélyén nagyon is akarta azt az első szülöttségi áldást. És sokszor valószínűleg, hogy mi is így vagyunk, hogy amikor ez egy ilyen helyzetbe kerülünk, ilyen sértés, megbántódás következtében, akkor érdemes azt is megnéznünk, hogy mit érintett bennünk. Miért is fáj ez nekem annyira? Máskor lehet, hogy ugyanez történik, és tovább megyek, és lerázom magamról, mint kutya az esővizet. És vannak helyzetek, amikor ugyanazok a szavak nagyon fájnak, és nagyon megbántva érezzük magunkat. És hogy mi az, amit engem érint az én személyemben. És ez egy nagyon komoly küzdelem, ahogy Jákob is egyedül volt, küzdött, aztán úgy írja a Szentírás, hogy Isten angyalával küzdött, és kérte, hogy áldja őt meg, de ebben a küzdelemben önmagával is szembesülnie kellett, önmagával is szembe kellett néznie, hogy miért vagyok én ennyire sérülékeny, mi az az én gyenge pontom, amit lehet, hogy a másikot megérintett. És sok minden lehet itt a mélyben, de érdemes megnézni, mert segít egyrészt az önismeretben. Segít abban megnézni, hogy na mi az én gyenge pontom, hol vagyok én ennyire sebezhető, mert ha az egyik ember is ugyanazt a pontomat érinti, mint a másik is, és akkor már a harmadik is, és már lehet, hogy fel fog tűnni, hogy mi van velem, hogy most ugyanaz újból előfordul. És lehet, hogy ezek a refrénszerűen előforduló helyzetek ébreszthetnek fel arra, hogy érdemes egy kicsit magamba is néznem, hogy mi az, ami miatt nekem nagyon fáj az, amit a másik tesz velem. Még akkor is, hogyha jogos ez a fájdalom, jogos ez a megbántódás.
0: Teljesen egyet tudok érteni veled, hogy tényleg nagyon fontos az, hogy megnézzük, amikor úgy megbántanak, vagy amikor megbántódunk, hogy tényleg hogyan tudom én ezt feldolgozni, hogyan tudok én erre úgy reagálni, hogy ne ugyancsak bántással, mert ugye nagyon könnyen meg tudjuk bántani egymást is, lehet pont egy sértésre, te is egy ugyanolyan sértéssel válaszolsz vissza, és valahogy ilyenkor mindig a Bibliából jut eszembe az az idézet, hogy ha valaki megdob kővel, dob vissza kenyérrel, tehát hogy tényleg rajtunk múlik az, hogy én hogyan reagálom le azt a sértést, azt a bántást. Mert lehet, hogy egy nagy veszekedés lesz belőle, de az a kérdés, hogy utána én hogyan tudok hozzáállni a dologhoz. Mert ugye Péter atya is leírja, hogy tényleg nagyon sokszor rajtunk múlik az, hogy én bocsánatot tudok-e kérni, vagy mondhatnám azt is, hogy bocsánatot merek-e kérni. Mert ez is nagyon fontos, hogy én saját magamban kell eldöntsem azt, hogy de igenis, meg akarok bocsájtani. És nagyon tetszik, hogy itt Péter atya is hozza a példákat, és tényleg olyan példákból tudunk ihletődni, vagy olyan példákat látunk, amelyek ugye megtörténtek, és amelyek példák lehetnek számunkra arra, hogy igenis lehetséges a megbocsájtás, lehetséges az, hogy ne legyünk egymással konfliktusban, hogy ne legyünk egymásnak az ellenségei, mondhatnánk így is, csak egy döntés kell legyen ez számunkra, tehát el kell döntsem azt, hogy én nem akarom ezt a konfliktust. És ugye most mondhatjuk azt, hogy nagyon könnyű mondani, mert mikor az ember benne van egy ilyen konfliktusban, akkor viszont nagyon nehéz jó döntést hozni. De mégis, hogyha egy picit imádkozunk ezért, egy picit átgondoljuk azt, hogy most akkor ebben a helyzetben én mit szeretnék lépni, akkor én biztos vagyok abban, hogy születhet egy olyan döntés, egy olyan lépés, amely mindkét fél számára jó lehet.
1: Péter atya pontosan így ír erről. Amikor úgy érezzük, hogy megbántottak, amikor fájdalmasan érint a másik gesztusa, akkor megsebződünk. Áldozatnak látjuk magunkat. Védekezni kezdünk. Vagy magunk is támadunk, ahogy te mondtad. Nem mindig tudatosan, de döntést hozunk arról, hogyan reagáljunk. Visszaléphetünk a kapcsolattól, távolságot vehetünk, bezárkózhatunk. Tehetünk úgy is, mintha mi sem történt volna. Nem akarjuk, hogy a másik észrevegye, hogy megbántottak vagyunk. De lehet, hogy kifejezzük a haragunkat. Lehet, hogy kifejezzük a megbántottságunkat a másiknak. De nehéz beismernünk előtte a sebzettségünket. Függetlenül attól, hogy miként reagálunk, megbántottságunk azért mégiscsak hat a kapcsolatunk folytatására. Megbántottságunkban azt jelezzük a másiknak, fájdalmat okoztál, rosszat tettél velem. Nincs, aki ettől a visszajelzéstől maga is ne sebződne meg. Ezt talán soha nem jut eszünkbe, amikor a magunk fájdalmát érezzük. Ilyenkor képtelenek vagyunk észrevenni, hogy milyen helyzetbe került a másik. Pedig azzal kell szembesülnie, hogy akarva, akaratlanul sebet okozott. Ez meg szégyent ébreszthet benne, tehetetlenné teheti, elkeserítheti. Az, aki az előbb tettes volt, megéli, hogy ebben a helyzetben maga is áldozat. Ha megbántottságunkban nem veszük észre, hogy a másik is érintett, ő is szenvedője annak, ami kettőnk között történt, akkor kapcsolatunk nem tud rendeződni, csak gyengül. S mind több téren lezáródik a kapcsolatfelvétel, a kapcsolatban maradás esélye és a lehetősége. Pedig erősödhetne, ha mindkettőben meg lenne a szándék, hogy észrevegye a másik érintettségét is. Péter atya még azt is tanácsolja, hogy jó időt hagynunk arra, hogy meglássuk, mi történt bennünk, és mi történhetett a másikban. Ahogy mondtuk, érdemes csendben maradni, egy időre távolságot véve egyedül lenni, és mélyen önmagunkba nézni. Idővel érthetjük meg egymást, ha közben nem a magunk sérelmét ápoljuk. Aki megbocsájt, képes meglátni abban, akitől a megbántás jött, hogy a másik sem csupán tettes. Nem csak okozója, hanem maga is elszenvedője annak a helyzetnek, amely kialakult. Aki megbocsájt, megérti, hogy a másik is vigasztalásra szorul. Hát azt hiszem, hogy van tanulnivalónk ezen a téren, hogy ne csak azt lássuk, hogy na most engem megbántottak, és akkor én most az én fájdalmammal, és az én sérelmeimmel, és az én szomorúságommal, dühömmel úgy elvonulok, és a sebeimet nyalogatom, hanem miután valamiképpen a gyógyulás útjára tért bennem ez a fájdalom, ez a seb, akkor lehet, hogy észre fogom venni azt is, hogy a másikus ugyanannyira sebzett, és ugyanannyira vigasztalásra szorul, és az a szomorú, hogyha így egymást folyamatosan megsebezzük, és jobb lenne ehelyett inkább egymásnak a gyógyulását elősegíteni.
0: Nagyon fontosak ezek a dolgok, amiket itt felolvasnál, és tényleg egy nagyon jó házi feladat, hogy elgondolkozunk a mai estén, hogy bennünk milyen fájdalmak, milyen sértettségek vannak, és hogy mi hogyan tudunk megbocsátani a másik személynek, vagy hogyan rendezünk egyes konfliktusokat. Szalad az idő, és nagyon közeledünk a műsorunknak a végéhez. Ahogyan már megszokhatták, egy kedves kis történettel búcsúzunk.
1: Anthony de Mello Szárnyalás című könyvéből hozok egy kicsit vidámabb történetet, mert most nagyon-nagyon komoly dolgokról beszélgettünk. Amikor eljött az ideje, hogy elsőszülöttjüknek nevet adjanak, a férj és a feleség vitatkozni kezdtek. Az asszony az ő apja után akarta nevezni, a férfi pedig a sajátja után. Végül is a rabbihoz fordultak, hogy eldöntse a vitát. Mi volt az apád neve? Kérdezte a rabbi a férjet. Abiah. És a te apád neve? Kérdezte az asszonyt. Abiah. Akkor mi itt a probléma? Kérdezte zavarodottan a rabbi. Nézze, rabbi, mondta az asszony, az én apám tudós volt, az övé pedig egy lótolvaj. Hogyan engedhetném meg, hogy a fiamat egy ilyen ember után nevezzünk el? A rabbi ezen igen erősen elgondolkodott, mert a probléma valóban kényes volt. Nem akarta, hogy az egyik fél úgy érezze, ő nyert, miközben a másik vesztesnek érezni magát. Ezért aztán végül is így szólt. Az ajánlatom a következő. Nevezzétek a fiút Abiahnak, aztán várjatok, és nézzétek meg, hogy tudós vagy lótolvaj lesz belőle. Akkor aztán tudni fogjátok, hogy ki után neveztétek el őt. Hát a történet vicces részben, másrésztről pedig egy kicsit azt is mutatja, hogy mikor vitatkozunk, lehet, hogy alapvetően egyetértünk a dolgokban, csak más értelmezést adunk ugyanannak a szónak.
0: Mi nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottak, így együtt lehetünk ebben a mai műsorban is. Jóisten áldását kérjük Önökre, áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánva, búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
1: Trepszker Erika
0: és Szücs Timea, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: előtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
1: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszintességet és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. Pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott, és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
2: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
1: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt. Egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
2: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
1: Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző 3 gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot. A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyházban.

0: egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szent Atya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
1: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben, és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenekelőtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása a bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30 Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protase Rugambwa bíboros taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békeügye mellett.
0: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
1: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapon.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban az éjszaka folyamán. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd éjjel egy órától Krisztus Egyházának történetéről mesél nekünk Fodor József általános helynök atya. 1 óra 30 perctől Hajlák Attila atya Segítség Gyászolók című műsorát ismételjük, 2 órától pedig dr. Rejkli István Gyógyír című műsora következik. 2 óra 30 perckor Lelkélet és hitmélyítés címmel Giossano Leonard atya sorozata folytatódik, éjjel 3 órától pedig az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. 3 óra 30 perctől Mária iskolájába járhatunk, majd éjjel 4 órától a szerdaesti szentségimádás ismétlését hallhatják. 5 órától együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, majd 5 óra 40 perctől kezdetét veszi reggeli műsorunk a Vatikáni Rádió friss híreivel. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas, jó éjszakát és jó rádiózást kívánva a búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Köszöntünk, szentséges szűz, betegek gyógyítója és anyja. Hozzád fohászkodunk, ó irgalmasságnak anyja, aki szemmel tartod szükségleteinket, és meghallod elrejtett sóhajainkat is, melyeknek már nincs se hangja, se könnye. Jöjj segítségünkre, és légy közben járunk a megpróbáltatásokban, és a betegség kínjaiban, add meg nekünk minden percben a kellő erőt és türelmet. Légy számunkra a remény csillaga, és kérünk, könyörög érettünk, hogy példádat követve, Szent Fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, ő ment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments

0: Madra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első szent titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyelem Mária szavait, viselkedését, testtartását. Alázata és egyszerűsége tetszik az Úrnak, mert megvan benne az a készség, hogy teljesítse Isten akaratát. És amikor kimondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint, elkezdődik a világegyetem legnagyobb eseménye, Krisztus emberré válásának csodája a Szentlélek által. Amikor szentáldozáshoz járulok, Jézus belép az én életembe is, testembe, lelkembe. Miért? Mert Máriához hasonlóan én is kimondom igenemet. Az én igenem az Amen, amellyel kifejezem, az Úr szolgálója vagyok, történjék velem is, ahogy ő akarja. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt az első tizedet, a legtisztább szűz méhében való megtestesülésed tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására mély alázatot kérek tőled. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
3: Asszonyunk,

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér második szent titka. Akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Elkísérem a szent szüzet rokonához, Erzsébethez. Figyelem, ahogyan hordozza a titkot. Öröme oly hatalmas, oly mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. Hiszen az örök szeretetet hordozza magában, melynek öröme körül öleli, s elborítja egész lényét. Erzsébet isteni sugallatra fölismeri és dicsőíti üdvözítője anyját, s a találkozás örömében Mária ajkán is felcsendül a Magnifikát. Micsoda kegyelem egy ilyen látogatás, egy ilyen találkozás. Tudom, Isten azt akarja, hogy én is részese legyek egy ilyen találkozásnak. Szent áldozáskor, amikor Jézust szívembe zárom, élő tabernákulummá válok, mint a szűzanya. Szívem tisztasága kedves az Úrnak, s ez az öröm eltölti egész lényemet. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt a második tizedet szent édesanyád látogatásának tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, látogasson meg, és hozza el nekem is Jézust. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér harmadik szent titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ma született az üdvözítő, ő a Messiás. Így hirdették az angyalok a szent éjszakában. Egy istálló barlangban született, mert a szent család Betlehemben nem kapott szállást. Figyelem a szűzanya hódolatteljes magatartását, ahogyan kézbe veszi, nézegeti, becézgeti a gyermeket. Hódolatából a hit öröme, szeretetéből az imádás öröme születik. Nem csodálkozom, hiszen ebben a csöbb gyermekben benne lakik az Istenség egész teljessége. Amikor Jézust imádom az oltári szentségben, némán csodálkozva, mint az egyszerű pásztorok, leborulva előtte, ahogy a napkeleti bölcsek tették, én sem akarok mást, csak hódolni előtte. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a harmadik tizedet a betlehemi istállóban való születésed tiszteletére. E titok által arra kérem a szűzanyát, mutassa meg, hogyan kell nekem is áldozatot hoznom Jézusért. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.
0: Asszonyunk

0: Ráján. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Azt

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a világra szültél.

0: táján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér negyedik szent titka. Akit te szent szűz a templomban bemutattál. Elképzelhetően naponta mutattak be újszülötteket az Úr templomában. Így Mária és József gyermekükkel nem keltettek nagy feltűnést. Ők is teljesítik az ószövetségi törvényt. Figyelem a szűzanya lelki erejét. Ez az erő a hitéből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét. Tudja, hogy szívét majd tőr járja át. Bizonyossága megerősítést nyer az Aksimeon és Anna asszony profétáló szavaiban. Tudja, Isten olyan feladatra hívja, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adok valamit, a szűzanyát követem. Minél többet adok, annál szabadabban tudom követni őt, és annál nagyobb lesz az örömöm. Úr Jézus Krisztus, felajánlom neked ezt a negyedik tizedet, a templomban való bemutatásod és Mária tisztulásának tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására a test és a lélek nagy tisztaságát kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafűzér 5. szent titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Ebben a szent titokban megfigyelhetem a szűzanya lelkületét. A jeruzsálemi zarándoklat fontos esemény az ő egyszerű életében. Szívébe véste a történteket, és elgondolkodott rajtuk. S milyen szorongással kereste az ő Jézusát 3 napon át. Kereste és megtalálta. Hol? A templomban. Amikor elveszítem Jézust, jobban mondva érezhető közelségét, a szűzanyához kell fordulnom. Ő megtanít, hogyan találjam meg a templomban, a bűnbánat szentségében, az oltári szentségben és saját szívemben. Ő vonzza szívembe Jézust, mert ahol az anya, ott akar lenni a gyermek, és ahol a gyermek, ott akar lenni az anya. Aki megtalálja Jézust és Máriát, rátalál a bölcsességre. Úr Jézus Krisztus, fölajánlom neked ezt az 5. tizedet templomban való megtalálásod tiszteletére. E titok által és a szűzanya közben járására az igazi bölcsességet kérem tőled. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,

0: Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Üdvözlégy, szeplőtelenül fogantatott szűz, Isten Anyja Mária. Tudjuk, hogy Te Istennél hatalmas védelmezőnk vagy, és hogy mindazokat, akik bizalommal fordulnak hozzád, kegyelmeiddel halmozod el. A lurdi jelenések és csodák nagy jóságodat és azt a készségedet mutatják, amellyel a hozzád folyamodóknak mindenben hatható segítséget nyújtasz. A te hatalmas pártfogásodba helyezzük bizalmunkat, és ezzel a gyermeki bizalommal kérünk, támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okoz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor a magasságbeli megengedi, hogy szeresselek, és a szentség útján vezesselek benneteket, a sátán a békétlenség és a gyűlölet kötelével szeretne megkötözni titeket. Ne engedjétek meg, hogy uralkodjon rajtatok, hanem kicsi gyermekek, harcoljatok minden ember életszentségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. július 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Mentavárad székhelyéről. Egy új műsort, egy új tematikát kezdenénk. Két részesre terveztük. Húzd meg a határaidat! Hát kedves testvérek, sok ember él úgy, hogy kívülről erősnek látszik, belül azonban fáradt, kimerült, és túlterhelt. Segít, alkalmazkodik, mindenkinek megpróbál megfelelni, de közben elveszíti egy picit önmagát. Egy idő után már nem tudja, hogy hol végződik ő, és hol kezdődik a másik ember elvárása. A mai ember egyik legnagyobb lelki problémája nem az, hogy nem szeret másokat, hanem az, hogy sokszor önmagát nem meri szeretni egészséges módon. Ide hoztam most három idézetet is. Ugye a szeretet az nem egyenlő határtalansággal, mondta valaki. Carl Rogers meg azt mondja, hogy az ember akkor tud gyógyulni és növekedni, ha elfogadható, hiteles és biztonságos kapcsolatokba élhet. És a harmadik mondás az, hogy nem kell mindenkit irányítanunk, megmentenünk, meggyőznünk. Ugye ez a három gondolat együtt még lehet, hogy már most is nekünk is itt mély lelki szabadságot adhat. Hát üdvözlöm a kolléganőket is, Ágit, Tündét, Zsuzsát, Zsuzsát, Tündét, Ágit. Hát kedves kolléganők, benneteket mit mozgatott meg ez a téma, vagy hogy vagytok itt, vagy egyáltalán hogy érint ez a valóság, ez a ugye határtalan álmaink vannak, de mégis határokat kell néha meghúzzunk, és ugye hasonló emberekkel is találkozunk, akik ilyen, ugye hát bennünk van ez a határtalanság. Ugye, hogy most a teológia oldalát nézzük, az örök élet felé való vágy, meg az álmaink, meg minden ott van, és mégis néha ugye határokat is meg kell húzni.
1: Szeretettel köszöntök minden Mária Rádió hallgatót. Elsősorban, amikor ezt a témát hallottam, az jutott eszembe, hogy valójában számunkra a határ azért szükséges, hogy megvédjük magunkat azoktól a helyzetektől, amelyek nem méltányosak hozzánk. És talán, hogyha ebből az irányból közelítjük meg, akkor nem is korlátként, és nem is annyira fájdalmas ezt betartani. Ezt már gyerekkorban meg kell tanítsuk a gyerekeknek.
0: Ez egy biztonságot?
1: A biztonságot, igen, és ugye nem szabad összetévesztenünk a komfortzónával. Uh-huh. Tehát nagyon sok esetben a komfortzóna is, uh-huh, hogy azt átlépjük. Teljesen másról van szó, viszont ezek a határok azért vannak, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, amelyek nem méltányosak. Például az iskolai erőszakról, hogyha beszélünk, uh-huh, vagy családi erőszakról. Tehát ezért szükséges a határ és a szabályok, hogy ne sérüljünk. Tehát a saját magunk védelme a cél. Tehát nem feltétlenül rossz dolog ez. Viszont azt tudnunk kell, meg azt, hogy mások számára ez agressziót is válthat ki, uh-huh, tehát a másik irányból, igen, vagy nem érti, hogy miért vannak a szabályok, és...
0: Igen.
1: És miért nem lépheti el.
0: És ugye ez azt is jelentheti, hogy ebből indulunk ki, hogy azért húzzuk meg a határainkat, mert feltételezzük azt, illetve tudjuk, tapasztaljuk, hogy vannak határsértők is.
1: Meg a saját magunk biztonsága miatt.
0: Saját magunk biztonsága miatt.
1: Ugye,
0: tehát nem csak a határsértőktől akarjuk magunkat megvédni.
1: Hanem a saját magunk biztonsága és a saját magunk szabadsága miatt. Uh-huh. Ez nagyon fontos, amikor az iskolai erőszakról, meg általában az erőszakról beszélünk a diákokkal. Az első kérdés mindig, tehát én mindig azzal szoktam bevezetni, hogy vannak-e határok a kapcsolatban. És általában a diákok azt mondják, hogy egy szerető kapcsolatban nincsenek határok. Uh-huh. És ezt tudjuk, hogy az agresszió, az abúzus, az innen kezdődik. Igenis, vannak határok, tehát jeleznem kell, hogy ez fáj, hogy tartsa tiszteletben a másik. És hogyha innen indulunk, és ugye a másik ezt tiszteletben tartja, mert ugye én jelzem, apropó, nagyon fontos a kommunikáció is. Tehát nem azért, mert nem szeretlek, hanem azért, mert fáj, vagy kellemetlen.
0: Igen.
1: És akkor innen már a határ az nem jelent rosszat, hanem ez lehet a szeretetnek is az egyik jele, hogy tiszteletben tartom a határaidat, hiszen szeretlek. Igen. És magamat is szeretem eléggé, hogy megvédem magam azoktól a méltánytalan helyzetektől, ami utána később fájdalmas lesz. Mert szembesülök a következményeitől. Például mondjuk, hogyha nem az agressziót nézzük, vagy az abúzust, hanem mondjuk a munkát, akkor onnan lehet egy kiégés, ha nem húzom meg a határaimat. Tehát, hogy nem kell nagyon súlyos legyen, hogy erőszak, hogy ne innen közelítsük meg, hanem ha elkezdek nem figyelni magamra, hanem csak másokra, és szolgalelkűen mindenkit kiszolgálok, akkor nem szándékosan, de többiek kihasználhatnak, hiszen nem szóltam, hogy ez nekem sok.
0: Sok, igen. Jó, köszönjük.
1: Köszönöm.
2: Tehát az önvédelmen kívül, ahogy Zsuzsa mondta, még van a határoknak egy önbecsülés építő szerepe is, hiszen azáltal, hogy kimutatom azt, hogy én is számítok, nem csak a másik érdekei fontosak. És még egy fontos dolog, hogy segít felismerni és kifejezni a saját szükségleteinket, mert sokszor azért nem tudom meghúzni a határaimat, mert nem is tudom azt, hogy mit akarok tulajdonképpen az élettől, vagy a többi embertől. És ezáltal, hogy önmagamnak megfogalmazom, és utána hangosan el is mondom embertársamnak, ez így segít tisztázni a saját céljaimat is.
0: Tűnne, szeretettel
3: köszöntjük. Igen, és üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit. Nekem konkrétan az jutott eszembe, hogy milyen nehéz egy családanyának határokat felállítani, és hogy hol vagyok én, mint családanya, hogy próbáljam meg a szerepek között is a határokat felállítani, és merjem azt választani, hogy ne csak családanya legyek. Én ugye nekem már felnőttek a gyerekeim, de visszagondolok arra, hogy milyen nehéz volt az az időszak, hogyha nem fókuszáltam arra, hogy nem csak családanya vagyok. És ez az egyik legnehezebb helyzet az ember életében.
0: Hát erről is fogunk majd beszélni, hogy miért nehéz határokat húzni. Igen, amúgy ez lesz majd az első kérdés, de ti megelőztetek.
3: Bocsánat.
0: Még fel se tettem a kérdést, de már válaszoltatok. Hanem ugye az volt a kérdés, hogy itt az első körben egy picit, hogy titeket hogyan érint ez a téma, vagy...
3: Hát a jelenlegi élethelyzetemben, mivel hogy ugye szintén szerepcserébe kerültem olyan szempontból, hogy... A kis mini vállalkozásomból átkerültem egy nagyobb csapatba dolgozni, és én azt mondom, hogy eléggé tudatosan álltam hozzá már az elején, hogy egy nagyobb csapatba csak úgy lehet jól együtt dolgozni, hogyha az ember már az elején jól kezel és felállítja a határokat. Úgyhogy ez még most eléggé az elején vagyok, de majd be tudok számolni.
0: Hát majd erről meg is kérd. Nem várunk olyan sokat. Nem. Már az első benyomásokra is kíváncsiak vagyunk, és majd akár a mai beszélgetés során is, majd ha visszatérünk rá, és hogy te úgy gondolod, akkor
3: nagyon
0: jó.
3: Szívesen,
0: tehát nagyon
3: persze.
0: Nagy érdeklődéssel hallgatunk. Igen, hát ez igen, na, hát én is ide leírtam valamit, hogy mit jelent a határ. A határ nem fal, nem elutasítás, nem szeretetlenség. A határ annak a kimondás, hogy meddig tartok én, miért vagyok felelős, és mi nem az én terhem. Ugye sok ember összekeveri a szeretetet az önfeladással, pedig most Jézus ugye nem mondott mindenre igent, ő sem mondott mindenre igent. Volt, amikor félrevonult, volt, amikor nemet mondott, volt, amikor nem magyarázkodott, és például az evangéliumban is látjuk, hogy Jézus szeretett mindenkit, de nem engedte meg, hogy mindenki birtokolja őt. Ezt nem engedte meg. Hanem mondja azért... Na most miért olyan nehéz határokat húzni? És ugye itt még én odaírtam, hogy gyakran gyermekkori gyökerei is vannak, mert sokan azt tanulták meg, hogy akkor vagyok szerethető, ha hasznos vagyok, nem szabad konfliktust okozni, mások érzése fontosabb, mint az enyém, és így kialakult egy úgynevezett túlfelelős ember. Na most ezt hogy tapasztaljátok, hogy látjátok, hogy ugye, hogy ez a gyerekkori neveltetésünkkel is kapcsolatos, ugye, hogy, hogy ez a határmeghúzás, hogy, hogy lehet, hogy néha könnyebb kimondani nekünk ugye az igent, és sokkal nehezebb a nemet kimondani, főleg az, azoknak, gondolom azoknak még nehezebb, akik, akik nagyon empatikusok, vagy gondolom. Ahogy?
3: Igenis, a szülői minta is benne van. Ugye ez, amikor generációk óta azt láttuk és azt tanultuk, hogy nincs éjszaka, nincs nappal, mert a nőnek folyamatosan dolgozni kell, ott kell lenni, körül kell rajongani a családot. Ilyenkor ugye nehéz ebből kitörni, ebből a mintából, és ellent mondani annak, ami, annak az útnak, amit előkészítenek a, az embernek, hogy jól házasodj, és nem olyan fontos a diploma, és hogy, hogy nem feltétlenül önmagad keresd, hanem jó lesz az a szerep, amit, amit tanultál, és amit, amit generációk óta örököltél. Úgyhogy ugye, mint első értelmiségi, úgymond egyetemet én végeztem először a családban, és egy kicsit nehéz volt ezzel szembe menni, mert nem annyira támogatták feltétlenül a továbbtanulásomat, úgyhogy ez is egy jó példa arra, hogy nekem már ott a határokat
0: felkelek. Akkor bocsánat, hogy elő akarsz beszélni önerőből?
3: Igen, abszolút.
0: Ah, gratulálok,
3: igen, igen, abszolút önerőből, úgyhogy igen, a családi minta is nagyon, és most nem akarok különbséget tenni férfiak és nők között, de inkább a nőknél szerintem jellemzőbb ez. Szolgalelkűség, ugye eleve, hogy kiszolgáljuk a családot.
1: A férfiakat itt megvédeném.
0: Igen?
1: Úgy érzem, hogy, hogy meg kell védenem.
0: Köszönöm.
1: Mert a férfi pedig dolgozik reggeltől estig, és nem biztos, hogy az, ha a szükségletektől közelítjük meg, ahogyan Ági is mondta, hogy a családnak feltétlenül arra van szüksége, hogy csak a pénzt hozza, hanem mondjuk a jelenléte sokkal többet jelentene.
3: Igen, ezért
1: ha jelen lenne. Ugye az édesanyja otthon van, és a család melegét, és a férfi pedig távol van egész nap azért, hogy tudja a családot.
3: És akkor kérdezzük, hogy hol az egyensúly, hol az összhang, ugye?
1: Ugye meg a határok.
3: És mindenkinek máshol vannak a határai. Igen. És ugyanígy, ugye én őszintén válaszoltam, amikor kérdezted, hogy mi jut eszembe, konkrétan nekem megint az jut eszembe, amikor a gyereket neveltem, és mikor hétvégén el tudtam menni tanulni, és az apjukkal maradt a gyerek, meg anyósommal, igen, és láttam, hogy még fel is töltötte őket az, hogy más impulzusok érték őket, én még elmentem egy kicsit pihenni, és egy kicsit mással foglalkozni, és én is feltöltöttem, úgyhogy nálunk itt volt az egyensúly, és itt volt a harmónia, úgymond, hogy tényleg nem hétfőtől hétfőtől tartott a műszakom, hanem csak mondjuk péntekig, vagy szombatig.
0: Igen, egy előző műsorban beszélgettünk arra is, hogy egy könyvet is hoztunk, hogy ellopott gyerekkor. És ugye picit picit ez olyan irányba is mutat, ugye, hogyha a gyerek nem mondhat nemet, sosem mondhatott nemet, ugye, és akkor ő lett a, főleg a sok gyerekes családban, ő volt a nagyobb gyerek, akkor vagy nem tudom.
1: A parentifikáció, esetében ott arról szól, hogy a gyermeknek túlságosan, tehát ugye van két, általában van két érzelmileg éretlen szüleje,
0: igen.
1: És,
0: ja.
1: és a gyermek veszi át a szerepet, ja, és túlságosan nagy felelősséget
0: kell vállalnia. Valójában nem is utasítással, nem.
1: Tehát ő felismeri a helyzetet, és ugye mindig a gyengébb a gyermek a rendszerbe, és ő veszi át ezeket a szerepeket nagyon hamar.
0: Akkor ezt ide hoztam, de ez nekem itt a helyen.
1: Jól hoztad valójában, csak ott is ugye a gyermek nem tud határt húzni. A szülő sem, igen. És a gyerek felismeri, és akkor átveszi ezeket a szerepeket túl korán.
0: De most egy nagy...
2: Hát ő lesz a szülő.
1: Igen.
0: Most egy nagyon nagy tanítást mondták ki, illetve megfigyelést, hogy hogy maguk a szülők ugye nem tudnak határt húzni.
1: Így van, nem tud
0: határt. Nem tudnak határt. Nem csak arról van szó, hogy a szülő valamit ráerőltet a gyerekre, hanem ő sem tudja megküzdeni a
1: határt. Igen, és nem is tud megküzdeni vele, és ugye
0: és akkor a gyerek ezt akár le is másolhatja, vagy valami, hogy szülő, vagy valaki...
1: Sajnos nincs más választása, hiszen az ő számára ez a normális. Csak igen. Amikor felnő.
0: Igen.
1: Akkor szembesül azzal, hogy ez nagyon nincs rendben.
0: Nincs rendben.
1: Igen. Főképp akkor, igen. Hogyha családja van, és gyereke. Igen. Tehát akkor szokott általában ez nagyon nagy nyomást tenni az anyukára, mert felismeri a helyzetet, hogy ez így nem volt rendben.
0: Igen.
1: Hogy ez így nagyon nem volt rendben. Viszont a szülők, nagyon sok tudatos szülő van napjainkban, aki nagyon keményen dolgozik a határok meghúzásán, és nem csak a szerepek határok meghúzásán, hanem az, hogy engedi, hogy a gyermeke megélje az érzéseit, igen. Validálja az érzéseit, igen. Megbeszélik, tehát hogy innen kezdődik a határhúzás, és ugye mivel az anyuka is elkezdi, meg az apuka, ezért ez a minta átíródik, és az étkezésnél is, például az étkezési zavaros felnőtteknél is megjelenik az, hogy nincsen határ. Egyszerűen nem tudja, hogy mikor az elég. De azért, mert az anyuka vagy túletette, hiszen ő sem tudta, hogy hol a határ. Az érzelmeit ugye nem tudta kezelni, nem ismerte fel. Tehát, hogy ahogyan mondtad, a családból indul. Ez a minta, hogy a szülők sem tudják a határokat igen. Meghúzni. Viszont ebben ugye tudjuk támogatni.
2: Igen, tehát ugye, ahogy beszéltük az elmű, a határok tulajdonképpen azt jelenti, hogy megtalálni az egyensúlyt az autonómia igény között és a közelség igénye között. Mert mind a kettőre nagyon nagy szükségünk van, de valahol meg kell találjuk az egyensúlyt.
1: És ami még számunkra komfortos, ami nem fáj, kellemes, de közben odafigyelek a másikra is.
2: A másik, amit említettél az előbb, hogy azok a gyerekek, akik azt tanulták meg, hogy ahhoz, hogy szeressenek, nekem mindig teljesítenem kell, ők nem tudnak később nemet mondani. Mert hogy szerintem a gyerek mindig lojális akar lenni a szülőhöz, igen. És tudja, hogy valahol adósnak érzi magát, mert annyi sok mindent kap a szülőtől. És jó esetben a szülőnek elég jutalom az, hogy a gyerek csak létezik, örömét leli a gyerek létezésében. De ha ez nem történik meg, akkor a gyereknek teljesíteni kell folyamatosan. Azért, hogy... És akkor ezt megtanulja. Nem elég, hogy csak vagyok, hanem mindig tennem kell valamit.
0: Igen. Jó, tovább, mert ugye említettük picit Carl Rogerst is, ugye hát volt nekünk erről ugye szakmai napok is, ugye nem tudom hány évvel ezelőtt.
3: Covid idején.
0: Igen, hogy szavaink ablakok vagy. Alak. És ugye ott beszéltünk egy picit a hitelesség, az empátiáról, feltétel nélkül elfogadásról, de Rogers azt mondja, nem csak ezt, hanem hangsúlyozza azt is, Rogers, hogy az elfogadás nem azt jelenti, hogy mindent eltűrünk. Ugye, hogyha már az elfogadásnál tartunk. És hogy ez... hogy lehet, hogy valakit ugye szeretni úgy is, hogy közben határt húzunk. Például szeretlek, de ezt a hangnemet nem fogadom el. Igaz?
1: Ugye erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy méltányos helyzet. Tehát, hogy, ja, hogy megvédem magam, tehát jelzem a másik számára, hogy nekem ez már nem komfortos, ez fáj, ez bánt. Tehát, hogy ne kerüljek abba a helyzetbe, hogy folyamatosan megaláznak, kihasználnak, támadások érnek, és nem az elszenvedő alanya leszek. Tehát, hogy erre vonatkozik ez a határozás.
2: Szerintem nő a kapcsolatoknak is a minősége.
0: Igen, igen. Igen. Mondja, hogy ezt, hogy az elfogadásnak gyógyító ereje van, de hogy mindent nem szabad igen eltűrni, vagy egy másik példa, hogy fontos vagy nekem, de ezt most nem tudom megtenni.
1: Igen. Igen, és a terápiában is például, ha jön egy paciens, nem feltétlenül azt a kéri, hogy igazságot adjunk neki, csak egyszerűen fogadjuk el, és validáljuk, hogy igen, ezt nem szabadott volna megtörténnie. Tehát igenis jogos a dühöd. Viszont miután ő megélhet és megkapja azt, hogy igenis jogos az ő dühe, tehát tényleg nem szabadott volna ezt megtörténni, utána átalakul és elkezd empatizálni a dopó. Ha bántalmazásról van szó, vagy határátlépőre is van szó, tehát elkezd, hogy akkor rendben, de hogy jutottam ide, hogy ezt megengedtem, és akkor így már sokkal könnyebben átváltozik. Tehát itt az érzelmek validálása is nagyon fontos, hogy elfogadjuk, hogy igen, nem szabadott volna megtörténni, de ez tény, ez megtörtént. Mit tudunk kezdeni? Például átrajzoljuk a határokat, odafigyelünk erre, jelezzük, elkezdjük a másik számára jelezni, hogy ez így nagyon nincsen rendben. És a legtöbb esetben, hogyha a másik számára fontos ez a kapcsolat, akkor ezt figyelembe veszik. És onnantól igen. már aki határt húzott, az is érezte, hogy ezt szándékosan csinálják velem, vagy eddig véletlen volt, nem kommunikáltam, nem jeleztem számára. És ahogy Ági is mondta, ez a kapcsolat sokkal jobb lesz, és megerősödik. Hiszen nem egymás gondolatait olvassák, hanem kommunikálnak egymással.
0: Vagy van ilyen, hogy meghallgatlak, ugye, elmondja, akár lelkigond, de nem tudom a helyzeted, a helyzetedet megoldani, vagy helyetted ott lenni. Ugye ez nem keménység, hanem ugye ez egy élet szeretet.
1: Így van.
0: Mert hogy lehetné tanácsadó, akár tanácsokat is osztogatni, de elképzelhet, lehet, hogy többet ártasz vele, mint amit használsz.
1: Mindenképpen ártasz a tanácsait, hiszen nem tudod valójában.
0: Hallottam egy ilyen esetet, vagy egy konkrét ilyen eset, hogy valaki elment, most mondja szakember, nem tudom, beszélget, hogy milyen nagy bajban van, hogy valahol külföldön dolgozott, és akkor a bank adott neki valami pénzt, mivel mind a kliense volt, de nem értette jól a nyelvet sem, és aztán ő onnan eljött, és aztán most követelték a pénzt, hogy adja vissza, de ilyen e-mailbe, kapott ilyen e-mailt, és akkor ő elmentem beszélni, azt mondja, ezt nem tudja visszafizetni, dolgozni se tud, mindenféle baja van, beteg meg minden, és akkor azt kapta a tanács, én most ezen elgondolkoztam, azt kapta tanácsként, olyan, akivel beszélgetett, hogy azt mondja, hogy hát menj szakorvoshoz, mert hogy te mentálisan úgyse vagy rendben, és állítsanak ki neked egy olyan papírt, hogy nem vagy beszámítható. És a törvények szerint, aki nem beszámítható, az nem vonatkozik a törvény. Azt nem tudom, hogy ez hogy akkor ez...
3: Milyen szakember adta ezt a tanácsot?
0: Egy szakember. Hát semmi, ő mindenképp akart neki valami megoldást hozni. Hogy?
2: Lehet, hogy miért volt.
0: Hát, hogy... Na, mindegy. Na, aztán... De azt mondja, tényleg ez eszembe se jutott, de most, hogy nem... Most, hogy lány, egy ilyet, hogy egyszer ez egy ilyen papírt, akkor lehet, hogy megúszza, lehet, hogy ki lehet így játszani a törvény, de viszont akkor te papíron keresztül is nem beszámítható vagy, akkor nem tudom, ez lelkileg, ez szívesen, ez mit. Biztos, hogy nem az önbizalmát nem erősíti, nem gondolom.
1: Hát, azt megerősíti, hogy megúszhatja.
0: Jaj, megúszhatja.
1: Tehát azt megerősíti, elképzelhető, hogy az életében többször volt ilyen, hogy azon dolgozott, hogy megúszta, és ne menjen bele a helyzetekbe, és oldja meg a problémáit. Igen. Tehát, hogy ilyen is. És van, hogy inkább akkor ússzuk meg valahogy, ne vállalja a felelősséget, hogy akkor a tetteimért.
0: Mm-hmm. Igen. Menjünk tovább, hogy egy másik valakit is még idehoznék. Ő nem feltétlenül pszichológus, lelki gondozó, de szerintem ezt a következő részben csak elmondom, hogy Mel Robbins a neve, és neki van egy könyve, a könyvének az a címe, és majd ezzel folytatjuk, hogy Hagyd rájuk. Tehát, hogy nem nekünk kell mindent megoldani, hanem hagyd rájuk, és erről fogunk majd a következő részben beszélni. De mielőtt ugye ezt a műsor befejeznénk, egy kis rövid imát mondanék. Urunk Istenünk, taníts minket úgy szeretni, hogy közben önmagunkat se veszítsük el, adj bölcsességet, hogy felismerjük, mi a felelősségünk, és mit kell rád bíznunk. Szabadíts meg a megfelelési kényszertől, a túlzott teherhordozástól, és attól a félelemtől, hogy nemet mondjunk. Taníts bennünket tiszta, őszinte, határokkal rendelkező szeretetre, hogy ne birtokoljuk egymást, hanem kísérjük egymást a te világosságodba. És ezzel el is búcsúzunk a Mária Rádió hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké.

0: Nagy szeretettel üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Kozma Ferenc, a Bónusz Pásztor Alapítvány munkatársa, és meghívottam Kinga, aki az előző adásokban kísért a beszélgetéseinkben. A Kiutak az Emberi-betegségű című műsorunk egy újabb adását hallgatják, és bevezetőképpen elmondanám, hogy a női függőségekről beszélgettünk az elmúlt adásainkban, úgyhogy akik nem kapcsolódtak be és szeretnének velünk tartani, azoknak mondanám, hogy az elmúlt 2-3 adásban arról beszéltünk, hogy milyen hatással vannak bizonyos függőségek a női szervezetre, illetve a női személyiségre, mondhatnánk így is. Na de nézzük meg egy kicsit, hogyan néz a keresztény társadalom, vagy a keresztény ember a női függőségre. A keresztény szemlélet szerint a női függőség, legyen az kémiai szer, érzelmi kötődés, vagy akár egy rejtett pótcselekvés, alapvetően egy spirituális űr téves betöltési kísérlete, amelyre a megoldás nem a bűntudat, hanem a Krisztusban megélt belső szabadság jelentheti. A keresztény teológia és a pasztorál pszichológia szerint a függőség elszakít Istentől és a valódi önmagunktól, de a kegyelem és a közösség erejével megtörhető. Ugye erről a közösség erejéről nagyon sokszor beszélgettünk az elmúlt adásainkban, úgyhogy erre most külön el fogunk kitérni. Nézzük meg egy kicsit a női függőségek típusait keresztény megközelítésben. A nők körében a függőségek gyakran másképp jelentkeznek, mint a férfiaknál. Sokan közülük rájtettebbek, és a társadalom, vagy akár egy gyülekezet hajlamos, ártatlannak, vagy éppen áldozatnak tekinteni őket. Ugye ilyenkor az a gondolat van, hogy hát ugye a nők ártatlanok, áldozatok, a férfiak azok meg a bűnbakok, tehát hogy ők az okozójuk, ők a kivonzók. Hát ez nem éppen így van, tehát azóta ez a szemlélet nagyban változott. Van fordított eset is, és elég sok, sajnos, ahol a családban éppen a nő a szenvedélybeteg és a férfi a társfüggő. És akkor, hogyha már a társfüggőségről beszélünk, akkor elmondom röviden azt, hogy a keresztény nők egyik leggyakoribb és leginkább félreértett csapdája a társfüggőség. A mindent eltűrő, önfeláldozó, másokat megmenteni akaró magatartást. A hívő közösségek nagyon gyakran keresztény szeretetként, vagy biblikus feleség szerepként dicsérik. Valójában ez egy kényszeres kontrolligény, ahol a nő önértékelése kizárólag a másik embertől függ, ugye ez az úgynevezett szakmai elnevezés szerint is a kódependencia, vagy a társfüggőség. És akkor a másodikként ott van az érzelmi és a kapcsolatfüggőség, amikor a férj, a gyermek, vagy egy párkapcsolat válik bálványa. A boldogság forrása egy ember és nem Isten, a kapcsolat törvényszerűen megterhelődik, ez nagyon sok családban észrevehető egyébként. És akkor vannak a rejtett függőségek, ugye, ami nem látható, ugye ilyen a túlevés, az érzelmi evés, a kényszeres vásárlás, a közösségi média különböző függőségei, vagy a tökéletességre törekvés, a maximalizmus. Ezeket a környezetünk kevésbé téli el, mint például az alkoholizmust, mégis a kutatások azt mutatják, hogy ugyanolyan rombolóak lehetnek a lélekre. És akkor nem utolsó sorban, ugye a kémiai függőségekről kell beszéljünk, alkohol és gyógyszer, ugye ezek a leggyakoribbak a nők esetében, de nem csak. Ugye ők, tehát a nőkre gondolok, gyakran magányosan, szégyenkezve négy fal között válnak alkohol és a nyugtatóktól függővé. A keresztény nők esetében a hatalmas megfelelési kényszer, valamint a vallásos elvárások miatti bűntudat még mélyebbre temetheti ezt a titkot. És a legutolsó, ami még, amivel még találkozhatunk, az a vallás függőség, amikor a hitből merebb szabályrendszer, elvárás és teljesítménykényszer lesz, a nő a rituáléktól, a szolgálattól és a folyamatos vallási tevékenységektől teszi függővé az Istennel való kapcsolatát, ahelyett, hogy megélni a szabad kegyelmet. Tehát ez úgy bevezetőként, hogy hogyan találkozhatunk, illetve hogyan nyilvánul meg ez gyülekezetekben, plébániai közösségekben, tehát keresztény közösségekben egyaránt. És akkor visszatérnék a mai meghívottamhoz, Kingához, akivel eljuttunk az elmúlt adás végén odáig, hogy van egy időszak a függőség kialakulása során, amit úgy nevezünk, hogy csend. Amikor egy ilyen nyomasztó csend vesz körül bennünket, és ebben a csendben gyakorlatilag kezd kialakulni az igazi függőség. Tehát nyilván nem az a fajta csend, amelyben ugye Istent keressük, illetve kutassuk. Ez egy másfajta csend, ami közelebb áll, mondhatnánk, az okkult erőkhöz. Tehát itt ebben a csendben kezd kialakulni az igazi függőség. Ebben a szakaszban már fizikai és pszichés függőségről is beszélünk, hogy ennek különböző jelei vannak, nem tudja abba hagyni, remegés vagy rosszul lét következik be, elég gyakoriak a reggeli ivások, és erős hangulatingadozás jellemzi az illető hölgyet. Az egészség gyorsan romulhat, például nagyon gyorsan kialakul a májcirrózis, vagy idegrendszeri károsodás léphet fel. Hát ez a szakasz, ugye elmondtuk azt, hogy a nők esetében az időtartam, tehát a kialakulására gondolok, az megfeleződik, tehát hogy jóval rövidebb idő alatt jut el valaki a függőséghez, mint a férfiak esetében. Tehát, hogy ebből, tehát ilyen szempontból még nehezebb számukra, nagyon nehéz behatárolózni. Egészségügyi szakemberként is, tehát mondom, hogy elég gyakori az, hogy mondhatnám úgy, hogy elég későre vevődik észre, vagy derül ki az, hogy baj van, de akkor már kórházi kezelés, tehát hogy súlyos egészségkárosodás szokott lenni. Mentősként én elég sok esettel találkoztam az elmúlt 30 évben, főleg nőknél, úgyhogy sajnálatos. Persze vannak pozitív példák is, nemrég volt szerencsém találkozni egy olyan hölgyel, aki 20 éve, hogy abba hagyta, viszont a mai napig küzd azokkal a következményekkel, amik ugye kialakultak az aktív függősége során. De hogy jól van, és nagyon, nagyon szépen beszélt az elmúlt 20 évről, amióta ugye kimaradt az életéből az alkohol. Most itt az elején elég sok mindent érintettem. Hogy vagy ezzel a kérdéssel, hogy abba hagytam, mennyi időt eltál, vajon mi az, ami bennem megromlott, elromlott, mi az, amit meg lehet javítani még, mi az, amit nem mar. Tehát, hogy voltak ilyen gondolataid?
1: Igen, amiket így felsoroltál, abból annyi minden van, amihez úgy hirtelen kapcsolódtam volna. Az én esetem olyan szempontból, vagy nem tudom, hogy most biztos, hogy minden eset más, de talán korábban is mondtam, hogy nekem igazából azzal nem kellett küzdeni, hogy belássam, hogy mi történik. Tehát nem kellett győzködni engem arról, hogy most akkor itt nekem most már az alkohollal gond van, és átléptem most már olyan határokat, ami ahonnan már nincs visszaút, és ezzel komolyan foglalkozni kell, és ez nem az absztinenciát jelenti csak,

Nálam már csak egy út lehetséges, és akkor már nem vagyok olyan, mint a többiek, meg itt jön be ez a csend, amiről beszéltél, hogy igen, tehát ugye ez egy másfajta csend, nem az a relaxációs, meg békélős csend, hanem a magánynak a csendje, amiben igazából az ember már azért, vagy én legalábbis azért nyúltam szerekhez, vagy alkoholhoz, mert hogy a gondolatokat próbálja az ember elűzni. Tehát, hogy akkor legyen egy nagy üresség, miközben az ürességtől menekülünk. Tehát, mert lényegében egy hiányt akarok pótolni, amikor bármilyen, bármivel el akarom nyomni ezt a az özönlő gondolatáradatot. Úgyhogy ezek a csendek egy ilyen nagyon negatívan értelmezhető csendek, és az egyenes út ahhoz, hogy leszakad az ember a világról, vagy hogy fogalmazzak. Tehát, hogy ahogy telik az idő, egyre inkább magadra maradsz. És pont ezen gondolkoztam, hogy mennyire... Az biztos, hogy például nekem kellett egy idő, amíg, hát, hogy úgy mondjam, hogy kitomboltam magam, és akkor szépen lépésről lépésre, akkor, tehát és az elhatározással együtt, akkor azt mondtam, hogy akkor jó, én magamat nem tudom úgy látni 5-10 év múlva, hogy én egy romló állapotban legyek. Nekem ebből kifele kell jönni, nem pedig még mélyebbre menni. De ez azért nem működik, legalábbis nekem nem működik egyik pillanatról a másikra. És pont ezért ott voltak nálam visszaesések is, mert hogy hónapokig ilyen tiszta lét, de közben azért mégis annyira nem volt meg még az eszköztáram, vagy nem tudtam jól használni az eszköztáramat, hogy az akkor mindegyre valami mégis visszahúzott. És akkor megint neki rugaszkodni. És ilyenkor, vagy legalábbis én úgy voltam ezzel, hogy ilyenkor az egyik legkeményebb munka, hogy akkor megérteni azt, hogy oké, ez előfordulhat, de nem bújhatok el, nem süllyedhetek a szégyenkezésbe, hanem akkor újra neki kell menni, újra fel kell állni. És mert hogy az ember elesett 7-szer, akkor fel kell állni a 8-szor is. Tehát, hogy egyszer, amíg lehet, addig fel kell állni. Vagy legalábbis én hál' Istennek valahogy így vagyok ezekkel a dolgokkal, hogy még azért mindig éreztem magamban, még a legmélyebb ponton is, egy szikrányi erőt, hogy én azért nem fogok itt maradni, nem fogok itt a mélyben maradni. Úgyhogy ez az én esetemben, biztos, hogy nagyon sok olyan eset van, hogy húz egy vonalat, és onnantól kezdve sima az irány, az út, a menetelés. Én sajnos nem ez a típus vagyok, és nagyon sokan szerintem, nagyon sokan vannak így, hogy azért az úton még megbotlik. Csak kérdés, hogy olyankor mik a kapaszkodóink. És erről jutott eszembe pont, amíg a bevezetődet mondtad, hogy mennyire fontos, hogy a nők esetében én, amit látok, vagy legalábbis akik hozzám úgy eljutottak, és mert engem is most már úgy kerestek meg ilyen problémákkal, hogy általában nőknél az a jellemző, hogy az mellett, hogy zugivás, hogy pont emiatt, a szégyenérzet miatt a segítséget is nehezebben kérünk. Miközben egyedül a négy fal közt ez nem fog megoldódni. És nagyon-nagyon nehéz a szégyenérzet mellett kibújni a kuckóból, és akkor igenis kinyújtani a kezedet segítségért. Pedig biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvannak a környezetében, vagy a szakmai, vagy a családi, tehát hogy a különféle kapcsolatok, akikre számíthatna. Csak kell az a bátorság, vagy az az erő, inkább azt mondanám, mert hogy
bátorság, hát az élethez eleve önmagában.

0: bátorság kell, de hogy de az, az a kicsi erő, vagy az a, hogy valami, ami megmozdítsa abba az irányba, hogy, hogy kinyújtsa a kezét segítségért, mert onnantól kezdve, hogyha az ember elkezd kapcsolódni, én legalábbis magamon is ezt figyeltem meg, hogy ugye a nagyon sok kapcsolatot el is veszítettem útközben, de rájöttem, hogy akkor oké, hogyha vannak olyanok, amelyeket nem tudok már visszahozni és újraépíteni, akkor lehet, hogy újakat kell építenem. És akkor ez nem megy olyan könnyen. Tehát, hogy nehogy bárki azt így, hogy hát csak azt mondjuk valakinek, hogy hát menjél, keres ezt, keres azt, keres amazt. Ez nem, egy függőnek nem megy olyan könnyen. Tehát, hogy tényleg kell az a, az a kis erőforrás, hogy merje megtenni azt az első lépést a kapcsolódás irányába, hogy más emberekkel kapcsolódjon, segítővel, baráttal, hasonszörűekkel, és ahogy ez, ez a folyamat elkezdődik, akkor, akkor az lépésről lépésre tovább építkezik. Tehát, hogy az, azáltal ő is erősödik. Én legalábbis kifejezetten ezt éreztem magamon, hogy már csak az is, hogy például van, aki felém keresi a kapcsolatot, mert hogy ő is bajban van, és nem, nekem semmi, nincs is szándékomban ilyesmi, hogy tanácsot adni, vagy sőt, inkább irányítanám abba az irányba, ahol szakmai segítséget kaphat, csak eleve az, hogy meghallgatom. Az, azt látom, hogy, hogy az már egy... Az, az már egy jó feszültségoldó. Tehát a nők amúgy is elég érzelmi lények, én úgy gondolom, hogy azért elég erő, tehát hogy mi talán kicsit érzékenyebb típusok vagyunk, és pont ezért nagyobb szükség van arra, vagy hát ez így lehet, hogy túlságosan leszűkíti a lehetőségeket, de hogy mégis én úgy érzem, hogy a nők sokkal inkább kiszolgáltatottabbak az érzelmeikre, és pont ebben van szükségük kapcsolódásra, hogy empátiára, együttérzésre, és már ezáltal nagy segítséget kapnak, hogyha egymásnak tudják hallgatni.
1: Pont ez jutott eszembe, mert hogy téged hallgattalak, beugrott egy régebbi eset, amikor egy fiatal hölgy keresett meg személyesen függőségügyben. Nyilván én még akkor a karrierem elején voltam, hallgattam, és akkor úgy rájöttem, hogy pont arról, amiről beszéltél, csak én másképp fogalmazok, hogy ilyen törékenyebb lelkületűek.
0: De szép.
1: Igen, törékenyebb lelkületűek a nők, és pont ezért volt bennem nagyon sokáig, az nyilván most már ez másképp van, hogy pont ezért. Ugye még ott van a szégyen, meg a társadalmi megítélés. És pont azért, hogy ugye megfeleződik az időszak, hogy mondhatnám azt is, hogy kiszolgáltatottabbak ilyen értelemben, hogy mindig attól féltem, hogy nehogy visszaessenek. Pont ezért. Ugye minden visszaesés után ugyancsak a nők esetében is, a férfiak esetében is, de itt ugye nehezebb esetben vannak a nők, ugye nehezebb a felállás. Nem tudom, tehát nálad ugye nem emlékszem, hogy ilyen huzamosabb időszakok voltak, tehát hogy mit tudom én, a visszaesés teljes volt, vagy részleges volt, vagy csak egy pár napos, ugye? De hogy pont ezért féltettem mindig őket, megint ugyancsak, ahogy téged hallgattalak, eszembe jutott egy másik eset, az egy idősebb hölgy esetében volt, amikor szó szerint küzdöttünk egymással, és azt mondtam, hogy nagyon féltelek, mert a kor, meg stb. Ahogyan megnyilvánul. És olyan érdekes volt, mert amikor a legelső ilyen visszaesése volt, akkor hát az első érzésem az volt, hogy vajon mit szúrtam el. Nem az, hogy ő mit szúrt ő el, hanem vajon mit hagytam ki? Mi az, ami elkerült a figyelmemet, amire nem számítottam, ugye? És ugye akkor a segítő beszélgetés az, ami segít, ugye leginkább, és akkor ebből kiderült az, hogy nem velem, és nem kimondtam, csak vele van gond, hanem a gond pont ott van, hogy vannak bizonyos dolgok, berögzült ideák, traumák, stb., amik nagyon nehezen feloldatok, és a nők esetében ez hatványozottabban igaz. Tehát, hogy nem elég sokszor egy hét, két hét, mit tudom én, különböző terápiák, hogy ezeket fel tudják oldani. Van, akinél ez összejön, másnál még nem jön össze. Ugye te mondtad azt, hogy neked nem ment olyan egyértelműen, hogy na most abba hagytam, és kész, és akkor csak aki előtudat látod. Tehát innen szeretném folytatni majd a következő adásunkban, mert most itt ezt sajnos be kell fejezzük. Megszokott módon, amikor a legjobban alakul a beszélgetés, akkor abba kell hagyni, de se baj, innen folytatjuk következő alkalommal. Ezután is akkor megköszönnénk azt a rádió hallgatóknak, hogy velünk tartottak. Ígérjük, hogy a következő alkalmunk is egy izgalmas beszélgetés lesz, úgyhogy várunk mindenkit vissza a rádió hullámaira. A mikrofonnál Kozma Ferenc volt, és Kinga, meghívottam, akik búcsúznak önöktől. Dicsétessék a Jézus Krisztus, a viszonthallásra.
0: Viszonthallásra.
2: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. A rosszak csak azért olyan erősek, mert a jók olyan gyöngék, mondta Szent 10. Pius.

Nagyon-nagyon sok-sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Megújulni rózsafűzereink által című előadást folytatom. Kedves hallgatók, meghívom önöket, hogy képzeljenek el, hogy egy viharos éjszakán egy magányos katona áll a lövész árokban. Ellenséges erők veszik körül, a sötétség folytogató. Félelmében a zsebében nyúl, és ujjai valami hideg, kemény tájra tappintanak. Egy láncra, amelyen kis golyók sorakoznak. Nem a célból van, nem lő ki golyókat, mégis a létező, legerősebb védelmi eszköz. Ez nem más, mint a rózsafűzér. A rózsafűzér valójában az eget ostromról lelki fegyver mindannyiunk kezében. Kedves hallgatók, sokan közülünk mégis úgy bánnak ezzel a lelki fegyverrel, mint egy régi, családi, elavult erekével. Kirakják a falra, majd beteszik az autó szélvédője mögé, aztán ott porosodik az éjjeli szekrény fiók mélyén. Megcsodáljuk a szépségét, de elfelejtjük használni. Kedves hallgatók, ma meghívom önöket, akik hallgatnak, hogy tanuljuk meg újra kézbe venni a rózsafűzért, hogy valóban általa megújuljon életünk, megújuljon közösség életünk, család életünk, népünk, nemzetünk élete. Hogy megértsük a rózsafűzér lényegét, gondoljunk az édesanyára és a méhében növekvő gyermekre. Mi az, ami összeköti őket? A köldökzsinór. Ezen a vékony csatornán keresztül áramlik tehát a gyermekbe minden. Az élet, a táplálék, az oxigén, a biztonság. A gyermek nem látja az anyja arcát, mégis az édesanyja élteti őt. Nos, a rózsafűzér valójában a mi lelki köldökzsinórunk. Minden egyes szem, egyes szívdobbanás. Ugyanis amikor a kezünkbe vesszük, rákapcsolódunk a mennyei édesanyja Mária szívére. Ezen a láncon keresztül nem földi táplálék, hanem isteni kegyelem áramlik belénk. Amikor imádkozzuk a rózsafűzért, Mária az Isten iránti szeretetének tiszta oxigénjével lélegeztet minket a bűn szmogos világában. Kedves hallgatók, engedjék meg, hogy elmeséljek egy igazi történetet, ami nagyon megható és elgondolkodtató. Egy idős édesanyáról szól, akinek egyetlen fia messzire sodródott a hittől. A fiú sikeres lett a világban, de elveszítette a lelkét. Cinikus lett, gőgös, és teljesen elfelejtette Istent. Éveken át felé se nézett a templomnak, és az édesanyja könnyeit is csak gyengeségnek tartotta. Ez a törékeny anya nem vitatkozott a fiával. Tudta, hogy a szavak már nem érnek el a szívéig. Valami mást tett. Minden áldott este letérdelt a fia fényképe előtt, és kezébe vette a kopott, fából készült rózsafűzérét. Volt, hogy a fáradtságtól elaludt közben. Volt, hogy a könnyei úgy potyogtak, hogy eláztatták a szemeket. 20 éven át ostromolta az eget minden egyes nap, de soha nem hagyta abba. Egy nap az édesanyja hirtelen meghalt. A fiú hazautazott a temetésre, hideg szívvel, száraz szemmel lépett be a gyászházba. Ott feküdt a ravatalon az édesanyja. A kezében az a bizonyos kopott rózsafűzér volt. A fiú odalépett és megérintette az édesanyja hideg kezét. Ebben a pillanatban a tekintete a rózsafűzére esett. Észrevette, hogy a fanyélbarna szemei néhány helyen teljesen elszíneződtek, elkoptak az anyai ujjak évtizedes dörzsölésétől és a rászáradt könnyektől. A fiú szíve abban a másodpercben megrendült. Megértette. Meglátta a 20 évnyi kitartó néma mindennapi szeretet áldozatát. Térdelroskadt a koporsó mellett, zokogni kezdett, és életében először ő maga is megfogta azt a rózsafűzért. Ott az anyai ravatalnál született újjá. Az eget ostromló lelki fegyver végül győzött. A bűnbánat könnyeivel tisztult meg a fiú lelke. Kedves hallgatók,
Nézzük meg jól Máriát. Miért buzdít minket oly lángoló szeretettel a Szent Szűz a rózsafűzér rendszeres gyakori imádkozására minden egyes Mária jelenésben, Lourdes-tól egészen Fatimáig? Ugyanis nem szabad elfelednünk, hogy Mária soha nem önmagát állítja a középpontba. Mária nem egy végállomás, hanem valójában egy kapu. Ő az a tiszta tükör, amely a nap, vagyis Jézus Krisztus fényét veri vissza ránk. Ha megfigyeljük a legszebb Mária ikonokat, a Szent Szűz egyik kezével tartja a kis Jézust, és másik kezével pedig rámutat. Azaz nem magára vonja a figyelmet, hanem azt mondja, azt üzeni nekünk, tegyétek meg, amit mond. Amikor a rózsafűzért imádkozzuk, Mária kézen fog minket. Bevezet minket Jézus életének titkaiba. Mária szemével nézzük a betlehemi jászlat az örvendetes titokban. Az ő anyai szívének fájdalmával állunk a kereszt alatt a fájdalmas titokban. És az ő ujjongó lelkével tapasztaljuk meg a feltámadás dicsőségét a dicsőséges titkokban. A rózsafűzér nem Mária központú, hanem Krisztus központú ima. Mária a legbiztosabb és a leggyorsabb út Jézushoz. Aki Máriát szereti, az nem tudja nem imádni Jézust. Aki Máriát szereti, az nem tudja nem imádni Jézust. Kedves hallgatók! A világ, amint látjuk, lángokban áll. Fel van bojdulva. A családjainkat a széthullás fenyegeti. A fiataljaink elvesznek a digitális világ zűrzavarában. A bizonytalan jövő, a békétlenség, a háború meg nem szűnése, a szívünket elönti emiatt a szorongás és a békétlenség. A nagy kérdés, hogy mit tehetünk, hogyan harcolhatunk. A válasz itt van mindannyiunk kezében. Vegyük újra kezünkbe a rózsafűzért. Ne csak vasárnap és ünnepnap. Ne csak akkor, amikor már nagy a baj, és a kórházi ágy mellett állunk, hanem kivétel nélkül minden áldott nap. Ne szűnjük meg imádkozni, mert a rózsafűzér az a lánc, amellyel Mária megkötözi a gonoszt a családjainkban. Legyen a rózsafűzér a napi betevő lelki kenyerünk, kedves hallgatók. Ha fáradt vagy, imádkozz fekve. Ha utazol, imádkozz a volán mögött. Ha nincs időd egyben, imádkozz tizedenként. De ne teljen el nap a rózsafűzér imádkozása nélkül. Mert amikor a rózsafűzér szemeit pörgetjük, tulajdonképpen az eget ostromoljuk. Minden egyes üdvözlégy egy-egy lelki rózsaszál, amit édesanyánk lába elé helyezünk, ő pedig ezekből a rózsákból font koronát viszi Szent Fiához, közben járva értünk. Kedves hallgatók, keressék meg a rózsafűzérüket, vegyék ki a fiókból, töröljék le róla a port, nézzenek rá úgy, mint a legértékesebb kincsre, a győzedelmes fegyverre, amelyet a mennyország bízott önökre. Engedjük, hogy a rózsafűzér átformálja a szívünket. Újuljunk meg általa, imádkozzuk buzgósággal, szeretettel és lankadatlan kitartással. Mert hiszem és vallom, hogy aki Mária kezét fogja a rózsafűzéren keresztül, az soha nem fog eltévedni. És az végül biztosan megérkezik Jézus szentséges szívéhez. Kedves hallgatók, a 20. század legnagyobb szentje is ebből merítették erejüket a rózsafűzér imádkozásból. Gondoljunk csak Pio atyára, a szent életű kapucinus szerzetesre, amikor a halálos ágyán feküdt, már alig volt ereje beszélni. Nem kért gyógyszert, nem kért földi vigaszt, csak annyit csuttogott a mellette álló szerzetes társának, adjátok ide a fegyveremet. A testvérek értetlenül néztek rá. Milyen fegyvert? Hiszen egy kolostorban vannak. Pio atya a párnája alá nyúlt, kioszta a rózsafűzért, és ezt mondta. Ez a fegyver. Ezzel lehet megnyerni a csatákat. Ez a világ leghatásosabb fegyvere. Ő nem csak beszélt róla, hanem naponta 30-40
sőt 50 rózsafűzért is elimádkozott a világ bűneiért. És emlékeztünk mindannyiunk szeretett pápájára, Szent II. János Pálra, amikor megválasztották Péter utódjának, az első apostoli levelében ezt írta a világnak. A rózsafűzér a kedvenc imádságom. Csodálatos imádság. Csodálatos a maga egyszerűségében és mélységében. Ez a hatalmas ember, aki tétre kényszerítette, kedves hallgatók, a kommunista diktatúrát, aki birodalmak sorsát változtatta meg, minden fontos döntése előtt letérdelt, kezébe vette a láncot, a rózsafűzért, és Máriára bízta magát. Nem véletlen volt jelmondata, totus tuus, teljesen a tied vagyok, Mária. Ez volt az ő mottója, jelmondata. Mert tudta, hogy aki Mária kezét fogja, azt Mária egyenesen Jézushoz vezeti. Mert aki Mária kezét fogja, azt Mária egyenesen Jézushoz vezeti, kedves hallgatók. Kedves hallgatók, egy imádsággal, háladó fohásszal folytatom az előadást. Mennyei atyánk, mindenható Istenünk, ma nem kérésekkel, nem panaszokkal és nem nehéz szívvel lépünk a trónusod elé, hanem a legtisztább, legmélyebb hálával, ami csak emberi szívből fakadhat. Urunk, köszönjük neked az életet, a megváltást és a hit kegyelmét, de ma egészen különleges ajándékért akarunk áldani téged. Azért a csodálatos drága kincsért, amelyet a Szent Szűzami édesanyánk által adtál nekünk, a Szent Rózsafűzérét. Olyan jó tudni, Istenünk, hogy ebben a viharozzajos és sokszoros sötét világban nem hagytál minket árván. Nem hagytál minket védtelenül. Köszönjük, hogy van nekünk a rózsafűzérünk, és van nekünk Máriánk, ami jóságos szerető édesanyánk, és leghathatósabb közben járunk. Úr Jézus Krisztus, hálás szívvel köszönjük ezt a szent láncot, amely összeköti a földet az éggel. Köszönjük, hogy a rózsafűzér minden egyes szeme egy-egy mencsvár, egy-egy biztos pont a kezünkben, amikor meginog alattunk a talaj. Köszönjük a csendes perceket, amikor a munkanapok fáradtságában, vagy az éjszaka magányában ujjaink közé vehetjük ezeket a szemeket, és a szívünk megnyugodhat. Köszönjük a győzelmeket, amelyeket ezzel a fegyverrel arattunk a kísértések, a kétségbeesés és a békétlenség felett. Köszönjük a megrendítő pillanatokat, amikor a könnyeink rácseppentek a keresztedre, és a te rózsafűzér imádságán keresztül küldtél vigasztalást. Urunk, ez a fűzér, ami biztos horgonyunk a világ élet viharai, a világ élet viharaiban. Amikor ezt imádkozzuk, a te életed titkait szemléljük, és a te békét költözik a lelkünkbe. Hála és dicsőség érte. Drága szűzanyánk, mennyei édesanyánk, hálát adunk, hogy nem vagyunk árvák, hogy vagy te nekünk. Hálát adunk a te mérhetetlen, tiszta és lángoló anyai szeretetedért. Olyan megnyugtató a tudat, hogy te minden pillanatban figyelsz ránk. Ismered a sóhajainkat, látod a könnyeinket, érted a szívünk legrejtettebb fájdalmait is. Köszönjük, hogy te vagy a mi leghathatósabb közben járunk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Tudjuk és hiszük, hogy Jézus semmit sem tagad meg tőled, amit tiszta szívvel kérsz tőle a mi számunkra. Olyanok vagyunk melletted, mint a kisgyermek, aki az édesanyja szoknyájába kapaszkodik. Ha te fogod a kezünket, nem félelmetes a sötétség, nem riasztó az előttünk álló ismeretlen út. Köszönjük, szűzanyánk, hogy amikor elfogy a borunk, a hitünk, az örömünk, a türelmünk, te szólsz Jézusnak, mint egykor Kánában, nincs több boruk. Köszönjük, szűzanyánk, hogy amikor a bűn elválasztana minket Istentől, te anyai palástoddal betakarsz és védelmezel minket. Köszönjük, édesanyánk, hogy amikor elgyengülünk az imában, te kiegészíted a mi töredékes szavainkat a te tökéletes szereteteddel. Mindenható Isten, fogadd el ezt a mi mély könnyeinkkel és szeretetünkkel átitatott háladásunkat. Ígérjük, hogy nem engedjük el ezt a szent fegyvert. Ígérjük, hogy minden nap kezünkbe vesszük a rózsafűzért, és azzal ostromoljuk az eget,
a családjainkért, a békért, a világbékért, a fiatalokért és az egész világért. Szűzanyánk, maradj velünk az út hátra levő részében is. Taníts meg minket úgy szeretni Jézust, ahogyan te szeretted őt. Segíts, hogy a rózsafűzér által minden nap újjászülessünk a kegyelemben, és egykor a te hathatós közbenjárásodnak köszönhetően mindannyian megérkezzünk az örök hajlékba, ahol együtt dicsőíthetjük az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Amen. Így legyen. Kedves hallgatók, köszönöm megtisztelő figyelmüket, imádkozzuk továbbra is, mert van amiért minden nap a rózsafűzért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Életünk egyetlen nagy ideje. A kereszténység elsősorban nem az ember erőfeszítése Isten felé, hanem isteni erő, amely az emberben beteljesíti azt, ami az embert meghaladja. Az ember erő kifejtése csak felelet erre. Ismét olyan útszakasz előtt állunk, amely egyrészt elkerülhetetlen, másrészt viszont nagyon jelentős életünkben. Fontos ezeket a lépéseket megtenni, hitünk, vallási gyakorlataink nem hagyomány népszokás maradványai csupán. Bátorságunk, mondjam így, büszkeségünk alapja legyen az, amit az apostol írt szeretett tanítványának és nekünk is. Nem a gyávaság lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyel tehát a mi Úrunkról szóló tanúságtételt, se engem, aki miatta vagyok fogoly, hanem osztozz velem az evangéliumért viselt szenvedésben, Isten erejében bízva. Ő szabadított meg minket, és ő hívott meg szent hivatással, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározásából és kegyelméből, amelyet az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban nekünk adott is, amely most nyilvánvalóvá lett üdvözítőnk Krisztus Jézus megjelenése által, aki semmivé tette a halált, és felragyogtatta az életet és a halhatatlanságot az evangélium által. Én ennek a szolgálatára rendeltettem hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és biztos vagyok abban, hogy neki van hatalma arra, hogy ami rám lett bízva, azt megőrizze arra a napra. De mi ez a megbízható hit, amit a kinyilatkoztatás Istennek a világhoz való viszonyáról és megtestesüléséről mond, ezt jelenti? Isten különleges módon belépett az időbe, önakaratú elhatározásból, tiszta szabadságból. Az örök, szabad Istennek nincs sorsa, sorsa csak az embereknek van a történelemben, írta Romano Guardini. Itt tehát arról van szó, hogy Isten belépett a történelembe, és sorsot vállalt. Isten az örökkévalóból belépett a végleges mulandóba, megtette a lépést a határon át a történelembe. Nem, ezt emberi ész nem értheti meg, sőt, még talán védekezik is ellene. És egy tiszta Isten képzetből kiindulva a benne levő esetleges ember szabású ellen, és éppen ezzel megy el a legbensőbb krisztusi lényeg mellett, egyedül a gondolkodás itt nem jut tovább. Ilyen dolgokat a szeretet cselekszik, fogalmazta meg valaki. Ez a szó mindig újra megsegít. Nem mintha az ember számára bármit is megmagyarázna, nem, csak a szívet szólítja, és megérezteti vele Isten titkát. Megérteni így sem tudjuk a titkot, de mégis közelebb jön hozzánk, és a botránkozás árnyéka eloszlik. Az emberi élet nagy tettei közül egy sem fakad pusztán csak gondolkodásból, sokkal inkább a szívből és a szív szeretetéből. A szeretetnek pedig megvan a maga hogyanja és miértje. Persze meg kell nyílnunk feléje, másképp semmit sem érthetünk belőle. Hát, ha tehát még Isten az, aki szeret, ha Isten mélysége, hatalma az, amely itt megdicsőül, mire lesz képes akkor a szeretet? Fentséges dolgokra. Oly nagyra, hogy az, aki nem a szeretetből indul el, csak balgaságnak és értelmetlenségnek tarthatja. Az élet soha nem ugyanaz, nem a régi, és ezt felismerjük, ahogy elmondjuk, elbeszéljük. Az életre is használjuk az évszakok szót, mert rájöttünk, hogy az soha nem ugyanaz. Van, amikor, mint tavasszal, kicsirázik az élet, maga is ígéret nyitása jövő felé, hiszen az élet, ami alulról erjed, és mint a tűz keresztezi a napokat, az idő döntéseinket. Ugyanez az élet egy bizonyos ponton teljessé éretté, életté válik, mint a nyár, ugyanakkor a kettőség érzését kelti bennünk. Rónai György versében éppen ezt a kettőséget mondja el. Megrendülten állok. Körülöttem aranyban ízik a nyárvég. Száradni indult ágaimon. Mi ez a váratlan ajándék? Mi ez a bőség bennem, melytől rogyadozik a térdem? Ez egy gyöngeség, mely elborít, mikor már alamizsnát se reméltem.
mint eszelős diófa, melynek gyümölcse sose fogy ki, szorongva figyelem, mikor fogok alatta lerogyni. A felnőtt élet mindig olyan élet, amelyben magának a létezésnek az ízét bizonyos módon megtapasztaljuk, de ami kihajt, az elkerülhetetlenül az éréssel lassanként a hanyatlása jut, az ősz beköszente a természetben, amikor is az érettség, a végesség a romlás élményévé válik. Ez az ősz az emberek életében az élet közép után jön, ez az az idő, amikor az ember ráébred, hogy életének túlnyomó részét már leélte, és már nem tud újra kezdeni, nem tud többé gyökeres, döntő átalakulást jelentő döntéseket hozni, de minden, ami megtörtént és kiválasztott, bizonyos mértékig immár visszafordíthatatlanná vált. Mindig megérdünk, amikor ráébredünk, hogy az élet visszafordíthatatlanná vált. Ez önmagában betegségé és kísértésé válhat. Nem ritkán találkozhatunk már tinédzserekkel, fiatalokkal, sőt olyan felnőttekkel is, akiknek az az érzése, hogy nincs több idejük irányt váltani, létük érdekében döntő határozásokat hozni. Nem lenne értelme serdülőkorban, fiatalkorban és felnőttkorban azt gondolni, hogy most néhány döntés és néhány elhatározás megtörtént, és ezek mind visszafordíthatatlanok. Az ember életében ugyanis van egy meghatározott időszak, amikor az ember ráébred, hogy egy másik területre lépett, ami már nem egyszerűen a tapasztalás, a kísérletezés ideje. Ez az az idő, amikor gondoskodnod kell arról, ami történt, amit kiválasztottál, ami ott volt. Ennek az ősznek fontos szerepe van, mert éppen itt történik meg az élettel való megbékélés. Ez az a pillanat, amikor az emberben megvan a vágy, hogy új módon olvassa el történelmét, hogy egyszerre tudja fogadni a fényt és a sötétséget, a sikereket és a kudarcokat, a megtörtént jó és rossz dolgokat. De az ember élet őszének ez az időszaka nem az utolsó, aztán ott van az, amit rendesen harmadik életkornak neveznek is, ez a tél, vagyis az öregedés, az öregség élménye. Még csak a köznyelvben is, amikor az öregségre, a szolgálati időre, az általunk megállapított tél idejére gondolva, szinte mindig negatív a gondolatunk, mert halál közeli időszakról van szó. A halál mindig végességünk, kreativitásunk emléke. Szinte úgy tűnik, hogy ahhoz, hogy élni tudjunk, el kell felejteni, hogy meg kell halnunk, hogy az életünk leéléséhez a halál gondolatát is el kell taszítanunk. Legalább tudatosan igyekszünk soha nem gondolni arra, hogy életünknek van ideje, és éppen azért, mert van eleje, van vége is. A véggel való szembenézés pedig azt jelenti, hogy elgondolkodunk azon, hogy mi az, ami értékes, és ami nem. Minél közelebb kerülünk a halál megtapasztalásához, annál inkább ráébredünk néhány meghozott döntés hiúságára, hiába valóságára, egyes tapasztalatok ürességére, és azon tűnődünk, mi marad bennünk, amikor egy ponton elkerülhetetlenül életünk véget ér. Itt mindent előről kell kezdeni az életről való gondolkodásban, és pontosan azzal, hogy megbizonyosodunk arról, hogy élő élet lévén mindig sajátosságként hoz magával valami gondot, ellentmondást. Az élő élet mindig valóságban lévő élet, tehát a gyereknek, a fiatalnak soha nem könnyű gyereknek vagy fiatalnak lenni, soha nem könnyű megélni a fiatalság tavaszának idejét. A bizonytalanság és a jövőre való nyitottság mindig a tájékozatlanság érzésével jár. Nagyon gyakran a fiatal nem éli meg örömmel a fiatalságát, mert leküzdendő gondként éli meg. De paradox módon az a felnőtt, aki a fiatalra néz, szeretettel és egyben irigykedve néz rá, irigyli azt az időt, ami a fiatalnak, a gyereknek adatik, irigylik, és egyúttal új pillantással tekintenek a lehetőségre, amit a tekintetével ugye összefüggésbe kell látnunk a választásaiban. Abban, ami abban a pillanatban van. De amint a fiatal élete felnőtté válik, itt nem a béke,

hogy megélhette volna másképp is a fiatalságát, ugyanakkor bizonyos realizmussal az öregséget a békesség időszakának képzeli el az ember, olyan időszaknak, amelyben a felelősséget elhagyva pihenést fog tapasztalni. De amint a felnőtt élet átlépi ezt a küszöböt, vagyis azt a tudatot, hogy az ember már túl van létezése nagy részén, és belép abba az időbe, amelyet úgy határoztunk meg, hogy felismerjük, hogy sok mindent visszafordíthatatlanná nőtett az idő, bekattan az emberi lélekben a konfliktus, még egy nehézség. Megtámad bennünket a kételj, hogy talán minden elhibázott volt, és talán azért nem voltunk boldogok, mert a dolgok bizonyos módon alakultak, és elkezdjük azt feltételezni, hogy az élet más módon is megtörténhetett volna. Elképzeljük, mi lett volna, ha velünk ezen a konkrét személyek, helyzetek nélkül, vagy más személyekkel jelentkezik. Ez az oka annak, hogy sok felnőtt, aki tudatára ébred léte visszafordíthatatlanságának, minden módon igyekszik újra kártyát váltani, új történeteket találni vagy kitalálni, hogy újra megpróbálja a szerelmeket, mindent megkérdőjelez, újra gondolja életét a nulláról. A halál gondolata olyan gondolat, amely újra az életet jelenti, és új távlatokat ad nekünk, amikor tudatára ébredünk végességünknek, ugyanakkor alázatosabbak vagy dühösek is lehetünk persze, így, mint később látni fogjuk. Az öregek ideje az áldás vagy az átok ideje lehet, hiszen az időskornak is megvannak a maga nehézségei, konfliktusai. Ha a legtöbb ember azt gondolja, hogy az öregség ideje a béke ideje pusztán azért, mert nincs többé az álom késztetése és bizonytalansága, vagy a felelősség súlya, vagy annak a felismerésének válsága, hogy vannak dolgok, amelyek véglegessé váltak, a valóságban nem veszik észre, hogy ez is küzdelmes, ellentmondásokkal teli időszak. Mindig nagyon nehéz elbúcsúzni, elfogadni a test, az elme hanyatlását, és éppen ebben a pillanatban jelenik meg az olyan érzékenység, amelyet érzékenykedésnek is mondhatnánk, finoman szólva. Az öregség ideje ugyanis egybeesik a gyermekek gyarlóságával. Az ember határozottabban érzi magát másoknak kiszolgáltatottan és másokra rászorulónak. Ez az az idő, amikor az észlelésnek néha azonnal érzelmekké válnak, ezt érezzük. Könnyekké válnak észleléseink, vagy cinizmussá is válhatnak persze. Még a régi élet nehézsége is ellenállássá válhat, ez jelenti magát a gondot. Így szükség van a generációs befogadásra a gyermekek, fiatalok, felnőttek, idősek körében, és annak tudatára, hogy nem lehet minden időt magányosan megélni. Az élet évszakainak mesterséges beskatujázása az, hogy a fiatalokat, a fiatalokkal, felnőtteket és az időseket megint csak az időseggel hagyjuk, zárjuk össze. Nem segítjük az embereket annak megértésében, hogy egy létszakasz kérdéses voltával csak és kizárólag a nemzedékek tudatos befogadásával beépítése révén lehet szembenézni. Sok évvel ezelőtt egyik igen gazdag nyugati országban szembesültem ezzel. Álomszép helyen, a város zajától távol, hatalmas parkban létesítettek a nagyon jómódú gazdag gyermekek, a nagyon jómódú és gazdag öreg szülők, nagyszülők számára szociális otthont. Minden volt ott, ami szemszájnak ingere. Az ott lakókat látva, belük beszélgetve a teljes bezárkózást megkeseredést tapasztaltam. Ez embertelen, fakadt ki az egyik. Soha valami gyerekkacagás, soha egyetlen felsíró csecsemő hangja. Csak mi öregek hallgatjuk egymás panaszát az életre meg egymásra. Minden olyan tökéletes, hogy az már elviselhetetlen. Mit nem adnék, ha még egyszer valamelyik gyerek berúgná labdát az ablakomon? Az idősek és fiatalok erőszakos szétválasztása nem oldja meg a legsúlyosabb kérdést, mitől, mikor és meddig értékes az élet? Ha az öregkor szégyelnivaló, akkor már a fiatalság is szégyenletesen az. Az idősek megtagadása a fiatalság kilátástalanba rohanását jelenti.
A fiatalok álmai segítik az időseket elfogadni az élet végességét, de az idős ember életének végessége segíti a fiatalokat abban, hogy magukra

vegyék álmaikat, és ezért arra késztetik őket, hogy felnőtté váljanak, mert az ember akkor lesz felnőtt, amikor felelősséget vállal az álmaiért, és azt is elfogadja, hogy nem kaphat meg mindent. A választás mindig azt jelenti, hogy lemond valamiről. És éppen ezért vannak olyan dolgok, amelyek visszafordíthatatlanok, mert azzá váltak éppen azért, mert elvetettek más lehetőséget, és felvették saját identitásukat. Például nem lehet mindenkit szeretni, de az, hogy szeressünk, választani kell valakit. Nem adhatsz meg mindent az életben, de ahhoz, hogy a legjobbat nyújtsd, ki kell választanod egy részletet, vagyis el kell fogadnod, hogy bizonyos dolgok véglegességét éppen a visszafordíthatatlanságuk adja. De ez a határozottság, a visszafordíthatatlanság nem az élettől való megfosztás, hanem magának az életnek a lehetősége, hogy valami konkréttá, elérhetővé, megvalósíthatóvá legyen. És ebben a teljesség és beteljesülés érzésében meg kell tanulnunk szabadságot választani, meg kell tanulnunk helyet adni a végesnek, befogadni a halált. Ez nem lesz azonnal barátunk, hanem a megbékélés útja valamivel, amit természetünkkel ellentétesnek érzünk ugyan, és amely a halál elkerülhetetlensége ellenére is életért kiállt. Megtanulni az életet, nem csupán az egyéni életet illetően, hanem a nagybetűs életet is. A sebeinket tanulni kell. A Rónai György költő írta költőtársának, Veres Sándornak. 60 évet, ha megértünk, legalább már ennyit értünk. Ami kár ért, az is értünk, sebeinkből lett a vértünk. Életünk nagy ideje, ennek az elmélkedésnek a címe. Nagy idő jön, mondják, amikor sötét felhők gyülekeznek az égen, egyre erősödő dörgésektől kísérve. Életünkben mikor van ez a nagy idő? Tulajdonképpen bármikor kitörhet a vihar, de most azt vesszük szemügyre, mitől erősen tartunk, és ez az időskor. Leegyszerűsítve azt mondhatnánk, hogy kétféleképpen élhetjük meg az időskor idejét, negatív vagy pozitív módon. Kérdések merülnek föl, ahogyan Falu Tamás mondja, és ezekre jó lenne felelni. A villám útját kirajzolta meg. Az éveinket kiszámítja ki. A mennydörgéstől a föld miért remeg, s a levélhúlást miért nem hallani? Miért vér és könny a sors tengere, egy kis csöppje is vihart miért lehel? Miért hajó az ember élete, és minden hajó miért süllyed el? A válasz nem egy mondat, hanem egy személy, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus által kiérdemelt üdvösséget a hit révén kapja meg az ember, amely hit életre szóló csatlakozás az Istenhez és Jézus Krisztushoz. Aki hisz, elnyeri a Szent Lelket, akit az Atya és a Fiú ajándékképpen küld. A Szent Lélek, aki jelen van a keresztény lelkének bensőjében, megisteníti őt, és bensőségesen egyesít Jézus Krisztussal és az Atyával olyan életközösségben, amelyet a halál sem tud többé elszakítani. Krisztus szavainak megfelelően, ha valaki szeret engem és befogadja szavaimat, Atyám is szeretni fogja őt, és együtt megyünk el hozzá, és nála fogunk lakni.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.